0: Drága Lajos atyánk, Isten minden embert üdvözíteni akar. Éppen ezért az igének minden ember, család és társadalom előtt meg kell jelennie. Ezt a feladatot nekünk, keresztényeknek kell megvalósítani. A megváltó Jézus az emberek közé jött, hogy megjelenítse az atya gazdagságát, mélységét és szeretetét. Drága Lajos atya, hogy tette és teszi ezt a fiú?
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is kedves hallgatókat, és az én kedves, drága, szeretett munkatársaimmal ölelünk benneteket, és köszönjük, hogy velünk vagytok, és mindig kedvet adtok arra, hogy egyre mélyebben mi is próbáljunk eljutni Istenhez, ami nem kis dolog. Ugyanis mi volt az ő eszköze? Érdekes, mit olvasott Veronika, ismétlem, hogy dicsőül meg Isten az emberben, vagyis hogyan tud megjelenni Isten? Két héttel ezelőtt is ilyenféle témánk volt, de ezt nem lehet kimeríteni. Valahogy így fogalmaztam, hogy a fiú, második isteni személy, Jézus, mint megváltó, ez a megváltói mű, az Isten és az emberek közé áll, tehát jelenjön közénk, emberé lesz, hogy megjelenítse, újra ismétlem Veronikát, az atya mélységét, gazdagságát és szeretetét. Majd aztán egyházára bízza, hogy Isten dicsőségét az énekelje bele a világba. Veronika még ki is bővítette a kört, hogy akkor ennek el kell jutni a személyekhez, családokhoz, az egyházhoz, az emberiséghez. Tehát óriási nagy a küldetés, és még nagyobb nehézség, vagy isteni remekmű az, hogy Isten megközelíthetetlen. Isten nem lehet lemérni, vagy megjeleníteni akárhogyan. Próbáljunk egy picit körülnézni, hogy hogyan lép be az anyagvilágba. Akkor, amikor az anyagvilág más, mint az ő világa. Aztán mégsem más. Azért nem más, mert az anyag valami módon tőle való. Most egy elméletet mondanék el, és ehhez hozzá lehet majd szólni levélbe is, hogy esetleg közelebb kerülök megoldáshoz. Tehát ott van Szentírásba, tehát hiteles, hogy az anyagvilág nyögve várja Isten gyermekeinek megjelenését az anyagban. Az anyagvilág miért várja? Van eshetősége arra, hogy Isten megjelenjen benne általa? Sere, nekem az a elméletem, kicsit beurakodok a tudomány világába, hogy Heisenberg, nagy fizikus, században a következőt okoskodta, fogta az anyagot, és lebontotta. És maradt a kezébe az atom, tovább bontotta az atomot, akkor maradtak az atomot alkotó alkatrészek, elektron, pozitron, kvark és a többi. Akkor ezeket is bontotta, és akkor ezekből mi jött össze? Összejött a gondolat. Mert hogy mindegyik egy eszme, egy gondolat, a kvark is, meg a többi is, és akkor Heisenbergnek, én még ezt így nem hallottam, de én magam okoskodtam ki, hogy akkor ezek szerint anyag gondolat lett. A gondolat pedig már nem anyag. Tehát akkor anyag nincs is. Félelmetes érdekesség, és egyre inkább közelednek hozzá a tudósok, a Nobel-díjasok, meg a többiek, kicsik is részeket vesznek észre, és azok már nem anyagvisel, anyagi magatartásúak. Tehát ez nekem annyira tetszik, hogy az anyaggal is alig tudunk valamit kezdeni. Viszont ahhoz, hogy az Istenhöz eljuthassunk, ahhoz kellenek eszközök, mint múltkor is beszéltünk róla, mégpedig majd jön a gyakorlati példáknak a ideje, amikor is látni fogjuk, hogy ezek az eszközök, ezek tele vannak megdicsőült anyagnak a szépségével, tehát vágyakoznak az anyagtalanságra. mert onnan valók, ők is azok. Hát ott vannak a csodálatos kinyilatkoztatások. Szűz Mária teste az égben van, tehát ott van anyag, de milyen? Megdicsőült. Káprázat. Ott van a vágyakozás, hogy mi is megdicsőüljünk testünkben. Miért van ez? Mert az anyag szellemi valami is. Na, egyenre ennyi. Előkerülnek még ezek a gondolatok. Tessenek úgy figyelgetni jól, és hát én gondolom, hogy többekkel vagyunk szinkronba gondolkodásban. Tetszenek jegyezgetni, gondolkozni. Aztán azt is lehet küldeni majd, hogy Lajos, hogyha nagyon primitív, ezen a vonalon el van maradva, szívesen veszem, szeretnék én is fejlődni. Az anyagvilágon túlra, valahova, ami a paradicsom.
0: És hogyha ehhez kapcsolódóan kérdeznélek téged, hogy mi az egyház?
1: Jaj, de érdekes kérdés. Ezt a megfogalmazást megint nagyon érdekes, engem is meglepő, valahonnan loptam ezt a szót. Így mondom, maga Jézus. Benne és általa dicsőül meg a Szentháromság, hiszen ő mutatja meg a világnak az igét, mert tanít hitelesen, hamisítás nélkül garantáltan. Ez az isteni, ez az a szó, tanáramlás, vagy péteri vonal. Még egyszer hadd mondjam ki, annyira igéz engem ez a szó, tanáramlás. Tehát a tan közvetít valamit, péteri vonalnak nevezzük, és a Jézus egyházán keresztül táplálja a világot. Megszentelő, felemelő, vigasztaló, lendítő erőkkel, amelyeket aztán az anyag részek közvetítenek. Gondoljunk arra, benne van a tananyagunkban, ugye, a szentségek, de ott anyag van mindenhol, áldott anyag, keresztelésnél tessenek átgondolni, mint ha mondanánk együtt, keresztelésnél mi az anyag rész? A víz, amely közöl, közvetít, de szellemet közvetít, Istent. Bírmálás, mi az anyag rész? Krizmaolaj, mit közvetít? A Szent Lelket, aki eszünkbe juttat mindent, aki megtanít a teljes igazságra, aki megvigasztal. Mi a áldozásnak, Istennel való találkozásnak a része? Hát anyag. De hogyan? A kenyér. Jézus így, ő lett kenyér, ha szinte mondhatunk. Nem tudom, szabad-e így mondani, teológusok, Isten fiú kenyéré lett, hogy mi Isten fiai legyünk. De ez már nem kenyér, ez már a megdicsőült anyag. Mert az anyag jövője a megdicsőülés. Amikor, ez is olyan szép az első gondolatsorhoz, hogy mikor majd minden megdicsőül, mikor világ is új ég és új föld lesz, romolhatatlan a testünk lesz, az anyag, de ez nem anyag, és mégis az. Mi a közvetítő rész gyónásnál? Ott van a pap, aki ott ül a gyóntatószékbe, anyag, aztán mégse az, hanem föloldozás. Ő maga csodálatos. Aztán jön a beteg szentsége. Mi a isteni rész benne? Anyag, olaja, betegek olaja, ez hozza le a beteg számára a Szentlélek vigaszát, a megtisztulást. Aztán jön a egyházi rend, abszentelés, szellemiség, valami csoda. Mi? Anyag? Nem anyag? Püspök kézrátétele, mégis anyag, de nem azt ad, hanem hatalmat. És ugyanígy a házasságnál is, mi az anyag? Ott van, de mégse. Ott megszentelődik a férfi és nő, és mit jelenít meg a házasság szentségét, szépségét. Tehát az embernél csodálatos ez az anyag belépése, anyag szerepe, hogy mégiscsak valahol kettőnek össze kell, szabad mondani, csókoloznia olyan szent egyszerű csókkal.
0: Lajos atya, és hitelesek a tanúk? Mi erre a garancia?
1: Jaj, de jó kérdés, Istenem, hiszen mindig erről van a szó, hogy hihetek, igaz ez, honnan veszem? És akkor itt igazolást keres az ember, de olyan igazolást, amely igazolt valami. Tehát itt van, megint csak megjelenik az anyagban a péteri vonal, ez a tanáramlás. Anyag, aztán mégis föloldozottság, megtisztultság, öröm, és a többi. Isteni tanáramlás, mi ez? Anyagban van rögzítve, de nem anyag, hanem valami tudás, valami végtelen tudás. Gyönyörű név, hogy péteri vonal, ugyanis, és itt jön válasz arra, amit kérdezett Veronika, hogy hogyan lesz péteri ez a vonal. Hát úgy, hogy Jézus ennek a Simonnak adta át a hatalmat, ami nem anyag, de mégis itt van az fogható szinte, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz, meg lesz kötve, tehát amit föloldozol, föl lesz oldozva, amit bezársz, be lesz zárva, kulcsal is szoktak ábrázolni. Ott az anyag, de mit zár be? Nem anyagot, és mégis anyag. És akkor benne van a csodálatos válasz. Egy ébecve el nem veszik majd a tanból, Péter, rád bízom a tant. Egy ébetű, tehát megmarad a tan, az anyag őrzi, de nem anyag, hanem megdicsőlés, megbocsátás, öröm, Szentlélek örömei és gyümölcsei. Milyen szép ez az anyag és nem anyag, és mégis anyag, és mégse az. Tehát hadd olvasok fel valamit a péteri vonalról. Az ő levelében írja, Szent Péternek van két levele, tessének a Szentírás elővenni, és tessenek szíves lenni, Péter apostol második fejezetét kikeresni. És akkor a következőket találom, persze összefüggéssel kell nézni az egészet. Így tanítja az egyházát, rábízta az egyház vezetését. Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus csodálatos erejét,

mégse anyag, káprázat. És akkor 3 év múlva, mint egyházüldöző, megvilágosult, csak elment a híri az oszlopokhoz, ez is benne van a leveleibe, fog voltak Jakab János. És akkor elment oda, és összehasonlította a tan. Péter így folytatja, amikor az Atya Isten megtisztelte, és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott hozzá, magasztos dicsőségből. Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Most mondja ez a tábori hegyen, mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen, és az Atya bemutatta a fiút, bemutatta a Pétert. Ezen kívül, és most jön a csodálatos, birtokában vagyunk a megbízható proféta jövendőléseknek is. Ezek 3-4 ezer éves csodák. Jól teszitek, ez nekünk is szól, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsre, amíg föl nem virad a nappal, és a hajnalcsillag föl nem kér szívetekben. Mi az a mécs, világító mécs? Mi az a nappal? Mi az a fölkelés? Anyag? Igen, de nem az. Hatalmas mély titok. Mindenek előtt folytatja Péter, azt értsétek meg, hogy a Szentírásnak egyetlen jövendőlése sem származik egyéni értelmezésből. Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendőlés. Mondja az első pápa, hogy a péteri vonal az, ahol az első pápát követi a többi, és így marad meg az egyház egynek végig a történelembe. Majd még szó esik róla, mert ott is ott van, hogy mi az egyház, kérdezte Veronika is. Nem tudom, egy egység, egyesület, de mégsem, hanem valami többletet képviselő csoda. Emberi elhatározásból ugyanis sose született jövendőlés, és most jön a gyönyörű, hanem a Szentlélektől sugalva, Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak. Annyira mély, annyira tetszik. Most itt anyag van. Olvasom, igen, itt van. Aztán mégse az. A szent lélek, hallunk róla, és mégis az nem, az Isten. De akkor hogyan jelenik meg az anyagban? Tehát itt is, itt vagyunk, nagyon kérek, hogy esetleg tessenek megbocsájtani, ha nagyon tudománytalan, de ez nem tudomány, hanem ez hitigazságok tana, Isten megjelenése és belépése. Még egy szó a péteri vonalról, ahogy mondja most tovább, akadtak azonban a nép között, és akadnak hamis proféták is, amint közöttetek is lesznek tévtanítók, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek. Nem akarok senkit sérteni, csak hogy értsük, hogy ma is megy ugyanez. Higgyüli, Isten áldja meg őket, és térjenek meg, lássák be a helyes igazságokat, Jehova tanúi. Aztán a többi sok 1000 eretnekség, tévtan, akik tévtanító, kárszatos eretnekség, megváltórum tagadói, és gyors pusztulást zúdítanak magukra. Számosan szegődnek társukul a kicsapongásban, és miattuk besmérlik majd az igaz utat. Kabzsiságukban hízelgő szavakkal ki is fosztanak majd titeket. De régóta készen áll már számukra az ítélet. Kárhoztatásuk nem alszik el. Tessék tovább folytatni, gyönyörű az a Péter második levele.
A fensőt is érdemes olvasni.

0: és a péteri vonal követői, az új Péterek, akit pápáknak neveztek el, és nevezünk most is, és ha hű akarok maradni a tanhoz, szó volt itt kérdésekben a hűtlenségről, hűségről, akkor a péteri vonalról nem tudok eltérnem, szabad eltérnem, mert mi az? Pápa egy ember fehér ruhába, aztán mégis isteni csoda. 2000 év óta. Ember, anyag, igen, de nem, kegyelem.
1: Nős, hogyha most pihenésképpen hallgassunk meg egy szép dalt, és innen folytatjuk akkor a beszélgetést.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében arról elmélkedett, megváltó Jézus az emberek közé jött, hogy megjelenítse az atya gazdagságát, mélységét és szeretetét. Beszélt Lajos atya az egyházról, a hiteles tanokról, és akkor most folytatnánk ezt az elmélkedést, Lajos atya, arról kérdeznének, hogy ezzel kapcsolatosan mi a mi felelősségünk?
1: Köszönöm ezt a kérdést. A mi felelősségünk az, hogy ezt a mély misztériumot, titkot, ugyan apró pénzre váltsuk, érthetővé tegyük. Mert ahogy a vonala sígja az eddigi elmélkedéseknek az volt, hogy szellem, istenség, mélység és anyag. Van egy szép kis idézetem, hadd olvassam föl, de megint annyi szépség van, hogy nem lehet elhallgattatni. Római levélből idézet, aztán elmélkedés Pál apostol. A teremtmény várakozása Isten fiainak kinyilatkoztatására vár, mert hiúságnak vetetett alá a teremtmény, de a teremtmény meg fog szabadulni a romlandóság rabsága alól, Isten fiai dicsőségének szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény nyög s vajudik mindmáig. Most ez gyönyörű értelmezésben tulajdonképpen ugyanaz, amit eddig beszéltünk. Szent Pál itt a test és az anyag jövendő megdicsőléséről beszél eszkatológikus tárgyalásban. Eszkatológia jövő beteljesedés eseménye. Azonban az a mód, ahogy a teremtmény vágyakozását írja le, valami olyan romlatlanság és dicsőség után, amely a természetet, mint olyan meg nem illeti, de mutatja, hogy itt tulajdonképpen természeti, anyagi világ természet fölötti átitatottságáról, áthevítettségéről is bizonyosságot nyerhetünk. Hát ez úgy tetszik nekem, amit eddig vajultunk itt, nyögdécseltünk. Még egyszer, azonban az a mód, ahogy a teremtmények vágyakozását írja le már a Pál, valami olyan romlatlanság és dicsőség után van a vágy, amely a természetet, mint olyant meg nem illeti. De mutatja, hogy itt tulajdonképpen a természeti anyagi világ természet fölötti átitatottságáról, áthevítettségéről is bizonyosságot nyerhetünk. Az anyag az üdvösség rendjének jó szolgája, ezért vár rá megdicsőülés az üdvrend beteljesedésével. Gyönyörű. És erre a megdicsőülésre már várakozik nyög utána, azaz bennünk ébreszti a vágyakozást, és kelti az örök élet vágyát. Azt a búgó vágyat, amelyet a Szentlélek galambképe érzékeltet. Hát ez olyan gyönyörű. Mielőtt Szent Pál passzusának tartalmát tovább fejtegetnők, írja az író, aki már nem él, de nagyon mélyen látott. Egy pillanatra megállunk, mert itt egész eszme menetünknek, mint egy vízválasztójához jutunk. Többé-kevésbé járatlan utakon érünk idáig, és nem dicsekedhetünk azzal, hogy az utakat lényegesebben megkönnyítettük, és mivel mindenütt legpontosabban képítettük volna. A részletekben sok segítséget nyertünk, amint arról jegyzeteink tanúskodnak. Azonban az emberi természet sebeinek ilyenforma magyarázatát sehol sem találtuk. Az úttörés nehéz volta, szolgáljon bizonyos fokú mentségül az Úr szeszélyeiért és szabálytalanságaiért. A továbbiakban már sokkal könnyebb feladatunk, sziklás-hegyi ösvényünk itt fényesen épített műútba torkolik, ez a műút a misztikus teológia. Gyönyörű átváltás. Anyag? Nem, misztika. Mégis teológia? Írva van, de nem anyag. Folytatom az idézetet. abban a formában, ahogy a korunk Szent Tamás iskolájába tartozó vezető teológusai, például Gardei, Garrigou Lagrange kidolgozták. Amit ők mondtak, már úgy sem mondhatjuk jobban, ezért a továbbiakban szorosabbra fogjuk előadásunkat. A természet sebeinek gyökerében megtaláltuk a misztikus teológia irányvonalait. Nem szükséges az irányvonalakat végigkövetnünk, elégséges, ha a sebek és a misztika közötti áthidalásra, a sebeknek a misztikus élet folyamán bekövetkező gyógyulására rámutatunk. Aztán megy ez tovább a tisztulás, még előkerül majd ez az elkövetkező hetekben, de a legszebb ez, hogy még egyszer az anyag az üdvösség rendjének jó szolgája. Anyag? Ma nem, de mégis. Ezért vár rá megdicsőülés az üdvrend beteljesedésével. És erre a megdicsőülésre már várakozik nyög utána, azaz bennünk ébreszti a vágyakozást, s kelti az örök élet vágyát. És ez gyönyörű mondat, azt a búgó vágyat, amelyet a Szentlélek galamképe érzékeltet.
0: És végezetül szeretnénk hallani néhány csodálatos Isten jelenést.
1: Talán olyanra is tetszel gondolni, hogy tetszetek gondolni, amit már idéztem, amikor Pál apostol is vergődik csodálkozva, hogy ismerek valakit, elragadhatott a harmadik égig, nem tudom hogyan, hol, és olyan hangokat hallott, amit embernek nem lehet kimondania. Tehát mit látott? Valamit látott, anyagilag volt megjelenítve a búgó hang, és mégis Isten sejt mögötte nagyon helyesen. Hol van az Isten? Hát mindenhol, imígyen, anyag ő nem. Az anyag csak jel, jelenítő valami. Tanáramlás, ha anyag részéről nézem, isteni csoda, ha Isten részéről élem meg. Kértél, kedves Veronika, példát. Most az Ószövetségből megrendítően szép részt olvasok föl, amit kicsit kommentálok is, mégpedig Istennek a megjelenését. Akkor, amikor Mózessel beszél, ez is milyen volt anyag, vagy nem tudom, de Mózes hallott, Mózes értett, nem is kell nagyon okoskodni, és akkor, amikor eljutott odáig, hogy Isten belépjen hozzá, akkor Isten maga is olyan édesen, olyan istenien szinte ügyeskedik, hogy olyan anyagrészeket vagy jelenítő részeket találjon, amit tudunk észrevenni. Elővettem az Ószövetségi Szentírást, remélem az is van kedveseimnek. Tessék elővenni Mózes második könyve, az Exitus, a kivonulás könyve, 33. fejezetben olvasom. Miről ismerhetjük meg, mondja Mózes, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted. Nem arról-e, ha velünk jársz. Itt vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől elkülönítve, amely a földnek színén van. Te több annál, mint ami a föld színének népei. Ezt én tettem hozzá. Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. Itt egy pillanatra Isten nem test, nem anyag, és mégis antropomorf módon, antroposz az ember görögbe, emberi módon beszélnek, és beszélünk róla, íme itt van, azt mondja, kedvet találtál szemeim előtt. Ha nincs szeme, emberi módon fejezi ki, hogy jobban megértsük. Tehát ember vagy anyag? Valahol igen, de nem az. Mózes az Úr dicsőségét óhajtja látni. Folytatom. És mondd el, Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És most jön a csoda, és mondd az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. Csak hang, ugye? És könyörülök, akin könyörülök. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orcámat azonban mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr, ímé van hely én nálam. Állj a kősziklára, és amikor átmegy előtted az én dicsőségem, kőszikla csoda. A kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Aztán kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. Majd folytatjuk a következő alkalommal, az idő úgy látszik lejárt, tehát szikla, kőszikla, orca, bevonul, odaállítják a sziklába, csak hátulról nézhet, szemével néz, Istent lát. Ugye mind benne van ezekben a mély titok, amit tovább fogunk fejtegetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Jós Atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti gondolataidat, és minden kedves hallgatónak, és akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Vargas Miklósnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és két hét múlva sok szeretettel várom mindenkit.

Tegnapi napon, május 7-én született Vajda János is és Berzsenyi Dániel is. A tegnapi napot Vajda Jánosnak adtuk, és Berzsenyi Dánielről pedig a mai napon, május 8-án emlékezünk meg. Berzsenyi Dániel 1776-ban született, Egyházashegyén, evangélikusnak keresztelték, a Soproni Evangélikus Líceumban járt, ahol sokkal inkább testi erejével és nem túl példás magatartásával tűnt ki, mint tanulmányaival, de Kis János költő, lelkész, a későbbi evangélikus püspök felfedezte őt, és elindította a költészet útján. Magyarságnak, a nemzetnek, a felvilágosodásnak és az Istennek a költője. A mai napon, május 8-án emlékezünk Berzsenyi Dánielre, és egyetlen egy költeménye hangzik el többször a mai napon, ez pedig a fohászkodás. Berzsenyi Dániel, fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb mens éter urányai, melyek körülted rendre keringnek, a láthatatlan férgek a te bölcs kezed remekel csodái. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből? A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot? S a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír, a szélvészek bús harca, az égi villám. Harmadcsepp virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső. Majdan, ha lelkem záraiből kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, ami után eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon. De, ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Berzsenyi Dániel, fohászkodás.

0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársának gondolatait hallják.
1: Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Számomra azért bír nagy jelentőséggel ez a részlet a Máté evangéliumából, mert Szegedi Tudományegyetemre jártam, és amikor egyetemista voltam, akkor a Boldogasszony sugárúton haladtam, gyalog, valamiért sétáltam, és ezen a szakaszon törtem a fejem, de nem igazán emlékeztem, hogy hogy volt pontosan, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, hogy ott vagyok köztük, de hogy nem ugrott be, illetve arra sem emlékeztem pontosan, hogy a Szentírás melyik részéből. Azt tudtam, hogy nyilván, hogy valamelyik evangélium, de valahogy elkeveredtem az igék között, és ez még az időszak volt, amikor nem volt olyanról szó, hogy előkapok egy okostelefont és leellenőrzöm. És ahogy mentem a Boldogasszony sugárúton, egyszer csak éreztem egy erőt, hogy forduljak meg és a falra nézzek. És ahogy oda pillantottam, döbbened, de egy emléktábla volt a falon. Máté evangéliuma, 18. rész, 19-20. vers, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük. És ott volt a hely, ami nekem nem ugrott be. Tehát, hogyha vasútállomás felé megy az ember, akkor balkézre található. Egy katolikus bázis közösség jött itt létre 1981-ben, és ennek az emlékére tették ki. Nem tudom máshogy mondani, csak hogy ez biztos, hogy az Isten szándéka lehetett. Nincs erre másmilyen magyarázat. Én akárhányszor Szegedre megyek, megkeresem ezt a táblát, és megnézem, és le is fényképeztem, hogy mindig itt legyen nálam, és emlékeztessen az Úr erejére.
0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársának gondolatait hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Elgesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus

0: bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ó Jézusom, tudom, tökéletességem nem azon alapszik, hogy végrehajtsam ezt a hatalmas művet. Ó nem, nem ebben áll a lélek nagysága, hanem az irántad érzett nagy szeretetben. Ó Jézusom, lelkem legmélyén érzem, hogy a legnagyobb mű sem hasonlítható az irántad érzett tiszta szeretet egyetlen tettéhez. Hű akarok lenni hozzád, s akaratodat akarom teljesíteni. Felhasználom az erőmet és értelmemet, hogy minden teljesítsek, amit ajánlasz, ó Uram, hogy tegyek, de nem akarok árnyalatnyit sem kötődni ezekhez a dolgokhoz. Mindent megteszek, mert ez az akaratod. Szeretetem nem a művedben merült el, hanem te benned magadban, ó Teremtőm és Uram. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3:17.

Ismerni Istent. Szeressük egymást. Mert a szeretet Istentől való, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Olvassuk Jánosnál. A szeretet fentről való. A szeretet nem valami olyan dolog, amit erőfeszítéseiddel elérhetsz. Saját magad fabrikálhatod. A szeretet Istentől való. Te ajándékba kapod, feltéve, ha nyitottan fogadod. S minthogy Isten adja, a neked juttatott szeretet mennyisége határtalan. A szeretet forrása, amelyből meríthetsz, soha nem apad el. A világban túl kevés a szeretet, ennek oka nem a forrás kiszáradása, hanem az, hogy az ember elment a forrástól. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Olvassuk Jánosnál. Amikor János Isten megismeréséről beszél, nem racionálisan felfogható ismeretre utal. Szentírási értelemben ismerni annyit tesz, valakit ismerni annyit jelent, hogy egész lényemmel érintett vagyok a másiktól. Bensőleg szoros egyezés van közöttünk. A dolgokat úgy érzékelem, mint ő. Istent ilyen módon csak az képes ismerni, aki szeret. Okoskodással, vitákkal nem juthatunk el Istenig. Törheted a fejedet, nem kerülsz vele kapcsolatba. Csak szeretettel juthatsz el hozzá. Isten szeretet. Mihelyt ezt egyszer felfogtad, nagyon sok kérdésedre és problémádra világos választ kapsz. Adj nekem valakit, aki szeret, mondja Szent Ágoston. Ő meg fogja érteni, amit mondok.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben,

0: miatt, hogy ez már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk, közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
1: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton-Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
0: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Radio. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatókat. Április 23-án Zalaegerszegen, a Mincenténeumban a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalaegerszegi csoportja szervezett előadást, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott. Attila atya ez alkalommal Aquinói Szent Tamásról osztotta meg ismereteit a megjelentekkel. Elsőnek Aquinói Szent Tamás himnuszát imádkozta el. Kérem, fogadják szeretettel az előadást.
1: Imádlak és ádlak, Isten rejtelem, kenyér és borszínben titkon vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem azt, mit hinnem, Isten fia szab, ígér igazánál mi van igazabb. A keresztfán rejtéd Isten voltodat, itt a színek rejtik ember arcodat. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom, kérve, amit kért a bűnbánó Lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Urunk halálára emlékeztető, áldott kenyér, élő, s embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőle csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hunna rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt? Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik? Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Amen. Tehát az apropója az előadásnak az Aquinói Szent Tamás születésének a 80. évfordulója, ami ugyan tavaly évre esett, de most átcsúsztunk ide, bár egyébként van a születési dátumával, helyével kapcsolatban is némi bizonytalanság, tehát még az is lehet, hogy az ideje 800-as év, de most ebből nem fogok belemenni. Tehát 1225-ben született, valószínűleg Roccasecca-ban, ez az Aquinói grófoknak volt az egyik vára. Az ő területük Dél-Itáliában, Nápoly fölött, a Nápoly-Szicíliai Királyság és a Pápai Államnak határán terült el. És ez meghatározta az ő helyzetüket, hogy részesei lettek a császár és a pápa küzdelmeinek. Az édesapja, Aquinói Randulf gróf, II. Frigyes császárnak volt a hűséges embere. II. Frigyes az számos pápával hadakozott az élete során, és az élete nagy részét kiközösítésben töltötte. És voltak olyan vélemények is akkoriban, hogy hát egyenesen őt tartották az Antikrisztusnak. Az ő hűvéreseként azonban végrehajtotta utasításait, például ugye azt is, hogy az embereivel kifosztotta a Monte Cassinói bencés apátságot. De ez nem akadályozta meg abban, hogy majd az 5 éves Tamást azt éppen odaadja be egyébként utána nevelésre. Az édesanyja a nápolyi karacsoló családból származó Teodóra, aki a férjének a halála után erős kézzel fogta össze a családot. 9 gyermekük született, és abból közülük Tamás volt a legfiatalabb. És ahogy mondtam, 5 évesen Monte Cassinói bencésekhez kerül, és az nem egyszerűen csak azért, ami akkoriban szokás volt, hogy hát az örökség daraboldását azt megakadályozzák, ezért szívesen adták a kisebb fiúkat egyházi pályára, hogy ők ott találják meg az útjukat, hanem mert Tamásban valóban megmutatkozott már egészen gyermekkorában a hitben életre való fogékonyság, tehát amikor az apát fogadta őt, akkor ő ezzel a kérdéssel állított be a kolostorba, hogy mi Isten. Tehát ezt ő neki mondják el. Aztán 15 évesen a nápolyi egyetemnek a hallgatója lesz, de azért ennyire fiatalon, mert akkor mondhatjuk így, hogy a középfokú oktatás is, az még az egyetemi berkeken belül történt, mint egy ilyen előkészítő, ugye a 7 szabad művészetet oktatták ezeknek a mai értelemben vett középiskoláskorú fiúknak. Ugye ez a 7 szabad művészet, pillanat, azt mondja a nyelvtan, aztán a retorika, vagyis a szónoklattan, a dialektika, aztán a csillagászat, a számtan, a mértan és a zene. Tehát így kaptak egyfajta ilyen alapműveltséget, ezt Tamás itt Nápolyban szerezte meg. Ami viszont még jelentősebb az ő személye számára ebben a nápolyi tartózkodásban, hogy itt ismerkedik meg Arisztotelésznek a filozófiájával. A nagy görög filozófusnak a művei ekkor kezdenek igazán beérkezni Európába, mégpedig arab közvetítéssel. Tehát először az arabok fordították le és foglalkoztak vele, majd onnét jött be Európába és fordították le latinra, és ekkor kezdték az egyetemi oktatásba is ezt bevenni. Így például a nápolyi egyetem is, amit egyébként II. Frigyes alapított, egy friss alapítású egyetem volt. Európa ősi egyetemei, azok Bologna, Párizs, Oxford, tehát ezek voltak, ahol ugye a felsőfokú tanulmányok, az képzés, az 3 területen nyilvánult meg, akik tovább mentek ebből a középfokú képzésből, a jogi, az orvosi és a teológiai karok, fakultások fogadták a tanulni vágyó ifjakat. És a másik, szintén még döntőbb dolog, hogy belép a domonkos rendbe. Domonkos rend szintén egy friss alapítású korduló rend. 1215-ben alapította a Szent Domonkos, és egy évvel később kapták meg a pápai jóváhagyást, de Domenico Guzmán, ő spanyol nemesi családból származó pap volt, ki még mint kanonok kísérte el a püspökét a Dél-Franciaország vidékekre, ahol akkoriban erőteljesen terjedt az albigen seregnekség, majd, hogy erről majd később részletesen, meg Tamás is teológiailag majd küzd velük. Minden esetre ez a domonkos számára egy életre szóló dolog volt, hogy találkozott a teretnekségnek ilyen mértékű terjedésével, és addig a pápa cisztercieket küldte, hogy próbálják meg fölvenni vele a küzdelmet, de nem sok sikerrel, és Szent Domonkos kifejezetten arra alapította a rendjét, hogy tudjon prédikátorokat küldeni ezek közé az emberek közé, és hogy 2 fontos támasza kell, hogy legyen a munkájuknak. Az egyik a megfelelő képzés, tehát hogy igazán képzettek legyenek, és föl tudják venni a szellemi harcot, küzdelmet ezekkel az eleknek tanításokkal. És ezért is volt az, hogy elég hamar ők aztán megjelentek az egyetemeken, tanulóként, majd pedig oktatóként. A másik a hiteles élet. És ezért alapított domonkos kordulórendet. Tehát, hogy az apostoli szegénység támassza alá a hiteles élet a mondani valójukat. És igazából ez a elnevezés, hogy domonkosok, ez mondhatjuk így, hogy ilyen népi elnevezés, mert az eredeti nevük, ma is az van a nevükben, OP, Ordo Predicatorum, tehát prédikátor testvérek rendje. Tehát az mutatja, hogy mi az ő elfoglaltságuk. És ugye az alapító után aztán mondhatjuk így, hogy népiesen ma is domonkosoknak hívjuk őket. Na hát Tamásnak ezt a döntését a családja az egyáltalán nem fogadta szívesen, hogy az előkelő gróf fiú homikoldó rendbe áll be. Mert hát ők azért adták az egyházi pályára, hogy ott majd megfelelő pozícióba jutva öregbítse a családnak a hírnevét, ő legyen a Monte Cassinói apát, vagy legalább püspök érsek legyen valahol, tehát ezt elfogadták volna, de az, hogy egy kolduló rendbe álljon be, azt nem. És a domonkos testvérek éppen ezért elküldték őt, hogy a Párizsba folytassa a tanulmányait, tehát hogy onnét a családi kör, tehát a család számára elérhető körből kimenekítsék, de először nem jártak sikerrel, mert Róma közelében utána mentek a család, bátyai is tulajdonképpen elrabolták és hazavitték, és bezárták. És egy jó évet töltött ő bezárva ott a családi várukban. És ezt ő arra használta föl, hogy imádkozzon és tanuljon. Soráig elmentek, hogy eltérítsék a szándékától, hogy még egy utcanőt is beküldtek hozzá, hogy majd talán az eltéríti ettől az elhatározásától. Tamás kiragadott a kandallóba egy égő fákját, és azzal zavarta ki, és utána egy nagy keresztet égetett az ajtóba. És aztán a nővére, aki rendszeresen bejárt hozzá és vitte neki az ételt, maradta, ő is Bence és apáca lett később. Tehát inkább ő hatott. És akkor aztán végül is aztán a család belenyugodott és elfogadta, miután azt a kitartását látták, és akkor így került ő tanulni először Párizsba. Tehát Párizsba először tanulóként érkezett meg Párizsba, egy pillanatja az. Igen. Ahol 3 évig tanult Nagy Szent Albert tanítványaként. Nagy Szent Albert, ő szintén domonkos szerzetes volt, akit egyszerűen csak a doktor Universalis névvel illettek, és azért, mert nagyon széles körű ismereteket szerzett, nem csak teológiával foglalkozott, hanem természettudományokkal is. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk ott, úgyhogy az ő munkássága nyomán lett az asztrológiából asztronómia, és az alkímiából kémia. Tehát, hogy mind a kettőt, ami tudományos szinten művelte, ami kicsit ugye az ilyen jósláshoz, meg bölcsekköve ilyen készítése, ilyenhez kapcsolódott sokszor. Na és Tamást a tanulótársai először nagyon félreismerték, mert azt a nagy darab csöndes fiút úgy gondolták róla, hogy hát nem egy olyan túl éles elmélyű valaki. Úgyhogy el is nevezték Néma Ökörnek, ez volt a csúfneve, és Szent Albert volt az, aki igazán tudta, hogy mi lakik benne, és mondta, hogy ha ez az ökör egyszer elbődül, akkor az egész szilárd fogja visszhangozni a hangját. Albert egyébként meg pont az ellenkezője volt, egy nagyon kis alacsony emberke, az a történet maradt fölről egy pápai kihallgatás alkalmával. A Szent Atya mondta, hogy most már nyugodtan fölállhat, nem kell térdelni, és mondta, hogy már állok. Na és ebből időből az maradt fönn az a kis történet is, hogy az egyik tanulótársa segíteni akart Tamásnak a lecke megértésében, úgyhogy leült mellé és türelmesen elkezdte magyarázni a dolgot, Tamás meg csöndben hallgatta, majd amikor ez a tanulótárs elakadt, akkor Tamás megmagyarázta neki, hogy hogyan van. És akkor azért ők is rájöttek, hogy nem egészen olyan, mint aminek ők gondolták. Nagy Szent Albertet aztán Kölnbe küldik, rövidesen, és Tamás oda is követi, majd amikor itt lejárnak a tanuló évei, akkor 1252-59-ben visszatér Párizsba már tanárként. Tehát ezek lesznek az első párizsi tanári évei. Ehhez kötődik az a történet, hogy megvédi a korduló szerzeteseknek a tanításhoz, meg egyáltalán a létezéséhez való jogukat. Na és egy rivalizálás indult el ekkor a világbajnokság, meg a szerzetesek között az egyetemen, és a világi papok szerették volna kitúrni onnét a szerzeteseket, úgyhogy egy Szentamúri Vilmos nevű világi pap kifejezetten írt egy könyvet, amiben egyáltalán azt megkérdőjelezte, hogy létezni van joguk a kolduló rendeknek, és ezzel egészen a pápáig ment, hogy tiltsák be őket. És mind a két kolduló rend, a domonkosok, meg a ferencesek, ők is akkor már jelen voltak itt, küldtek egy-egy embert, hogy cáfolja ezt az írományt, és védje meg az ő jogaikat. A domonkosok Szent Tamást küldték, a ferencesek pedig Szent Bonaventúrát. Úgyhogy nagy harcos társak is lettek. Kettőjükről fönnmaradt egy kis történet, hogy amikor Tamás meglátogatta Bonaventúrát Párizsi Ferences kolostorban, akkor kérdezte tőle, hogy hol vannak a könyvei. Akkor bement a könyveik, és akkor Bonaventúra vezette őt a cellájába, és a falon lévő egyszerű keresztre mutatott, hogy onnét veszi a tudását. És ezért egy kicsit elterjedt az a dolog, hogy igen, egyikük az észnek az embere, aki tudományos alapon támasztja alá a hitet. Igen, Tamásnak az írásai valóban nagy mértékben szólnak erről, a hitnek az értelme megalapozásáról. Bonaventura meg a misztikus, aki ugye a mélységekbe, a lelki mélységekbe akar betekinteni. De azért majd meglátjuk, hogy nincs ekkora nagy ellentét közöttük. Egyébként nem véletlenül hívták Bonaventurát a Szeráfi doktornak, Szent Tamás meg az angyali doktornak, tehát mind a ketten úgymond ilyen angyali jelzőt kaptak, tehát ez mutatja azt, hogy az Istenhez való közelségüket. Amikor, és akkor Rómába mentek, hogy megvédjék a kolduló szerzeteseknek a jogait, akkor megérkeztek, akkor még 36 óráig volt, hogy fölkészüljenek a nagy vitára. Tamás ugye egy kicsit pihent, majd utána bement a kápolnába, ott imádkozott vagy 18 órát, és akkor a maradék időben fölkészült a vitára. Tehát ez mutatja az ő lelkületét, hogy honnét várta ő igazán a segítséget és az ihletet. Még meg kell említeni azt, hogy ekkortól lesz neki hűséges társa és segítője az egyik domonkos testvér, Pipui Reginál, akit mellé adnak egyrészt, hogy segítse a tudományos munkájában, és másrészt meg kell egy kicsit gondoskodjon Tamásról, hogy például ne felejtsen el enni a nagy tudományos munkája közben. Tehát volt, aki őt pátyolgatta. És itt már csak így röviden a további évekről, aztán majd meg áttérek arra, hogy kicsit a tanításába is bele tekintsünk. Tehát ezután, az első párizsi évek után Itáliába megy, ott ugye több helyen, Nápolyban, Rómában, Orvietóban tartózkodik, ugyanis a pápai udvarnak is lesz a teológusa, és a pápai udvar az hát nem mindig Rómában székelt, mert rómaiakkal nem volt, tehát mindig annyira jó viszontban is volt, hogy környező kisebb városokban volt a pápai udvar. Aztán utána újra visszatér Párizsba, 1268 és 72 között a második párizsi tartózkodása, majd hát az utolsó megbízása, hogy magiszter Nápolyban a domonkosoknak az ott kialakított iskolájában, és 1274-ben 10. Gergely pápának a hívására elindul a Lyoni egyetemen zsinatra, de már nem ér oda, hanem a fosszanovai megbetegszik, és a fosszanovai tisztelci apátságban hal meg. Ott nem messze Nápolytól, tehát nem jutott akkor már messzire. Hát elég fiatalon az 50. életévét sem töltötte be, és ezért is az, hogy ekkora örökséget hagyott ránk, ez még inkább csodálnivaló. És hát ami most jön arra tényleg, csak azt mondhatnám tulajdonképpen, hogy mondhatjuk ugye szemelvények vagy töredékek Aquinói Szent Tamásnak az életművéből, tehát csak néhány gondolatot ragadtam ki. Olyanokat, aminek viszont úgy látom, hogy ma is aktuálisak, mert Szent Tamásnak gondolatai, tanítása az, hát ma is szüksége lenne arra, hogy ismerjük, hogy helyre rakjon egy pár dolgot, ami ebben a mai világban tévesen van jelen. Ugye Szent Tamás a nagybetű filozófusnak, Arisztotelésznek a tanítványa, mondhatjuk így, de nem egyszer csak tanítványa, hanem ő az, akire azt is szokták rá mondani, hogy aki megkeresztelte Arisztotelészt. Tehát az ő tanítását felhasználta a keresztény hitnek az alátámasztására. Ugye eddig a keresztények főképp Platonnak a filozófiájára építettek, aki hát az örök ideáknak a világából indult ki, hogy amiknek szerinte a földi dolgok csak ilyen tökéletlen ánképei, és a földi dolgokat a belénk ültetett ideákon keresztül ismerjük meg. Arisztotelésznél fordított az út, amikor azt mondja, hogy az értelmi megismerés az az érzéki tapasztalatból indul ki, és Tamás is ezt veszi át. Ott van az öt érzékszervünk, azon keresztül megismerjük a világot, ezt dolgozzuk fel szellemileg, és ebből vesszük az ismereteinket. És hogy miért fontos ezt ma kiemelni? Hát azt gondolnánk, hogy mindenki így gondolja. De például van egy filozófusunk, Horányi Özséb, aki egyébként a Pax Romana társaságnak a vezetője, és ő mondta egy interjúban, szóval úgy szeretne arisztoteliánus lenni, tehát manapság ez nem lehet, mert csak az a biztos, hogy én vagyok. Tehát egy ilyen szélsőséges egzisztencializmust val ez a tudós. Hát erre én meg azt mondom, hogy hát ha körülöttem lévő világban semmit sem vehetek biztosnak, akkor az sem biztos, hogy én vagyok. Lehet, hogy a Mátrixban vagyok, és azt az egészet most itt csak az agyamba öntik, és nem is történik meg. Tehát ha nem vesszük valósnak azt, amit körülöttünk megtapasztalunk, megélünk, akkor mi magunk sem leszünk igazából biztosak. Tehát igenis van ennek mai korra mondani valója, hogy ez a fajta pozitív hozzáállás, hogy az értelem képes a világ megismerésére. Tehát ezt határozottan tanította Szent Tamás, és Chesterton ennek nyomán tulajdonképpen így fogalja össze nagyon röviden Szent Tamásnak a filozófiáját, hogy ami van, az van. Tehát elfogadjuk a létezését. És ugye azt a példát is hozza itt Chesterton, azt mondja, hogy amikor egy gyermek elindul a világnak a felfedezésére, az első lépéseit teszi, találkozik valamivel, tárgyal, állattal, akármivel, szóval nem tudja még, hogy mi az, de azt tudja, hogy valami. Tehát, hogy ez egy létező dolog. És szintén Arisztotelész kapcsán volt Szent Tamásnak a nagy vitája Párizsban, Brabanti Szigerrel, a kettős igazságról. Ahogy mondtam, Arisztotelész arab közvetítéssel jutott el a keresztényekhez, és az egyik nagy magyarázója, egy arab filozófus, Ibn Rushd, akit Averroesnek neveztek latinosan, és hát ő nyilván úgymond a saját helyzetéből kiindulva értelmezte Arisztotelészt. Egyrészt ott volt ő, mint hívő muszlim ember, akinek ott van a Korán kinyilatkoztatása, és ott van Arisztotelész filozófiája, ami nem mindig passzol össze egymással. És akkor talán is a saját személynek a védelmében is egyfajta olyan álláspontot alakított ki, hogy lehet olyan, hogy valami a kinyilatkoztatás szintjén igaz, meg valami, ami az értelem szintjén igaz. És kettőre nincsen érintkezési pontja egymással. És hát Szent Tamás ezt cáfolta, mivel a teremtő és a kinyilatkoztató Isten ugyanaz, a kettő révén szerzett ismeret nem állhat ellentétben egymással. Tehát ezt határozottan állította Szent Tamás, nincsen kettős igazság. És a Szent Tamásnál megtaláljuk azt, hogy akkor mi a helyzet a Szentírással. Mert elsőre úgy gondolhatjuk, hogy nekünk is ilyen problémánk van vele, mint a muszlimoknak Koránnal. És a Szent Tamás mondja, hogy ahol a Szentírás és a tények ellent mondanak egymással, a Bibliát nem szó szerint kell érteni. Tehát már ő ezt akkor megfogalmazta. És a másik fontos, hogy különbséget tesz, akkor azt mondja, hogy a kozmológiájában, tehát a világról szóló tanításában, akkor azt mondja, hogy a ilyen dolgok, mint például a bolygók mozgása és hatásuk, az élőlények természete és viselkedésük, az a filozófiának, és itt ezzel alatt értsd, hogy a értelmi megismerésnek a területére tartozik, és nem a kinyilatkoztatásában. Tehát, hogy így tesz különbséget, hogy nem állnak egymással, hanem itt akkor más szinttel foglalkozunk, és más módon foglalkozunk vele. És ugye ezt is azt hiszem, hogy manapságunk, ami mindig annyira be van rögződve, hogy a hit meg a tudomány azok egymással szemben állnak, vagy ellentétes dolgokat mondanak, akkor itt megint nagyon fontos Szent Tamásnak a tanítása, hogy nem áll a kettő ellentétben egymással. Na és hogy az előbb mondtuk, hogy a világot is azon keresztül ismerjük meg, hogy kiindulunk az érzékelhető dolgokból, és utána azt a értelmünkkel feldolgozzuk, azt, amit mi tapasztalatot szereztünk, tulajdonképpen Istenhez is ezen az úton eljuthatunk. Ugye ez a katolikus hitnek alaptétele, hogy Isten léte, tehát az, hogy Isten van, az értelmileg fölismerhető, értelemben fölismerhető. És ezt nem ugye Szent Tamás találta ki, Szent Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Vagyis a teremtő Istenből, vagy a teremtett világból következtethetünk a teremtő Istenre. Ugye azt a példát szoktam hozni a gyerekeknek, mivel a tanári asztal az ugye mindig ott van előttem, hogyha itt van az asztal, akkor mi a logikusabb azt gondolni, hogy ez itt magától itt lett, vagy az, hogy valaki készítette. Nyilván az, hogy valaki készítette. Tehát, hogyha látjuk a teremtett világot, akkor abból is következik, hogy van teremtő Isten. Na és Szent Tamás Arisztotelész nyomán öt utat vázol föl Istenhez, Arisztotelész filozófiáj nyomán, és most nem akarta mind az ötöt felsorolni, a hasonló a gondolatmenet mind az ötnél, úgyhogy ezért csak így ezt vázol most föl, hogy a világban a létezését minden úgy kapja. Tehát mi a szüleinktől, ők a nagyszüleinktől, de ez a, hogyha olyan nagyba együnk, hogy mondjuk a bolygók keletkezését nézzük, ott is ugye, hogy ebből vagy abból az anyagból kialakul a bolygó, tehát mindig valamiből lesz valami. De ezt nem lehet a végtelenségig folytatni ezt a sort. És ugye ez is igazság, hogy a semmiből nem lesz semmi. A sornak az elején ott kell állnia egy olyan létezőnek, aki más természetű, mint a teremtett világban lévő létezők, nem kapja a létet, hanem bírja. Ő maga a lét. És ezért ő az, aki azt adja, akitől mindenki indul. Ezt nevezte Arisztotelész mozdulatlan mozgatónak, hanem mondom, hogy ezt, mert ugye nála az, hogy most ez személy, vagy kicsoda, ez igazából nem merült föl, hanem mondhatjuk úgy, hogy mindegy ős elv. Szent Tamás viszont ugye keresztényként azt mondja, hogy ezt nevezi mindenki Istennek, akitől kiindul. És ugye ezt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy a maga a kinyilatkoztatás is alátámasztja, hiszen a kivonulás könyvének harmadik fejezeteiben, ahol Isten Mózesnek kinyilatkoztatja nevét a csipkebokorból, ott úgy mutatkozik be, hogy én vagyok, aki vagyok. Ezt mond Izrael fiainak, hogy aki van, ő küldött el hozzátok. Úgyhogy mi lettünk, ő van. Tehát itt láthatjuk meg ezt persze. A Szentírás nem filozófiai értelemben érti ezt, hanem ott ugye azt, hogy én vagyok a jelenlévő, a veled lévő Isten elsősorban, de mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen értelmet is láthatunk mögötte. Viszont az értelem Isten megismerésében korlátokba ütközik egy idő után. Tehát valameddig eljuthatunk, azt felismerhetjük, hogy ő van, az ő létezését, arra következtethetünk a műveiből, de igazán meg akarjuk ismerni Istent, akkor ez ugye nem elegendő. Megint csak visszatérve ez az asztalos példához, ugye, hogy ki készítette ezt az asztalt? Hát, ugye, annyit következtethetünk, valószínűleg asztalos. Arra is következtethetünk, hogy jól végezte a munkáját, vagy nem olyan jól a művéből, de az, hogy ő ki ő, milyen ember, van-e családja, hány éves, ezt már ebből nem, az asztalból nem tudom meg. Hanem csak akkor, hogyha találkozom vele, és beszélgetek vele. Tehát Isten is igazán az ő belső életét, hogy ki ő igazán, azt már csak akkor ismerhetjük meg, hogyha ő föltárja a kinyilatkoztatásban. Ugye erre mondja Aquinói Szent Tamás, hogy azért volt szükség a kinyilatkoztatásra, mert különben csak kevesen, sok-sok tévedéssel jutottak volna el a róla való ismeretnek a töredékéhez. Hogyha ő maga nem nyilatkozik meg, nem szól hozzánk. És akkor itt térek vissza, amit említettem a Domonkosság alapításánál, az eretnekekkel szembeni küzdelem. Egyébként mindenki által olyan békés és nyugodtnak ismert Szent Tamás is tudott elég harcias lenni, akkor, amikor arról volt szó, hogy a hitet meg kellett védeni. Tehát akkor egyáltalán nem habozott, hogy annak a védelmére kelljen. És hát a 13. században egy elég nagy probléma volt Európában, hogy újraélett a középkori eretnek mozgalmakban az ókori manichaizmusnak a dualista szemlélete. Vagyis az, hogy a szellemi világot teremtő jó és az anyagi világot alkotó rossz Isten létezik. Tehát, hogy két alapelvből indul ki, született a világ. Tehát maga az anyagi világot azt tulajdonképpen rossznak tartották, az abból fakadó intézményeket is, és ezért szemben álltak állammal, egyházzal, vagy például a házasságot se fogadták el. Tehát az, hogy ugye az egész egy háborúba is torkollott ott Franciaországban, ennek ez is az oka volt, hogy itt egy tulajdonképpen ilyen anarchistákról volt szó. De ugye Szent Tamás, hogy szellemi téren vette föl velük a küzdelmet. Ugye itt, amit ott a zárójelben felsoroltam, hogy ez tulajdonképpen itt egész Dél-Európában végighúzódott, meg Közép-Európát is érintette. Itt a Balkánon Bogumiloknak hívták őket. Egyébként a Imre királyunk is harcolt ellenük. Aztán ott a Európa középső részén kataroknak, vagy tisztáknak, ugye így nevezték ők magukat. És a ott a lélfrancia vidékeken pedig albigenseknek, albi városáról, ahol a központjuk volt. Itt most a harcokra, mert küzdelekre nem térek ki, mert az nem férne, vagy az kiló itt az előadásból, hanem inkább azt ugye, hogy Apvinói Szent Tamás az ő tanításaikkal szemben mit is fogalmazott meg. Tehát Szent Tamás kiállt amellett határozottan, hogy a teremtés Isten műve és jó, ahogyan a Szentírásban is elhangzik a teremtés könyvében, minden napnak a végén szinte ilyen refrénszerűen, hogy látta Isten, hogy ez jó. És ez a keresztény hit, az ragaszkodik. És hogy nincsen két alapelv, egy jó meg egy rossz, sőt, Szent Tamás azt fogalmazza meg, hogy a rossz, az tulajdonképpen csak a jónak a hiánya. Tehát az úgy jelenik meg, hogy ott a jónak a teljessége csorbul, valami hiányzik az egészből, és a rossz az így jelenik meg, mint a jónak a hiánya. Ezért mondja azt megint csak Chesterton, hogy a Szent Tamás viselhetné, akár azt is a nevető teremtésről nevezett Szent Tamás, ami van egyes rendekben, szerzetes rendekben, hogy valami hittitokról, vagy hitigazságról, vagy személyről veszik a nevüket. És mivel, hogy a teremtésnek a jóságát védi a tanításában. És hogy miért is tartottam fontosnak ezt kiemelni? Azért, mert különböző keleti filozófiákon, meg vallásokon keresztül ez a fajta szemlélet újra szivárog be Európába. Miközben egy fogyasztói társadalom van, amelyik a testnek a kiszolgálására rendezkedett be, közben pedig bejönnek ilyen tulajdonképpen testellenes filozófiák, vagy vallási elképzelések. Tehát, és a popkultúrában is ugye ez megjelenik, tehát ennek nyomán meg kell igenis fogalmaznunk, hogy nincsen yin és yang, meg nem kell egyensúlyt hozni az erőbe, hanem a keresztény tanítás az, ugye, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja Szent János apostol, és hogy az felé halad a világ, azt várjuk, hogy Isten lesz minden mindenben. És Chesterton fogalmazza meg megint Tamásnak ezzel a tanításával kapcsolatban, hogy Szent Tamás volt az, aki tulajdonképpen megmentett bennünket a keleti pessimizmustól. És itt még ugye azt is hozzáteszi Szent Tamással kapcsolatban, hogy ugye a középkorban az egyháznak azért kellett küzdenie, hogy kordába tartsa az embernek a fékezhetetlen élni vágyását. A modern korban értünk el odáig, hogy olyanokkal kell küzdeni, akik nem akarnak élni. És hogy Szent Tamás vitatkozik azokkal is, tehát ezért is aktuális ő, mert az ő gondolataiban tulajdonképpen későbbi gondolkodóknak nem helyes gondolatainak az ellenszerét is megtaláljuk. És ezt mondja a példának, hogy amikor Hamlet elmékedik róla, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ezt ugye nem a dán királyfi mondja Ezerben, hanem a reneszánsz író 1600-ban. Akkor azt mondja, hogy Szent Tamás az asztalra csapna és dörgő hangon mondaná, lenni, ez itt a válasz. És akkor, amivel befejezem, hogy mutassunk rá arra, igen, hogy Tamás meg Bonaventura nem biztos, hogy annyira távol állnak egymástól. És hogy Szent Tamás is, mondhatjuk úgy, hogy misztikus, olyan szempontból, hogy amit az értelemmel megfogalmazott, az igazából mind az ő mély hitéből és Isten kapcsolatából születik. És különösen is abból, amit az oltári szentséghez fűzi. És ezért nem az oltári szentségről szóló tanítását akartam idehozni, hanem csak néhány momentumot, ami az ő személyének a kapcsolódását mutatja az oltári szentséghez. Az egyik az, hogy például a szentmise bemutatásakor olyan elragadtatásba tudott esni, hogy ez a hatalmas ember levitált, lebegett. Ennyire magával ragadta őt az oltári szentségnek a csodája. És nem véletlen, hogy 4. Orbán pápa 1264-ben, amikor bevezeti az Úrnapját, vagyis Krisztus szent teste és vére ünnepét, akkor Szent Tamást kéri fel az úrnapi szentmise és zsolozsma szövegeinek a megírására. Ezeket mind a mai napig imádkozzuk. Amiket szerintem itt is mindenki ismer, az a zsolozsmának az esti dicséretben szereplő himnusza, az úrnapi zsolozsma esti dicséretben szereplő himnusza, amely így kezdődik, hogy zengd a titkot hangos ének. Ebből az utolsó két verszakot szoktuk általában a szentség eltételkől imádkozni, a Tantum Ergo, latinul valószínűleg jobban ismerjük, tehát ez is Szent Tamásnak a szerzeménye, és a másik pedig, amit az elején fölolvastam, az Adorult Én Devóter, vagyis a imádlak és áldlak Isten rejtelem. De még több is van, csak ezt a kettőt emeltem most itt ki. És amivel pedig akkor most befejezném, ehhez kapcsolódó Szent Tamás életének az utolsó megnyilvánulása is, amikor ott Fosszanovában hajloklik, és a szent útra valóban részesül, vagyis az utolsó szentáldozásban, akkor a következőt imádkozta. Téged fogad lelkem, váltságdíja, irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Téged prédikáltalak és tanítottalak. Sohasem szóltam ellened semmit. Nem ragaszkodom makacsul nézeteimhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam, erről a szentségről alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból. És azzal zárnám, hogy Pasi Balázs atyától hallottam ezt, hogy ő elképzel egy másik találkozást Bonaventura és Szent Tamás között, amikor Bonaventura látogat el Tamáséknak a kolostorába, és ő kérdezi, hogy hol vannak a könyveitek, akkor Szent Tamás bevezeti őt a kápolnába, és letérdelnek az oltári szentség elé, és ott imádkoznak. Köszönöm szépen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az előzőekben a zalaegerszegi Mincentineumban elhangzott előadást hallhatták, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott Aquinói Szent Tamásról. A felvételt Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mivel május 4-én Lourdesban a grottánál mondtam aranymisémet, itt a Mária Rádió kápolnájában most 9 órakor mondtam az aranymisémet, ezért a mostani katekézist természetesen Mária tiszteletéről fogok szólni. Engem május 1-én szenteltek pappá, Mária hónapjának az első napján, és végigkísérte életemet Máriának a szeretete, oltalmazó jósága, annak alapján is, hogy amikor az életem megfogant, édesanyám fölajánlott a szűzanyának. Nehéz volt válogatnom, hogy most hogyan tegyek tanúságot az ő végtelen szeretetéről, és úgy gondoltam, hogy azzal a verssel kezdeném az elmélkedést, amely a sok gyönyörű Mária himnusz közül a szívemhez a legközelebb van. Rónai György, himnusz a boldogságos szűzhöz. Halkan hull az őszi este harmata, harmatozd rám égi kedved, Mária, oszladozzék balga szívem bánata, te vigyázz rám, boldogságos szűzanya. Hogyha kővel megdobnak az emberek, szeljek nékik ízes búzakenyeret. Töltse be a lelkemet a szeretet, tiszta szívvel álthassam szent gyermeked. Bánatok közt elvadultam, légy szelíd térítőm, hogy égi atyánk fényeit szeplőtenül tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermekkedvel ámuljak a fényeken, rózsa legyen tövisek közt életem, piros rózsa virágozzak ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Ellankasztó szárazságot messze űz, égjek a szent szerelemben, mint a tűz, égi tűznek tűztestvére, kit derűs kötelék a legfőbb tűzzel összefűz. Fáradtságban biztatásod el neved, cirógasson langyos puha tenyered, jó öledbe hajtva tikkat fejemet, megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, mint fiadat úgy öleljen két karod, köszöntsenek örvendezve angyalok, fogadjon be országába magzatod. Ámen. Engedjétek meg, hogy néhány teljesen személyes emlékemet fölidézzem eme gyönyörű vers alapján. Harmatozd rám égi kedved, Mária. Gyönyörű a papi hivatás, csak néha az ember találkozik olyan támadásaival az ördögnek, akár testvéreimet illetően, akár engemet, saját személyemet illetően, amikor úgy könnyen kedvét vesztené az ember. És van valaki, aki mindig visszamosolyog az emberre. Égi kedved, Mária, harmatozd rám. És ez nem szólam, tudnélik, a sátánnak semmi hatalma nincs a szűzanya fölött. És a végső győzelem tudjuk, hogy az ő oldalán lesz. És ki másba kapaszkodna egy törékeny gyermek, hanem az ég édesanyjába. Aztán ott van, hogyha kővel megdobnak az emberek. Olyan világban élünk, amely a hitnek, minden értéknek kicsúfolója, meggyalázója. Kővel dobálnak. És mi nem aljasodhatunk oda, hogy visszadobáljunk kövekkel. És az a remény, hogy eljussunk oda a végső
imádásához,

hitünket, és így tovább, és hogy ez a harc, ez ne durvítson el bennünket, ne legyünk kegyetlenek, hanem maradjunk meg embernek, méghozzá szelíd embernek. Az 50. évfordulós misében is van egy szép könyörgés, hogy szelíden és határozottan tudjam képviselni az isteni tanítást. Hát igen, ezt a szelídséget Máriától kell újra meg újra ellesni és kérni tőle. Aztán itt van a piros rózsa. Gyermekkedvel ámuljak a fényeken, rózsa legyen tövisek közt életem, piros rózsa, virágozzak ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Másfél éve kerültem Makkos Máriára a kegytemplom lelkészének, és amikor fölérkeztem ide Makkos Máriára, akkor hoztam egy szép piros rózsát Máriának a Dunaszigeti plébánosi kertemből, és ezt őrzöm azóta is, hogy mindig ezt a rózsát, a rózsának az életét, színét, a Mária iránti szeretetemet, mondhatom szerelmemet, tudjam mindig újraéleszteni. Ellankasztó szárasság. Kedves testvéreim, a dolgok megkopnak, elszürkülnek, és mindig az újrakezdés kegyelme. És Máriának nem volt könnyű, amikor menekülni kellett Egyiptomba, aztán ott végkísérte fiát, és soha nem engedte magát annak, hogy a saját fájdalmai azok úgy ellankasszák, és legszebb énekünk közé tartozik, hogy áll a kereszt alatt, hogy a fiának ne fájjon még jobban az ő édesanyjának a fájdalma. Cirógasson langyos puha tenyered. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lehet-e a pap szerelmes. És egyértelműen mondtam, hogy igen. Hát persze a Krisztusba. De ha nem abba, akkor erről nem akarok szólni. Tehát az anyai szeretet, amely sugárzik, nyilván sugárzott Jézusra, János apostolra, és minden keresztényre, az embernek, hát főleg a papi embernek, akinek egyetlen hölgy van az életében, a szűzanya, biztos, hogy ő is hasonló, egyértelmű és talán még hatékonyabb szeretettel szeret bennünket. Én ezt tudtam megtapasztalni. És végezetül itt van a jó halál kegyelme. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, olyan megrendítő, amikor az ember a maga halálára gondol, hogy nem a semmibe érkezik, hanem oda fog megérkezni ahhoz a egyrészt földi édesanyához, aki már régóta a mennyországban van, a saját édesanyám, és ahhoz a Máriához is fogok megérkezni, nyilván a fiához is, aki egész papi életemet végig kísérte.

Kedves testvéreim, vannak olyan imádságok, amelyhez évszázadoknak az áhítata kötődik, és ilyen például a Lorettói litánia. És sokan unják azt, hogy most miért kell 51-szer megszólítani Máriát. Hát ha mondjuk egy férje feleségének naponta nem mondja el 10-szer, hogy szeretlek, akkor ott baj van a házassággal. Hát hogy újra meg újra ez a litánia azt a gazdagságot gyűjti össze, hogy Istennek a legcsodálatosabb, legkiválóbb teremtménye a szűzanya, akinek még az angyaloknál is magasabb a rangja, mert az Isten fiának volt életadója, hogy hogyan is közelítsük meg, hogy méltóképpen tiszteljük őt. És a Lorettói litániából hát csak szemezgetni tudtam, mert 51 megszólítás van, és hát mint matematikus megszámoltam, hogy 14-szer szólítjuk meg őt úgy, hogy anya. Krisztusnak szent anyja. A második ezek közül, hogy anya, egyházunk anyja. Nagyon örültem, amikor Ferenc pápa a pünköst hétfőt emett titok megünneplésére rendelte el. Az egyház születésnapja pünkösd. És ha már megszületett az egyház, illik köszöntenünk a szülőanyát is, Máriát. Miért mondható ő teljesen egyértelműséggel az egyház anyjának? A test szerinti Krisztusnak jogos örököse a föltámadt Jézus. Tehát, aki világra szülte, aki lehetőséget adott például arra hosszú távon gondolkodva, hogy áldozhassunk, mert ha ő nem ad testet a Krisztusra, Krisztusnak, akkor nincs áldozási lehetőségünk. Tehát az egyház anyját köszöntjük. Aztán isteni kegyelem anyja, reménység anyja, reménység anyja. Itt visszakanyarodok, nagyon sokszor imádkoztam már Lourdesban, hogy Lourdes olyan város, olyan kegyhely, hogy én még töményebb szinten a nyomorúsággal nem találkoztam, mint Lourdes. Valaki viszi gyönyörűen karjai közt a 2 vagy 3 éves béna gyermekét, ott van a sok-sok kerekes, székes, kényszermozgásos ember, és nem belevetítés, bárki ezt megtapasztalhatja, hogy amikor ott elvonulunk a grotta előtt, vagy csak leülünk oda egy néhány tized rózsafűzérre, akkor hogy van remény. És itt vissza kell, hogy idézzem az abszolút konkrét lurdi történésből a Bernadettnek a történetét, amikor Mária, szinte látom a Máriának a mosolyát, azt mondja Bernadettnek, hogy nem a földön, hanem az égben fogom boldoggá tenni. És ha ismerjük Bernadett életét, akkor tudjuk azt is, hogy egy megrendítően súlyos, ilyen csontrákban halt meg, és azt mondta utolsó heteiben, hogy boldogabb vagyok kereszttel a kezemben, halálos ágyamon, mint egy királynő a trónján kezében jogarral. Tehát aki végig szenvedte a kereszt alatt Krisztus szenvedését, eltemette a fiát, várta a fiának a föltámadását, tehát ha rátekintünk, hogy milyen tömény fájdalmat szenvedett el, akkor megszűnik az a hamis illúzió, hogy a betegség, a szenvedés az Isten büntetése lenne, hanem legnyilvánvalóbb Szűz Mária által, hogy a Krisztus megosztja velünk a megváltó szenvedését. Aztán szeplőtelen szűzanya, szeplőtelen. 1854 az egyház kihirdeti a szeplőtelen fogantatást, hogy csak úgy lehetett tökéletes a szeretet Máriában, ugye kegyelemmel teljes, ahogy az angyal köszönti, ha nem éri az áteredő bűn. És nincs olyan teremtmény,
Nyilván teremtményt mondtam, tehát Krisztus nem tartozik a teremtmények közé, tehát egyetlen egy teremtmény van, aki szeplőtelen. Hát így alkotta meg Isten Ádámot és Évát, de ezt a hallatlan furt hamar ők föladták a bűnbeeséssel. És azóta az áteredő bűn mindenkire ráterhelődik, és egyetlen egy valaki van, aki szeplőtelen. Előbb már idéztem, hogy ezért semmi hatalma a sátánnak nincs fölötte. Aztán, amit végtelenül szeretek és alkalmazok is, jó tanács anyja. Jó tanács anyja. Sok olyan csodálatos görög ikon van, amikor úgy oda simul a kis Jézusnak az arcocskája, oda simul Máriához. És amikor én Máriától kérek tanácsot, gyakran előfordul, jó tanács anyja, akkor tudom, hogy azt közvetíti számomra, ahová Jézus szeretne engem küldeni, akármilyen szolgálatra, és végtelenül fontos, hogy kérjük őt, hogy adjon nekünk olyan erőt, hogy tudjuk Krisztusnak a követségében akár papi, akár más hivatásunkat teljesíteni. És még egy dolgot emelnék ki itt, amikor az anyáról beszélek, ez a hűséges szűz. A hűséges. Kedves testvéreim, Jézus egyértelműen mondja, hogy a szolgáktól, hát vagyis tőlünk, semmi mást nem fog számon kérni, mint a hűséget. És hol van ma a hűség? És hol van ma az értékrend? Diákjaimnak tanítottam, hogy a szabadságunkkal úgy élhetünk, hogy először is döntünk valamilyen jó érték mellett, és minél nagyobb érték mellett döntünk, házasság, papság, annál nagyobb mértékben értünk a szabadságunkkal. Ha valaki nem mond igen semmire, az nulla, nem élt soha a szabadságával. És miután döntöttünk, nincs újabb lapunk, hanem az határozza meg jellemünket, erkölcsünket, hogy hűségesek vagyunk-e, és a hűtlenségben a szabadságunkat dobjuk oda, hogy amit egyszer elhatároztunk, azt meghamisítjuk. Hát ez a néhány köszöntés, hogy hogyan is szólítjuk Máriát, mint anyát, egy párat kiválogattam, és az édesanyja sok imádság is megfogalmazza, hogy a gyermekeit, tehát égédesanyánk, minket sem fog soha cserben hagyni, ha hozzáfordulunk.

gyönyörű szentírási képek következnek, tehát valamilyen szentírási idézet alapján szólítjuk meg Máriát következő néhány megszólítással, amelyek a litániában most következnek. Az első a bölcsesség széke. És nem csak a szentírásra megy vissza ez, hanem ez tükröződött nagyon sok képben, ikonban. Bölcsesség széke. És van egy ilyen gyönyörű kép fölirat is, hogy az anya ölében, tehát Mária ölében trónol az atya bölcsessége. Ugye eljátszik a két szóval, hogy anya és atya, nyilván az örök atyáról van itt szó, tehát Mária is olyan tartással ül, hogy ő a trónja, a széke az örök bölcsességnek, és itt azt kell végig gondolnunk, hogy valóban, mint Isten ember, tehát mint ember, tehát mondjuk beszélni Jézust Mária és József tanította meg. Az Ószövetség megtartására szintén a fiúkat, ugye, vagy nevelőapaként a József persze, ők tanították meg. Én, ha olvasom a Szentírást és Jézusnak valamelyik csodaszép példabeszédét, akkor én mindig mögötte látom, mögötte van az édesanyja, aki megismertette vele. Ő tanította meg a szintén Szent Józseffel együtt persze a zsoltárokra és így tovább. Tehát ott van, nem csak oda képzeljük. Aztán, amiről még szeretnék beszélni, Mária aranyház. Hát van-e nagyobb kincs, mint a Jézus? És Mária méhe, ez a templomnak is mondható, aranyháznak is mondható, aztán itt van szintén a Frigynek szent szekrénye, és ha belegondolunk a megváltásba, gyönyörű fogalmunk a Mária ünnepek között a gyümölcsoltó boldogasszony. Hát van az emberiségnek egy korhat, halálra szánt fája, halálra ítélt, és én Alföldről származom, ismerem a gyümölcsoltást, tehát ráoltatik a Krisztus. És ennek az oltásnak a helye Mária megtestesülése, tehát Máriának a méhe. Mennyország ajtaja. Vannak ilyen csodálatos, humoros dolgok is, nyilván legtöbben ismeritek a történetet, hogy a Péter apostol morog a Jézusnak, hogy akiket én odaállítok a mennyország ajtajához, azokat édesanyás szombaton mind beengedi. Hát természetesen sajnos a kárhozat lehetősége az fönnáll, ha valaki végleg megtagadja az Istent. Ez a tragédia, ez sajnos, hogy mondja, ennek a lehetősége nem kiküszöbölhető, de a mennyország ajtaja. Ismerjük akár a skapulári ajtatosságot, sok egyebet, hogy aki Máriát tiszteli, szereti, az ő anyai vonzalma, hogy vonz minket a mennyország felé, azért az nem elhanyagolható. És akkor ide csatlakozik még egy nagyon sok olyan területe a most is minket segítő Isten anyának, hogy betegek gyógyítója. Itt erről már Lourdes kapcsán szóltam. Bűnösök menedéke. Olyan nagyon szép ábrázolás, amikor a mennyországban úgy vannak elhelyezve az üdvözültek, hogy Mária palástja alatt, úton lévők támasza, aztán szomorúak vigasztalója, és végezetül keresztények segítsége. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a történelem során, akár például, amikor sikerült a törököt kiverni Budából, ott is, sajnos nincs érkezésem ezt hosszabban kifejteni, tehát mindig, ahol keresztényeket írtanak, eltaposnak, megszégyenítenek, és így tovább, ő anyai jósággal ott van mellettünk.

érdekes, hogy a 14-es szám ismétlődik, és 14 féleképpen szólítjuk meg Máriát, mint királynőt. Az első természetesen, hogy angyalok királynője. Sajnos kevesebbet foglalkozunk az angyalokkal, mint amennyit kellene, és mivel az angyalok nagyon jó testvéreink, hisz Isten, a mi segítőinknek is szánta az angyalokat, mindenkinek van egy személyes őrangyala is. Amikor Ádám és Éva szembeszegültek az Istennel, akkor jelképesen mondhatjuk, hogy az angyalok sírtak. Testvéreik, az emberek elpártoltak, letértek az isteni útról. És amikor megérkezik a mennyországba testestől, lelkestől Mária, akkor úgy köszöntik az angyalok őt, hogy ő volt a legfontosabb összetevő a megváltásban, hogy kimondta az igent. És ez a méltóság, hogy az angyalok királynője, ez jogos, mert az istenanyai méltóság mindennél már meg nem haladhatóan magasabb. És ezt a megszólítást én másfél év óta még sokkal-sokkal inkább megszerettem, mert a makkosmáriai templomnak a védője, védőszentje, titulusa, angyalok királynője. Aztán itt van a proféták királynője. Ha végig gondoljuk a profétáknak a jövendőléseit, akár az, hogy Szűztől fog születni a messiás, vagy sok egyebet lehetne még végig gondolni, akkor a messiás megjövendőlésekben, a profétai jövendőlésekben valahol nyíltabban vagy rejtőzködőbben mindig ott van Mária is. Apostolok királynője. Úgy kell elképzelnünk a 12 apostolt, Jézust és Máriát, hogy egy csodálatos baráti közösség volt. És akik nagyon-nagyon szerették, életüket is odaadták a Jézusért, hát hogy ne szerették volna az édesanyját. Tehát az apostoloknak is királynője, aztán a vértanúknak is természetesen, erről már szóltam, hogy Mária életének minden másodperce, testének minden sejtje az Istené volt. És a vértanúk is mindennél, életüknél is többre becsülik az Istenhez való hűséget, hát ezért a vértanúknak is királynője. A szüzek királynője. Egy mocskos világban szinte szitokszó az, hogy szűz. Mit jelent a szűz? Teljességet jelent. És nyilván egy lány, ha szűz, akkor majd egy teljes értéket adhat, nem egy csorbult értéket adhat a férjének. Ez nem álom, hanem hál' Istennek vannak még ilyen tökéletesen odaadott életek, hogy nem csorbul, nem darabolódik, hanem hogy teljes élet. És nyilván a mi életünk is az, tehát a szerzeteseknek, papoknak, hogy a szüzességünk az nem valamilyen, hogy fogalmazzam, fura vagy kuriózum, hanem én úgy élem a papságomat, hogy az én életemnek is, és minden szerzetes nőnek, stb. Az életét Isten fordítja termőre. Tehát nem csak fiziológiai apaság és anyaság van, hanem van lelki is. És akár a diákjaim felé, akár a híveim felé is ezt a teljességet törekedtem mindig odadni, és hogy mondjam, tehát amikor a szüzek királynőjét köszöntjük, akkor kérjük, hogy a sátánnak fékezze meg azt a hatalmát, amelyik a teljességet, a tökéletes odaadást mindent megtesz, hogy összetörje. Mennybe fölvett királynő. Van egy csodálatos görög ikon. A görögök, meg a keletiek úgy mondják, hogy amit mi nagyboldogasszonynak nevezünk, azt ők úgy mondják, hogy Mária elszenderedése. Hát a halál nem érhette az Isten anyát, mert minden bűntől mentes volt. És egy ágyon szépen ott fekszik a Mária, és úgy fölötte, mellette áll Jézus,
és egy kis pólya van Jézus kezében, és az ikonográfiának a szabályai szerint tudjuk, hogy ez a kis bepólyált, hogy mondjam, lény, vagy valóság, ez nem más, mint a Máriának a lelke. Mikor ezt az ikont először megláttam, a lábam a földbe gyökerezett, hogy annak előtte sok-sok évvel így dajkálta Mária Jézust, és a viszont szeretet az, hogy hasonló gesztussal egy kis pólyában indul a mennyország felé édesanyja lelkével, és nyilván, ahogy tudjuk, hogy akit testével is maga mellé vett. Itt, amikor a királynőről beszélek, ez az utolsó, amiről egy néhány szót még szólok, családok királynője. Családok királynője. Itt engedtessék meg egy párhuzam, ott volt a szent család. Az apáknak örökre példaképe a nevelőapa Szent József. Az anyáknak örökre példaképe a szűzanya, és természetesen a gyermekeknek az engedelmes Jézus. És talán nem véletlen, hogy amikor itt erről beszélek, épp a litániáról, a családok királynőjéről, ma van Szent Gizellának a napja. És az üdvösség történetnek egy osztópontján ott volt a szent család, Mária, József és Jézus, és nekünk is van egy első szent családunk, Szent István, Szent Gizella és Szent Imre. És hát hálát adunk az Istennek, hogy ilyen családdal indult el a magyaroknak a üdvösségre találása, és nyilván itt van még egy, amiről mindenképpen szólnom kell, a magyarok nagyasszonya. És miután így néhány pontot sikerült talán közelebb hozni mindenkihez, Mária dicséretéből egy imádsággal zárnám, vagy kapcsolnék meg ide egy imádságot. Mária, senki nem ismerte úgy Jézust, mint te. Nem hallgatta olyan figyelemmel, mint te. Nem engedelmeskedett neki úgy, mint te. Nem szolgálta jobban, mint te. Senki sem szerette jobban Jézust, nem hitt annyira benne, nem ragaszkodott annyira hozzá, nem szenvedett többet érte, mint te. Senki nem volt annyira egy Jézussal, mint te. Nem tett annyit érte, mint te. Nem aggódott érte annyit, mint te. Nem imádta őt úgy, mint te. Mária, szeretném, hogy örömet teljék bennem. Mutasd meg, mivel kell szakítanom, mit kerüljek el, javítsak ki, és tegyek meg. Add, hogy a hozzád a tökéletes szeretethez és szentséghez váljak egyre hasonlóbbá. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja Piroskáért, gyermekáldásért és a Mária Rádió önkénteseiért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megövizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint ránk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes,
9: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
10: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy ez a Jézussal való találkozás színtere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, szűz

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
4: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
6: Világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 8-a. Bizony megkönnyörül az Úr. Izajásnál a 14. fejezet első versében olvassuk ezt. Bizony megkönnyörül az Úr. Megkönnyörül az Úr az övéin, továbbra is őket választja. Gondold át, hányszor megtapasztaltad életedben a könyörületét? Az életfordító nagy eseményekben ugyanúgy, mint a hétköznapi ügymenetekben, de a kétségbeesés határán is. Mert megtapasztaltad könyörületét. És ez a tapasztalat pedig annak bizonyossága, hogy az ő tulajdona vagy. Ez az üdvösség, amely itt küzdelem, amely itt kemény szolgálat, az evangélium képviselete, az odaát pedig nyugalom, de nem unalom, hanem aktív, örömteli nyugalom ez. A két pólus közötti ív pedig a krisztusi ember útja, a küzdelemből a nyugalom felé haladva. Közben megtapasztaljuk, hogy már itteni küzdelmeinkben is miénk ez a nyugalom. Ez a tapasztalat is az Úr könyörülő irgalmának az ajándéka. Ez az üdvösséges tapasztalat úgy valósul meg, hogy az Úr legyőzi a romboló hatalmakat, végül a sátánt és a halált is. A könyörület a pusztító hatalmak ítéletét jelenti. Ennek a győzelemnek csak előképe a nagy birodalom, Babilon pusztulása, aki gőgében Istennek képzelte magát. Ezért a filiszteusok se örüljenek, hogy Babilon bukása majd az ő hatalmuk idejét hozza el. Ezek a hatalmak mindig újra tenyésznek, mind a vadhajtások, de előbb-utóbb nem csak visszametszésük történik meg, hanem az egész tönk kirántása is abból a talajból, amit az Úr nem vadhajtások sarjadására ajándékozott nekünk. Bizony, ezen gondolkozzunk el. Az ember megdöbben, hogy a világ nagyjai milyen bámulatosan lesznek semmivé. Csak aki az Úrhoz menekül, az marad meg. Csak az Úr ad maradást. Jézus Krisztus feltámadása az üdvösséget. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
1: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök, Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika, Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa, Szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája, Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A Szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A Szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szálv rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferino életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

Atyáink Istene, Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

0: Könyörögve kérjük mennyei atyánkat, aki Krisztus feltámadása által új életet ajándékozott nekünk. Világosíts meg minket Krisztus világosságával. Istenünk, te műveidben kinyilatkoztattad örök tervedet, megalkottad a földet, és hűséges vagy minden nemzedékhez. Hallgass meg minket, jóságos atyánk!
1: Világosíts meg minket Krisztus világosságával.
0: Tisztíts meg minket színtiszta igazságod által, és irányítsd életszentségben minden lépésünket, hogy azt cselekedjük, ami helyes és kedves előtted.
1: Világosíts!

0: Bocsíts meg minket Krisztus világosságával.
1: Ragyogtasd fel arcod fényességét felettünk, hogy bűneinktől megszabadulva házad javaival töltekezzünk.
0: Világosíts meg minket Krisztus világosságával.
1: Aki békességet hagytál apostolaidra, adj békét nekünk és minden embernek a földön.
0: Világosíts meg minket Krisztus világosságával.

0: Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Fáltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione elvetica.
0: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
1: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
0: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9:45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó hívást kaptak. Mintegy 10 kis képernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a hatalmatlan területeken, működve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzel foghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket. Azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is, ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadás dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
0: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
4: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának. Mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, Azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közelézi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánus szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt Szent Lelke által. A Szent Lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem meg, érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a Szent Lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is. És bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
0: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok, május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film, 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben, Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm, 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan. Azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés Iskola Központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
2: Azt hiszi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott el ebből a világból, aki az én rendalapító. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek védőszentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek. Fellini, Kertész Mihály, Pazzaloni, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert akkor az nincs. Nem a türelemről, mert az sincs. Nem arról, hogy meseljem van. Lesre szoktam menni, ez azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Akkor türelmesen várom. Vagy cserkészek. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóisten ajándéka. Ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földről kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát a erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy vízcseppből csodálkész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy vízcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tehát aki adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van, erről is van szó körülbelül, hogy a két.

0: szándék a kapok, hogy Újszentől valami jó képet. Ez rögtön átment abba a kísértésbe, hogy nekem az életben nincs reménye. És ezt persze tudtam, hogy agyilag, hogy ez nem igaz, mert azt mondtam, hogy ugye én szerzetes pap vagyok, az én reményem Krisztus, és igazából minden embernek ő kéne legyen a reménye. De nem győztem. Olyan erős volt a kísértés, hogy nincs reményem, nincs reményem, nincs reményem. És akkor jött egy belső, határozott, ígéretekkel teli hang, ami ezt mondta belülről, hogy menj csak oda a bokorskód mögé a sarokba. És akkor elindultam a nagy hűbe, először nem láttam, csak az ősznek a hátát meglegem, aztán fölemelte a fejét, amit látszik, és egy virágban a szájában. Eltűnt a kísértés. És ennek a mondani valója számomra is, meg mindenkinek azt kéne lenni, hogy remény mindig. Hát soha nem lehetünk reménytelen.
1: Palkó Julián Mátra Verebé Szentkúti ferences szerzetes atya gondolatait hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársának gondolatait hallják.
1: Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Számomra azért bír nagy jelentőséggel ez a részlet a Máté evangéliumából, mert a Szegedi Tudományegyetemre jártam, és amikor egyetemista voltam, akkor a Boldogasszony sugárúton haladtam, gyalog, valamiért sétáltam, és ezen a szakaszon törtem a fejem, de nem igazán emlékeztem, hogy hogy volt pontosan, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, hogy ott vagyok köztük, de hogy nem ugrott be, illetve arra sem emlékeztem pontosan, hogy a Szentírás melyik részéből. Azt tudtam, hogy nyilván, hogy valamelyik evangélium, de valahogy elkeveredtem az igék között, és ez még az időszak volt, amikor nem volt olyanról szó, hogy előkapok egy okostelefont és leellenőrzöm. És ahogy mentem a Boldogasszony sugárúton, egyszer csak éreztem egy erőt, hogy forduljak meg és a falra nézzek. És ahogy oda pillantottam, döbbened, de egy emléktábla volt a falon, Máté evangéliuma, 18. rész, 19-20. vers, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük, és ott volt a hely, ami nekem nem ugrott be. Tehát, hogyha vasútállomás felé megy az ember, akkor balkézre található. Egy katolikus bázis közösség jött itt létre 1981-ben, és ennek az emlékére tették ki. Nem tudom máshogy mondani, csak hogy ez biztos, hogy az Isten szándéka lehetett. Nincs erre másmilyen magyarázat. Én akárhányszor Szegedre megyek, megkeresem ezt a táblát, és megnézem, és le is fényképeztem, hogy mindig itt legyen nálam, és emlékeztessen az Úr erejére.
0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársának gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió Napindító műsorát hallgatják. A mai műsort a Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanulói készítik.
2: Székely Hanna,
1: Takács Márton, és a stúdióban pedig Mátyus Jakab. Először hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet felolvas Takács Márton. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek, nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Most pedig hallgassuk meg Horváth István Sándor elmélkedését, amit felolvas Osvay Péter.
3: Így hangzik Sándor atya elmélkedése a mai evangéliumhoz kapcsolódóan. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, s remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette őt valaki erre, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza saját magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra kezdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, méghozzá szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. És végül egy imádság Sándor atya részéről. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Add, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Add, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. Amen.
1: Amen. Most pedig hallgassunk meg egy szép dicsőítő éneket.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják, és a következő percekben Osvai Péterrel fogok beszélgetni a Mária Rádió által szervezett ifjúsági táborokról.
1: Szia, Hanna! És üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Elsősorban milyen táborokat szervez idén a Mária Rádió?
1: Jó hallani, vagy jó így tudni azt, hogy táborokról beszélünk, mert az egyik, az egy régi-régi, már most már abszolút mondható hagyománynak, ez a médiatábor, ugye a Mária Rádió médiatábor, tehát ez teljesen itthon van. Illetve ez is egy kicsit magyarázatra szorul, mi rádiósok vagyunk, mégis nem rádiós tábor, hanem médiatábor. Ez szándékos, hiszen nem csak a rádiózásról, fiataloknak, tehát középiskolás, a ti korosztályotok, a 15-18 év kor közötti fiataloknak szervezük. Ezt most már idén 9. alkalommal egyébként Keszthelyen, augusztus második felében, így augusztus 14 és 19-e között egyébként. Tehát a 9. alkalommal a célja az, hogy gyakorlati élményszerű ízelítőt, betekintést nyújtsunk a középiskolás fiataloknak a média világába. Gyakorlatilag a média szinte teljes palettájába így nyújtunk betekintést, tényleg a újságírástól kezdve a rádiózáson keresztül a televízió műsorkészítésig, a média marketing, tehát minden, ami ide vonatkozik, a médiához kapcsolható tartalom, azt a fiatalok megismerhetik, illetve ki is próbálhatják magukat, mert hogy gyakorlatközpontú ez a tábor. Profi szakemberek segítségével valósul ez meg, tehát ilyen kis műhely munkákból áll, főleg a délelőtti meg a kora délutáni program, és itt köszönöm meg egyébként ezeknek a szakembereknek a áldozatos részvételét, hiszen ők ezt teljesen karitatív alapon, szeretetből, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vállalják. A tábor most már egy pár éve egyébként háromszintű. Van a kezdő program, aki legelőször jön a táborba, őnekik tanulásközpontú a programjuk, de vannak most már középhaladó és haladó programa is a tábornak, ezek pedig produkcióközpontúak. Itt egészen konkrétan, mint ahogy most csináljuk ezt a napindítót itt, hát ajánlom figyelmükben, már most bekonferálom a programajánlónkat a kedves hallgatóknak, aki augusztus 14-e és 19-e között bekapcsolja a Mária Rádiót, a reggeli napindító zömmel a Keszthelyi médiatáborozók jóvoltából hangzik el Keszthelyről érő adásban.
0: És körülbelül hányan szoktak egy ilyen táborban részt venni?
1: Hát olyan 20-25-en általában.
0: És mióta létezik ez a tábor, és mi adta az ötletet arra, hogy egyáltalán megrendezésre kerüljön egy ilyen?
1: Ez nagyon jó, mindig ennek szívmelengető erre visszagondolni. Nem is nekünk jutott eszünkbe, ez 2019-ben került megrendezésre legelőször. Ennek az az előélete, hogy fiatalokkal készítettünk karácsony előtt. Igen, volt egy ilyen, még akkor nem volt Covid, de nekünk egy nagy innovatív újításunk volt. Online média tréninget tartottunk 4 gimnáziumban, és ebből a 4 gimnáziumból az egyik a Pécsi Gandhi gimnázium volt. És ott a főleg 99%-ban roma fiatalok járnak, és ők is megcsinálták a karácsonyi műsorukat. Utána januárban felhívott engem a Gandhi gimnázium igazgatója Pécset, hogy ő annyira meg van hatódva ezen, hogy az ő fiataljaik ilyen remek műsort csinálnak, már évek óta próbálják őket rávenni, hogy mi hogy csináltuk. Hát mondom, semmi, csak szeretjük őket, és megbeszélgettük velük, hogy hogyan, miként. És azt mondta, hogy ő annyira hálás, hogy felajánlja a gimnáziumokat, illetve a hozzátartozó kollégiumokat gyakorlatilag önköltségi áron, hogy tartsunk itt médiatábort nyáron, egy 7-es médiatábort náluk, mind teljesen felszerelt a gimnáziumok, kollégiumok. Mondom, milyen jó ötlet. És akkor szépen összeállítottuk a programot, tényleg nagyon remekül sikerült, és a zárókörben, mindig azt szoktam minden tábornak a végén, hogy csinálunk egy zárókört, hogy ki hogy érezte magát, mit viszel innen. És nagyon sokan úgy kezdték a zárókörüket, hogy hát én biztos, hogy jövök jövőre is, és mondtam, hogy hát nem is tudtam, hogy lesz jövőre tábor, hát akkor parancs értettem, meg is szervezük, és innentől kezdve rendszeres lett ez a tábor.
0: Ez nagyon jól hangzik, és akkor ez alapján jól értettem, hogy mindenkinek ajánlod ezt a tábort, vagy ez igazából csak az ilyen kifejezetten médiás irányba érdeklődőknek
1: szól. Ez is nagyon fontos, ez a kérdés. Nyilván bárki, aki érdeklődik, nincs megkötés. Azoknak, akik azt forgatják a fejükben, hogy esetleg kommunikáció, média szakkal foglalkoznának, vagy egyáltalán megismerkednének, tehát a pályaválasztáshoz döntést szeretnének hozni, és hogy megismernék belülről a média világát, tényleg itt az újságírástól, rádiózást, televíziózást, tehát tényleg a főbb ágakat is megismerhetik a fiatalok, azoknak remek, nagyon sokan a tábor végén meg is hozták a döntést egyébként, hogy ők most média kommunikáció szakra fognak kezdeni, vagy ők nem ez az ő irányuk. Tehát a pályaválasztás szempontjából rendkívül hasznos és fontos, illetve nem csak a média, tehát kifejezetten ezzel foglalkozók, megmondom például, kiknek jöhet jól, aki pedagógus szeretne lenni, tehát akinek a beszéd meg a kérdezés a kenyere lesz később. Tehát pedagógus, pszichológusok például, nagyon sok olyan ilyen pszichológus, hát nem mondom, hogy pszichológus palánta, mert még középiskolásokról beszélünk, de hogy akik tudom konkrétan most is vannak itt a szerkesztőségekben, ugye hét egyházi gimnáziummal működünk együtt itt a napindítóban, mint ahogy veletek is, és vannak, akik pszichológusok szeretnének lenni, hát ott az interjú, az, hogy jó, hogyan kérdezünk, meghallgatjuk a másikat, értően figyelünk, hát ez remekül hasznosítható itt is, illetve a pszichológia területén is, de bárkinek, akinek, ugye beszélgettünk most, hogy sokan, tudom én, diplomatának készülnek. Tehát ahol a beszéd fontos, hogy tudjunk összeszedetten beszélni, egymásra figyelni, megérteni a másikat, remek gyakorló terep ez a média tábor, illetve a médiával való foglalkozás.
0: Miben más ez a tábor, mármint ez a média tábor, a többi hasonló témában megrendezett nyári tábortól, ami ugyanúgy az ifjúságnak van meghirdetve?
1: Hát erre tudok is válaszolni, meg inkább nem is, mert nem ismerem a teljes felhozatalt Magyarországon, hogy a többi média tábornak mi a profilja. Mi a szervezésnél arra törekedtünk ebben a médiatáborban, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Tehát ne az, hogy valami nagyon elméleti, száraz dolog legyen, hanem hát a ti korosztályotoknak megfelelő tartalmak, téma. Ezért van, hogy alapvetően ez gyakorlatorientált, ugye az, hogy azt szerintem elég motiváló, nem szerintem, ez a tapasztalatom is ez, hogy nagyon motiváló tud lenni, hogy élő adást vezettek a táborban. Ugye egyik napról a másikra kell készülni a napindítókra, tehát egy nagyon kemény, nagyon húzós ez

0: vagy a egyik záró esemény a Balatonparti zenepavilonban, a szabadtéri színpadon élő kerekasztal beszélgetésre kerül sor, ott a keszthelyi illusztris vendégeket hívunk mindig, ott azt a keszthelyi közönség, tehát a Balatonparton megjelenő közönség is hallhatja, illetve a Mári Rádió országos adásában is elhangzik.
1: Még van egy kis időnk, beszéljünk egy másik Mária Rádió által szervezett ifjúsági táborról, az ökotáborról. Mit kell erről tudni?
0: Hát először is a nagy kérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Mert ugye a Mári Rádió a médiában utazunk, médiatábor, az rendben van, az nálunk otthon van, de hogy az ökotábor, vagy keresztény nevén teremtésvédelmi tábor, hát a Mári Rádióban hogy kerül ez ide? A Mária Rádió kezdettől fogva nem csak rádióként gondolkodik magáról, hanem minden olyan ügy mellé odaáll, sőt, hogyha úgy látja, hogy hiány van belőle, akkor szervez rá programot, meg eseményt, amelyet ezt fontosnak gondol. Azt gondolom, hogy a fenntarthatóság vagy a teremtésvédelem az nemhogy fontos, szerintem mindenféle háború, meg válság, meg a politikán túlmenően az egész emberiségnek a lehető legfontosabb témája. Mondok egy pár adatot, itt mindig sokkolni szoktam ezzel a környezetemet, de ezek tények. Az óceánokon biztos tudjátok, hogy műanyag hulladék szigetek úsznak. A legnagyobb műanyag hulladék sziget, ami úszik az óceánon, ennek a kiterjedése 15 magyarországnyi. És ez csak az egyik. Melegszik a klíma. A több millió élőlény faj áll a kihalás szélén. Tehát nem több millió darab, több millió faj a kihalás szélén áll, ugye az erdőirtás a civilizáció terjeszkedése okán. Tehát ezek olyan óriási problémák, hogy lehet, hogy itt küszködünk mindenféle háborúval, meg politikával, meg inflációval, de ez egész emberiségnek föladja a leckét, és ez nem olyan lesz, hogy majd 40 év múlva, majd valamelyik napévben, vagy jégkorszakban, ez itt van a mi generációnk, a ti generációnknak égető, ordító problémája már most, úgyhogy ezzel foglalkozik a Mária Rádió is, ugyanúgy középiskolásoknak szervezünk ökotábort. Nyilván ez már nem a mi berkeinken belül, mert mi nem vagyunk se ökológusok, se biológusok, se szociológusok, se nem tudom kicsodák. Összefogtunk éppen ezért az ELTE, az egyetemnek a humánökológia szakával, a néprajz tanszékével, a Szapiencia főiskolának a gazdaságtudományi karával, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel, tehát ott is profi előadók jönnek, ugyanilyen interaktív, gyakorlatorientált foglalkozásokon vehetnek részt azok a fiatalok, akik elmennek. Egyébként ez terényben lesz, a Nógrád megyei terény kis apró falucskában. Azért ott, mert egyrészt gyönyörűséges környezet, másrészt pedig nagy probléma Magyarországon, hogy összesen azt hiszem 2500-600 falu van Magyarországon, hát ennek körülbelül most már 20%-a kihalt, 15 kihalt. És ez is egy probléma, ez is a fenntarthatatlanság számlájára írható. Terényben azért választottuk a helyszínterényt, mert ott rengeteg pályakezdő fiatal család megtalálta a megélhetését, közösséget teremtenek, tehát hogy egy működő élő példát szeretnénk bemutatni. Lesz sajtkészítő műhely, kenyérsütő műhely, meglátogatunk juhászatot, méhészetet, ökogazdaságot, fényszennyezésmentes éjszakai túra, csillagnézés, úgyhogy és nem csak arról lesz szó, hogy itt ismeretet terjesztünk, hanem azt szeretnénk, hogy ez egy aktív közösség maradjon, és hogy tegyenek a fiatalok azért, és tehetünk mi is azért, hogy a környezetünk ne ilyen legyen. Gyakorlatilag kis kommandós csapatokat szeretnénk. Azért is a fiatalokat igyekszünk megszólítani, és nem idősebbeket várunk, mert egyrészt benneteket érint leginkább, a ti jövőtökről van szó, tehát nektek ez nem akármi lesz a tét. Másrészt fiatalunkon keresztül elérhetők a szülők meg a nagyszülők, de erről lehet, hogy többet tudtok beszélni. Tehát, hogy fiatalok rá tudják venni még a legszőrös szívűbb szülőt meg nagyszülőt is akármire.
1: Köszönöm szépen az interjút. Az elmúlt percekben Osvai Péterrel.
0: Bocsánat, még hogy mind a két táborral információt és jelentkezni lehet a Mária Rádió honlapján a médiatábor, illetve az ökotábor menüpontban. Tehát ott minden információt megtalál mindenki, és jelentkezni is ott lehet, illetve akinek anyagilag problémája van, tudunk segíteni, tehát ne ez legyen a probléma, írjon, megvan adva az e-mail cím, hogy hova, és itt a jótevőinknek köszönhetően tudunk segíteni.
1: Akkor bocsánat, most köszönöm szépen az interjút Osvai Péternek, a Mária Rádió ifjúsági projekt felelősének, és akkor ezzel is buzdítom a kedves hallgatókat arra, hogy jelentkezzenek a táborainkba, és A következőkben pedig

0: a Hansonstól hallhatják az Mbapp című zenét.
1: Még annyit, hogy miért, miről szól ez az Mbapp, ez a barátságról szól, tehát, hogy nagyon, nagyon értékeljük azt, amik, azokat a barátságokat, amelyek fiatalkorban köttetnek, mert azok sokáig megmaradhatnak.
0: És ebben a táborok is segítenek.
1: Így van.
0: További szép napot!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című adását hallgatják. A most zajló érettségi vizsgáról beszélgetünk a következő 10 percben egy tanár szemszögéből. Vendégünk Sulek Gáspár, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium történelem tanára. Jó reggelt, Benedicite!
1: Jó reggelt, Dominus!
0: Ugye lezajlottak az érettségi vizsgáknak a nagy része, a történelem is, az írásbeli. Volt-e valami különleges az idei érettségiben, akár az előzőekhez képest?
1: Én tavaly javítottam először történelmi érettségit, úgyhogy nekem igazából nincs olyan nagy mintám a korábbi történelmi érettségik javításáról. De úgy alapvetően ez egy szokványos történelmi érettséginek tekinthető, olyan szempontból, hogy alapvetően tanításom során így ezt vártam, hogy ilyen jellegű lesz az érettségi. Nem volt semmi olyan, amin úgy igazán meglepődtem volna. Abszolút megfelelt a történelmi érettségi írásbeli része a kritériumoknak, arányosak voltak a feladatok, és alapvetően ez a kompetencia központú történelmoktatás is érződött a érettségiből.
0: És javító tanárként már készhez kapta a kitöltött érettségiket? Vagy
1: én még nem vettem fel, mert nem volt rá időm, viszont a üres példányt azt kitöltöttem. Mindig ezzel kezdem a javítást, hogy én magam kitöltöm, hogy lássam, hogy milyen feladatok vannak, hol lehetnek esetleg félreértések, illetve lássam, hogy megoldó kulcs alapján hogyan érdemes majd a javításhoz hozzáállni. Úgyhogy ezt megtettem, kitöltöttem az üres példányt, de még nem kezdtem hozzá a diákok dolgozatainak javításához.
0: És mit gondol, látott olyat, ami esetleg olyan buktató lehet a diákok számára, ami esetleg rendszeresen visszatérően problémát jelenthet a érettségén az idei feladatsorban? Volt esetleg ilyen?
1: Igazából az érettség ez azoknak volt inkább megfelelő, akik jobban tudnak értelmezni forrásokat, legyen a szöveges forrás, táblázat, kép. Hát akiknek ez könnyebben megy, annak ez az érettség szerintem könnyebben ment. Voltak olyan részek, ahol esetleg lehettek félreértések. Nem tudom, hogy kiemeljek-e ilyesmit így konkrétan, vagy mondjak-e ilyet.
0: Hát akár, ahol... mondtad, voltam.
1: Jó. Igazából amikor kitöltöttem, akkor volt pár olyan dolog, amit én máshogy írtam a megoldó kulcshoz képest. Az egyik ilyen a középkori egyházra vonatkozó ábraelemzéses feladatnál. A megoldó kulcs a 2/D pontban a kolostorok, monostorok, illetve elfogadható volt még az apátságok kifejezés használtam. Én ott ennek a gyűjtő nevét írtam be, amikor kitöltöttem a feladatot, azt, hogy rendházak, de gondolom ezt majd a javító tanárok el fogják fogadni. A másik ilyen konkrétum az a 19. századi eszmékkel kapcsolatos 6. feladatban volt. A nacionalizmust adta meg a megoldó kulcs a helyes fogalomnak. Itt az volt a kérdés, hogy nevezze meg azt az eszmét, amelynek elterjedésétől tartott a szerző. A forrásban szerepelt az, hogy mitől tart a szerző. Itt a nacionalizmus szerepelt a megoldó kulcsban. Én saját magamtól a nemzetállami törekvést írtam be, de akár a nemzeti ébredést is el tudnám fogadni. De nyilván nacionalizmusnak egyes törekvései, de nacionalizmus az maga az ideológia, és azon belül célkitűzések. Ezek, amik hát felfoghatók egyfajta eszméként is. Itt is talán a megoldó kulcs írhatott volna még példákat, amit esetleg el lehet volna fogadni.
0: És, bocsánat.
1: Igen? Több gondolkodást, az viszont a 7. feladat vonatkozott számomra. Itt az A pontban az szerepelt, hogy nevezze meg azt a két nemzetiséget, amelyet nagyon hasonló nyelvük miatt gyakran egy statisztikai kategóriaként kezeltek, mert az egyik a nyugati, még a másik a keleti kereszténységhez tartozott. Itt a dualizmus kori etnikai viszonyokról volt szó. Én magamtól hosszabb gondolkodás után a ruszin, illetve az ukrán nemzetiséget írtam bele, hiszen a nyelvük hát szinte azonos, ugyanakkor a ruszinok görög katolikusok, tehát pápát elfogadják, ilyen szemben a nyugati egyházhoz tartoznak, a nyugati kereszténységhez, míg az ukránok pedig ugye ortodoxok, tehát ők pedig a keleti kereszténységhez. Megmondok, úgy van, ez nem szerepelt, helyette azt szerepelt, hogy horvátok és szerbek, az ő nekik a beszédnyelvük az nagyon hasonló, nagyon megértik egymást, ugyanakkor viszont írásban a horvátok latinbetűs ABC-t használnak, szerbek pedig cirilbetűs ABC-t, ezért nem gondoltam, a nagyon hasonló nyelvben már az eltérő ABC-t én már nem számítottam bele, de nyilván ez is elfogadott a választ, ez egy dilemma volt, hogy pontosan mi a helyes választán. Ez volt az egész érettségben az a leginkább talán vitára okot adható pont. Nagyon nehéz egy érettségt összeállítani, úgyhogy ne legyenek ilyenek benne, mint a lehetetlen is. És még egyet hadd emeljek ki, a Szovjetunióhoz kapcsolódóan szerepelt egy olyan kérdés, hogy nevezem meg szakifejezésre a Szovjetunióban, a korszakban fennálló gazdasági rendszert, de megoldó kulcs a tervutasításhoz gazdaságnak a különböző szinonimáit adta meg, de szerintem így láthatatlanban is kimenem jelenteni, sokan azt fogják bénni, hogy kommunizmus nem szerepelt a megoldó kulcsban, tehát alapvetően azért a kommunizmusról szoktunk úgy beszélni, mint a gazdasági rendszer, ami nyilván a Szovjetuniót jellemezte, úgyhogy én ezt is el tudnám fogadni, annak ellenére, hogy megoldó kulcsban ez konkrétan nem szerepelt a kommunizmus kifejezés. Tehát ezek voltak azok, amelyek szerintem olyan vitathatóbbak voltak, hogy összességében alapvetően az érettség nagyon korrekt volt, és alapvetően azért kevés félreértésre adhatott okot.
0: És egyébként, ha már így a javítókulcsról beszéltünk, mennyire kap szabad kezet a tanár, egy tanár javítás közben? Szerepet játszhat esetleg a tanár személyisége a javításban, hogy esetleg szigorúbban, vagy engedékenyebben pontoz, akár az esszében?
1: Alapvetően elég részletes a megoldó kulcs. A megoldó kulcsban konkrétan az szerepel, hogy minden a megoldó kulcsban szereplő válaszsal szinoním, tehát ugyanolyan jelentésű megoldás is elfogadható. És akkor itt jön azért az a szubjektív része a dolognak, mert egy eléggé objektív tesztjavításról beszélünk, hogy mi az, ami szinonímnak számít. Tehát például pont mondjuk így a legutolsó példát, amit hoztam, hogy a tervutasításos rendszernek szinonimája az, hogy kommunista gazdasági rendszer. Nyilván egy érettségében nem lehet belemenni mélységébe a különböző fogalmak szétszintálásában. Tehát itt azért van egyfajta lehetőség a tanárnak arra, hogy szubjektívabban meghatározza. Önmagában például a nagy kérdés az, hogy a kommunizmus, a szocializmus fogalma az vajon szinonim fogalmak-e vagy sem. Tehát itt azért van valamennyi szubjektív szerepe a tanárnak is.
0: És a szóbeli vizsgák jönnek majd később, de akár az írásbeli vizsga is szülhet vicces, érdekes szituációkat. Látott-e ilyet akár a saját érettségében, vagy akár szóbelin, akár írásbelin?
1: Hogyne. Mindig vannak aranyköpések természetesen, mind írásban, mind pedig szóban. De tavalyiból tudok hozni példát, ott ugye egy egész osztályt már kijavítottam. Ott például nagyon vicces volt az, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy hogyan hívták a kommunista propagandában a gazdag parasztokat. És ugye a helyes válasz az, hogy kulák, de az egyik diák azt gondolta, hogy ez egy többes szám, úgyhogy egyes számban leírta azt, hogy kula, mint fogalom, ami egyfajta vicc. A másik azt én követtem el a szóbelinél, nyelvbotlást volt, és azt kérdezte meg a kubai rakétaválság kapcsán, hogy mit telepítettek a szovjetek kukába, Kubába helyett, úgyhogy nem csak a diákoknak, hanem a tanároknak is lehetnek aranyköpései.
0: És mit tanácsol a szóbelizésre készülő éppen 12-es diákoknak, meg azoknak, akik még az érettségi előtt állnak, hogy hogyan készüljenek, illetve mivel mi az, amivel erőt gyűjthetnek?
1: Én azt gondolom, hogy becsette készüljenek fel, minden tételt nézzenek meg, ne számoljanak ilyet, hogyha 20-ból csak 19-et tanulok meg, akkor az elég lesz. És szerintem, hogyha valaki mindent becsületően felkészült, az ad egy olyan magabiztosságot, ami már bőven elég az érettség, a szóbeli érettségnek a jó teljesítéséhez.
0: Köszönöm szépen az interjút. interjút Csulek Gáspárnak.
1: Én köszönöm.
0: Most pedig hallgassuk meg Máté Péter Egyszer véget ér című számát.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Mári Rádió napindító című műsorában. Én Osvai Péter vagyok, a Mári Rádió munkatársa, és most kicsit szerepcsere történik. A két műsorvezetőnkkel fogok beszélgetni, Székely Hannával és Takács Mártonnal, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, ti mind a ketten 11-es tanulói vagytok. Ugye az előbb szó volt az érettségiről, nektek ez még egy pont egy év távolságra van, azaz nem teljesen, majd erről is lesz még szó. Viszont az nagyon érdekel engem, hogy a 11. évfolyam az már a, hát ugye ott már a pályaválasztási legalábbis alapvető irány döntéseket meg kellett hozni ahhoz, hogy ugye kiemelten ilyen, tehát olyan tantárgyakat tanultok már 11-től, amelyekkel kiemelten foglalkoztak ugye már az érettségére, meg a felvételi tekintettel. Az érdekel engem, hogy mi alapján döntöttétek el, ugye ezt talán tavaly ilyenkor, vagy még előbb kellett egy döntést hozni, hogy nagyjából milyen irányban léptek tovább.
1: Hát ez tavaly volt körülbelül ilyenkor, vagy hát korábban talán, fél év környékén, szóval ezt jól mondtad. Én alapvetően próbáltam azáltal dönteni, hogy mi az, amivel biztosan nem szeretnék foglalkozni a jövőben, mert ez így mégis könnyebb volt, mint eldönteni azt, hogy konkrétan mivel szeretnék. De hát így is elég nehéz volt, mert ugye nekünk adott számban van lehetőségünk tantárgyat emelt szinten felvenni, ugye faktot, fakultációt, és nagyon sok sávban egybeesnek olyan tantárgyak, amit esetleg tanulni szeretne egy diák. Tehát mondjuk, ha ilyet nem szoktak csinálni szándékosan, de például, hogyha a történelem és a magyar egy sávban van, akkor abból a kettőből választania kell az adott diáknak. De szerencsére nekem nem volt ilyen problémám. Viszont csináltam úgy előrehozott érettségit, emelt szintűt, hogy nem jártam be a faktra abból az adott tantárgyból, és akkor abban a sávban tudtam valami más tantárgyat választani.
0: Értem. Neked, Marci, illetve nem is teljesen, nekem az izgat inkább, hogy mi alapján döntötted el, hogy mik lesznek azok a kiemelt tárgyak, amivel foglalkozol. Nyilván most mondtad, hogy amikor ütközés van, az igen, ezek ilyen technikai részletkérdések, de az alapvető döntést az irányjal kapcsolatban, hogy te most nem fizikával, vagy matekkal, vagy rajzzal, vagy nem tudom milyen más irányba mennél tovább, azt hogyan döntötted el?
1: Hát én mondhatni szerencsés voltam annyira, hogy ez az előtte levő években számomra már egyértelművé vált, hogy melyik tantárgyak azok, amiből jobb vagyok, és amiből meg kevésbé. Tehát én például egy humános beállítottságú ember vagyok, és nekem emiatt elég egyértelmű volt.
0: Oké. Okay. Marci?
2: Nos, hát én is először ezzel a kizárásos módszerrel kezdtem, tehát kizártam azokat a tantárgyakat, amikkel sose találtam a közös hangot. Ilyenek voltak a reál tantárgyak, mert hát én is humán beállítottságú vagyok.
1: Itt Marcival itt együtt képviseljük
0: nem a... Nem véletlenül a rádiót.
1: Igen, itt a Magyar Faktos Társaság.
2: Igen. És hát igen, a magyart és a történelmet azt már különösen megszerettem, egyébként a fakultációk alatt is, és hát én nekem most így 11-ben rajzolódott ki jobban, hogy ebben az irányban szeretnék tovább tanulni. Bár nekem volt olyan, hogy fakultáció az időpont nem feltétlenül felelt meg, így az ötödik kötelező érettségi tantárgy választásánál komoly dilemmákban is voltam, de hát arra majd én is felkészülök magamtól.
0: És ugye Hanna, előbb említetted az előrehozott érettségit, ez mi is pontosan?
1: Hát ugye a diákoknak lehetősége van egyes tantárgyakból előbb letenni az érettségit, akár közép, akár emelt szinten, mint ugye 12. osztály májusában, ahogy
0: mennyivel
1: alapvetően.
0: Előbb lehet letenni?
1: Hát ezt az a baj, hogy én se tudom pontosan, viszont én az első előrehozott érettségimet idén, tehát 11. osztály szeptemberében tettem. Viszont, hogyha jól tudom, akkor 10-ben is lehet, csak nagyon kevés példa van erre, ugyanis akkor még a diákok talán nem felkészültek eléggé, viszont én így utólag, hogyha ezt jobban tudom, és esetleg előbb felkészülök, és előbb észbe kapok ezzel kapcsolatban, szerintem, ha lehetett volna, akkor még hamarabb letettem volna egy angol közepet, vagy egy angol emeltet, már csak azért is, mert hogyha már megvan az érettségi, akkor utána nem kötelező bejárni az adott órára, és ezzel nagyon sok időt lehet nyerni a többi tantárgynak.
0: Értem. Ezt értem, hogy van ilyen lehetőség, csak hogy ez azt jelenti, hogy van, aki annyira ügyes, hogy mondjuk a 4 éves tananyagot 3 év alatt befejezi, vagy megtanulja.
1: Tehát, persze, szerintem van erre
0: példa bőven. És ez hogy lehet, hogy van az oktatás, mondjuk az angol, jó, oké, nyelvekkel lehet mindenféle nyelviskolában pluszban ráerősíteni, de mondjuk ha valaki mondjuk a matematikából vagy magyarból akarna előrehozott érettségit tenni, azt is megtehetjük.
1: Igen, erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy egyes tantárgyakból lehet előrehozott tenni, mert például, igen, tehát azokból, ami ugye magyar, történelem és matematika, ezekből nem lehet előrehozottat tenni, és itt nem tudom pontosan, hogy miért, de az biztos, hogy legalábbis magyarból és történelemből szerintem egy lehetetlen vállalkozás lenne megtanulni korábban a 4 éves tananyagot.
0: Marci, te hogy állsz ezt?
2: Hát én is pont erre gondoltam, hogy ugye én a történelmet és a magyart szeretem, és hát történelemből ugye nem lehet előrehozottat tenni, és hát nem is nagyon lehetne ezt így elvárni, hiszen a tananyag az akkora, annyira sok tétel van, főleg emelt szinten, hogy ez körülbelül elképzelhetetlen. Viszont mondjuk földrajzból egy középszintű előrehozott érettségit én is szeretnék tenni majd ősszel. Ez egy kicsit ilyen rugalmasabb tananyag, meg egyébként az interneten is rengeteg olyan tartalom található, főleg általában középszintű érettségikre, de akár emeltekre is most már, amivel adott esetben, és még szakkönyvekkel magunktól is föl lehet készülni.
0: Még egy utolsó körkérdés hozzátok, hogy mi segít benneteket? Mi mondtátok, itt faktokat említettetek, tehát ami a továbbtanulásra fókuszálva pluszba, így akár az iskola, itt most a Szent Imre gimnáziumra gondolok, vagy azon kívül mi az, amit segít?
1: Hát szerintem ez igazából mindenkinél más. Nálam például azon múlik a legtöbb, hogy én magam hogyan tudok időt szorítani a tanulásra iskola után, és már magában az, hogy az órák alatt az iskolában hogyan figyelek, és hogy képes vagyok-e megtanulni az adott tananyagot abban a pillanatban, amikor a tanár elmondja, vagy felírja a táblára, vagy ahogy a PPT-n, a prezentáción olvashatjuk. Általában ez nálam sajnos nem így van, szóval délután a saját időbeosztásomon múlik a legtöbb, legalábbis hát nálam így van, én így tapasztalom, és az iskola könyvtára a legnagyobb segítőm, legalábbis idén végképp így érzem, ugyanis nagyon sok ilyen kiegészítő tankönyvet vettem ki, amik az egyes tantárgyak tanulására nagyban rá segítenek.
2: Hát én is, nekem is az otthoni tanulás az, ami az, ahol én oszthatom be magamnak az időmet, az ugye, hát valamennyien szinten felelősség is magam irányába, hiszen én személy szerint nem tudom jól beosztani az időmet, de hát ezt meg kell tanulnunk ezt is, hiszen ez is majd visszaköszön, és hát a dolgozatban is. És az iskolai órákon való figyelés az nekem se megy olyan szempontból, hogy nem jegyzem meg, és a füzetembe is leírom, de füzetemet meg hát sok esetben nem látjuk át a diákok azért. Viszont otthon nekem nagy segítséget nyújtanak ezek a internetes akár weboldalak. Hát hogyha konkrétan az érettségire gondolunk, akkor ott vannak az előző évi feladatsorok, vagy mint a feladatok, amiket el lehet érni egyes témakörökre bontva. Ezeket adott esetben tudom ajánlani, bár mindenkinek szerintem más az, ami megfelelő.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltatok, és sok sikert kívánok a további tanulmányaitokhoz. Az elmúlt percekben a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 11. évfolyamos tanulójával, Székely Hannával és Takács Mártonnal beszélgettem, még nem az érettségről, hanem az előkészületekről. Nagy sok sikert kívánunk innen is az érettségizőknek. És most pedig a perceken belül kezdődik a hírpercek, illetve utána a napszentje, Katona István püspök atya jóvoltából, majd pedig egy újabb interjúval zárjuk a mai napindítót.

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Papp Ágnes. Virtuálisan született újjá Jókai Mór svábhegyi kertje. A szlovákiai Mária völgybe hívta zarándoklatra híveit a Szombathelyi Egyházmegye. Névadóját ünnepelte a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az OSK Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalomtörténeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál, adja hírül az OSK. A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé. A jókaikert.oszk.hu oldalon játékos és informatív módon lehet felfedezni a svábhegyi kert egykori világát. A virtuális történeti kert rekonstrukcióhoz program sorozat is kapcsolódik, amely május 9-én a Madarak és Fák napján a Nemzeti Könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a svábhegyi kertben. Két évtizedes hagyomány, hogy május 1-én zarándoklatra hívja híveit a Szombathelyi Egyházmegye. Idén a szlovákiai Mária völgybe várták az embereket, írja a martinus.hu. A Pozsonytól néhány kilométerre található kegyhely története Szent István király idejéig nyúlik vissza. Ez az első Mária zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. A zarándoknap szentmisével vette kezdetét. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök utalt Jákob életére, aki találkozott az élő Istennel. Isten jelen van az életünkben, a történelem sorsforduló pillanataiban. A szentmisét követően keresztutat járhattak a hívek, májusi litánián vehettek részt vagy szentségimádáson. A délután során a pozsonyi Szent Márton templomban folytatódott a zarándoklat. József Halkó, pozsonyi segédpüspök köszöntötte a zarándokokat, és mutatta be a templomot és annak értékeit. Szent Atanász napot tartott hétfőn a nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Adja hírül a nyíregyházi egyházmegye. Az ünnepség a Szent Miklós Székesegyházban vette kezdetét, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanász miskolci püspök vezette. A liturgia után a Görög Katolikus Papnevelő intézetben folytatódott a program. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor, a Paderborni Johann Ádám Müller intézet igazgatója volt. Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel. Az ünnepség végén két nemzetközi jelentőségű szakmai kiadványt ismerhettek meg a résztvevők, a szerzők és közreműködők jelenlétében. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
2: Tarentáziai Szent Péter hitvalló. Dél-Franciaországban született, szülei szegények voltak, mégis tehetségükhöz mérten gondos nevelésben részesítették Pétert. Igen jó tanuló volt. 20 éves korában belépett a Cisztercita kolostorba. Szerény és alázatos szerzetes volt. Rövidesen egyik kolostornak a vezetője lett. Bár még 30 éves sem volt, kitűnően teljesítette feladatát. Megőrizte a szerzetesi fegyelmet, de hűen teljesítette a felebaráti szeretet parancsát is. Nagy érdeme, hogy harmadik Amadé savoyai gróf támogatásával szállót és kórházakat rendezett be az alpesi utasoknak. Ezekben legszívesebben ő maga szolgálta ki a betegeket és a vándorokat. Életszentségének híre elterjedt egész Savoyában. Amikor 1141-ben meghalt, a tarentáziai érsek, a káptalan egyhangulak őt találta legalkalmasabbnak erre a méltóságra. Hallani sem akart róla, de nem tudott kitérni, mert rendjében maga Szent Bernát is az érseki szék elfoglalását szorgalmazta. Mint főpap, idejének nagy részét imában és önsanyargatásban töltötte. Mindig egyszerű ruhában járt, fekete kenyeret és csak zöldséget evett. De legalább három ember munkáját végezte. Meglátogatta egyházmegyéje valamennyi plébániáját. Mindenütt prédikált, bajukat orvosolt, és a hanyag elődje után maradt visszaéléseket rendezte. A hanyagpapokat áthelyezte. Az elsajátított jövedelmeket visszakövetelte, s így iskolákat, kórházakat, menhelyeket tudott építetni. Néhány év alatt egyházmegyéje megújult. A magas Alpok vidékének legrendezettebb és legvirágzóbb tartománya lett. A külső látható eredmények ellenére az ő lelke visszavágyott a kolostor csendjébe. Nem a munkát unta, hanem az emberek dicséretét. 14 év után titokban elhagyta egyházmegyéjét, s mint egyszerű szerzetes egy távoli cisztercita kolostorba vonult, ahol senki sem ismerte. Hívei keresni kezdték, de sehol sem találták. Az isteni gondviselés azonban úgy döntött, hogy egy régi tanítványa, aki a kolostorba jött, fölismerte, és így kitudódott, hol is van. Akarva akaratlanul vissza kellett térnie, hívei nagy örömmel fogadták, ő pedig újra nekilátott az egyházmegye kormányzásának. Különösen a szegények ügyét karolta fel, a helylakókét, akik az aratást megelőző hónapokban éhezni szoktak. Nagy tekintélye és életszentsége azt eredményezte, hogy 7. Lajos francia és 2. Henrik angol királyokat kibékítette egymással, majd Henriket megbékítette a saját fiával is. Ezek után súlyos beteg lett. 1174. május 8-án halt meg. 3. Celesztin pápa már 1192-ben szenti avatta. Most pedig emlékezzünk meg egészen röviden egy igazán hitvalló, hitét megvalló színészről. A színész neve Jávor Pál. 1959. szeptemberében hunyt el a népszerű magyar színész, sokak kedvence. A gyászmisét bemutató pap az elhunyt kívánságának megfelelően a következő szöveget olvasta fel, mint Jávor Pál szellemi végrendeletét. Nagyon kérem, hogy halálom után a szószékről hirdesse művésztársaimnak, volt kedves közönségemnek és minden magyar testvéremnek, hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni, hogy egyedül igaz érték itt a földön nem lehet más, mint ami odát az örökké valóságban, Isten színe előtt is az, mert van örökké valóság, van örök élet, van lélek. Ezt a szép hitvallást jó lenne, ha mindenki megszívlelné. Van Isten, van örökké valóság, van örök élet, van lélek.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. Következőként Osvai Péterrel fogok beszélgetni a Mária Rádió következő megrendezendő kerekasztal beszélgetéséről, aminek a címe és a témája anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Mikor lesz ez a kerekasztal beszélgetés?
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Anna, köszönöm ezt a témát, nagyon örülök, hogy erről beszélhetünk. Valóban ez most egy ilyen beharangozó kis beszélgetésnek szánjuk. Jövő héten, május 12-én kedden lesz ez a beszélgetés a MOM Kulturális Központban, Budapest 12. kerület, Csörsz utca 18 szám alatt. A belépés egyébként ingyenes, mint mindig, egyébként már 5. éve szervezzük itt a kerekasztal beszélgetéseket havi rendszerességgel.
3: Volt már ez a témája a kerekasztal beszélgetéseknek, és hogyha nem, akkor hogy most került elő, és mi adja az aktualitását?
0: Még nem volt. Ez egy alapelv egyébként, hogy nem is feltétlenül a téma, hanem a meghívott vendégek, tehát senkit nem hívunk vissza, mindig új és új vendégeket hívunk, és jönnek. A Mári Rádióban minden évben van egy kiemelt témánk, tehát az év témája. Az idei év témája az örökség. Na nem a gazdasági értelemben vett hagyaték tárgyalás, meg ilyen jogi dolgok, hanem a szellemi, lelki, spirituális örökségünk, hogy például olyan dolgok érdekelnének bennünket, hogy értékek egyik generációról a másikra hogyan adódnak át, vagy ha nem adódnak át, akkor miért nem adódnak át. Lásd például a kereszténység, ugye egyre kevesebben vallják magukat kereszténynek a közönkutatások során. Vagy a sebek, azok meg, hogy ne adódjanak át. Most említek egy nagyon szomorú dolgot, Magyarország ugye világ vezetői között van a lakosság arányos alkoholisták számát illetően. Tehát, hogy több generáció, az alkoholizmus tipikus olyan, ami generációról generációra öröklődik, ugye a minta szülőről gyerekre megy át, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Ugye az a jó hír, hogy meg lehet állítani, tehát van... Szokták mondani, hogy átalakító személyiségé tudunk már válni, a pszichológia is már hál' Istennek ott tart, hogy ebben óriási segítséget tud nyújtani, illetve hát a hitünk is, de most zárójelbe bezárva, ezen belül, hogy örökség, ez az idei év témája, minden hónapnak van egy altémája, hát itt ez az anyai örökségünk kincsei és keresztjei, így iratkozik fel, ugye május anyák napja, illetve a szűzanya hónapja, tehát ez anyaság kiemelten a fókuszban van, itt akár világi, akár egyházi szemüveggel nézzük a május hónapot, tehát ezért esett a választás az anyaság, az anyai örökségünkre, tehát az anyai szeretetet, amit kaptunk, hogyan kaptuk, azt mi hogyan tudjuk továbbadni, ha sebeket, kereszteket kaptunk, azt hogyan tudjuk átalakítani, erről ezzel foglalkozik majd ez a kerekasztalbeszélgetés is. Egyébként nem csak ez a kerekasztalbeszélgetés, amit mondtam, május hónapban a Mári Rádió minden műsorában igyekszünk, nyilván lehetőség szerint, illetve minden rendezvényünkön erre a témára koncentrálni.
3: Nagyon izgalmas ez a téma, de szerintem jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor lesz apai örökséges hónap is?
0: Volt.
3: Volt?
0: Volt, igen. Ugye Szent József hónapja március, ugye március 19-e Szent József ünnepe, pontosan ez volt a kerekasztalnak, illetve a rádió márciusi egész minden rendezvények és műsorainak lehetőség szerint a fő fókusza apai örökségünk kincsei és keresztjei. Tehát ugyanúgy az apaság, tehát hogy milyen apánk volt, mi azt hogyan adjuk tovább, amit tőle kaptunk, amit nem jó, azt nehogy tovább adjuk, mit lehet ezért tenni. Ez nagyon-nagyon izgalmas kérdések.
3: Tényleg, és nagyon, nagyon izgalmas a kontraszt a kettő között, tehát nagyon buzítanám a kedves hallgatókat, hogy menjenek el erre a programra. A következő kérdésem az lenne, hogy kik lesznek a vendégek?
0: Igen, ez egy lényeges dolog, hát egy kerekasztal beszélgetésnek a lelke a vendégek. Illusztris személyiségek, Udvaros Dorottya színművésznő, azt hiszem, hogy őt nem nagyon kell bemutatni a magyar közönségnek, Vladár Sándor olimpiai bajnok úszónk, illetve a Magyar Úszószövetség jelenlegi elnöke egyben, illetve Labanc Dániel pszichológus.
3: És hogyan, mi a kötődésük, a kapcsolódásuk ehhez a témához? Miért pont ők lettek a vendégek?
0: Igen, ez jó kérdés, hogy miért. Ugye Udvaros Dorottyának, aki ismeri az életét, pontosabban az édesanyját, tudja, hogy egy rendkívül tehetséges színművésznőről van szó, tehát az ő édesanyja is színésznő volt, csak hát vállalta a hitét, és ezért ennyi szóval félreállították őt, ugye meg a kommunizmust idejét éljük, és félreállították őt, méltatlanul mellőzték, csak vidéki színházakban játszhatott, pedig egy hatalmas tehetség volt,
4: Ezt gondolom, hogy Dorottya, udvaros Dorottya, és nyilván ő színművésznő lett, tehát, hogy inspirált őt az édesanyja. Hát majd ki fog derülni, hogy az ő mit kapott az édesanyjától, milyen örökséget, miért, hogyan. Illetve Vladár Sándor, hát végképp egy olimpiai bajnok úszónak az édesanyját, hogy jön ide a képbe. Hát ennek hosszú története van, 10 pár évvel ezelőtt készítettem vele egy életunt interjút, mármint Vladár Sándorral itt a Mári Rádióban, és elmesélte, hogy ő 1980-ban a moszkvai olimpián lett olimpiai bajnok 200 méter hátúszásban, és elmesélte, hogy hogyan lett olimpiai bajnok. Mondta, hogy nem ő volt az esélyes, tehát egy másik magyar esélyesebb volt nála, most nem tudom sajnos felidézni a nevét, de egy másik akkori sztár úszó, világsztár úszónk, meg egy német úszó volt sokkal esélyesebb, de ő vezetett, tehát az utolsó távnak a közepén ő volt elől. Csak az volt a kis probléma, hogy hogy ő vezetett, csak hogy azt mondta, hogy azt gondolta ott, hogy nem ő fogja megnyerni, hanem most azonnal elfogyott az összes oxigén, és ő meghal. Tehát, hogy elsüllyed, és kész, vége, eltemetik őt. És képzeljétek el, azt mondta, hogy ebben a halál közeli állapotban meghallotta az édesanyja hangját belülről. Egy mondatot mondott neki az édesanyja: Sanyi, mutasd meg nekik. És még most is kapar a torkom, és ezzel, nemhogy életben maradt, ezzel a mondattal nyerte meg a 1980-as moszkvai olimpián a 200 méteres hátúszást.
3: Ez gyönyörű. És ha jól hallottam, még van, lesz egy vendég rajtuk kívül, vagy nem?
4: De még egy pszichológus. Hát nyilván itt az, hogy itt ez mélységesen pszichológiai érintettségű téma. Labanc Dániel, ugye, aki gyakorlott pszichológus, pszichoterapeuta, tehát ő rengeteget fog tudni hozzászólni majd a tudomány, a pszichológia szempontjából, hogy az anyai örökség, tehát az anyai szeretet megléte, vagy nem megléte, hiánya, sérült volt, a torz volt, milyen hatással van a pszichénkre, ezt hogyan lehet korrigálni, hogyan lehet megelőzni, hogyan tudunk valaki mondjuk a gyakorló anya édesanyaként, vagy pályakezdő édesanyaként hogyan tudja elkerülni ezeket a csapdákat. Tehát egy nagyon izgalmas és nagyon tanúságos beszélgetésnek nézünk elébe.
3: És bocsánat, hogy még egyszer visszautalok erre az apai örökséges beszélgetésre, de ott kik voltak a vendégek? Csak szeretném látni, hogyha esetleg emlékszel rá.
4: Ez jó kérdés. Nem biztos, hogy fel fogom tudni idézni. Sajnos nem tudom felidézni, viszont ez itt a reklámhelye. Az összes beszélgetés, tehát a kerekasztal beszélgetések a YouTube csatornán, ha valaki beüti a YouTube-ra, hogy Mári Rádió kerekasztal beszélgetések, van 5 évre visszamenőleg az összes beszélgetés megnézhető, hiszen ez nem csak hangfelvétel készül róla, hanem videófelvétel is, és ott mindegyikhez külön nem csak a cím, hanem a résztvevők, az alapkérdések szépen olvashatók, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát a 2026 március, na sajnos már dátumra sem emlékszem, de márciusban volt. Köszönöm szépen, itt közben megtattam. Így van, ez március 17-én volt, de jó. Csókai András idegsebész, Pak Miklós görögkatolikus atya, Szőnyi Lídia pszichológus, és Cvak Sándor a Cvak Unikum NRT igazgatóságának az elnöke volt.
3: Ez is egy izgalmas társaság.
4: Nagyon izgalmas beszélgetés volt, óriási négyzettséget ért el egyébként. A Facebookon képpel, hanggal online élőben lehet követni, és nem csak lehet követni, hanem ott a személyesen megjelenő közönség is, meg az online követők is. A beszélgetés egy szünettel vágódik ketté, van egy 10-15 perces szünet középen, föl lehet tenni kérdéseket, és a második fél időben a közönség kérdéseiből nyilván egy válogatást hangzik el a résztvevőkhöz. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel ajánlom sok mindenkinek, aki érdeklődik, aki el tud jönni, jöjjön, bár időben jöjjön, mert most már jó pár éve teltházzal működik ez a rendezvényünk, aki nem fér be, pedig online tudja követni Facebookon, illetve később YouTube-on.
3: Köszönöm szépen az interjút Osvai Péternek. Kérlek, még egyszer mondd el az időpontot, hogy a később becsatlakozó kedvéért.
4: Így van, tehát kerekasztal beszélgetés az anyai örökség kincseiről és keresztjeiről a MOM Kulturális Központban május 12-én 18 órától mindenkit várunk szeretettel, a belépés ingyenes. Most pedig egy zene következik. Eric Clapton, világhírű gitáros, sajnos az élete egyik részében súlyos heroin drogfüggő volt, és ennek a pokolnak a mélyéből kiáltott fel a szűzanyához, írt egy imádságot a szűzanyához, megmenekült egyébként, most volt múlt héten itt koncertje Budapesten, több mint 80 éves most már Eric Clapton. Hallgassuk meg ma a szűzanyához írt imádságát.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatták. A mai műsort a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulói készítették.
1: Székely Hanna,
0: Takács Márton és Mátyás Jakab a stúdióban. Beszélgettünk érettségiről, beszélgettünk a érettségre való készülésről, az anyai örökségünk kincsei és keresztjeiről, illetve a Mária Rádió ifjúsági táborairól. Most pedig elköszönünk, a következő adásunk június 5-én pénteken lesz, a következő napindító a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szervezésében. Most pedig hallgassuk meg Flea-től a Thinking About You című számot.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeretettel várjuk kedves hallgatóinkat pénteken 10 óra 50 perctől kamaszneveléssel foglalkozó műsorunkkal. Ebben az adásban Sean Covey életed 6 legfontosabb döntése című könyve alapján a szülőkkel való együttműködést és a kamaszkor kihívásait beszéljük át. Ezúttal kiemelten a női szerepekre és az édesanyákra fókuszálva. Ebben a nehéz, de áldott időszakban keressük az anyai feltöltődés tiszta forrásait, hogy keresztény szemléletű gyakorlati tanácsokkal segíthessük a lélek megújulását. Tartsanak velünk a Gyökerek és szárnyak következő adásában, hogy közösen fedezzük fel, hogyan maradhatunk derűs és támogató szülők a mindennapok küzdelmei közepette is. Május 8-án 18 órától az Életige című műsorral jelentkezzünk a Mária Rádióban. A műsorban a májusi életigét és magyarázatát is hallhatják. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket! Takács Ilona, szerkesztő műsorvezető beszélget a vendéggel, Fábián Zsuzsanna logopédussal, aki Egerből érkezik. Megtudhatjuk, hogy milyen volt a Vajdaságban, a Cifrapalota táborában a logopédus munkája. Hogyan született a párbeszédből a vajdasági kollégákkal folytatás? Milyen nemzetközi háló alakult ki az Életige segítségével? Tartsanak velünk! Május 10-én, 10 óra 25 perckor ismét jelentkezik az Égi iránytűk című jubileumi sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán, mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István lópusz atya, piarista szerzetes. Májusi témánk Mária, az egyház anyja. Fogadják szeretettel a műsort!

0: otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. Az észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélbe a marton.andrea00.1@gmail.com e-mail címre. A mai napon a vendégem nagyon érdekes személyiség, aki már 45 éve foglalkozik pszichiátriai betegekkel, vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekkel. Gordos Erika, a Szigony Utitárs Központnak a vezetője, szakmai vezetője, szociális munkás és mentálhigiénész szakember. Kedves Erika, arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, meséld el, hogy is vagy itt már 45 éve ezen a területen, meg egy kicsit így a személyesen is mutatkozzál be a kedves hallgatóknak.
2: Gordos Erika vagyok, 45 évet dolgoztam pszichiátriai betegekkel, egyrészt egészségügyi területen, másrészt az utóbbi évtizedekben szociális területen, és hát gyakorlatilag én nagyon szeretem ezt, amit csinálok. Életem részévé vált, hiszen gyerekkoromban gyakorlatilag óvodás voltam, amikor édesanyámnak olyan neurológiai problémája lett, ami miatt egy évig mozdulatlanul feküdt egy vidéki neurológiai osztályon. Akkor került sor a műtétre, és utána újabb rehabilitáció következett, ugyanennyi időben. És mint óvodáskorú gyerek, mindig azt kérte tőlem, mert ott nem lehettem az osztályon. Abban az időben egy osztály volt a pszichiátria és a neurológiai osztály, akkor idegosztálynak hívták, és ez egy gyönyörű kertes kórházi terület volt, és azt kérte anyukám, hogy menjek le az udvarra, és akkor ott lesznek nénik, bácsik, akikkel kedvesen beszélgessek, meg énekeljem el, amit az óvodában tanultam, mondják nekik verset, és nagyon lehet őket szeretni, és én is kedves legyek velük. Tehát gyakorlatilag anyukám vitt erre az útra a betegsége révén, és hogy én ugyanezzel a szeretettel és gondoskodással most már fordulok a pszichiátriai betegek felé, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy nem ismerem ezt a kiégést, gyakorlati tapasztalatom nincs benne, tehát hogy a lelkesedésem ugyanakkora, és valamiféle feltöltődést jelent nekem a munkám, tehát mutatom úgy is, hogy ez a hobbim. Úgyhogy talán ez indított el ezen a területen, hogy édesanyámnak eleget tegyek. Mindig meg is köszöntem neki, amíg volt rá lehetőségem. És alapvetően ezen a területen képeztem magam, tehát egészségügyi szakközépiskolába jártam, és 16 éves koromban már elmentem dolgozni nyáron pszichiátria, és még akkor is együtt volt a pszichiátria és neurológiai osztály, és utána folyamatosan csak ez érdekelt, és csak ezen a területen dolgoztam. Amikor főiskolára jártam, akkor vállaltam munkát a pszichiátriai klinikán, és ott napokon át beszélgettem a munka mellett a betegekkel, és orvostam a kórrajzokat, hogy megtanuljam azonosítani a leírt orvosi szempontból fontos dolgokat a betegek által elmondottakkal. A gyerekeim mai napig azt mondják, hogy miért nem szép irodalommal nem haladok annyira, mint a szakmai könyvekkel, mert látják, hogy mi van az éjjeli szekrényen, de hogy mindig találok valamit, amiben úgy érzem, hogy tovább kell még fejlődnöm. Tehát, hogy én azt látom, hogy minél több információ, tudásanyag jut el az emberhez, annál kíváncsibb lesz, és úgy érzi, hogy még sok mindent nem tudok. De hogy a gyerekeim, két felnőtt gyerekem van, az egyikük orvos lett, a másik bölcsész, de hogy alapvetően a mindketten abszolút partnerként kezelik ezeket, és érdekesnek találják a pszichiátriai betegeket. Sajnos a fiamnak elvette a kedvét a pszichiáterkedéstől, mert orvosi egyetem alatt pszichiátriai osztályon dolgozott segédápolóként, és ott nem tapasztaltam meg azt, hogy a betegekkel sokat kell beszélgetni, hogy tudjon segíteni, mm-hmm. és azt mondta, hogy így nem akar pszichiáter lenni, mm-hmm. hogy más az irány, mint amit ő tőlem hallott, meg látott, hogy így más területre ment mind a kettő.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a családod hogyan viszonyult a te elhivatottságodhoz? Mert ugye gondolom, hogy azért, ahogy cseperedtek, azért telefonok, megkeresések folyamatosan voltak. Mert ugye a pszichiátriai betegeknek a tünetei, vagy a hangulatuk, ugye az most nem válogat, hogy hétvége van, vagy ünnepnap. Hogy hogyan tudtad ezt egyensúlyba tartani? Hogyan tudtad kezelni?
2: Hát valahogy azt látták nyilván, hogy nekem ez fontos, mm-hmm. és nekik is fontos mm-hmm. lett. Soha nem volt ebből probléma, sőt, amit nem lehet csinálni, de hogy olyan beteg, akinek nem volt családja, és állandóan az öngyilkosságot követett el hétvégeken, mert hogy egyedül volt, közel volt a vasútállomás, voltak gyógyszerei. Hát, megmondom őszintén, hogy hazavittem. Uh-huh. És akkor a férjem mindig azt mondta, hogy hát ezeket csak szeretni kell megenni, Adi, nincs semmi bajuk.
1: Uh-huh. Tehát, hogy akkor a férjed is
2: igen.
1: önkéntes segítő lett itt a szigonyban.
2: Önkéntes segítő lett, sőt a gyerekeim is uh-huh. be is jártak önkéntesként dolgozni még középiskolás korukban. Uh-huh. Úgyhogy nem éreztem azt, hogy itt ellenállás uh-huh. van, és hogy a betegekkel szemben így ellenérzésük lenne, mindenki teljesen természetesen fogadta, hogy hát nálunk időnként megjelennek, időnként bográcsozás van, ahol a betegek vannak főszerepben, úgyhogy
1: az életetek része.
2: Igen.
1: Azért is szerettem volna veled így beszélgetni, hogy ti hogyan is dolgoztok, mert itt Budapest kellős közepén, most mondhatnánk, hogy 8. kerület kellős közepén ülünk és beszélgetünk a Szigonynak a központi épületében, és 24 éve már dolgoztok itt, ezen a helyen. Milyen szolgáltatásokkal tudjátok segíteni a pszichiátriai betegeket, illetve a családtagjaikat, mert ezért is gondoltam, hogy beszélgessünk, hogy sokan esetleg idegenkednek, félnek a pszichiátriai betegektől, de viszont nagyon sokakat érint családjaikban, és hogy van azért olyan úgymond mencsvár, vagy olyan hely, ahova betérhetnek, ahol segítséget kapnak, ahol a igényeknek, szükségleteknek megfelelő programok várják. Szóval, hogy azt kérném, hogy egy picit mutasd be, hogy hol is vagyunk, hogyan is kezdtétek, és mi a szemléletetek.
2: Igen, tehát gyakorlatilag 24 éve működik a Szigony. Alapvetően a működését a szociális törvény változása hívta életre. Előtte itt egy non-profit szervezet, egy családsegítő működött, aki a működését már le akarta zárni, viszont a kolléganő, aki vezette a családsegítőt, maga is pszichiátriai betegekkel foglalkozott, és megpályázott a családsegítő ként akkor még egy munkába, a pszichiátriai betegek munkába állítási programját az uh-huh. OFA-nál, nem igen, tudom, ez még igen. létezik-e most az OFA, de országos foglalkoztatási közalapítvány volt, és itt fölkért engem néhány szolgáltatás biztosítására, ami ebben a programban szerepelt, és akkor mondta, hogy hát jön ez az új szociális törvény, ő már nem akarja működtetni a családsegítőt, szeretné, hogyha mégis a pszichiátriai jellege az intézménynek megmaradna, és akkor hoztuk létre a szervezetet, akkor még nappali ellátás működött, csak nappali ellátás, majd 2003-2004-ben egy ilyen mintaprogramban kezdtük el a közösségi ellátás működtetését, majd 2005-től támogatással és működési engedéllyel rendelkezünk. Mi a különbség a két szolgáltatás között? A nappali ellátás az a fajta szolgáltatás, ami napközbeni elfoglaltságot jelent a pszichiátriai betegeknek, ami azt jelenti, hogy egyrészt vannak a személyes, egyéni beszélgetések, segítő kapcsolatot alakítanak ki az esetmenedzserrel a betegek. Minden betegnek van saját esetmenedzsere. Másrészt van sajnos szociális ügyintézés, itt a 8. kerületben ez sajnos hangsúlyos, tehát hogy olyan szociális problémák vannak, amit kezelni kell, és ezekkel járó ügyintézések, azon kívül az ő képességük fejlesztésére mindenképpen mindig az szerepel, hogy lehetőség szerint önálló életvitelre tudjanak berendezkedni. Ez a családoknak is fontos, hiszen a szülők idősödnek, nem tudják, és nem nincs már lehetőségük arra, hogy hosszú távon támogassák a beteg hozzátartozójukat, tehát mindenképp az a cél, hogy önfenntartók legyenek, és önellátási képességeiket fejlesszük. Ez egyénileg csoportban történik. Vannak szabadidős programok. Sajnos az itt lévő ellátottak jó része nem rendelkezik azokkal az anyagi forrásokkal és lehetőségekkel, hogy színházba menjen, hogy kirándulni menjen, hogy nyáron elmenjen a Balatonra, hogy egy jót sétáljonak az Orcikertben, amit össze lehet kötni egyéb szabadidős programokkal, sportolással. Úgyhogy ezeket is igyekszünk biztosítani, egyre aktívabbak a betegek ennek a szervezésében. Van lehetőség minden évben, csinálunk úgymond szükséglet vagy igényfelmérést, hogy mi az, ami a programokból hangsúlyosabb legyen, mi az, amit kevésbé kísér érdeklődés. Úgyhogy ezek alapján próbáljuk megszervezni az éves programunkat.
1: Tehát akkor aktívan bevonjátok a programok alakításába, az, hogy milyen irányokat vegyen, akár egy következő tevékenység.
2: Így van. Van önsegítő csoport, amit ők saját maguk hoztak létre.
1: Ez az érintetteknek, vagy hozzátartozóknak?
2: Érintetteknek, sajnos a hozzátartozóknak kell szervezzünk egyet, mert azért azt látom, hogy ahogy idősödnek a betegek, egyre több gondot jelent a hozzátartozóknak, már pedig abból a szempontból is, hogy mi van, ha nem leszek. Mi van, ha már ezt se tudom biztosítani fizikai állapotom miatt. Akkor én szorulnék támogatásra, hogyan tudom terhelni a beteg hozzátartozómat, és hogy mi lesz utána, ki fogja biztosítani az ő fennmaradásokat, idézőjelben mondom ezt, de hogy napi szintű kontrollt, amit esetleg a gyógyszerszedésnél igényelnek. Tehát, hogy ez bizony ennek az évnek lesz a feladata, illetve hát most kezdtük ebben a hónapban alkalmazni egy tapasztalati szakértő, ami hivatalosan ez a neve, egy olyan kliensünk, aki pedagógus, tornatanár, és hogy tartott heti két alkalommal úgynevezett frissen tartó, meg egészségmegőrző tornát, hogy alapvetően végig azt tapasztaltam, hogy ő érdeklődik. Tehát van benne valami olyan, amit nyilván pedagógusként gyakorolt, hogy érdeklődik a kliensek felé, és akkor most ő tapasztalati szakértőként kezdett el dolgozni, lesz egy képzés áprilisban, oda el fog menni, illetve hát online képzés lesz, nem kell elmenni, hanem számítógép mellől ezen részt vesz. Tehát minden a kliensek aktivitására épül, tehát hogy ők legyenek azok, akik akik meg valahogy irányt adnak a nappali intézmény működésének. Nyilván a szakmaiságot mi biztosítjuk, de igyekszünk az ő szükségleteikre reagálni.
1: Így megállnék egy pillanatra, utána majd áttérhetünk a közösségi ellátásra. Ugye azért tudjuk, hogy hullámzó a pszichiátriai betegeknek az állapota, vagy tud hullámzó lenni. Hogyan tudjátok mobilizálni, aktivizálni, motiválni őket, például akkor, amikor egy picit nehezebb időszakuk van, vagy hát ugye ez az időszak, hogy most egy hét, két hét, vagy mennyi ideig tart, de mi az, ami nektek így bevált a motiválásra, és az, hogy így be tudjátok vonni ezekre a programokra? Hát most is olyan aktív élet folyik itt kint a ajtó mögött, ami valószínűleg a felvételbe is beszűrődik, hogy érződik, hogy szeretnek itt lenni.
2: Hát egyrészt a közösségnek van egy nagyon jó megtartó ereje. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ilyen esti vagy hétvégi program van, most a hétvégén szombaton színházban voltak 30-an.
1: Uh-huh.
2: Igen, ide hozzátartozókat is lehet vinni. És akkor derül ki, hogy ők milyen szoros kapcsolatban vannak egymással, telefonos kapcsolatban hívogatják egymást, ha valaki beteg, akkor azért próbáld meg, gyere, vagy miben tudunk segíteni. Illetve hát 30 főt foglalkoztatunk kétféle foglalkoztatási formában, és a munka. Azért a munkának nem csak kifejezetten a pénz a motiváló ereje, hanem maga az, hogy van egyfajta napi rendje, tudja, hogy ott számítanak rá, hogy fontos, amit csinál, és így neki is fontos lesz maga a munka. A pénz mellett is fontos a munka. Egyszer csináltunk egy ilyen felmérést az itt dolgozók körében, és a felmérés eredménye azt mutatta, hogy a munka szerepel meg, hogy tartozik valahová, hogy ott számítanak rá, az erőteljesebb, meghatározó, még a rossz anyagi körülmények között élőknél is, mint maga a pénz. Tehát, hogy itt ez egy ilyen nagy létszámú családként is működünk valamilyen szinten, ahová nagyon szívesen várunk hozzátartozókat, meg van is kapcsolat velünk, hiszen egyébként nem tudnánk. Otthon is azért az ideje jó részét, vagy a nap felét, amíg ébren van, még ha nem is a felét, de egy részét otthon tölti. Tehát otthoni stressz hatások is érik, meg információk, meg az a családműködés, ahogy működik, az is mind lecsapódik a klienseken. Tehát ennyi év után azért a gyakorlattal rendelkező kollégák, meg jó magam is ránézek, jön be, látszik a szemén, az arc kifejezésén, hogy történt otthon valami, és akkor leülünk, és erről beszélünk, és akkor lehet hívni a hozzátartozókat, tehát, hogy amikor egy-egy kliens felvételre kerül, akkor ebben mindig kérjük a hozzájárulásukat, hogy ki az a természetes támogató, akit értesíthetünk, felhívhatunk, hogyha baj van, és vele is igyekszünk kapcsolatot kialakítani.
1: Ami még így felmerült bennem, hogy ugye most itt az ünnepek előtt vagyunk, pénteken, ugye nagy pénteken kerül adásba ez a műsor, hogy hogyan hat a pszichiátriai betegekre, akár az ünnep, ez az ünnep, mint ugye sokáig zárva vannak az üzletek, családok össze vannak zárva, vagy pontosan, hogy egyedül van, hogyan hathat, hogyan tudjátok segíteni a betegeket, hogy az ünnepeket át tudják élni, meg tudják élni az ünnepeket?
2: Igen, hát sajnos a néhány kliensnek, aki nagyon egyedül van, és nincs semmilyen természetes támogatója, aki nem vele él, olyan sincs, neki az ünnepre való készülődést, azt úgy próbáljuk segíteni, hogy itt azért az esetmenedzserével erről beszél, hogy hová megy, mit lehet csinálni, milyen betegtársra számíthat. Nálunk mindig ünnepek, tehát most a húsvét megtartása az húsvét után kedden, vagy csütörtökön lesz. Tehát, hogy nem akarunk így ünnep előtt ünnepelni, mert hogy az, hát ha még rosszabbá teszi, mint hogyha így megy a mindennapjai, és csak egy kibővített hétvégéről beszélünk, meg egyébként szerveznek saját maguk között, ha jó idő esetén kirándulást. Van, amikor kolléganő is kapcsolódik, van, amikor ők hívják meg a kolléganőket, hogy tartson velük, aki megteheti hétvégén. Tehát azért ők kérnek és kapnak is segítséget, illetve egymást, ez az önsegítő aktivitás, ez működik.
1: Tehát már olyan erősek itt a társkapcsolatok, a közösségi kapcsolatok, hogy így segítünk egymást.
2: Igen, hát a karácsonyra is együtt készülünk, az mindig karácsony előtt van. Tehát az ünnepek közül a karácsony az, ami nagyon közel esik a közös vacsora, tehát akkor tényleg ünnepi feltalálunk, nagyon szép műsor van karácsony előtt, amit ők szerveznek, a kolléganő készíti fel őket erre, de hogy ők hozzák, hogy ők milyen témakör közé épüljön a műsor, nagyon szép ünnepi vacsora van, minden évben tudunk, vagy tudtunk eddig ajándékcsomagokat készíteni, amit akkor megkapnak. Tehát, hogy arra van egy ilyen felkészülés, és hogy úgy működünk, hogy gyakorlatilag 24 órában mindenkinek ott a telefon a kezében kollégáknak, és mindenki, hogyha bajban van, vagy érzi, hogy most lenne néhány jó szóra szükség, akkor felhívhat bennünket.
1: Ez szerintem nagyon fontos, főleg így ünnepek környékén, amikor lehetnek nehezek, vagy rá nehezedhet egy-egy kliensre az, hogy akár egyedül van, de akár az is, hogy nagyon sokan vannak, vagy nagyon sokan vannak körülötte, mert van akit meg ez, ami feszít. Nagyon feszített már a hátralévő idő itt a műsoridő, ezért lehet, hogy majd még fogjuk folytatni a beszélgetéseket, mert több szolgáltatásotokról nem beszéltünk, viszont szeretnék egy fontos dolgot megkérdezni. Ugye mi régebb óta ismerjük egymást, közel 20 éve, és az merült fel bennem, hogy 20 év alatt ugyanolyan vagy, ugyanúgy mosolyogsz, csillog a szemed, hogy hogyan tudtad ezt megtartani, és mi az, amivel tudod biztatni, akik akár pszichiátriai betegekkel, vagy egyáltalán kliensekkel foglalkoznak, hogy miért jó, és mi az, ami téged inspirál és segít ebben a munkában, vagy inkább azt mondom, hivatásba, szolgálatba?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy szolgálat, hivatás és szolgálat egyben. Én azt gondolom, hogy érdek, tehát hogy a pszichiátriai beteg felé csak akkor annak is akkor érdemes fordulni, ha ez az ember érdeklődik a másik ember iránt. Tehát hogyha akkor nyitva áll minden kapu a betegek részéről. Tehát a lényeg az, hogy én őszinte érdeklődéssel forduljak a másik ember felé, ő ezt megérzi, és akkor abszolút őszintén, tehát én azt gondolom, hogy a pszichiátriai betegekben még van az az őszintesség, ami gyerekekben van. Uh-huh. Tehát, hogy ők azt mondják, amit éreznek és amit gondolnak, rólam is, a kolléganőkről is, egymásnak is így segítenek, de milyen érdekes, hogy látják, hogy kinek lehet visszajelezni, ki milyen állapotban van, vissza tud-e jelezni most neki, vagy majd későbbiekben a betegtársnak. Tehát, hogy érdekes dolgok ezek, hogy mennyire rá tudnak hangolódni egymásra, és ezt a ráhangolódást, ezt kellene minden pszichiátriai beteggel foglalkozó kollégának megtanulni a betegektől, és akkor szerintem én nem tudok többet, csak azt, amit a betegektől tanultam. Nagyon sokat tanultam tőlük, és ezt tovább lehet vinni, kiegészítve nyilván a szakmaisággal, de hogy ők azok, akik irányt adnak.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök Gordos Erika szakmai vezetőt hallották, a Szigony Utitárs intézménynek a vezetőjét. Nagyon szépen köszönöm, és a Jóisten áldását kérem és kívánom a szakmai munkádra is, és családi életedre, és áldott ünnepeket.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Elköszönök önöktől is, a kedves Mária Rádió hallgatóknak is áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk, és találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A Szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A Szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szál rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferinó életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó Agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítünk a budapesti Lehel téri Árpádházi Szent Margit templomból. A Szent misét Onostori László plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Isten hozott benneteket, kedves testvéreim, itt a Szent Margit templomban, és ugyancsak szeretettel köszöntök mindenkit, aki a rádió készülékek előtt kapcsolódik be közös ünneplésünkbe, a Mária Rádió közvetítésének hála. Ma reggeli szentmisénket elhunyt Malvin testvérünkért ajánljuk fel, ő érte, imádkozzunk szeretettel. A jelenések könyve szavaival kezdjük el a szentmisét. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság és a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Halleluja! Kedves testvéreim, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, kérünk add, hogy a húsvéti misztériumokhoz méltón éljünk, és amiket örömmel ünneplünk, folytonosan oltalmazzanak, és elvezessenek az üdvösségre. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldik. Mégpedig Júdás, más néven Barszabást, meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írás küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiókiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket, és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva, jónak láttuk, hogy kiválasszunk, és hozzátok küldjük néhány férfit, a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a véd és a folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antiókiába. Itt egybe gyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves esvéreim, János evangéliuma gyönyörű. És még ebből a gyönyörű evangéliumból is talán az egyik legszebb részt hallottuk ma, az imént a szentmisében, amikor Jézus azt tanítja, hogy szeressük egymást. És ne csak valahogyan, hanem úgy, ahogyan ő szeretett minket. Nem kis feladat ez, de Isten megadja hozzá az erőt. A felolvasott rész szinte minden mondatáról lehetne egy önálló, nem csak elmélkedést, hanem szinte lelki gyakorlatot tartani. Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy itt most hosszan végigelemzem a mondatokat, és mindegyiket csak egy picit éppen, hogy érintjük. Inkább kiemelném azt, amit persze hallunk, persze ismerjük ezt a mondatot, de vajon belegondolunk-e, hogy mit jelent az, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, az apostoloknak és általuk nekünk is, barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. A mondat első fele már megrendítő. Ha nem hallottuk volna sokszor, talán ma is beleborzongana a hátunk. Jézus, az Isten fia, az ég és föld ura és királya azt mondja, hogy barátainak mond bennünket. Nem alattvalóknak, nem szolgáknak, nem rabszolgáknak, nem olyanoknak, akik fölött uralkodni akar, hanem barátainak. Ez a szíve vágya, hogy közel legyen hozzánk, és hogy bizalommal tekintsünk rá. És a mondat második fele is fontos, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Vagyis biztosak lehetünk abban, hogy amit tudnunk kell az üdvösségünk érdekében, mindaz az információ, ami fontos ahhoz, hogy eljussunk a mennyországba, az rendelkezésünkre áll Jézus Krisztusban. Megírták az evangélisták, olvasva a Bibliát és táplálkozva az egyház szent hagyományából, biztosak lehetünk benne, hogy információ hiány miatt legalábbis biztosan nem maradunk ki a mennyország teljességéből. Jézus mindazt tudtul adta nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy üdvözüljünk. És egy utolsó gondolat, mi a legnagyobb szeretet? Ha ezen egy pillanatra elgondolkozunk, akkor talán eszünkbe jutnak gesztusok, talán eszünkbe jutnak mondatok, talán eszünkbe jutnak olyan helyzetek, amikor valamit ajándékozunk a másiknak. Tehát hogyan tudjuk kifejezni a szeretetünket? És Jézus itt is megfogalmazza azt, amit talán kimondani sem mernénk magunktól, hogy a legnagyobb szeretet az az, amikor az életünket adjuk a másikért. Ez az emberi szeretet, ez az emberi önátadás, az emberi önfeláldozás csúcsa. És Jézus pontosan ezt tette, önmagát sem kímélte, életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Ezt a szeretetet ünnepeljük az egész húsvéti időben, hogy Jézus kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket, és hogy arra kér minket, hogy mi is merjünk, akarjunk, tudjunk, legyünk bátrak ahhoz, hogy így szeressünk, ahogy ő. Nagyon, még jobban, még mélyebben, amennyire csak tudunk, teljesen. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ez nem egy mondat a sok közül, hanem ez az az életprogram, amelyet Jézus a lelkünkre köt. Legyünk a szeretet emberei, a szeretet küldöttei. Amen. Kedves testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségért.
2: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján.
1: Téged hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szent Lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Hadd kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.

0: Amen.
1: A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, s nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor. Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mindenkiért meghalt Krisztus, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Thank you.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, éppen ma van egy esztendeje annak, hogy a bíborosok megválasztották 14. Leó pápát, úgyhogy most a pápai himnusz eléneklésével ő érte és anya szentegyházunkért imádkozzunk.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk a Budapest leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A szentmisét Monostori László plébános atya mutatta be.

pont május 8-án, emlékezünk meg. Berzsenyi Dániel 1776-ban született, egyházas hegyén, evangélikusnak keresztelték, a Soproni Evangélikus Líceumban járt, ahol sokkal inkább testi erejével és nem túl példás magatartásával tűnt ki, mint tanulmányaival, de Kis János költő, lelkész, a későbbi evangélikus püspök felfedezte őt, és elindította a költészet útján. Magyarságnak, a nemzetnek, a felvilágosodásnak és az Istennek a költője. A mai napon, május 8-án emlékezünk Berzsenyi Dánielre, és egyetlen egy költeménye hangzik el többször a mai napon, ez pedig a fohászkodás. Berzsenyi Dániel, fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasbb mencs éter urányai, melyek körülted rendre keringnek, a láthatatlan férgek a te bölcs kezed remekel csodái. Te hoztad e nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot. S a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír, a szélvészek bús harca, az égi villám. Harmadcsepp virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső. Majdan, ha lelkem záraiből kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, ami után eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon. De, ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Berzsenyi Dániel, fohászkodás.

0: enciklikák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 3. pont, a házastársi szeretet jellemző vonásai. Ebben a megvilágításban láthatóvá válnak a házastársi szeretet sajátos vonásai és követelményei, melyeknek megfelelő értékelése nagyon fontos. Ez a szeretet mindenek előtt egészen emberi, azaz érzékelhető és lelki. Nem merő ösztönről vagy érzelmi indulatról van szó tehát, hanem elsősorban szabad akarati tettről, amely nem csak arra törekszik, hogy megmaradjon, hanem hogy növekedjék is a mindennapok örömei és fájdalmai között úgy, hogy a házasok egy szív és egy lélek legyenek, s emberi tökéletességüket együtt érjék el. Ez a szeretet teljes, azaz a személyes barátság olyan különleges formája, amelyben a házastársak mindent nagylelkűen megosztanak egymás között, nem engednek meg igazságtalan kivételeket, és nem törekszenek csak a saját előnyeikre. Aki házastársát szereti, nem csak azért szereti, amit tőle kap, hanem önmagáért, és örül, ha saját magával gazdagíthatja őt. A házastársi szeretet hűséges és kizárólagos egész az élet végéig. Ilyennek látják szeretetüket a jegyesek azon a napon, amelyen szabadon és tudatosan megkötik házasságukat. Jó lehet a házastársak hűsége néha nehézségekkel jár, senki nem állíthatja, hogy ez a hűség megtarthatatlan, hisz épp ellenkezőleg minden időben nemes és érdemszerű. Századokon keresztül oly sok házaspár példája nem csak azt bizonyítja, hogy a hűség megfelel a házasság természetének, hanem azt is, hogy bensőséges és hosszantartó boldogság forrása. Végül ez a szeretet termékeny, azaz nem merül ki a házastársak közösségében, hanem arra van rendelve, hogy folytatódjék és új életeket fakasszon. A házasságnak és a házastársi szeretetnek a természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és fölnevelje őket. A gyermek a házasság legszebb ajándéka, s éppen a szülők számára lesz a legnagyobb kincs. 4. pont. A szülői felelősség. Ezen okok miatt a házastársi szeretet azt igényli a házastársaktól, hogy feladatukat valóban ismerjék, s legyenek tudatában szülői felelősségüknek, melyet ma joggal annyira sürgetnek. Éppen ezért helyesen kell érteni. A szülői felelősséget több egymással összefüggő törvényes szempont szerint kell szemlélni. Ha a biológiai folyamatokra gondolunk, a szülői felelősség a hozzájuk tartozó funkciók ismeretét és tiszteletben tartását jelenti, mivel az emberi értelem az élet továbbadásának képességében az emberi személyhez tartozó biológiai törvényeket fedez fel. Ha a velünk született ösztönökre és szenvedélyekre nézünk, akkor ezek azt az uralmat igénylik, amelyet az értelemnek és az akaratnak kell felettük gyakorolnia. Ha a fizikai, gazdasági, pszichológiai és szociális feltételekre tekintünk, akkor azokat kell felelős szülőknek mondanunk, akik okos megfontolás és nagylelkű elhatározás után több gyermeket fogadnak el, vagy akik komolyoknál fogva és megtartva az erkölcsi törvényeket, meghatározott vagy bizonytalan időre úgy döntenek, hogy több gyermeket nem hoznak világra. A szülői felelősség továbbá magával hordozza az objektív erkölcsi renddel való mélyebb kapcsolatot. Ezt a rendet Isten határozta meg, s hűséges értelmezője a helyes lelki ismeret. A szülői feladat felelős megoldása tehát megköveteli, hogy a házastársak teljesen ismerjék kötelességeiket Isten, önmaguk, családjuk és a társadalom iránt, mindig megőrizve az értékek helyes rendjét. Ebből adódik, hogy az élet továbbadásának feladatában a házastársak nem követhetik a saját véleményüket úgy, mintha egyénileg és teljesen szabadon határozhatnák meg a tisztességes utakat, amelyeken járnak. Ellenkezőleg, tetteiket a Teremtő Isten terveihez kell alkalmazniuk, amelyet részben a házasság és a házas élet természete mond el nekik, részben pedig az egyház állandó tanítása hirdet.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Nagy szeretettel köszöntöm drága hallgatóimat. Péntek, rövid kis kedves szavak, üzenetek hangzanak el ilyenkor mindig, már évek óta az én szívemből, lelkemből. Isten szabad akaratot adott minden embernek, ezért engedi a színjátékokat, amelyeket újra rendezünk, aztán amikor túllépünk már az emberiességen, mert gőgösen, szemreben is nélkül hazudunk, ölünk, akkor felhangzik az égi szó, amit talán Madás tragédiájában olvashatunk szerencsésen. Lucifer, ne tovább! Amikor is Lucifer elmegy, hogy Istent letaszítsa az égi trónjáról, gondolván, hogy felhők fölött van az Isten trónja. Nabukodonozor, Attila, Napóleon, Hitler, Sztálin, Rákosi, te kegyetlen és emberietlen, materialista és liberalista hóhér, ne tovább! S ő veszi a gyeplőt, a humána komédiából divina komédiát varázsol. Tehát magyarul az emberi komédiából, színjátékból isteni színjátékot. Megteszi mindig, mert nagyon szereti az embert. Nem akarja bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy az ember megtérjen és éljen. Hol vannak már ezek a történelmi matadorok, az én kihallgatóim, Mincenti és Tódor püspökök, kínzói és gyilkosai? Fenséges a második Zsoltár, miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek, összeesküsznek nagyjai az Úr ellen, és fölkentje ellen. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, mondja a Zsoltáros. Eljön az ideje, s rémületbe ejti gúnyolóit. Íme, ezt tanítja a történelem. Legmélyebb és legszebb élményeim közé tartoznak, amikor Isten a beteg ágyak mellett engedi szemlélnem csodás vonalvezetéseit. Megelégeli a sok hősködést és ostoba ízétlenséget. Egy fiú, ezzel fejezem be, a hittanórán elszólta magát, hogy látogatott intenzív osztályon egy ismerősét. Atya, menje be, mert egy 25 éves fiú baleset miatt újra élesztenek. Besiettem, még élt. Elláttam szentségekkel, hiszen a lényeg odát boldog legyen. Kapjon irgalmat. Ekkor pedig már késő este volt, egymás után jelentették az orvosok, nővérek. Isten áldja meg őket. Jaj, tisztendőr, itt is van egy halott. Van 6 haldokló amott. Majd részesültek az Isten irgalmát adó szentségekben, hogy üdvözülhessenek.
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
4: Azt hiszi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott el ebből a világból, aki az én rendalapító. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek védőszentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek, Fellini, Kertész Mihály, Pasolini, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert az nincs. Nem a türelemről, mert az sincs. Nem arról, hogy meshelyem van. Leshel szoktam menni, az azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Akkor türelmesen várom. Vagy cserkészek. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóisten ajándéka. És ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földből kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy díszcseppből csodát kész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy díszcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tehát aki adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van, erről is van szó körülbelül, hogy a képek és én között mindig ott van az Istennek a mondani valója, amit nekem adott ajándékon, amikor mentem, ballagtam az úton, és már egy sikertelen reggeli vadászat volt, nem tudtam semmit lőni, fényképezni, és az úton ezt megláttam. Ez az Isten ajándéka volt számomra, és azt jelenti, hogy mennyivel többet tud rajtam keresztül, amilyen semmire sem vagyok. Hogyha nem állok ellen az Isten kegyelmének rajtam keresztül, mennyi mindent tud adni az emberiség számára. És ugyanígy bármely emberen keresztül. Másik kép itt van mellette, ez sokkal inkább, még inkább Istenről szól. Nincs reményem arra, hogy ajándékba kapok a Jóistentől valami jó képet. Ez rögtön átment abba a kísértésbe, hogy nekem az életben nincs reményem. És ezt persze tudtam, hogy annyilag, hogy ez nem igaz, mert azt mondtam, hogy ugye én szerzetes pap vagyok, az én reményem Krisztus, és igazából minden embernek ő kéne legyen a reménye. De nem győztem. Olyan erős volt a kísértés, hogy nincs reményem, nincs reményem, nincs reményem. És akkor jött egy belső, határozott, ígéretekkel teli hang, ami ezt mondta belülről, hogy menj csak oda a bokorskód mögé a sarokba. És akkor elindultam a nagy hűbe, először nem láttam, csak az ősznek a hátát meglegem, aztán fölemelte a fejét, amit látszik, és egy virágban a szájában. Eltűnt a kísértő. És ennek a mondani valója számomra is, meg mindenkinek azt kéne legyen, hogy remény mindig. Hát soha nem lehetünk reménytelen.
3: Palkó Julián Mátra Verebé Szentkúti ferences szerzetes atya gondolatait hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a pénteki hittanórában. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és most itt van a stúdióban velünk Hadi Rita is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jövő szombaton kerül sorra a tavaszi nagymarosi találkozóra, és a mai hittanórában ezzel a találkozóval fogunk foglalkozni, itt Ritával fogunk erről beszélgetni, aki nyakig benne van a szervezésben, ezt így mondhatjuk, és sok mindent tesz a találkozóért. Mi lesz az idei találkozó témája?
1: Hát egy nagyon-nagyon buzdító mondat szerintem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az apostolok cselekedeteiből egy nagyon-nagyon fontos, szerintem minden keresztény számára egy bíztatás, hogy van egy közeg, van az Istennek a szeretete, ami körbevesz bennünket. És az a kérdés, hogy én benne vagyok-e, ilyen fiatalosan feltéve, hogy észreveszem-e, hogy hol élek, kiben van az én reményem, ki ad nekem erőt. És azt hiszem, hogy ez most nagyon aktuális, ez a téma, hogy látjuk-e azt, ami csak a hittel látható. Hogy észreveszük-e azt, hogy van egy másik valóság, ami sokkal erőteljesebb és igazabb, és az Istennek az országa, és annak az összes erőforrása, szeretete, békéje a miénk lehet, hogyha benne vagyunk.
0: Mi azért legtöbben vasárnapi szentmisén azért ott vagyunk, de sokszor úgy érzem időnként, hogy ugye a vasárnapi kereszténység, hogy vasárnapot vagyok, meg nagyon jó, meg minden, és akkor hétköznap, az meg hogy van, és gondolom ez nem úgy működik, vagy nyilván nem tudom, nem úgy működik, hogy akkor vasárnap benne vagyok, hétközben nem vagyok benne, tehát azért ez valahol a hétköznapjainkban is meg kell, hogy nyilvánuljon.
1: Igen, és azt hiszem, hogy a levélben egy nagyon-nagyon fontos kérdésként benne van, hogy ki vagy te, vagy ki vagyok én, illetve hogy ebből a szempontból, hogy Isten gyermeke vagyok, és hogy azt az identitást, azt a hétköznapokban is hordoznom kell, vagy hordozom még tudattalanul is, hiszen ott él bennem. És nagyon-nagyon fontos most látni, hogy a fiatalok azért keresik a helyüket, hogy merre, hogyan döntések, olyan helyzetek jöhetnek, dilemmák az életben, ami időről időre felteszi a kérdést, hogy na akkor én most ki is vagyok, mint hívő keresztény, tehát nagyon sokszor találkozhatnak azok, akik Jézushoz kapcsolódtak olyan dolgokkal, ami nem egyértelmű síti azt, hogy na akkor én nekem mi a válaszom. De hogyha élő kapcsolatom van Krisztussal, hogyha ismerem őt, ismerem az összes bíztatását, szavát, vigasztalását, erőt adó bíztatását, akkor az az erő, az meg fog nyilvánulni a hétköznapokban is. És hogy ezzel a hittel, amiről így megpróbáltam így beszélni, hogy ezzel a hittel pedig egyszerűen kinyílik egy másik tér, egy másik látás, hogy ami láthatatlan, és csak a hittel látható, azt meg fogjuk tapasztalni. És azt is, hogy Isten nem egy távoli Isten, hanem hogy ott van velünk a hétköznapokban, hogyha találkozunk valakivel, kapcsolatainkban, a családunkban, a közösségben. Tehát bármi, ami történik velünk, az érdekli őt, és ő szeretne benne lenni, velünk együtt örülni, velünk együtt sírni, velünk együtt, nem tudom, haladni előre. De hogy ebben a világban tényleg az ő jelenlétét fel tudjuk ismerni, ahhoz találkozni kell vele. És ez a nagymarosi ifjúsági találkozó, azt hiszem most ebből a szempontból egy nagyon jó lehetőség, hogy találkozzunk Jézussal úgy, ahogy esetleg még nem találkoztunk.
0: Hogyan lehet találkozni? Mondtad is a személyes kapcsolatot, hogy hogyan lehet ebben a mai rohanó világban, amikor gyakorlatilag alig jut csomó mindenre időnk, és rohanni kell innen oda, onnan oda, akkor hogyan jut időnk találkozni Jézussal személyesen?
1: Bennünk van szerintem egy lelkiismeretünk hangja, Szentlélek hangja, Jézus hangja, kinek atya hangja, kinek melyik személy áll közelebb hozzá. És azt gondolom, hogy ő folyamatosan zörget a szívünk ajtaján. És az a kérdés, hogy megnyitjuk-e előtte, hogy ha-hó, ki vagy, mit szeretnél mondani, mi az, ami most üzenetként így számomra fontos lehet. Lehet, hogy egy megoldás, egy olyan megoldás, ami csak az Istennél létezik. És én meg ott keringek nem tudom hány napja, éve, hónapja valamivel, amivel nem tudok megbirkózni, és neki van egy megoldása, és szeretne nekünk segíteni. Tehát, hogy egy ilyen érzékeny, hát a csönd, az nagyon-nagyon fontos lesz. Másokon keresztül is tud beszélni hozzánk az Isten. Nagyon sokszor tapasztaltam én is az életemben, hogy hirtelen nem tudom, hogy miért felhívott valaki, és mondott egy olyan mondatot, ami neki semmit nem jelentett, de nekem igen. Vagy ajándékba kaptam egy könyvet, ami megváltoztatta az életemet. Ez például a Dicsőítésbe rejlő erő című könyv volt. Nagyon nehéz helyzetben voltam, és ott volt a megoldás abban a könyvben. Vagy hogyha szent misére elmegyünk, szentségimádásra elmegyünk, az Istennek lehetőséget adunk ebben abban a pillanatban, hogy valamit meg tudjunk nyitni előtte. Ott az ő jelenlétében, vele együtt. Hát szerintem azt a békét, azt az örömöt, azt a szeretetet, amit már megtapasztalt valaki, akkor tudja, hogy a forráshoz kell menni. Tehát, hogy nem máshol keresem, nem a pocsolyába keresem az ivóvizet, hanem a forrásnál. És hogy ez egy ilyen folyamatos figyelés, hegyezem a fülemet, a szívemet, a szemeimet, és az Isten pedig átalakít, formál, és egyre inkább megértjük egymást, megismerjük egymást, és megszeretjük egymást így ezáltal. Úgyhogy hát ezért is egy ilyen nagyon-nagyon biztató szerintem az, hogy van az atyának a akár a tenyerein, így szoktam elképzelni, hogy ott vagyok a tenyerén, Isten tenyerén, és hogy az egész életterem, a világ, és minden, ami körülöttem zajlik, az ő tenyerében van, hiszen ő a mi teremtő Istenünk. De olyan jó a fiatal grafikus Kornélia, ahogy a plakátot megalkotta, ezt most nem látják a hallgatók, de
0: megnézhetik a találkozó honlapján.
1: Igen, meg a Facebook oldalunkon is, hogy kicsi halak vannak a vízben, akiket így ábrázol, hogy mi vagyunk azok a halak, akik az Istennek a hatalmas tengerében, tavában élünk, és van lehetőségünk benne élni, és megkapni mindent, amire szükségünk van. Táplálékot, biztatást, erőt.
0: Azt gondolom, hogy sokszor ugye ki kell lépni otthonról, vagy a kényelmesből, a megszokottból, ami jó önmagában egy otthon lenni, meg megpihenni, de ki kell lépni. Ugye ezért is ugye most a Covid-nál nagyon sokan megszokták az online misét, meg az online dolgokat, de a személyes találkozásnál azért nincsen jobb, meg felemelőbb, és ezért érdemes kilépni, és mondjuk jövő szombaton elindulni a nagymarosi találkozóra. Nagyon sok felől szoktak jönni a találkozóra az ország különböző szegleteiből, úgyhogy ez egy találkozási lehetőség is egymással, olyanokkal, akik esetleg messze laknak és ritkán találkozunk. Nyilván találkozási lehetőség Jézussal, az Istennel, meg olyan gondolatokkal, amik föl tudnak emelni, meg tudnak erősíteni bennünket. Ugye 9 óra körülre azért már érdemes odaérni, és van egy ilyen ráhangoló kezdése a találkozónak.
1: Igen, és hát valahogy úgy van felépítve most a napnak a szerkezete, egy kicsit megváltozott az utóbbi évekhez képest, És ez azért van, mert hogy megpróbáltunk egy alkalmazkodni ahhoz a vágyhoz, ami így a fiataloknak a szívében van. És mindig is volt reggeli ima, ez már 50 évvel ezelőtt is, viszont most napindítónak hívjuk, ami zenés, imádságos ráhangolódás ténylegesen a napra, és most az Emmanuel közösségnek a tagjai, zenészei fognak bennünket egész nap segíteni, hogy meg is érkezzünk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket azelőtt, az üzenet előtt, amit majd Fábri Kornél atya fog tolmácsolni. És olyan jó, hogy Kornél atya rögtön igent mondott erre a lehetőségre, felkérésre, aminek mi is nagyon örülünk és hálásak vagyunk neki. És aztán mindaz, amit az identitásról, a hitről hallottunk, azt bevihetjük a szentségimádvásba Isten elé, hogyha megragadott bennünket valami, tovább lendített, vagy pont kérdéseket vetett fel bennünk, akkor ezt a szentségimádás alatt így forgathatjuk, kérdezhetjük az Istentől, és nem csak zenés dicsőítés lesz közben, hanem hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor közben járó testvérek oda viszik, kibontják a tetőt, kézzeletbeli tetőt felettük, és Jézushoz viszik. Mert lehet, hogy valakinek nehézsége van beszélgetni az Istennel, és ezért vannak olyan testvérek, akik erre vállalkoztak, és közben járó imát is lehet kapni így a szentségimádás alatt, illetve gyóntatás lesz. Ha valakiben egy olyan dolgot hozott fel az Isten, amit ott és akkor leszeretne tenni, akkor erre is van lehetőség. És ez így egy ilyen újfajta napszerkezet, mert eddig nem volt így együtt a hármas lehetőség. De hogy azt láttuk, hogy ez szinte mindenkinek ad és kínál olyan lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. 12:30-tól akkor a délután ebédszünettel folytatódik majd, és akkor itt lehet személyes találkozások, és egy kis pihenés, szuszanásra idő, 2 óráig, tehát egy másfél órás időszakban, és aztán kezdődnek a fakultációk, vagy műhelyek, amik igazából sokszínűek, és mindenkinek a személyisége, vagy kíváncsisága alapján lehet választani. Ezek ott vannak a plébánia kert templom környékén, ezek a helyszínek. Akkor felsorolom őket, jó? Hogy
0: persze,
1: akkor
0: persze,
1: lehessen, lehessen tan, igen. Az Emmanuel közösséggel lehet majd folytatni egy ilyen tanúságtétel, az ő életük, és hogy hogyan kapcsolódik össze ez a hittel, és azt, hogy ők hogy vannak benne az Istennek a szeretetében, és hogyan ad ez a szeretet küldetést is számukra. Ha valaki pedig keres, tehát még nem találta meg azt, hogy hogyan és mint, akkor őket Simon Dávid atya fogja várni a templomban. Ugye ez Kerényi atyának volt a fakultációja mindig, így elég hosszú, 50 éven keresztül, majdnem, hogyha mondhatjuk ezt, de majd meglepetésként lehet, hogy lesz vele is találkozási lehetőség.
0: Ugye ezt nem tudjuk előre, mert hogy azért az életkorából adódóan az ország reggel fog eldőlni, hogy ki tud-e jönni, ki lehet-e őt hozni, vagy nem lehet kihozni, tehát ez nyilván tudjuk, hogy ő most már nincs teljesen egészséges állapotban. 99 évesen az csoda, hogy még él, és hogy itt a rádióban is időnként hallhatunk egy gondolatot tőle még, tehát, de hát ha összejön, ha sikerül, ha lehet, akkor
1: az ebédszünetben majd tudunk vele találkozni.
0: Igen.
1: Szóval Simon Dávid atya várja majd a keresőket az ő lendületes, szókimondó, lelkesítő szavaival. Lesz kis csoportos beszélgetés is a Szapiencia Szerzetesi Főiskolának a hallgatóival. Ez kis csoport. Ez azt jelenti klasszikusan, hogyha...
0: 8-10 fő.
1: 8-10 fővel, igen, leülnek, és beszélgetnek, megosztanak gondolatokat, kérdéseket. Egy másik, akinek már azt hiszem, hogy mozgásra van szüksége, liturgikus táncba viheti a testét, Mészáros Ráhel nővérrel, az altemplomba.
0: Ez talán nem mindenkinek ismerő, mit jelent ez, hogy liturgikus tánc, tehát nyilván én annak idején, amikor ugye Bajótra kerültem, akkor még ott voltak például Földszegében a Nyolc Boldogság közösség tagja, és akkor náluk egyszer-egyszer volt ilyenben részem, nagyon érdekes egy zenére, úgy egy kicsit
1: a mozgás, de közben sokkal többet jelent. Igen, tehát, hogy a karmozdulatok, a lépések, amit együtt teszünk, Isten van itt is a középpontban, és hogy a testünkkel próbálunk imádkozni. Tehát, hogyha valakinek erre van hívása, akkor szeretettel várjuk. És a Szent Márton közösségi házban lesz a két igen fakultáció. Hát, hogy a szerelemben, párkapcsolatban, párkeresésben hol van Isten? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon aktuális kérdés lehet, hogy Isten hol van, és mit, és hogyan élhetünk meg vele a keresésünk folyamán. És aki meg azt érzi, hogy személyesen szeretne beszélgetni lelki gondozói beszélgetésre, az Oázis közösségnek a tagjai várják őket ilyen egyéni beszélgetésre. Nagyon, nagyon mély és nagyon irányt mutató szokott lenni. Úgyhogy, ha valakinek erre van szüksége, őket is várjuk. És aztán a nap úgy folytatódik, hogy tanúságtétellel már a plébánia kertben fiatalok fognak arról tanúságot tenni, hogy ők hogy vannak benne, hogy mire indította őket, milyen evangelizációra hívta el őket az Isten. Ők most hirtelen akartam mondani, úgyhogy ők tesznek, és akkor 16 órakor pedig Szent Mise lesz Fábrér Kornél atyának a
0: vezetésével. Ugye itt a Szent Miséken szoktak lenni köszöntések, úgyhogy reméljük, hogy Bár Miklós Püspök, hogyha most el tud majd jönni, mert őt 1966-ban szentelték pappá, és talán Marton Zsolt Püspök, hogyha is ott lesz valamikor a nap folyamán, ugye a jelenlegi Váci Püspök, aki meg 1960-ban született meg, úgyhogy ez egy érdekes összeesés, hogy mind a ketten 60-at ünnepelnek, csak egy kicsit másképpen ünnepik a 60-at. Ez olyan szép, amikor ilyen hosszú papi életet köszönhetünk, adunk hálát az ilyen hosszú szép papi életért. Ugye Bár Miklós Püspök atyával én először 87-ben találkoztam, amikor filozófiát tanított nekünk a szemináriumban, és a mosolygós kedvességét azt mindig szerettük, meg a Pajti kutyáról mondogatott, akkor ő Pilis Maróti plébános volt még, és a Pajti kutyát emlegette bizonyos helyzetekben, úgy bizonyos dolgokban, úgyhogy ezek erre olyan jó visszaemlékezni, meg tényleg ezeket az emlékeket ugye egy kicsit összegyűjteni, hogy kivel, hogyan, mint találkozott az ember, és milyen jó látni egy ilyen lassan 40 éves periódust valakinek az életében, ahogy ő aztán ugye bekerült Esztergomba, rektor lett, aztán segédpüspök lett, tehát ezek olyan érdekes, szép dolgok. Ugye tavaly ünnepeltük a 25 éves püspök szentelési évfordulóját is Miklós atyának, úgyhogy ezek még olyan érdekes dolgok, egy kicsit így megállni egy pillanatra, amikor valakinek valamilyen jubileuma vagy évfordulója van, tehát ezek is részei egy ilyen találkozásnak, egy ilyen ünneplésnek, mert azért egy ilyen nagymarosi találkozó azért mindig egy kicsit ünnep is, hogy jó együtt lenni, jó ott lenni Jézussal közösségben és egymással közösségben.
1: Igen, és akkor még a fiatalok miatt hirdetnénk azt, hogy a Szent Mise után lesz tánc és örömteli együttlét, itt tudok kapcsolódni hozzá, hogy igazi ünnep, amit kifejezhetünk olyan módon is, hogy a közösséggel együtt egy nagy öröm táncot lejtünk. És igazából az a jó, az az önfeledtséget látni így a találkozó végén, hogy tényleg ott vagyunk együtt, és hogy nem az számít, hogy ki honnan jött, hogy nem ismerem, hanem az, hogy ő is Jézushoz tartozik, ő is benne van, ő is itt van, ő is az, akit testvérként most akkor mellém rendelt, és hogy én most általa szerethetem az Istent. És olyan szép ezt így látnunk, hogy nem azért vagyunk értékesek, mert hogy teszünk valamit, hanem csak úgy vagyunk az Isten népe együtt, és ünnepel, és hallgatja az igét, és növekszik, és formálódik. És azért szoktuk mondani, hogy érdemes eljönni.

az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le, eltévedt ember hitre tér.

0: A mulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerű, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Tej oltalmamra, Uram, alleluja! Ítéld meg, Uram, az engem ítélőket, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj vértet, pajzsot, úgy kell oltalmamra, és mondd lelkemnek, üdvösséged én vagyok. Lelkem pedig újjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják, ki volna hozzád fogható, Uram? Megmented a gyöngét az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, s olyanról vádolnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, lelkem azért nagyon elhagyatott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tej oltalmamra, Uram, alleluja! Ítéld meg ügyemet, Uram, védj meg, mert hatalmas vagy, alleluja! Eddig, amikor ők voltak betegek, gyászt öltöttem magamra. Bőjtel sanyargattam lelkem, és esengve értük imádkoztam. Mint baráttal vagy testvérrel bántam velük, mintha anyámat gyászolnám, görnyedtem, búsultam. De amikor meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek és gyötörtek, kiket nem ismerek. Szünet nélkül marcangolnak, ingerelnek, gúnyolva gúnyolnak, és fogukat vicsorgatják ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ítéld meg ügyemet, Uram, védj meg, mert hatalmas vagy. Alleluja. Nyelve egész nap igazságosságodat hirdeti, alleluja. Meddig tűröd még, Uram? Mentsd meg lelkemet a gazságuktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak akkor a nagy gyülekezetben, dicsőítelek a sok nép között. Nem ulassanak rajtam állok ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek és sanda szemmel tekintenek rám. Látod, Uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol. Jelj föl, állj ki igazságom mellett, igaz ügyem mellett, én, Uram Isten.

0: Istenem. Újjongjanak és örüljenek, akik igazam akarják, szüntelenül mondják, legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának. Nyelvem akkor igazságosságodat hirdeti, és dicséretedet egész nap. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Alleluja. Eltámadásodnak, Krisztus, alleluja. Íg és föld örvendezik, alleluja.
1: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Az angyal megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely kristálytisztán fakadt az Isten és a Bárány trónjából. Az utca közepén és a folyam két partján az életfái álltak. 12-szer hoznak gyümölcsöt, vagyis minden hónapban teremnek. A fa levelei meg a népek gyógyulására szolgálnak. Átok többé nem lesz benne. Az Isten és a Bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Aztán így szólt hozzám. Ezek a szavak hitelesek és igazak. Az Úr, a próféta lelkek Istene elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csak hamar be kell következnie. Nézd, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek profétai szavait. Én, János, hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és láttam, arcra borultam az angyal előtt, aki ezeket megmutatta nekem, hogy imádjam. De tiltakozott ellene. Vigyázz, ne tedd! Csak neked és testvéreidnek vagyok szolgatársa, a profétáké és azoké, akik megszívlelik ennek a könyvnek a szavait. Az Istent imádd. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem lesz többé éjszaka, mert az Úristen ragyogja be szolgáit, és uralkodni fognak örökkön örökké. Alleluja. Az Isten és a Bárány trónja ott áll majd a szent városban, és szolgái hódolni fognak neki, és uralkodni fognak örökkön örökké. Alleluja.
2: Olvasmány Boldog Izsáknak, a Stellai monostor apátjának beszédeiből. Amint az embernek a feje és a teste együtt egyetlen ember, ugyanígy a szűznek a fia és az ő testének választott tagjai is együtt egy ember, az egy ember fia. A Szentírás szerint is a teljes és egész Krisztus, a fő és a teste együtt. Mi az összes tag ugyanis egy test vagyunk, amely a fővel együtt az egy ember fia, aki a fiúság által maga az Isten fia, sőt istensége révén maga az egyedül való Isten. Tehát az egész test a fővel, az ember fiával együtt maga az Isten fia, sőt maga az Isten. Ebből érthetők-e szavak? Atyám, azt akarom, hogy amint én és te egyek vagyunk, úgy legyenek ők is egyek velünk. Tehát a szentírási ünnepélyes kijelentés értelmében nincs test fő nélkül, sem fő test nélkül, sőt nincs fő és test, vagyis a teljes Krisztus Isten nélkül. Tehát mindez Istennel együtt az egy Isten. Isten fia az isteni léttel természetes egységben, az ember fiával személyes egységben, a titokzatos testtel szentségi egységben van. Tehát Krisztus hűséges és valóságos tagjai joggal elmondhatják magukról mindazt, ami Krisztusra vonatkozik, még az Isten gyermekséget, sőt az isteni életet is. Csak hogy ami Krisztusnál isteni természetéből következik, az a tagoknál vele való közösségből van. Ami nála teljességben van meg, abból a tagok csak részesednek. Végül ő születése által az Isten fia, tagjai viszont az örökbefogadás által, amint a Szentírás is mondja, a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. Ugyanazon lélek által hatalmat adott nekik, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és külön megtanította őket az, aki első szülött a sok testvér között, hogy így mondják: mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Másutt azt is mondta: fölmegyek atyámhoz, s a ti atyátokhoz. A Szentlélek által a szentszűz méhéből született az emberfia, a mi fejünk, ugyanazon Szentlélek által születtünk mi is újjá a keresztség vizében, Isten gyermekeivé és fiának testévé. Ő bűn nélkül született, de mi is elnyertük bűneink bocsánatát. Amint pedig emberi testében felvitte a keresztfára titokzatos testének minden bűnét, ugyanúgy megadta ennek a titokzatos testnek az újjászületés kegyelmét is, hogy ezután már semmi bűne fel ne legyen róva, amint a Szentírás is mondja: boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét, valóban boldog ez az ember, vagyis maga Krisztus, mert egyrészt mint fő és Isten, maga bocsátja meg a bűnöket, másrészt pedig ennek a titokzatos testfejének, mint embernek nincs szüksége a bűnbocsánatra. Végül pedig semmi bűnt nem rónak fel ennek a sok tagból álló testnek, amelynek ő a feje. Ő önmagában igaz, és ő maga szerzett megigazulást tagjainak. Ő az egyetlen üdvözítő, és egyedül az ő titokzatos teste kapta meg az üdvözítést. Saját emberi testében adott elégtételt a keresztfán mindazért, amit titokzatos testéből elvett a keresztvízben. A keresztfa és a keresztvíz által megváltást hozva, ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, amelyekért már elégtételt adott, mint pap és áldozat és Isten, aki magát áldozta fel önmagának, és titokzatos testét kiengesztelte önmagával épp úgy, mint az Atyával és a Szentlélekkel. Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak. Benne lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettek ennek a teljességnek részesei. Alleluja! Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, hogy ővé legyen az elsőség mindenben. Benne lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök bírót ítél neked, kihez nem férhet földi vád. Rágyarló nép halált kiált, minket szívbéli hála költ, vétkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket kiegy velünk, háromságban egy Istenünk. Amen.
3: Alleluja, alleluja, alleluja. Dermet lelkemmel porbaroskodok, igéddel éltess engem. Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál, taníts meg rendelkezéseidre. Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm. Dúlt lelkem könnyes a kintól, igéddel emelj fel engem. De tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet. Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak. Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom. Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem, tisztítsd meg szívemet, lelkemet. Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, igazságod szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé. Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy hangos szóval zengjem dicséreted, és hirdessem csodás tetteidet. Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát. Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel. Teli az ő markú gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük. Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg, és könyörülj rajtam. Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan. Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárom. Ne védj egy sorba a bűnösökkel és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védőpajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát neki. Népének erőssége az Úr, fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged, légy pásztora, és te vezesd mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, melyet örvendező szívvel ünneplünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Áldáskérés. Most hát boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa, Szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája, Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A Szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A Szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őtért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szál rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferinó életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, Halleluja, mert itt méhekben fordozni méltókodtál, Halleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, Halleluja. Imád Isten, hogy lemossa bűneinket, Halleluja. Örülj és örvendj szűz, Mária, Halleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, Halleluja. Könyörüljünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendezted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért. Most a műsorismertetés után programajánlóval jelentkezünk, 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen, 12:15. Örök ige, részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, 13:10. Lelkiség irodalom 13:15. Ercsényi Lajos beszélgetése Pigler Mónika Mira nővérrel a májusi almadialógus lelki gyakorlatról az első részt 13:25 hallgathatják meg. A nap evangéliumára emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14:15. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14:30. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16:30. Hazafelé boldogan élnek, amíg a boldog házasság titka 16:35. Hazafelé életre növelő a Schönstatt lelkiség műsora 17:15. Életige a Fokorráli lelkiségi mozgalom műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsoros Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspökatya emlékedése 19:25. A hírpercek és a ráhang után kiáltás imádsága nemzetét kegyhiekről 20 órától. Tóth Eszter beszélgetése Zeller Ádámmal a szombathelyi zsidó hitközség vallási vezetőjével a Pesszakról 20:16. Istenek és emberek. A Mária Rádió áprilisi kerekasztal beszélgetése első rész 21:05, a második rész 22:10 hallgatható meg. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23:20. A Zsoros ma befejező imórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik. Ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap mint nap vállalni kell. A béke, a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőinek alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok, május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film. 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben. Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm, 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan. Azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés Iskola Központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
2: programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké,
1: a fájdalmas rózsafüzét az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.
1: Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A gecemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk,

0: tenne Jézus a te helyedben? Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzében.

0: mint a mennybe alelteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek, odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szent Mária, Istenünk, Szent Anya, imádkozzál értünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér, negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
5: akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
4: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Isten áldja testünket friss, szabad erővel. Isten áldja lelkünket befogadó szeretettel. Isten áldja életünket boldog reménységgel. Isten áldja hitünket igaz bizalommal. Isten legyen világosságod és segítséged, Isten legyen életed ereje, hogy felállhass, feltámadhass, újra indulhass jövendőd felé.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
2: Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott el ebből a világból, aki az én rendalapítom. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek védőszentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek. Fellini, Kertész Mihály, Pazzaloni, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert az nincs. Nem a türelemről, mert az sincs. Nem arról, hogy meshelyem van. Meshel szoktam venni, az azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Hát akkor türelmesen várom. Vagy cserkészet. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóisten ajándéka. És ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földből kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy díszcsepből csodálkész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy díszcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tehát aki adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van. Erről is van szó körülbelül, hogy a képek és én között mindig ott van az Istennek a mondani valója, amit nekem adott ajándékon, amikor mentem, ballagtam az úton, és már egy...

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Miután befejezte szavait a figyelmesen hallgató nép előtt, bement Kafarnaumba. Ott betegen feküdt egy századosnak egyik kedvelt szolgája, és már halálán volt. Amikor a százados hallott Jézusról, azzal a kéréssel küldte hozzá a zsidók véneit, hogy jöjjön el, és mentse meg szolgáját. Azok elmentek Jézushoz, és nagyon kérlelték. Megérdemli, hogy megted neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette. Jézus elment velük. Mikor már nem voltak messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezért nem is tartottam magamat érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Szólj csak egy szót, és meggyógyul szolgám. Jó magam, bár alárendelt ember vagyok. Mégis, ha azt mondom a hozzám beosztott katonának, menj, elmegy, és a másiknak jöjj ide, hozzám jön, és szolgámnak tedd, ezt megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt a kísérő néphez. Bizony mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. A követek hazaérve egészségben találták a szolgát. Ezután egy Náim nevű városba ment. Tanítványai és nagy néptömeg ment vele. Mikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy anyának egyetlen fiát. Az anya özvegy volt. A városból sok nép kísérte. Mikor az úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá. Ne sírj! Aztán a koporsóhoz lépett, és megérintette. Akik vitték, megálltak. Ő így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj föl. Erre a halott felült, és beszélni kezdett. Jézus visszaadta őt anyjának. Félelem szállta meg mindnyájukat, és áldani kezdték Istent. Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta népét. Híre elterjedt egész Júdeában és környékén mindenfelé. Jánost mindenről értesítették tanítványai. Akkor magához hívatta két tanítványát, és ezzel a kérdéssel küldte őket az úrhoz. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? A férfiak hozzáérkezve így szóltak. Keresztelő János küldött, és kérdezteti, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Abban az órában sokakat gyógyított meg betegségből, nyavajából és a gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza szeme világát. Ezt válaszolta tehát nekik. Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a néphez Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom kelmébe öltözött embert lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, a királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki, hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az írás. Nézd, követemet küldöm színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat. Mondom nektek, asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. Mindenki, aki hallgatta őt, még a vámosok is elismerték Isten szándékának helyességét, mert fölvették János keresztségét. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban az Isten szándékát. Az Úr így folytatta. Kihez hasonlítsam a nemzedék fiait? Kihez hasonlítanak? Hasonlítanak a piacon tanyázó gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, s azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, s azt mondjátok rá, láma, falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. A bölcsességet azonban igaznak ismerte el minden fia. Meghívta őt egy farizeus, hogy étkezzék nála. El is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt abban a városban egy bűnös asszony. Amikor megtudta, hogy ebédem van a farizeus házában, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Sírva megállt hátul a lábánál, könnyeivel öntözni kezdte lábát, és hajfürtjeivel megtörölte. Aztán megkente az illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus azt gondolta magában. Ha próféta volna, bizonyosan tudná, ki és miféle ez, aki őt érinti, hiszen ez egy bűnös asszony. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, valami mondani valón van. Beszélj, mester, felelte az. Két adósa volt egy hitelezőnek, kezdte. Egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből fizetniük, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt jobban szeretni? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta. Aztán az asszonyra mutatva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Házadba jöttem, de lábamra vizet nem öntöttél. Ez viszont könnyeivel öntözte és hajával törölte meg lábamat. Csókot nem adtál, ez meg, amióta bejött, szüntelen csókolgatja lábamat. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg illatszerrel kente meg lábamat. Azért azt mondom neked, bocsánatot nyert sok bűne, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz. Bocsánatot nyertek bűneid. Erre az asztaltársak összesúgtak. Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja? Ő azonban ismét az asszonyhoz fordult. Hited megszabadított téged. Menj békével.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 8-a. Bizony megkönnyörül az Úr. Izajásnál a 14. fejezet első versében olvassuk ezt. Bizony megkönnyörül az Úr. Megkönnyörül az Úr az övéin, továbbra is őket választja. Gondold át, hányszor megtapasztaltad életedben a könyörületét? Az életfordító nagy eseményekben ugyanúgy, mint a hétköznapi ügymenetekben, de a kétségbeesés határán is. Mert megtapasztaltad könyörületét. És ez a tapasztalat pedig annak bizonyossága, hogy az ő tulajdona vagy. Ez az üdvösség, amely itt küzdelem, amely itt kemény szolgálat, az evangélium képviselete, az oda át pedig nyugalom, de nem unalom, hanem aktív, örömteli nyugalom ez. A két pólus közötti ív pedig a krisztusi ember útja, a küzdelemből a nyugalom felé haladva. Közben megtapasztaljuk, hogy már itteni küzdelmeinkben is miénk ez a nyugalom. Ez a tapasztalat is az Úr könyörülő irgalmának az ajándéka. Ez az üdvösséges tapasztalat úgy valósul meg, hogy az Úr legyőzi a romboló hatalmakat, végül a sátánt és a halált is. A könyörület a pusztító hatalmak ítéletét jelenti. Ennek a győzelemnek csak előképe a nagy birodalom, Babilon pusztulása, aki gőgében Istennek képzelte magát. Ezért a filiszteusok se örüljenek, hogy Babilon bukása majd az ő hatalmuk idejét hozza el. Ezek a hatalmak itt mindig újra tenyésznek, mind a vadhajtások, de előbb-utóbb nem csak visszametszésük történik meg, hanem az egész tönk kirántása is abból a talajból, amit az Úr nem vadhajtások sarjadására ajándékozott nekünk. Bizony, ezen gondolkozzunk el. Az ember megdöbben, hogy a világ nagyjai milyen bámulatosan lesznek semmivé. Csak aki az Úrhoz menekül, az marad meg. Csak az Úr ad maradást. Jézus Krisztus feltámadása az üdvösséget. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megáldva. Próbáltál valaha egy egész órát azzal tölteni, hogy semmi más nem teszel, csak a szíved mélyéről fakadó hangra figyelsz? Amikor nem szól melletted a rádió, amikor kikapcsoltad a telefont, amikor nem nézel tévét, amikor nincs könyv a kezedben, nincs kivel beszélgetni, nincs elvégzendő munka, milyen érzés ez számodra? Hát gyakorta csak az történik ilyenkor, hogy még jobban tudatosul bennünk, mennyi tennivalónk van. És úgy döntünk, inkább ott hagyjuk ezt az ijesztő csendet, és visszamegyünk dolgozni. Nem könnyű belépni a csendbe. S világunk lármás és követelőző hangjain keresztül meghallani azt a halk, bensőséges hangot, amely így szól: Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Ha azonban magadhoz mered ölelni a magányodat, és meg tudsz barátkozni a csenddel, felismered ezt a hangot. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy napon a füleddel fogod hallani. Nem hallucinációról beszélek, hanem a hit fülével, a belső szívvel hallható hangról. Gyakran úgy érezheted, hogy semmi sem történik, amikor imádkozol. Azt mondod, csak ülök itt, és mindig elterelődik a figyelmem. Ám ha kifejleszted azt a képességet, hogy napi fél órát, nem többet, fél órát a szeretet hangjának hallgatásával töltesz, fokozatosan felfedezed majd, hogy történik valami. Történik valami olyan, aminek a korábban nem voltál tudatában. Lehetséges, hogy csak utólag ismered fel a téged megáldó hangot. Először talán azt hiszed, hogy az ima idején csupán zűrzavar keletkezik benned. Ám később azt veszed észre magadon, hogy már várod ezt a nyugalomban töltött fél órát, és hiányzik, ha nem adatik meg. Isten szellemének működése rendkívül gyengéd, rendkívül lágy és rejtett. Nem keresi a figyelmet, ugyanakkor igen kitartó, erős és mélyreható. Gyökeresen megváltoztatja a szívedet. Az ima hűséges gyakorlása felfedi előtted, hogy áldott vagy, és felruház azzal a képességgel, hogy te magad is megáldj másokat. Talán hasznos lehet, ha egy konkrét javaslatot teszek. Az egyik mód a szeretet hangjának meghallására az, hogy egy szent szöveget, egy zsoltárt, vagy egy ima elmondása közben egy kis időt szánsz arra, hogy figyelsz a hangra. Eknat Istvaran, ő egy hindu spirituális író, ő mutatta meg számomra, hogy milyen sokat számít, ha kívülről megtanulunk egy szent szöveget, és lassan szóról szóra, mondatról mondatra ezt a szent szöveget felidézzük magunkban. Így a szeretet hangjára nem csak passzívan várakozunk csupán, hanem aktívan figyelünk a szentírás szavain keresztül történő megnyilvánulására. Hát sok ilyen fél órát töltöttem azzal, hogy lassan ismételtem Szent Ferenc imáját. Uram, tégy békéd eszközévé, hogy szeretetet hozzak, ahol gyűlölnek. Amint engedtem, hogy ezek a szavak megtalálják az utat az elmémből a szívembe, minden nyugtalanságom ellenére elkezdtem érezni az imában kért békét és szeretetet. Így a figyelmemet is vissza tudtam terelni. Amikor rajta kaptam magam, hogy messzire elkalandoztam, mindig visszatértem egy egyszerű imához, és szívemmel újra képes voltam hallgatni. az áhított hangot. A második javaslatom az áldottság magadévá tételére a jelenlét tökéletesítése. Jelenléten azt értem, hogy odafigyelsz az áldásokra, amelyek napról napra, évről évre érnek.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Ercsényi Lajos beszélgetését hallhatják Pigler Mónika Mira nővérrel a májusi almádialógus lelki gyakorlatról. A beszélgetés első része következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026-ban is folytatódik lelki gyakorlat sorozatunk Balaton-Almádiban. A Mária Rádió éves tematikája az örökség címet viseli. Ezt a témát járjuk körül hónapról hónapra, más-más aspektusból szemlélve. Az Almá dialógus májusi lelki gyakorlatát Pigler Mónika Mira domonkosrendi nővér vezeti, aki egy rendkívül izgalmas témát hoz nekünk, női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Vajon miként ragadható meg a női karakter és a hivatása ma egyházában? Adódnak a klasszikus kapaszkodók, Szűz Mária anyai példája, vagy az egyház, mint Krisztus jegyese? De vajon előkerül-e a nők profitai szerepe is, felidézve például, hogy kitalálkozott legelőször a feltámadottal? A változás szele már érezhető, Natalie Beckard vagy a magyar Csiszár Klára történelmi szerepvállalása a püspöki szinóduson mind azt jelzik, hogy a női hangsúlya növekszik, identitások, hivatások, örökségek, és még sorolhatnánk, hogy mi minden izgalmas téma kerül ebből a témakörrel kapcsolatba. Nagy szeretettel köszöntöm Pigler Mónika Mira nővért, akivel telefonos kapcsolatban vagyunk, ha jól tudom, nővér Budakeszi rendházban ül és várja a kérdéseket. Feltámad Krisztus.
3: Igen, nagy aszéten. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, és örömmel várom a kérdéseket.
2: Kedves hallgató, váratlanul megszakítom.

0: minden, ami úgymond boldoggá teheti az embert ezen a földön, és én ebben nem találtam meg a boldogságomat, és úgy történt, hogy az egyetemében végén úgymond be akartam fejezni az életemet, hiszen nem akartam eljátszani, hogy boldog vagyok, mikor nincs boldogság. Ez volt a konklúzióm itt a földön, mert minden véges, de nem kell megérni, mert valószínűleg ezt a nagyon erős vágyat az örök boldogságra az Isten rakta belém, csak mivel nem képződtem ebben az irányban, ezért nem volt, aki a hitet nekem közvetítse, ezért így jutottam ide. Ezzel a ponton Jézus belépett így az életem, és így alakult ki ez az intenzív Isten kapcsolatunk. Tehát amikor ezen gondolkodtam, akkor Debrecenben, a albérleti szobában, akkor azt gondoltam, hogy ember rajtam nem tud segíteni. Én már magamon nem, hogyha Isten van, mert ugye az a divitanulmányom alapján azért nem tudtam elvetni. Hogyha van Isten, akkor most csinálja valamit, mert ez a logikus lépés, a következő lépés. És hát akkor történt ez a pillanat, hogy gyönyörű jelenet, hogy ezt most sokszor elmeséltem, a rózsaszűzér feszülete felén fordult, ami ott hallgott egy ilyen szuvenír gyanánt, vagy egy emléktárgyként, és ez nekem azt jelentett, hogy rám néz az Isten, és közben pedig ott volt a szobában, a legtávolabbi sarokban valaki, egy élő személy, aki nagyon-nagyon mélyen együttérzett velem, és fájt neki, hogy én hova, milyen állapotban vagyok, és tudta, hogy mitől szenvedek, jól lehet, én magam se tudtam, és valamiképpen azt is megértettem, hogy ez a Jézus Krisztus, aki ott van a szobában, de nem láttam, csak érzékelted. Tehát nem egy elvont Isten volt, hanem egy személyes, nagyon értem, nagyon milyen aggódó, szerető személy. És akkor innentől én mentem Krisztus nyomába, és akkor eljutottam hamar a szerzetességre, a bérmálásom után. És akkor a szerzetességen belül jutottam én Kárpátaljára, az első hely, ahova helyeztek az örökfogadalom után.
1: Azért ez egy mély víz lehetett, nem? A kárpátaljai szolgálat. Mert egy 26 éves, vagy mondjuk 30 éves nő, aki a magyarországi valóságban élt, utána egyszer csak átkerül a Jóisten vonzásába, és ráadásul fizikailag is egy egészen más, vagy földrajzilag is egészen más helyszínen folytatja a szolgálatát, azért az egy nehéz váltás lehetett sok szempontból.
0: Igen. Az volt az érdekes az egészben, hogy ugye 2007-ben tettem örökfogadalmat, és mindenkinek mondtam addig, hogy jaj, csak Kárpátaljára ne helyezzem, meg bárhová megyek, csak oda ne. És előjáró valamiképpen ezt nem hallottam meg, vagy úgy konkrétan neki talán nem is mondtam. Uh-huh. És akkor tudtam meg, hogy hát akkor mi a nővér az első küldetésed Kárpátalja. És valóban úgy mentem oda, hogy emberileg húzódoztam, de mivel abban az évben adtam át teljesen az életemet az Istennek, hogy tiéd vagyok mindörökké, egyértelmű volt, hogy az Isten akarata ez, hogy na, akkor te azt mondtad, hogy az enyém vagy, akkor most viszlek tovább oda, ahol tényleg az enyém lehet. És azt tapasztaltam meg, hogy emberileg ugye átgyúró volt ez a tapasztalat. Úgy fogalmaztam meg ott, hogy sokféle nyomorúsággal találkoztam, fizikai, morális, szellemi, nem tudom, kulturális, hiányosságok, nyomorúságok, és mégis olyan gyönyörű, hogy mondjam, hitben nagyon-nagyon magasan vagy milyen élő emberekkel találkoztam, hogy én ott nagyon sokat növekedtem a hitemben, pont egy ilyen környezet kellett ahhoz, hogy a hitem így még érőbbé váljon, és jobban megtestesüljön.
1: Nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye sok nevet ismerünk ebből a szolgálatból, hogy más nem mondják, ugye Majnak Antal püspök atya ferencesek között, Hajas Ámosz ferences atya, Orosz István görögkatolikus parohus atya, ők mindannyian úgy beszélnek erről a világról, hogy micsoda lelki edzőtábor lehetett és volt. Szóval ott kezdted a szolgálatodat, és aztán hogyan alakult tovább a szerzetesi életed?
0: Kicsit ott szomorkodtam, nem csak szomorkodtam, mert nagyon sok boldogságért ott igazából, mert egy kollégiumban dolgoztam, egy 56 fős vegyes egyetemi kollégium, fiúk, lányok, mindegyik magyar ajkú, direkt nekik alapította ott a Domonkos atya, mi Domonkos rendőnek a egyik oszlopos tagja, Mészáros Domonkos atya, akkor plébános volt előttem, egy pár évvel hozták létre a kollégiumot, és

0: ami szép volt, hogy hát ott felelevenítettük ott a, nem tudom, a közösségi életet, a kulturális életet, szerveztünk nekik sokféle programot, és színjátszókört is alapítottunk a kollégistákból, és az is nagyon nagy élmény volt nekem, hogy ezekkel a színdarabokkal jártuk körbe a magyar városokat, és előadtuk kultúrházakba színdarabokat, és nagy siker volt, és hát ez sok szempontból nagyon összekovácsolt minket a fiatalokkal, vagy engem, meg az együttélés és a kollégium, vagy egészen másfajta apostoli tevékenység, ha ott élünk az emberek között, mint hogyha kiártunk volna a kolostorból, mondjuk hetente egyszer ítoktatni.
1: Igen.
0: Teljesen másfajta krisztusi közösséget lehetett formálni, így ahogy permanensen jelen voltunk az életünkben. Egy nagyon nagy, gyönyörű misszió volt számomra, jól lett nehéz, de mégis nagyon sok gyümölcsöt termett.
1: És aztán utána vissza a Magyarországra, illetve hát a anyaországba, ahogy szokták mondani, ugye a nemzettestvéreink, és akkor hogyan kerültél például az egyetemi katedra közelébe?
0: Hát én nem rögtön Magyarországra kerültem vissza, hanem a másik végletbe, Svájcba tovább tanulni a teológiát. Ez egy óriási kulturális válság volt, vagy nem válság, hanem egy ilyen, hogy mondjam, egy kemény tapasztalat, hogy az egyik oldalon Kárpátalján például a nagypénteki kereszt hódolaton megpuszilták a keresztet, igen, például megölelték, igen, leborultak.
1: Közvetlen kapcsolatba kerültek vele, igen.
0: Igen, és Svájcba pedig nagyon kulturáltan 2 méterrel a kereszt előtt. Tehát érdetek, ahogy most is Magyarországon is van, de valamiképpen nekem ez kifejezte ezt a fajta távolságot, és emberileg is ott más, hogy mondjam, a kapcsolódási stílus, tehát egyetemen úgy ültek le a fiatalok, hogy mindig 2 széket kihagytak a mellettük ülőtől, mi Kárpátalján nyilván már a vonattól is, hogy átmegyünk a határon, egymás nyakába ugranak az emberek, tehát egy, a 2 végletet tapasztaltam meg, ami nehéz is volt szintén, de nagyon érdekes, különleges élmény, és nagyon fontos, amit ott tanultam, a Szent Tamási teológiát tanították, és filozófiát is tanulhattam, tehát a tomista szemléletet tudtam elmélyíteni így a teológiában. És amikor visszakerültem, akkor Kőszegen indult a gimnázium, kollégium, és ott akkor a kollégiumot kellett elindítani, de ezek a kollégisták már gimnazisták voltak, és így hamar rájöttem, hogy nem az én korosztályom a kamaszkor, tehát ott a szellemi, hogy mondjam, keresés, kutatás még nem olyan erős, ott még inkább a személyiség próbál kibontakozni, keresi önmagát. Az is egy szép küldetés, hogy ebbe segíteni a fiatalokat az önállósodásra, de valahogy bennem az az igazságról való beszélgetés és a közös keresés az egy erősebb, vagy is mondjam, karizma lehet. És aztán onnan kerültem Szombathelyre, és ott indult ez a úgynevezett katedra élet, mert hogy ott kellett a főiskolára, a hittanári képző főiskolára, a filozófia tanár, és így akkor onnantól már elindult ez a filozófia oktatás, és ezt itt biztos, hogy 6 évet töltöttem Szombathelyen, és akkor édesanyám összeomlása, fizikai összeomlása miatt kerültem Budakeszire. Igazából és ugye akkor most látogatom, hogy idős otthonban vigyáznak rá, és akkor így én még az egy őrbe tanítok, ami a legszebb pillanatok voltak, amikor a kispapokat is oktathattam filozófiára, szintén Győrbe, aznak nagyon szép idők voltak, körülbelül 3 évig tudtam őket tanítani, és aztán bezárt a szeminárium.
1: Sajnos bezárt a szeminárium, most, így van.
0: Igen, Győrbe sajnos. Úgyhogy ebben a tanében már, hát nem, a csakot leveszem, tehát nem kispapokat, hanem felnőtteket hittanárnak készülő, nagyon intelligens felnőttekkel. Folytatom a filozófia oktatást. Na hát, ez kicsit bőven ez az életem. Eddig a pontig.
1: Mert hogy gazdag, azért bő. Nagyon köszönöm ezt a vázlatot, ezt az ívet. Na de ellenben most arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye május 15-17-e között lesz ez a bizonyos lelki gyakorlat, amelyet Mária Rádiós sorozatba illeszkedik. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei, ez a címe. És hát most erre átérve, ugorjunk bele a mély vízbe. A tapasztalatait szerint mi az a leggyakoribb kereszt, amit a nők generációkon át hordoznak, és mondjuk azt, hogy mi az a kincs, amit hajlamosak vagyunk természetesnek venni?
0: Hát én a kincsel kezdeném, és akkor talán jobban érthető, hogy mi az, ami fáj egy nőnek, hogyha nem tud megvalósulni, mi az a kereszt. És itt a kincshez azt a gondolatot mondanám el, amit a Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg a teológiájában, amikor a teremtéskönyvről elmélkedik, és aztán nem csak ő, hanem más teológusok is gondolkodtak hasonlóan erről, hogy mit jelent nőnek lenni, mi a nő definíciója, hogyha lehet ilyen csúnya szót mondani. Minden esetre nagyon szép teremtéskönyv, amikor a nyelvtani nagy is sajátos kifejezést használ a szentíró, hogy megteremtette őt saját képmására, teremtette őket, tehát megteremtette az embert az Isten, először egyes számba, megteremtette őt saját képmására, és utána többet számot használ saját képmását kifejezendő. Tehát egyszerre férfi és nő egységet alkot, és sem a küldetésben, sem az emberi mi voltában nem alárendelt egyik sem másiknak, hanem egyenrangúak. Másrészt pedig egymáshoz való kapcsolatukban van különbség, tehát a férfi a nő felé és a nőnek a férfi felé való küldetésében, ahogyan a közösséget megélik egymással. A legelső gondolatát az lenne, hogy az Isten a férfit is, meg a nőt is arra teremtett, hogy egymással szeretett közösségben éljen. És ez már a testi adottságunk is mutatja, hogy ki kiegészülése alkotta meg az Isten a testünket. Ki kell egészítenünk egymást, hogy bár egymás nélkül is emberek vagyunk, de együtt egymással a Szent Háromságos közösségnek lehetünk az élő képe. Tehát a házasság János Pál pápa nagyon, hogy is mondjam, elismerő elemzés kapcsán azt jelenti, hogy a Szent Háromságos szeretett közösségnek a képe, a férfinő hűsége és egy életen át tartó szeretett közössége, egysége, amiből ugye élet fakad, nem csak a gyermeknek az élete, hanem a környezetükre is. Ez szeretet kihat, és ha szentségi házasságban élnek, akkor valóban ez egy küldetés is a környezetük számára, hogy erről a szeretetről tegyen egy tanulságot. És a másik fontos, hogy amikor a második teremtés történetben arról olvasunk, hogy Ádám oldalából teremti meg az Isten az Évát, és akkor még nem Évának hívja, hanem nőembernek hívja, hogy is és isa, is az ember és isa a nőember, ad neki egy definíciót, és ez a nagyon izgalmas, amikor azt mondja az Isten, hogy az ember, a férfi Ádám egyedül bolyong a paradicsomban, és keresi a társát, és nem találja az állatok között. Jó, hogy az Isten sokat van vele, és úgymond vele van, együtt van, de nem egyenrangú lelkitársként, hanem teremtőként, atyaként van vele, és vágyik az ember a társa, és akkor az Isten azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, teremtsünk neki egy segítőtársat. És a segítőtárs az Isten szerinti definíciója a nőnek. És itt rögtön mindenki a szívéhez kap, hogy így csoda, hogy a nő csak egy segítőtárs. De hogy ezt jól kell érteni, nagyon, nagyon szép gondolat, hogy a segítőtárs mi volt. Egy másik magyarázat, ami jobban megvilágítja, mit jelent a segítőtárs definíció, hogy egy másik írónál azt olvastam, hogy az embernek az a küldetés, amiből teremtették. A férfit az Isten a földből gyúrta meg, sárból, tehát a kozmosz a hivatása, a teremtett világ a küldetése. És a nőt meg az emberből műtötte ki az Isten, a húsból, csontból, tehát a nőnek az ember a küldetése. És akkor itt nem szakadunk el egyáltalán a szentírási gondolattól, sem a tapasztalható valóságtól, hogy a férfinek a mindenfajta képessége, az ereje, a racionális képesség, analitikus gondolkodás, hogy fel tudja térképezni a világot, a valóságot, és nagy erővel tudja képviselni az Isten törvényét, akár természetben, akár társadalmi kapcsolatokban. ez egy óriási örömnek és kibontakozás, mert ez az igazi küldetése, hogy az Isten törvényét a világban képviselje, és a teremtésben együtt szolgáljon, együtt működjön vele. A nőnek viszont a nőre az ember bízta, tehát a férfit, a gyermeket, az embert. És amikor azt mondom, hogy a nőre az ember bízta, benne van az is, hogy Jézus Krisztust is valamilyen formában, de a megtestesülés miatt a szizanyára bízta. Tehát a megtestesüléshez az Istennek szüksége volt egy édesanyára. Erről is olvastam már szöveget, hogy mekkora megtiszteltetés a női identitás, mert az Istennek egy nőre volt szüksége, hogy elinduljon az üdvösség történet. De ne fussunk ennyire elő, csak ezt akarom még kihangsúlyozni, hogy a nőnek a megvalósulása, a boldogság az, hogyha az ember segítheti az életben, a kibontakozásban, és az üdvösségünk óta, megváltásunk óta még nagyobb öröme a nőnek, hogyha az üdvösségre való születésben is segítheti a rábízott ember, a férjét, a gyerekét.
1: A kincsekről beszéltél idáig, ha jól értettem. Igen. Most akkor talán térjünk át a keresztekre.
0: Igen. Tehát ez a szintén a teremtés könyve megírta a szentíró, hogy az Isten egyfajta úgymond büntetést ad a bűnbeesés után, de ez a büntetés, ez mi magunk hoztuk magunkra azzal, ahogyan elfordultunk az Istentől, hogy nem vele akarunk együttműködni, hanem csak a magunk feje után megyünk, és így az, amit a férfi kiteljesedését adja, hogy ő együtt uralkodik az Istennel a teremtett világon, és képviseli az ő törvényét, és a rendet, és a szépséget, és nem tudom, ezt a férfi karizmát, ebben csorbul. Ugye azt mondja neki az Isten, hogy ellenáll majd neked a föld, és a homlokod veredékével kell majd művelned, és az, ami az ő küldetés, az nehézségbe fog ütközni, küzdelmes lesz, nagyon nehéz lesz. És a nőnek hasonlóan az emberrel való kapcsolatában a küldetése szenvedést fog hordozni, mert nagyon őszintén, vagy hogy ismét, reálisan azt mondja az Isten, hogy a férfi uralkodni fog rajta, pedig vágyakozni fogsz utána, és hogy nagyon nagy fájdalommal fogod megszülni a gyereket. De ne azt nézzük ebbe, hogy hát milyen szörnyű így a hogy mondjam, a sorsa az embernek a bűnbeesés után, mert Gyökösi Endre protestáns lelkiíró nagyon szépen magyarázta ezt a úgynevezett büntetést. Ha nőt nézzük, akkor a gyermekszülés kapcsán, hogyha nagyon könnyű lenne megszülni egy gyereket így, mint hogy mondjuk nem tudom most porszívózni, vagy nem tudom, tehát valami nagyon egyszerű, magát értetődő dolog lenne, és könnyen menne. Ebben a bűnbeesett állapotunkban, ahol az önzésre vagyunk hajlamosak, nem tudnánk annyira értékelni ezt a gyermeket. Tehát pont az a szenvedés, áldozat és küzdelem, amit beleadunk valamibe, azt teszi számunkra értékessé. Az a nő számára így lesz a gyermek, a mindene, a kincse, mert majdnem az életét adja szinte. Igen. A nő nem is egyszer, ugye a születendő gyermekért. Hát, hogy a férfi uralma az hogyan gyógyító a nő számára, nem tudom, nincs benne gyökösibe, de az, hogy a férfi részéről az, hogy meg kell küzdeni a rendért, az igazságért a világban, az is, hogy mondjam, az önzését fogja csökkenteni, fogja látni, hogy ez nem egyszerű, nem magától értetődő, hanem egy harc, egy folyamatos harc. És itt nem beszéltem arról, hogy az egymáshoz való küldetésük a férfinek is a közösség a nővel, és a nőnek is a férfivel. Tehát nem azt jelenti, hogy a férfi folyton a munkában van, a nő meg otthon szomorkodik, hanem alapvetően egymás szeretette a küldetésük, és emellett, tehát elsődleges küldetés, hogy egymást jól szeressék, és emellett vannak ezek a sajátosságok, hogy mi az, ami érdekli a nőt, és mi az, ami érdekli a férfit, amiben boldog, hogyha ki tud teljesen.
1: Kincseket és a kereszteket csak férfinő relációban tudjuk értelmezni?
0: Nem, nyilván nem, mert a pápa is mondja, hogy amíg a teremtés könyvében Ádámról beszél, csak még nincs Éva a világon, tehát még Ádámban van, úgy nincs kiműtve belőle, addig az emberi fajról beszél a szentíró, tehát hogy Ádám a teremtett világgal megismerő kapcsolatban van, nevet ad a dolgoknak, tehát van egy a nőnek is, meg a férfinak is van azért a kozmoszhoz is küldetése, tehát a szenvedést a nő is megélheti a világgal való kapcsolatban. De hogy ami szíven szúrja jobban, amitől szenved, az az, hogy a szerette, a rábízott ember, a gyermeke, a férje, nem tudom, anyja, családja szenved. A férfi is szenved nyilván a szerettei szenvedésétől, de én a tapasztalatom az, hogy néha, mintha jobban szenvedne attól, ha nem tud dolgozni, hogyha emberként a világban, a társadalomban már nem lenne helye. És hát én nem tudna ezt az isteni uralmat nem tudja képviselni, de ez a részét én nem tudom, annyira menőként én kívülről látom, csak hogy mennyire magába tud omlani egy férfi, ha nem potens, hogyha nem tud cselekedni, hogyha beteg lesz, sokkal jobban szenved egy férfi betegségtől, vagy hogyha
1: munkanélküli állapotba kerül,
0: igen, akkor depressziós lesz, nagyon-nagyon elszenved tőle.
1: Hogyha egyetlen mondatot kellene mondjál egy olyan nőnek, aki jelenleg úgy érzi, hogy túl súlyosak a keresztjei, és mondjuk nem találja a helyét akár a világban, akár az egyházban, az vajon ez a mondat hogy szólna? Mi lenne az?
0: Hogy Krisztus a tökéletes élettársunk.
1: Kedves Mira nővér, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, a Jóisten segítsen téged a további életedben és a szerzetesi hivatásodban. Elbúcsúzom, feltámad Krisztus.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a beszélgetésükről, én is várok minden érdeklődőtől a lelki gyakorlatra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves hallgató, amint a bevezetőben is említettem, a most elhangzott rész a beszélgetésünknek csupán első fele, a második rész is hamarosan adásba kerül. A Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának májusi témája a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei címet viseli, amelyet Pigler Mónika Mira domonkos rendi szerzetes vezet. A lelki gyakorlat részletei és a jelentkezési lap a Mária Rádió honlapján a mariaradio.hu/almadialógus címen érhető el. Találkozunk Balatonalmádiban. Búcsúzik Öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Feltámadt Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Önök Ercsényi Lajos beszélgetését hallották Pigler Mónika Mira nővérrel a májusi almádialógus lelki gyakorlatról. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 13:25 perckor hallgathatják meg.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpuszatya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Virtuálisan született újjá Jókai Mór svábhegyi kertje. A szlovákiai Mária völgybe hívta zarándoklatra híveit a szombathelyi egyházmegye. Névadóját ünnepelte a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az OSK Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál, adja hírül az OSK. A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé. A jókaikert.oszk.hu oldalon játékos és informatív módon lehet felfedezni a svábhegyi kert egykori világát. A virtuális történeti kert rekonstrukcióhoz program sorozat is kapcsolódik, amely május 9 a Madarak és Fák napján a Nemzeti Könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a svábhegyi kertben. Két évtizedes hagyomány, hogy május 1-én zarándoklatra hívja híveit a szombathelyi egyházmegye. Idén a szlovákiai Mária völgybe várták az embereket, írja a martinus.hu. A Pozsonytól néhány kilométerre található kegyhely története Szent István király idejéig nyúlik vissza. Ez az első Mária zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. A zarándoknap szentmisével vette kezdetét. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök utalt Jákob életére, aki találkozott az élő Istennel. Hangsúlyozta, Isten jelen van az életünkben, a történelem sorsforduló pillanataiban. A szentmisét követően keresztutat járhattak a hívek, májusi litánián vehettek részt vagy szentségimádásokat. A délután során a pozsonyi Szent Márton templomban folytatódott a zarándoklat. József Halkó, pozsonyi segédpüspök köszöntötte a zarándokokat, és mutatta be a templomot és annak értékeit. Szent Atanász napot tartott hétfőn a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Adja hírül a nyíregyházi egyházmegye. Az ünnepség a Szent Miklós székesegyházban vette kezdetét, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanász miskolci püspök vezette. A liturgia után a görög katolikus papnevelő intézetben folytatódott a program. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor, a Paderborni Johann Ádám Müller intézet igazgatója volt. Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel. Az ünnepség végén két nemzetközi jelentőségű szakmai kiadványt ismerhettek meg a résztvevők, a szerzők és közreműködők jelenlétében. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent János könyvéből vesszük. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János evangéliumából az utolsó vacsorán elhangzott tanításokat olvassuk. Ezekben a napokban egészen pünkösdig. A 15. fejezet a szőlőtő hasonlattal kezdődik, majd pedig Jézus arról beszél, hogy maradjatok meg szeretetemben. És itt következik a ma hallott rész, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadom nektek, mert a barátaimnak mondalak titeket, hiszen mindent tudtul adtam nektek. Jézust egyre jobban megismerjük, egyre jobban felfedezzük az ő szeretetét, felfedezzük benne az Atya szeretetét az életünkben, a mindennapjainkban. Kérjük tehát bátor szívvel Jézus kegyelmét, erejét az életünkre, a mindennapjainkra. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Furcsának tűnik ez a kijelentés a mai világban, hiszen hogyan lehet parancsba adni a szeretetet. Persze ehhez tudnunk kell azt, hogy mit is értünk igazából a szeretet alatt. Mert ha a szeretet pusztán egy érzés, ha a szeretet csupán annyit jelent, hogy valami jó érzés van bennem a másik láttán, vagy az esemény kapcsán, akkor persze nem lehet parancsba adni a szeretetet, mert ilyen érzéseket parancsolni nem lehet. De ha azt látjuk, hogy a szeretet végső soron döntés a másik ember mellett, döntés az Isten mellett, akkor igenis lehet parancsba adni a szeretetet, lehet azt mondani, hogy azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást, vagyis hogy döntsetek egymás mellett minden élethelyzetben. Sok helyzetben ezt könnyű megtenni, máskor viszont nehéz. Amikor összehangolódtunk, amikor jól vagyunk egymással, amikor jól mennek a dolgok, akkor könnyű dönteni a másik ember mellett. Ha viszont valami feszültség van, valami meg nem értés van közöttünk, akkor bizony már sokkal nehezebb megtenni ezt a lépést. De nagyon fontos, és a szeretet melletti döntésnek az egyik fő része az, hogy én igyekszem megtenni az első lépést a másik felé, akkor is, amikor ez fájó lehet, akkor is, amikor ez nem igazán könnyű, akkor is, amikor ez azt jelenti, hogy valamin túl kell lépnem, ami számomra fáj. És ha a szeretet döntés a másik mellett, akkor mondhatjuk azt, hogy a megbocsátás is döntés a másik mellett. Mert fontosabb számomra a másik személye, mint az az elszenvedett bántás, amiben részem volt, az az elszenvedett bántás, az a sérülés, az a sebzettség, ami benne van a szívemben, a lelkemben. És hogyha döntök már a másik mellett, túllépek a fájdalmamon, akkor bár ott marad a seb a lelkemen, ott marad ez a hegg a lelkemen, de mégis tovább tudjuk együtt, közösen folytatni az utunkat, és akkor eljuthatunk a kiengesztelődésig, amely a kölcsönös bocsánatkérésben és megbocsátásban valósul majd meg. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Keresztény közösségben is milyen fontos, hogy ez a szeretet meg tudjon valósulni, hogy ez a szeretet működni tudjon. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk az első keresztény közösségek fejlődését, alakulását, olvassuk azt, hogy hogyan változik, hogyan formálódik, alakul a keresztény közösség. És ebben a kezdeti keresztény közösségben bizony egy komoly kérdés volt, hogy a mózesi törvényt meg kellett tartani a pogánságból megtérteknek, hiszen Jézus azt mondta, hogy nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jöttem a törvényt, és mit jelent az, hogy beteljesítem a törvényt. És valahol, bár így nyilván az apostolok cselekedetei elbeszélésben nem jelenik meg kifejezetten a szeretetre való utalás, de valahol ez a szeretet működik akkor, amikor meg tudják oldani ezt a nem könnyű kérdést, ezt a feszültséget adó kérdést, hogy a pogánságból megtérteknek nem kell megtartani a mózesi törvényt, hiszen a maga az apostol is bevallja, hogy mi is nehezen tartottuk meg a mózesi törvényt. És a mai szakaszban, amit hallottunk, amikor elmegy a küldöttség Antiohiába, van egy érdekes mondata az üzenetnek, hogy egyesek a megbízásunk nélkül tanítva zavart okoztak a számotokra. A szeretet nem azt jelenti, hogy bárhol, bármikor, bármit mondhatok. A szeretet nem azt jelenti, hogy csupán a saját elgondolásaimat kell továbbadnom. A szeretet azt jelenti, hogy benne vagyok a keresztény közösségben, hogy döntöttem a közösség mellett, és elfogadom a közösségnek azt az irányát, azt a hitét, azt a működését, amely ebben a közösségben valamiképpen a Szentlélek erejéből megvalósul, hogy Isten üzenetét hirdethessük, hogy Isten üzenetét elmondhassuk azoknak, akik körülöttünk vannak. Megbízás nélkül tanítva bizony zavart okozhatunk a közösségben. Persze ez a megbízás sokféle lehet, mert valamiképpen a családban a szülőknek megbízása van, hogy a gyermekeiket tanítsák. És persze figyelniük kell arra, hogy a megfelelő módon adják tovább a hitüket. A közösségben, aki hitoktató, vagy aki valami módon tanító, annak is megvan a megbízása. Meg egy-egy beszélgetésben a megkereszteltségem, megbírmáltságomnál fogva van bizonyos megbízásom arra, hogy tanítsak, persze úgy, hogy mindez az egyház tanításába beleillik, az egyház tanításának a részeként hangzik el, valósul meg. Megbízás nélkül tanítva zavart lehet okozni. Föl kell fedeznem, hogy mi az a megbízás, amit a szentségeken keresztül az Isten kegyelme rám akar bízni. És ezt a megbízást szeretném teljesíteni, szeretném megvalósítani abban a környezetben, amelyben benne élek. És így tudjuk megmutatni azt, hogy hogyan vagyunk mi Jézus barátai, akiknek mindent elmondott, akiknek mindent a tudtára adott. Hogyan vagyunk mi Jézus barátai, akik ismerjük az ő tanítását, akik törekszünk arra, hogy egyre inkább vele éljünk, egyre inkább az ő kegyelmét éljük meg és tapasztaljuk meg életünkben, egyre inkább abban a szeretetben élhessünk, amelyet Jézus hozott el erre a világra. És Jézus szeretetét megtapasztalva, a Szentlélek erejét megtapasztalva tudunk tanúságot tenni a hitünkről, tudjuk megmutatni, elmondani a másik, a mellettünk élő ember számára, hogy mit is jelent keresztényként élni, mit is jelent Krisztus követőjeként élni. Ha megvan a személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal, akkor egyre jobban felfedezem az ő szeretetét életemben, felfedezem az ő működését a közösség életében, akkor egyre jobban megvalósulhat mindaz, amit Jézus Krisztus elhozott ebbe a világba. Egyre jobban megvalósulhat az, amiről Jézus újra és újra szól, amiről Jézus újra és újra beszél, hogy az Atya szereti a fiút, a fiú szereti az atyát, ebből a kölcsönös szeretetből a Szentlélek ereje fakad, a Szentlélek személye fakad, és ez a Szent Háromságos szeretet jelenik meg a világban, mutatja meg magát abban a világban, amelyben mindannyian valamiképpen benne élünk. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha tudunk jól szeretni, ha tudjuk jól megélni a szeretetet, akkor valamiképpen Krisztus szeretetét tükrözzük, mutatjuk meg a világban, akkor Krisztus szeretete egyre jobban láthatóvá, nyilvánvalóvá válik minden ember számára. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: رادیو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Nem nagyon illik egy hírekben személyes élményeket mondani, de tavaly éppen egy csütörtökre esett május 8-a, és mise előtt nézegettem a telefonomat, nem volt semmi, akkor elindultam be a sekrestye felé, és erre beértem, már látom a telefonomon, hogy nagy újongás van a Szentpéter téren, és mutatták a fehér füstöt, amely éppen fölszállt, úgyhogy már a Szentmisében, mert a pápa választásért mondtunk még, már imádkoztunk a megválasztott, akkor még nem tudtuk kit, Szentatyáért, majd pedig fiatalokkal, életigekörösökkel voltunk ott még a Szentmise után, és közösen néztük a bejelentést, 4-1-8 körül hirdették ki, hogy Robert Francis Prevost választották meg pápának, aki a 14. Leó nevet választotta. Imádkozzunk ma tehát Szentatyánkért, kérjük számára Isten kegyelmét, Isten erejét, hogy a Szentlélek segítségével vezesse az egyházat, mutassa az utat mindannyiunk számára, amely az üdvösség felé vezet. Magyar Kurír oldala most is az évforduló kapcsán is részletesen ismerteti Leó pápának az életrajzát. Imádkozzunk tehát érte, tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját, Péternek utódát, erőben, egészségben, minél tovább, hogy megtapasztaljuk mindannyian Isten szeretetét, Isten kegyelmének az erejét. Leó pápa egyéves tevékenységéről Gájer László egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2. számú keresztény bölcseleti tanszékének vezető professzora tett közzé egy írást a Magyar Kurír oldalán, értékelve az elmúlt egy évet, értékelve azokat a jeleket, azokat a megnyilatkozásokat, amelyeket Leó pápa az elmúlt évben tett. Talán ami fontos, újra és újra a békért szólal föl, egy fegyvertelen és lefegyverző békéről beszél a Szentatya. Már a beköszönése is érdekes volt, hogy béke veletek, ezzel a feltámadt Krisztus köszöntésével köszöntötte a Szent Péter téren együtt lévőket és a világ minden táján közvetítés révén őt követő embereket. Több esetben volt tehát a békéért imádság és felszólalása, de számos más dologban is követhetjük a Szentatyát. Érdemes tehát a Magyar Kurír oldalán elolvasni Gájer László atyának az írását Leó pápa első évéről. Ugyancsak érdekes, szép dokumentuma Leó pápa első apostoli levele, amelyet az elmúlt év novemberében adott ki, november 23-án Krisztus király ünnepén jelent meg, és amelynek apropója a nicceai zsinat 1700-as évfordulója volt. Már Ferenc pápa szeretett volna ez alkalomból elmenni Niccába, de ugye nem volt rá lehetősége a betegsége miatt, aztán a halála miatt. Leó pápa tavaly novemberben látogatott el Törökországba, látogatott el arra a helyre, ahol a nicceai zsinat 1700 évvel ezelőtt lezajlott. Ennek kapcsán ír a pápa egy apostoli levelet, in unitate fidei, a hit egységében kezdett el, amely a nicceai zsinat 1700-as évfordulója kapcsán fogalmazódott meg, és amely egyrészt bemutatja a nicceai zsinat kialakulását és azt a vitát, amely jellemezte azt a kort, Jézus istensége körüli vitát, Árius tanainak az elítélését végezte el, és fogalmazta meg a hitvallást, a niceai zsinat, amelyet azután a Szentlélektől szóló hitvallással kiegészítettek 381-ben Konstantinápolyban, és így tudunk egyre inkább megerősödni abban a hitünkben, amelyet vasárnapról vasárnapra elimádkozunk, abban a hitben, amely nagyon fontos mindannyiunk számára. A nicai hitvallás, fogalmaz a Szent Atya, azzal kezdődik, hogy megvalljuk hitünket Istenben, a mindenhatóban, a menny és a föld teremtőjében. Ma azonban az Isten és az Isten kérdés sok ember életében szinte semmilyen jelentőséggel nem bír. Ebben részben mi is keresztények felelősek vagyunk, mert nem teszünk tanúságot az igaz hitről, az evangéliumtól idegen életmódunkkal és cselekedeteinkkel elrejtjük Isten igazi arcát. Arra hív bennünket a nicai hitvallás, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mit jelent nekem Isten, hogyan teszek tanúságot a belévetett hitemről. A dokumentum nagyon szép gondolatokat fogalmaz meg, tehát ökumenikus mozgalomról is egy picit beszél a Szent Atya. Sok mindent elért az elmúlt 60 évben az ökumenikus mozgalom, igaz, a teljes és látható egység az ortodox, a keleti ortodox egyházakkal, valamint a reformációból született egyházi közösségekkel még nem valósult meg. Az egyetlen keresztségre és a nicai konstantinápolyi hitvallásra épülő ökumenikus párbeszéd azonban arra vezetett minket, hogy más egyházak és egyházi közösségek tagjait testvéreinként ismerjük el Jézus Krisztusban. Az egységet a Szent Háromságban, a Szent Háromságot az egységben kell szemlélnünk, mert az egység sokféleség nélkül zsarnokság, a sokféleség egység nélkül pedig szétesés, fogalmazza meg a Szent Atya ebben a dokumentumában. A dokumentum magyar nyelven nemrégiben megjelent a Szent István kiadó gondozásában, megrendelhető, megvásárolható, és ajánlom a kedves testvéreknek, hogy olvassuk el mindannyian ezt a szép dokumentumot, a hit egységében kezdetű apostoli levelet, amelyet Leó pápa a nicai zsinat, a nicai hitvallás 1700-as évfordulója kapcsán fogalmazott meg. A héten emlékeztünk meg szerdán Mindszenty bíboros halálának az évfordulójáról. Ennek kapcsán az elmúlt szombaton Esztergomban ünnepi szentmisére került sor. A hagyományosan május első szombatján összegyűlnek az esztergomi bazilikában mártírsorsú bíboros sírja fölött. Ebből az alkalomból Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be a szentmisét, és mondta a szentmise homiliáját, amelyről a Magyar Kurír oldal annak idején részletesen beszámolt mindannyiunk számára. Az is már hagyomány, hogy a bíboros úr halála kapcsán Rómában, Santo Stefano Rotondo templomban, egykori bíborosi címtemplomában szentmisét mutatnak be érte. Május 5-én történt meg ez a szentmise, amelyet Baldó Reina, bíboros helynök mutatta be a szentmisét Mindszenty József bíborosért. Kvek Péter Szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a jelenlévőket, felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista, kommunista rezsim. A bíboros atya a homiliájában kiemelte, Mindszenty József bíboros hitvallójéte mindmáig példaképpen áll előttünk. Az őt ért üldözés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőki kitartó hitéről tettek tanúságot. Emellett védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlást, a hit megvallásának a szabadságát. Mindszenty József bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni az igazságtalansággal, a hatalommal, Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, soha ne engedje meg, ne engedjen, ne inogjon, ne kössön kompromisszumot. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadva az evangéliumot, melynek hirdetésére szentelte egész életét. az ünnepi szentmiséről részletesen a Magyar Kurír oldala beszámol kedves hallgatóinknak. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos ákosvalvai plébánost, a műsor szerkesztőjét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Isten szeretete körülvesz. Hol találkoztam vele utoljára? Ebben a pillanatban is itt van. Egészen közel. Ahogy a levegő körülvesz, kívül és belül, úgy van itt Isten szeretete is. Észrevétlenül, láthatatlanul, mégis éltetően. Rábízhatom magamat erre a szeretetre. Egészen rábízhatom magamat. Engedhetem, hogy hasson rám.

Evangélium Szent János könyvéből. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az atya, amit nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást.

Ez az én parancsom. Szeressétek egymást. Hallottuk az olvasmányban. Kereshetem magamban ezt a szeretetet. Akár a testemben is kutathatom. Hol találok rá magamban a szeretet erejére? Felidézhetek egy helyzetet, amelyben szeretettel voltam benne. Egy kapcsolatban, egy tevékenységben, egy közösségben. Mi volt akkor bennem? Mi vonzott? Mire figyeltem? Hogyan tudtam szeretni? És most felidézhetek egy olyan helyzetet is, ahol nem tudtam szeretettel lenni. Mi volt akkor bennem? Mi akadályozott? Félelem, sértettség, szomorúság. Beleérezhetek ebbe a helyzetbe, és kereshetem. Mi segítene nekem, hogy itt is szeretni tudjak? Hogyan lehetnék ebben benne? Mire figyeljek, hogy itt is gyümölcs születhessen?

0: Ahogy ismét meghallgatom a szöveget, különösen is figyelhetek Jézus szándékára. Hogyan mondja mindezt? Mit szeretne? Milyen vágy mozgatja őt?
1: Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást!

Az imádság végén saját szavaimmal is Isten felé fordulhatok. Kérhetem, hogy be tudjam fogadni az ő szeretetét, és én is szeretni tudjak másokat. Kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szál rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferinó életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó Agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászúrom, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, az unokáim, az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedétől, óvja meg őket, a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az utolévőkért, a hontalanokért, azokért, akik nem imádkozik senki, és mindnyájunkért, drága magyar hazánkért.
4: a szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imád. Köszönjük szépen!
5: Szeretettel kérem a közösség imáját családomért, ezen belül a fiam állásinterjújának sikeréért, és az évvégi iskolai vizsgáknak a sikeréért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Imád szeretnék kérni élő meg, hogy családomért, ifjúságért, öt unokámért, Marianna, találja meg a párját, akit a Jóisten neki szánt is, az élete rendeződjék. Szentségi házasságra készülőkért, papokért, papi hivatásokért, minden betegért és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Szeretettel és tisztelettel kérek szépen közös imát unokám testi-lelki gyógyulásáért, sikeresen fejezze be tanulmányait, térjen vissza a hit útjára családomért, a hit és szeretet legyen a legfontosabb számukra, kérem rájuk a Szentlélek kiáradását, magam testi-lelki felgyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, férjem lelki ügyvérért, fogadja drága jó Isten irgalmas szeretetébe, a Mária Rádió dolgozójáért, munkájukért, szorgalmukért, tisztelettel.
8: Kérlek szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Maria szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, Ilikiért és Laliért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségünktől, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák és a járványok megszűnéséért. Köszönöm szépen!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányomoknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek családom és országunk megtéréséért, az éhezőkért, a bajban lévőkért, a háborúban szenvedőkért, a tisztító tűzben szenvedőkért, fiam munkájének megtalálásáért, a Szentlélek világosítsa meg az ország vezetőjének lelkét, papi és szerzetes hivatásokért, Mária Rádió fennmaradásáért, problémás ügyeink megint elintézéséért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Ima szándékot kérek szépen a beteg lányom Jan és az én egészsége javulásáért, a drága kisunokámnak az érettségi eredményéért, jó eredményéért, kérek szépen az elhunyt szülőkért, az elhunyt rokonságomért, és a testvéreimért, a minden idős telebarátért, a betegekért, az árvákért, majd a hontalanokért, és kérek szépen imád a magyar hazáért, a világ békéért, a Mária Rádió dolgozóért, és a Mária Rádiónak a támogatóért, és kérek szépen imád az elhunyt keresztüleim és az elhunyt édesanyám anyák napja tiszteletére, a lelke nyugváért, a Isten adjon neki örök nyugodalmat.
12: Hálát szeretnék adni a Jóistennek és Szűzanyának, mennyei atyának és Jézusnak is, hogy közben jártak Terikéért, közben jártak imádságukkal, és most is megint jobb az állapota ebből a súlyos betegségből, és látszik is rajta az életöröm, az élet kezd visszatért belé, és reménykedik a gyógyulásba, és én megígértem, hogy önöket felhívom újra és újra. Bocsánatot kérek, hogy már többször hívtam föl, de szerintem ez lehet ilyenkor többször is, mert röviden fogalmazok, és nem veszem el a helyet másoktól. Köszönöm a közbenjárást, és további imádatokat kérem szépen az ő gyógyulásáért és a lelki erőért, hogy erősödjön. Köszönöm szépen.
13: Hálát adok a sok-sok kapott kegyelemért, és kérem szépen a közös imát a Dániel unokámnak, holnap lesz az utolsó vizsgája, és a barátnőjének is, és indulnak is haza a kollégiumból a szüleihez, úgyhogy kérem a Szűzanyát, hogy vigyázzon rájuk, hogy szerencsésen hazaérkezzenek, és szerencsés vizsgáljuk, és sikerüljön a vizsgáljuk, és minden úton lévőért is kérem az imát, a fiamért és családjáért, a családi békéért, lányomért és családjáért, unokáimért, gyermekeimért, betegségem gyógyulásáért, és hogy minél előbb sikerüljön a műtétre bejutni, mert nagyon hosszú várakozás van. Segítsen meg a Jóisten, hogy mielőbb túl legyek rajta. És a háborúk megszűnéséért, magyar hazánkért, az elhunyt hozzátartozóink lelkődvéért, különösen édesanyámért, most volt anyák napja, és ennek alkalmával adjon neki a Jóisten örök nyugodalmat. Köszönöm szépen!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valóban jó az Úr. Irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Örvendezzünk Isten előtt, az egész föld őt dicsérje.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

0: Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, a rózsafüzér birodalma fölépítéséért, hogy egy szív, egy lélek legyünk Jézussal és Máriával, lángoljon a szívünk, és Magyarország a káromkodás helyett az imádság népe, nemzete, bajnoka legyen, a szentségi boldog megtérésünkért, minden irányból való védelmünkért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt, alleluja, dicsőség Jézusnak, dicsőség a győztesnek. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, oda ment, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám. Öltözette meg, mint a hó. az őrökre, megtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban megszólította az asszonyokat: ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, mert feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, azután siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt Jézus a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok, íme tudtatokra adtam.
5: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér második titka. Aki a mennybe fölment. Jézus összegyűjtötte a szeretteit, mielőtt fölment volna a mennybe, feltámadásának után, 40. napon, és így szólt hozzájuk. Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Bevégezvén, ó Jézus, e földön fáradtságos munkádat, fölmentél a mennybe, hogy elfoglaljad az Atyának jobbján a téged megillető dicsőséget, és nekünk is helyet készíts. Addig azonban, amíg oda juthatunk, arra tanít bennünket Szent Terézia, hogy azt tegyük veled az oltári szentségben a földön, amit a szentjeit tesznek az égben. Engedd hát, Urunk, hogy igazi és egyedüli örömünk és boldogságunk e földön az legyen, hogy veled a legméltóságosabb oltári szentségben társulhatunk.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne

0: Néhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett a pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybe gyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólása indította őket. Jézus földi életedben megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod őket árván, hanem más vigasztalót küldesz nekik. Nekünk azonban többet ígértél, még többet tettél, mert nem csak a vigasztaló szent lelket küldted hozzánk, hogy magunkat árvának ne érezzük a síralom völgyében, hanem magad is velünk maradsz az oltári szentségben, mint igazi atyánk, testvérünk és jó barátunk. Imádunk. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg, nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén, testestől lelkestől felvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynőjévé tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához. Amint Jézus anyja a mennyben, testében és lelkében már megdicsőlten, mintaképe és kezdete annak az egyháznak, amelynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön a biztos remény és vigasztalás jeleken mindaddig világosodik az Isten zarándok népe előtt, amíg el nem jön az Úr napja. Jöjj el Jézusunk a szűzanya szeplőtelen szíve által.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvet.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
2: Irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Ó dicső szűz, Isten remek műve, mesterműve, gyönyörű, szép és jó szűzanya. Tekints kegyes szemmel, hervadhatatlan dicsőséget trónjáról, a síralom völgyében elhagyatott fiaidra, a te fenyegetett magyarjaidra, jöjj segítségünkre szorongattatásainkban, védelmezz bennünket testi, lelki ellenségeink ellen, hogy minden örömünket szent fiat tetszésében keressük, és végre magunk is méltók legyünk őt egykor útra való gyanán magunkhoz venni, és az ő birtokában veled együtt örökké örvendezni. Amen. A világ győzelmes királynője, Magyarország királynője, minden szentek és szent angyalok királynője, gyönyörű égi édesanyánk, könyörögj érettünk és velünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te szülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, áldott szép vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
2: Azt hiszi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott el ebből a világból, aki az én alapító. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek végül szentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek, Fellini, a Kertész Mihály, Pasolini, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert akkor az nincs. Nem a türelemről, mert az sem. Nem arról, hogy meshelyem van. Leshelyre szoktam menni, az azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Akkor türelmesen várom. Vagy cserkészen. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóisten a ajándéka. És ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földről kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy vízcseppből csodálkész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy vízcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tehát aki adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van. Erről is van szó körülbelül, hogy a képek és én között mindig ott van az Istennek a mondani valója, amit nekem adott ajándékon, amikor mentem, ballagtam az úton, és már egy sikertelen reggeli vadászat volt, nem tudtam semmit lőni, fényképezni, és az úton ezt megláttam. Ez az Isten ajándéka volt számomra, és azt jelenti, hogy mennyivel többet tud rajtam keresztül, amilyen semmire sem vagyok. Hogyha nem állok ellen az Isten kegyelmének rajtam keresztül, mennyi mindent tud adni az emberiség számára. És ugyanígy bármely emberen keresztül. Másik kép itt van mellette, ez sokkal inkább, még inkább Istenről szól. Nincs reményem arra, hogy ajándékba kapok a Jóistentől valami jó képet. Ez rögtön átment abba a kísértésbe, hogy nekem az életben nincs reményem. És ezt persze tudtam, hogy anyilag, hogy ez nem igaz, mert azt mondtam, hogy ugye én szerzetes pap vagyok, az én reményem Krisztus, és igazából minden embernek ő kéne legyen a reményem. De nem győztem. Olyan erős volt a kísértés, hogy nincs reményem, nincs reményem, nincs reményem. És akkor jött egy belső, határozott, ígéretekkel teli hang, ami ezt mondta belülről, hogy menj csak oda a bokorskor mögé a sarokba. És akkor elindultam a nagy fűbe, először nem láttam, csak az ősznek a hátán meglegem, aztán fölemelte a fejét, amit látszik, és egy virágban a szájában. Eltűnt a kísértő. És ennek a mondani valója számomra is, meg mindenkinek azt kéne lenni, hogy remény mindig. Hát soha nem lehetünk reménytelen.
1: Palkó Julián Mátraverebélyi Szentkúti ferences szerzetes atya gondolatait hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Bíró Csillát, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársát, akivel hitről, szentírásról és az életéről fogunk beszélgetni.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást.
5: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Kezdjük egy rövid imával. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Édes Istenem, könyörögve kérlek, áld meg ezt az alkalmat, hogy úgy tudjak megszólalni a te útmutatásaid szerint, hogy a hallgatók épüljenek belőle, és be tudjam mutatni, hogy hogyan jutottam hitre. Ámen.
4: Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Hogyan is kezdődött a hitének az útja? Kik voltak ebben a legnagyobb segítői? Meséljen nekünk.
5: Tipikus Kádár korszakbeli vallástalan családból érkeztem, ahol jelentős műveltségű édesapám, aki jogász professzor volt, természetesen tartott otthon valláshoz kapcsolódó könyveket, de nem igazán forgattuk, és ezek elsősorban inkább a műveltségnek voltak a tükrei, nem pedig a valláshoz való kapcsolódásnak. Én iskolás koromban, alsós koromban nyilván különböző gyerekekkel megismerkedve hallottam arról, hogy vannak keresztények, hogy van Isten, hallottam Jézus Krisztusnak a nevéről, de nem nagyon tudtam mit kezdeni ezekkel a fogalmakkal. És bennem maradt mind a mai napig szinte a fülemben cseng az a párbeszéd, hogy hazamentem iskola után, és megkérdeztem édesapámat, hogy apa, van Isten? És ő a következőképpen világosított föl. Kislányom, Isten nincs, Jézus Krisztus volt, aki egy ember volt. És hát ezt az útmutatást kapva teltek az évek, és ahogy említettem, ugye voltak otthon bibliák, és egy csodálatos kétkötetes kék műbőr borítású képes bibliába botlottam, ugye a polcon, amely nagyon szép műalkotásokkal, ábrázolásokkal, illusztrációkkal mutatta be a bibliai, az ószövetségi és újszövetségi eseményeket, és ezeket én előszeretettel olvasgattam és lapozgattam. Tehát a kisgyerekkori élményeim a vallással kapcsolatban ebben merülnek ki. Amikor középiskolás lettem, ott történt egy jelentős fordulat, igaz, egy állami gimnáziumban tanultam tovább, ez a 90-es évek elejére tehető, és nem is igazán voltak egyházi gimnáziumok még akkor ezen a településen, itt Gödöllőről beszélünk egész pontosan. Később indult el a Református Líceum, illetve a Premontrei Szent Norbert katolikus gimnázium. Én a Török Ignác gimnáziumban, ami egy állami intézmény, oda kaptam felvételt, és hát ugye új osztálytársakkal, új gyerekekkel ismerkedtem meg, és egy valaki mondta nekem, hogy ő péntekenként sosem ér rá, hogy együtt legyünk, mert hogy ő bibliaórára jár. Hát mondom, mi lehet ez? És természetesen úgy alakult, hogy ez egy református közösség volt, tehát engem igazából az Isten vezetett ide. Hívott a barátnőm, hogy csatlakozzak egy ilyen bibliaórához, nézzem meg, hogy mi történik ott, különböző fiatalok vannak, idősebbek is, meg mi voltunk a legkisebb korosztály. És akkor elmentem egy ilyen pénteki alkalomra, amelyet Szente Péter lelkész úr tartott. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy fiúk, lányok, középiskolások volt, aki egyetemista volt, körbeültek, és egy bibliai szakaszt olvastak fel versenként, utána pedig erről hosszasan a fiatalok szempontjait maximálisan figyelembe véve beszélgettek, illetve beszélgettünk, és nekem ez olyan újszerű élmény volt. Tehát ez a közösségben történő bibliaolvasás, az arról való beszélgetés, egyáltalán ez a közösségi lét. Eddig én ugye a saját képes bibliámat egyedül olvasgattam, és nem igazán tudtam a gondolataimat megosztani senkivel. Eldöntöttem akkor, hogy én csatlakozom, és hogy járni fogok, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történik itt, és péntekről péntekre mindig igyekeztem részt venni ezeken az alkalmakon. Akkor döbbentem rá, hogy nekem ez egy hiány volt az életemből, tehát hogy igazából az evilági szféra az megvolt, de hogy a transzcendenssel nem találkoztam még. Tehát valamikor 14 éves koromban, 14-15 éves korom környékén történt meg, hogy elkezdtem felismerni, és azt tudtam, hogy az osztályfőnököm Fábián Bertalan, ő református, de különösebben hát ugye egy új közösség volt a gimnáziumi közösségem, tehát szeptember óta nem telt olyan nagyon sok idő el, de én egyszer csak oda mentem hozzá, hogy hát úgy döntöttem, hogy én meg szeretnék keresztelkedni, és hát tudom, hogy tanár úr református, és én is református leszek, és hogy tudná vállalni ezt a keresztapaságot.
4: Nagy ez örömmel. A bátorság.
5: Igen, igen. Mai eszemmel nem is tudom, hogy ezt hogy vittem véghez, vagy hogy hogy volt bátorságom, de nem ismertem annyira reformátusokat, illetve hát csak ezt a fiatal bibliaolvasó közösséget, de ott mindenki azért nagyjából korombeli volt, úgyhogy nem igazán éreztem azt, hogy megkérhetném keresztszülőségre. És az osztályfőnököm nagy örömmel elvállalta. Természetesen akkor ugye konfirmáció előkészítőn is, mert egyszerre történt virágvasárnapon a keresztelés és a konfirmáció, úgyhogy hétről hétre konfirmáció előkészítőre is jártam. Hát templomba akkor már nagyon lelkesen, minden vasárnap igyekeztem járni, és hát itt volt ez a bibliaóra. Én nagyon büszkén, és úgy éreztem akkor, hogy egy igazi, megalapozott reformátusként fogok a keresztség elé lépni. Természetesen, hát ez egy kezdetleges vallásgyakorlás volt a maga idétlenségeivel, akár bizonytalanságaival. Ugyanakkor, akkor eléptem egy olyan útra, amely maximálisan végigkíséri az életemet. Középiskolában a későbbiekben értek szintén olyan hatások, amelyek megerősítettek ezen az úton. Például én a későbbiek ugye latin-magyar szakra mentem az egyetemen, és hát ugye latin tanulmányaim voltak már gimnáziumban, és elsősként, vagy hát most úgy mondanám, hogy 9-esként Jacopone da Todis Stabat Matere benne volt a latin könyvben, de ez nem volt egy kötelező lecke, hanem a végén, mint ilyen plusz függelék az érdeklődő gyerekeknek, és valahogy amikor elkezdtem olvasni, persze a felét akkor nem értettem még, és akkor a hatást gyakorolt rám, hogy úgy éreztem, hogy nekem egy szótárat a kezembe kell vennem, és addig nem kelhetek föl, amíg nem olvasom végig, hogy mi történik, és azóta is, tehát a Mária himnuszok, akár az Ó Magyar Mária síralom, akár a Stabat Mater, ezek mind óriási hatással vannak rám, és nagyon szívesen foglalkozom ezekkel, illetve a későbbiekben majd bemutatom, hogy úgy alakult az életem, hogy középkori irodalommal foglalkozom pillanatnyilag, és nagyon boldog vagyok attól, hogy a vallási témák nem csak a magán életemben és a privát szférámban vannak el, hanem a munkahelyi környezetemben is. De visszaugorva még a középiskolás évekre, ugye hát ment a bibliaórára járás, templomba járás, kedves latin tanárom, Heltai Miklós tanár úr, aki akkor igazgatója is volt a Török Ignác gimnáziumnak. Ő Karácsony Sándor híres magyar pedagógusnak volt a keresztgyereke. Egy szűkebb körben nagyon igyekeztek ápolni a nagy pedagógusnak a munkásságát, és az írásait kezdték el folyamatosan kiadni, és minden évben Karácsony Sándor konferenciát is szerveztek. És bevont engem, mint ugye diákját, ezekbe a beszélgetésekbe, ötletelésekbe, Karácsony Sándor bizonyos témáinak a feldolgozásába, és én akkor jöttem rá, hogy Karácsony Sándor létrehozott egy úgynevezett bibliaolvasó kalauzt, amely minden évre lebontva ószövetségi és újszövetségi részeket arányosan tartalmazott. Elsősorban így a barátainak, tanítványainak javasolta ennek a követését, és ennek is az volt a lényeg, hogy minden egyes nap egy közösség elvileg ugyanazokat a részeket olvassa el, és alkalomattán beszélget is róluk. Ő úgy fogalmazott, Karácsony Sándor, hogy egy világító torony a keresztények számára ebben a ingerekkel teli, mindenféle viharokkal, nehézségekkel teli világban ez a Biblia olvasó kalauz. Nekem ez is egy hatalmas nagy élmény volt, hogy egy év leforgása alatt, hogy az egész Ószövetség, egész Újszövetség fel volt osztva, és hogy hihetetlen, nyilván sok mindent előtte már olvastam, de ez a módszeres végigolvasás, elgondolkodás, és akkor persze minden rövid szakasz azzal zárult, hogy megpróbáltam hogy a saját életemre vonatkoztatni, ez egy hatalmas nagy élményt jelentett a számomra.
4: Hát akkor ezek a bibliaórák és a bibliaolvasás nem csak tudást adott, hanem hitet is.
5: Így van, egyértelműen, tehát erősítette a hitet és azt a közösségi élményt, hogy mások is úgy tekintenek ezekre a szövegekre, illetve a szövegeken keresztül Istenre, mint az útmutatójukra. És nekem ez nagyon jó volt. Kicsit rossz érzésem volt olyan szempontból, hogy a szűk családom, ők természetesen egyáltalán nem szóltak bele semmilyen dologba, de hogy nem igazán érdeklődtek az iránt, hogy velem, vagy hogy a lelki világommal mi történik.
4: Mai napig nem volt ő rájuk hatással ez?
5: Nem.
4: Miként van jelen a hit az életében most?
5: De egy folyamatos olyan jelzőlámpa, amelyik megmutatja, hogy mi helyes, mi helytelen, hogy próbáljak cselekedni, illetve hogyha nem tudok dönteni, akkor hogy, kitől várhatok útmutatást, és lehet, hogy többszörösen végig kell valamit gondolnom Istentől, kérnem, hogy segítsen, de mindig biztos vagyok benne, hogy meg kell várnom azt az útmutatást, megkapjam, hogy a döntésemet az ő akarata szerint, hogy az ő a keresztény szellemiségben tudjam meghozni.
4: A szentírás olvasás megmaradt a gyakorló vallásos életében?
5: Hozzá kell tennem, hogy voltak évek természetesen, amikor ez háttérbe szorult, akár idő miatt, akár a fókusz elterelődése miatt, de folyamatosan ez az igény megvolt bennem, és mindig is, ha nem is napi rendszerességgel, de gyakori volt, hogy, illetve jelen időben mondom, hogy természetesen ez gyakori, hogy döntéshelyzetekben a lelkem megnyugtatása céljával, vagy bármilyen tevékenységem kapcsán a szentíráshoz igyekszem nyúlni, mert azt hiszem, hogy nincs más, ami útmutatást adhatna, vagy valós útmutatást adhatna.
4: Hozott is egy szentírási részt magával, ugye?
5: Így van, hoztam egyet. Mielőtt bemutatnám, illetve felolvasnám ezt a kis részt, még annyit szeretnék elmondani, hogy én a PhD-mat, ugye középkori kartaúzi szerzetes, András Pannonius énekek kommentárjából írtam. Ez egy latin nyelvű egzegétikai értekezés, kifejezetten terjedelmes, egy kéziratos szöveg, amelynek bízom benne, hogy egyszer sikerül majd a nyomtatott változatát elkészítenem. És az énekek énekével emiatt ugye rengeteget kellett foglalkoznom, bár nagyon szívesen, de ugye a szakmámból kifolyólag kötelezettségből is. Nekem ez is egy nagy megvilágosodás volt, hogy mennyire jó napról napra a szentírással foglalkozni, akár Ószövetség, akár Újszövetség, hogy az énekek éneke is, amelyet azért nehéz elhelyezni, és rengetegféle értelmezése született, meg születik a mai napig is, de hogy az Isten szeretete, az ott van benne minden egyes sorában, és ez csodálatos, de most nem az énekek énekéből származó részletet szeretnék hozni, hanem a másik nagy kedvenc, a Zsoltárok könyve, amely azt hiszem, hogy az európai kultúra egészét végig kíséri. Ebből a 84. Zsoltárt választottam ki, mert ez amúgy is nagyon kedvenc olvasmányom. Ugyanakkor benne van, hogy akik hisznek Istenben, azok mennyire biztonságban érezhetik magukat, és hogy ő újra meg újra a nehézségek idején is erőt ad az embernek, és annyira jó lenne, hogyha ezt minél többen megtapasztalnák a saját életükben. Tehát a 84. Zsoltár a karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Kórak fiainak zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezheti oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.
4: Ki tud-e emelni ebből egy rövid részt, amihez kapcsolódik egy konkrét történet az életéből?
5: Ami engem mindig különösen megérint, és valahogy meghatónak is érzem, hogy a keresztény ember, ahogy próbálja a tevékenységét, a napjait élni ebben a világban, ugye, amit itt a Zsoltár síralom völgyének nevez, hogy még ez is a keresztények egyszerű hétköznapi élete is lehet példaértékű, úgyhogy én ezt a 7. verset emelném ki belőle. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Tehát, hogy egészen egyszerű kis cselekedetek is mennyire áldásosak lehetnek, és én ezt a kereszt szüleim életében tapasztaltam meg, hogy pedagógusok, az osztályfőnököm lett a keresztapám, és 4 lányuk volt, és ők mindig azt mondták, hogy jöjjek, amikor csak akarok, állítsak be hozzájuk bármikor, és én belegondolok, nekem 2 gyerekem van, és nagyon-nagyon sok feladatom van, bár most már azért nagyobbak, de hogyha visszagondolok a kisebb korukra, hogy egyfolytában körülöttük kellett foglalatoskodnom, és hogy nekem a keresztszüleim azt mondták, hogy a 4 gyerek mellé is, hogy menjek bármikor, és hogy ezek az egyszerű hétköznapi keresztényi cselekedetek és hívások, ezek szerintem ezek működtetik a világot.
4: És ment is hozzájuk?
5: Igen.
4: Szorosan vált a kapcsolat?
5: Nagyon, volt még nyaralás is együtt, de volt olyan, hogy minden, akkor ugye még nem volt ez, hogy mobiltelefon, vagy írok egy üzenetet, hogy na otthon vagy, hogy jövök. Beállítottam, én nem is gondoltam bele középiskolás koromba, hogy lehet, hogy egyáltalán nem érnek rá, vagy hogy nagyon elfoglaltak, vagy beteg valamelyik gyerek. Tehát sokszor beállítottam hozzájuk, így hétvégente. Volt olyan, hogy egy ilyen óriási dinnyét vettem valahol, mert ugye sok volt a gyerek, ugye, hogy a 4 gyereknek jusson, azt így felcipeltem, ilyen dombtető laktak, felcipeltem, és akkor úgy állítottam be, de soha egy percig egyszer sem éreztették egy icipicit se, egy hangsúly erejéig se, hogy jaj, rosszkor jöttem, vagy jaj, elfoglaltak, mindig azonnal bevontak a saját hétvégi életükbe, és ezért nem lehetek eléggé hálás. Én egy Kartaúzi szerzetesről írtam a doktori disszertációmat, és én az ő vele való foglalkozás közben ismerkedtem meg egyáltalán az ilyen monasztikus rendekkel, tehát a remete rendekkel, szemlélődő életformát folytató szerzetes rendekkel, és nagyon szeretek arról a saját életemben is gondolkodni, ez a cselekvő és szemlélődő életforma, ez manapság meg tud-e vajon valósulni? Ugye a középkorban ez természetes volt, hogy a cselekvő életforma az a, akár a politika területén, akár a kereskedelem, a kézművesség területén tevékenykedő keresztényeknek az életformája, akik nem tudják azt megoldani, hogy csak szemlélődéssel töltik az idejüket, de nekik is azért egy napjukon belül érdemes a szemlélődéssel, ott Isten igéjével, való foglalatossággal tölteni az idejüket, és sokszor érzem magam, hogy én nagyon-nagyon szeretek hosszasan akár egy-egy szentírási részleten gondolkodni, akár bármilyen egyházatjának is a részletén, tehát hogy valahogy kapcsolódok ehhez a középkori világhoz, szellemiségben.
4: Ez ma is nagyon aktuális. Van másik szerzetes rend is, amelyik ma is így él, és ez aktuális, például a domonkos rend, hogy a szemlélődés és az abból táplálkozó cselekvés.
5: Jó lenne, ha a mai ember is azért tudna így egy picit szerint a két keresztény életforma szerint élni.
4: Igen, ez lehet két oszlop, ami segíti erősen a keresztény életünket. Még a munkájáról. Mivel foglalkozik most a munkája során?
5: A Kortárs Női Reflexiók Fóruma nevezetű alapítvánnyal van egy közös projektünk, amely kifejezetten a nők helyzetét vizsgálja a középkortól a kora újkorig Magyarországon. Kifejezetten igyekszünk vallásos szempontból is közelíteni ahhoz, hogy milyen szerepük lehetett a nőknek. Már szerveztünk egy konferenciát, a nő a társadalomban és a családban egy, ennek ősszel lesz a folytatása, illetve közösen jelentettünk meg egy, hát én csodálatosnak nevezem ezt a kötetet, egy tanulmánykötetet, elsősorban az Árpádházi királyi hercegnőkről, akik külföldi udvarokba kerültek, illetve Anzsuházi is szerepel köztük, Anzsu Szent Hedvig, és az ő külföldi udvarokban betöltött tevékenységükkel nagyon sokat próbáltunk foglalkozni, számos külsős kutatót is bevonva, különböző tudományos intézményekből, Magyarországról és külföldről, és azt hiszem, hogy sikerült ráirányítanunk a mai ember figyelmét, hogy ők nem csak valamilyen háttérdísztetek voltak a különböző európai királyi udvarokban, vagy nemesi udvarokban, hanem ők is cselekvő személyek voltak, és nagyon-nagyon sokat tettek az új népük segítéséért, vagy a szellemiségének formálásáért.
4: Milyen hatással volt ez a munka az ön hitére?
5: Nagyon jó érzés volt foglalkozni a kötet szerkesztésével is. Én magam pedig Anzsu Szent Hedvigről írtam egy tanulmányt, akihez egy domonkos szerzetes egy királytükröt intézett, amely pont a szemlélődő és a cselekvő életformát tárgyalta nagyon részletesen, tehát egy kifejezetten elmélyült teológiai munka. Nekem ez azt jelentette, hogy egy napi rendszerességgel én is a szemlélődő és cselekvő életformával foglalkoztam, ami nagyon megerősítette ezeket a személyes preferenciáimat is. Ritka az, amikor a munka az nem egy kényszer, hanem egy öröm forrás tud lenni, és ez a kötet ez az volt.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
3: Dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélgetett.
0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Virtuálisan született újjá Jókai Mór svábhegyi kertje. A szlovákiai Mária völgybe hívta zarándoklatra híveit a szombathelyi egyházmegye. Névadóját ünnepelte a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Jókaimól születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az OSK Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író Svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál, adja hírül az OSK. A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé. A jókaikert.oszk.hu oldalon játékos és informatív módon lehet felfedezni a Svábhegyi kert egykori világát. A virtuális történeti kert rekonstrukcióhoz program sorozat is kapcsolódik, amely május 9-én a Madarak és Fák napján a Nemzeti Könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a Svábhegyi kertben. Két évtizedes hagyomány, hogy május 1-én zarándoklatra hívja híveit a Szombathelyi Egyházmegye. Idén a szlovákiai Mária völgybe várták az embereket, írja a martinus.hu. A Pozsonytól néhány kilométerre található kegyhely története Szent István király idejéig nyúlik vissza. Ez az első Mária zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. A zarándoknap szentmisével vette kezdetét. Szentbeszédében Széke János megyéspüspök utalt Jákob életére, aki találkozott az élő Istennel. Isten jelen van az életünkben, a történelem sorsforduló pillanataiban. A szentmisét követően keresztutat járhattak a hívek, májusi litánián vehettek részt vagy szentségimádáson. A délután során a pozsonyi Szent Márton templomban folytatódott a zarándoklat. József Halkó, pozsonyi segédpüspök köszöntötte a zarándokokat, és mutatta be a templomot és annak értékeit. Szent Atanáz napot tartott hétfőn a nyíregyházi Szent Atanáz görög-katolikus hittudományi főiskola. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Adja hírül a nyíregyházi egyházmegye. Az ünnepség a Szent Miklós székesegyházban vette kezdetét, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanáz miskolci püspök vezette. A liturgia után a görög-katolikus papnevelő intézetben folytatódott a program. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor, a Paderborni Johann Ádám Müller intézet igazgatója volt. Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel. Az ünnepség végén két nemzetközi jelentőségű szakmai kiadványt ismerhettek meg a résztvevők, a szerzők és közreműködők jelenlétében.

0: A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is. Húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rizsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk, jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Mai beszélgetésünknek a vendégei, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Mikesi Pongrácz és felesége Judit. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
1: Kedves Jutka és Pongi, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülök a találkozásnak, már elég régen találkoztunk, és nagyon régen ismerjük egymást. Nagyon kérlek benneteket, hogy mi bár jól ismerünk titeket, de a kedves rádió hallgatók kedvéért mutassátok be egymást, mondjatok a családotokról is valamit, és mondjátok el, hogy mit szerettek egymásban.
2: Köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Én Jutkát már nagyon korán, 15 éves korában megismertem, és 15 éves korunk óta udvarlunk egymásnak, és 9 évi udvarlás után 24 évesen kötöttünk házasságot. Én egy 10 gyerekes családból jövök, Jutkának egy testvére van, és hát egy nagy álom és egy közös vágy volt arra, hogy szép családi életet éljünk. 4 gyerek született a házasságunkból, és most már van egy kis unokánk is, akinek nagyon örülünk, és 14 hónapos, nagyon sokat látjuk, és az ember minden egyes alkalommal rácsodálkozik az életnek a szépségére. Feleségemben nagyon szeretem, hogy nagyon szerető, tisztel az embereket, segítőkész, és összefogja az egész családot, és mindent megtesz értünk. Boldogságunkért, a családért, az összetartozásért. Hála van a jó Istennek iránt bennem, hogy bennünket egymáshoz vezetett, és hogy most már lassan 39 éve, hogy boldog házasságon élhetünk.
3: Én Pongiban nagyon szeretem azt, hogy megbízható, lehet számítani rá jóban, rosszban, ahogy annak idején az esküvünk napján is megígértük egymásnak, hogy együtt leszünk örömben, bánatban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, betegségben. Ez a 39 év nagyon sok mindent hozott a mi életünkben, és tényleg hálával tudok visszagondolni az ő támogatására, vigasztalására, jókedvére, humorára, játékosságára, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a házasságot szépen és jól tudjuk megélni. Ez egy nagy ajándék a mi kapcsolatunkban, a humor és a játék. És minden dolgunkat ezzel a két eszközzel, természetesen a hittel próbáljuk élni, és örömben együtt lenni, segíteni más házaspároknak is abban, hogy ők is boldogok legyenek. Ez egy nagyon szép hivatás. Egyrészt a gyerekeink számára nyitott könyv, ahogy mi bánunk egymással otthon, ahogy a szeretetünket megéljük, ahogy látják, hogy kiengesztelődünk, megbocsátunk egymásnak, állandó újrakezdők vagyunk, és jó egy veszekedés, konfliktus után újra megölelni egymást, és tovább haladni az úton.
1: Házas hétvégében sokszor találkoztunk, és ott ezt a lelkiséget próbáljuk élni, és nagy öröm számunkra, hogy ti is ennyire aktívan benne vagytok, és nagyon sok pár felé viszitek ezt a lelkiséget, és nagyon-nagyon sok felé tanúságot tesztek erről.
0: Ha jól tudjuk, sőt, jól is tudjuk, családreferensek vagytok. Azt szeretném először itt kérdezni bevezetőként, hogy mit illik erről tudni? Mik azok az alapgondolatok, amik fontosak ahhoz, hogy értsük az egésznek a működését?
2: Ács püspök úr halála után szerveződött újra a családreferensi hálózat. Ugye Ács püspök úr nagyon-nagyon rövid ideig tudta ezt csinálni. Egyetlen egy találkozó volt, ahol az egyházmegyékből meghívott házaspárok, egy házaspár és egy atya vett részt, hogy elinduljon egy családpasztorációs munka az egyházmegyéken belül. Ezt örökölte meg Bíró László püspök atya, és ő szervezte igazából meg Magyarországon a család referensi hálózatot, az országos család pasztorációt, de ő még ennél tovább is ment, mert nagyon nagy gondját viselte mindig a határon túli magyaroknak, és az ő család pasztorációs tevékenységüket is mindig támogatta. Egy-egy családreferensek egy egyházmegyében nagyon nagy feladata van. Igazából fölhívni a figyelmet arra, hogy az élet fontossága, az nagyon fontos. Itt a megszületendő babákra gondolok, nagyon fontos az élet tisztelete, az öregeknek az elkísérése, illetve a jegyes oktatáson keresztül a házasság szentségi módon való megélése. pastoráció, tehát azt jelenti, hogy segíteni, támaszt adni ezekben a helyzetekben lévő embereknek. De gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy az egész társadalmat jelenti.
3: Nagyon fontos a fának a gyökér, hiszen ebből táplálkozik. Ugyanígy az embernek az egészséges család, a családhoz, a közösséghez való tartozás is ezt a gyökereket jelenti. A családreferens hálózat az egyházmegyékre, az egész országban kiterjedt. Az egyházunk támogatja, erősíti a családban megélhető értékeket. Különböző családtáborokba hívja a családokat, hiszen nyáron lehet először elérni igazán a családokat gyerekeikkel együtt. Itt gyerekeknek külön programot szerveznek, hogy a szülők zavartalanul délelőttönként előadásokat tudjanak meghallgatni. Azt gondolom, hogy így indult ez 1994-ben, hogy mi is átéltük ennek az élményét, hogy nagyon jó előadókat hallgathattunk a család helyzetéről, társadalomhoz a kihívásokról, romboló erőkről, hogy a tiszta forrásból az értékek mellett tudjunk dönteni, a saját családunkat is összetartani, és más családokat segíteni abban, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk, a hitet megismerjük, tápláljuk, és a gyerekeink egy olyan szerető környezetben, baráti körben nevelődjenek, ők is baráti kapcsolatokra találjanak egy-egy ilyen családtábor után. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok információt kaptunk, útmutatást, bíztatást. Arra kértek bennünket, hogy ne panaszkodjunk, ne siránkozzunk, hanem keressük meg azt, hogy milyen örömeink vannak, milyen úton tudunk járni. Ne adjuk fel az értékeinket, hogy imádságban és cselekvésben egyaránt a házaspárok mellett legyünk, a remény embereivé váljunk, a remény és a jövő hordozói legyünk. Hiszen amikor gyerekeket vállalunk, akkor a jövőt építjük, és a jövő záloga a gyerekek számunkra.
2: Én talán még annyit mondanék ehhez hozzá, hogy ugye minden egyházmegyéből hívja meg a püspök, atya hívta meg a referens házaspárokat, akik természetesen maguk mellé építettek egy hálózatot, melyik egyházmegyében hogy sikerült, hol mekkora van, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy a püspök atya is nem sztárokat és nem a szervezők legjobbát, hanem halászokat hívott meg ebbe a munkába. Olyan embereket, akik kétkezi munkával vagy szellemi munkával foglalkoztak, de mégis nem ez volt az élethivatásuk, hanem hogy a saját családjuk mintája, a jelszerepük által tudják megszólítani a másik házaspárt, és tegyék vonzóvá a házasság megélésének a fontosságát, a házasság szentségét látható jelként éljék meg.
1: Ti a Váci egyházmegyében vagytok felelősök. Hogy sikerült nektek kialakítani azt az általad említett hálót, azt az általad említett szervezetet? Hogyan tudtátok továbbadni ezt a plébániák felé?
2: Hát ugye mi 26 éve vagyunk ebbe benne. Egy elég váratlan felkérés volt, egy nagyon nehéz élethelyzetbe kaptuk a meghívást erre a feladatra. Én otthon voltam két gyerekkel, feleségem, a Barbara lányunkkal Bécsben volt egy csontfelő transzplantáción, hogy igazából egy nagyon nehéz élethelyzetbe kapott a meghívás bennünket, a kinevezés erre a pusztra. Püspök, hogyha velünk együtt kinevezte a saját plébánosunkat, Ország Tibor atyát, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hogy a családpasztorációs munka elindult az egyházmegyén belül. Elkezdtük táborok szervezését, minden évben tartottunk családtábort, ahol az egyházmegye minden plébániát megszólítottuk. Több-kevesebb sikerrel, mert hol támogatták az atyák, hol nem támogatták az atyák, vagy nem is hirdették ki. De ez egy jó kis síra, egy jó kis mag volt arra, hogy elinduljon a családpasztorációs élet. Egy-két házaspár nem tud egy egész egyházmegyét lefedni. Ez nem várható el, hanem el kell vinni minden helyre. És akkor eljöttek a táborba, azok igyekeztek saját falvaikba, városaikba, család közösségeket létrehozni. Aztán, amikor kicsit megerősödtek, megjöttek, akkor önálló családtábort szervezni. Hát ez nagyon szépen megerősödött és megizmosodott az egyházmegyénkben tényleg a család közösségek száma. Nagyon nagy családos közösségek, mint vagy Veresegyházán, vagy 20-valahány családos közösség van a Nagymaroson, tehát ezek fantasztikus számok. Vannak a kis helyiségek, ahol két-három házas pár tud összeverni, és az is azt hiszem nagyon nagy dolog, hogy ők össze tudnak jönni, és el tudnak jönni egy egyházmegyei táborba, és azért ez is fontos, nekik is hagyjuk ezt a lehetőséget. A püspök atya két kérdése volt velünk, hogy családtábort, illetve csináljunk egy lelki napot minden évben. Az is volt, hogy a lelki napok után kialakult Vácon egy gyakorlat a egyházmegyei napok, és akkor abban is aktívan bekapcsolódott a családpasztoráció. Későbbiekben csináltuk azt, hogy amikor már megindultak a családkongresszusok, mintájára egy kisebb méretű, egy kis ilyen háromnapos lelki hétvégét szerveztünk a egyházmegyében aktív családoknak, akik jelentkeztek erre. Nagyon sok szép élményünk volt.
0: Ti, mint civilek vettetek részt ebben a hatalmas munkában, papok álltak-e mellétek és segítettek-e ebben a feladatban? Egyáltalán volt-e rá idejük a sok munkájuk mellett?
2: Én azt gondolom, hogy mikor így, mikor úgy sikerült, hogy a atyák mellénk álljanak. Nagyon sok aktív pap volt, aki nagyon támogatott bennünket, és nagy hálával gondolok vissza rájuk, mondjuk Tarnay Imre atyára, de többen is az egyházmegyébe. És hát nagyon jó volt velük találkozni több esetben esperesi koronákon. Most Sebők Sándor atya a család referens atya, ő Fóti plébános, nagyon sokat tesz a családpasztorációra, tehát ő például nagyon-nagyon támogatja, de nagyon-nagyon sok munkája és feladata van. Tehát ez is egy korlát, hogy tényleg, ha nagyon sok feladat van az egyházközségben, nagy közösséget vezet az atya, akkor biztos, hogy sokkal nehezebben tud részt venni minden programban.
0: Ti a házas hétvégében is részt vesztek, és ott nagyon fontos szerepetek van. Mennyire tudtátok felhasználni az itt hallott, kapott, átélt eseményeket, lelki élményeket?
3: A családpasztoráció is támaszkodik a családokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmakra. Nyilván egy nyelvet beszéltünk azáltal, hogy a házas hétvégében is a közösségteremtés, a házasságvédelme, a családok egészséges életének a szolgálata, ugyanez a célja a családpasztorációnak is. Nagyon sok olyan házaspárral találkoztunk, akik felelősséget éreztek, és aktívan belekapcsolódtak ebbe a munkába. Voltak hétvégén, tehát velük is egy szót értettünk, és nagyon sokat segítettek, de a többi lelkiségi mozgalom is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagy értéke az egyháznak az, hogy összefogjunk, és mindenki a saját útját járva a célt elérje, hogy egészséges családok jöjjenek létre, vállalják a gyerekeket, és egészségesen fel tudják őket nevelni.
1: Említettétek a családkongresszust, hogy a családkongresszusok hogy zajlottak. Úgy tudjuk, hogy a Bíró László püspök atya azért nagyon jelen volt ott köztetek, és nagyon sok mindent tudott ott irányítani.
2: Igen, alapjában a családkongresszus, azt nem maga a hálózat hozta létre, hanem ezt a Magyar Katolikus Család Egyesület, illetve a Püspöki Kar Családbizottsága dolgozta ki a tematikáját. Megadta általában a fő hangsúlyt a három évente megrendezésre kerülő családok világtalálkozójának a témája. Ugye volt egy felkészülési év, volt egy bezárási év, és igazából ezek olyan jó keretet adtak a családkongresszusoknak, tehát ez egy folyamatos munka volt. Ide igyekeztünk mindig elhozni azokat a házaspárokat, akik a családokért dolgoznak az egyházmegyébe, hogy nagyobb kitekintésük legyen, vigyék haza a tanultakat, látottakat, hallottakat, és hát erősítsék a saját közösségeiket. Azt még elmondanám, hogy a mi életünkben igazából én úgy gondolom, hogy a házas hétvége jobban segítette a családreferensi munkánkat, mint maga a családreferensi munka a házas hétvégét. Mert az elkötelezettségünk az a hétvégében gyökereződik.
3: És nagyon fontosnak tartjuk a személytől személyig való utat, tehát hogy a személyesség, a jelenlét megélését ebben a munkában. Nyilván egyházmegyei szinten ezt nagyon nehéz, akkor, ha az ember 8 órában dolgozik, megtalálni, időt szakítani, és azért, hogy a saját családunk rovására se menjen ez a munka. Volt egy ilyen fokozatosság. Hálásak vagyunk azért, hogy nagyon sok ismeretet kaptunk. Ez fejlődést hozott az életünkben, tehát az ilyen Mária Besnyői éves családkongresszusoknál is. nagyon sok jó előadást hallottunk, tudtunk találkozni azokkal a házaspárokkal, akik hasonló módon dolgoznak az egyházmegyékben, a tapasztalatainkat kicserélni. Nagyon sokat tanultunk egymástól, és az életünk, a családi élet minden egyes szakaszára választ kaptunk, tehát a jegyes oktatástól, a hitoktatásig, a házasság, ápolás, aztán utána a nagyszülővé válás és a betegápolás, a szenvedés, a nehézségek elviselése, egzisztenciális kérdésekre adott nagyon sok választ számunkra. Van egy nagyon emlékezetes esetünk ezzel kapcsolatban, amikor 98-ban meghalt a Barbara lányunk, augusztusban, mindig novemberben voltak ezek a családkongresszusok, akkor pont az volt a téma, hogy beteg a családban. És a beteg gyermekre is vonatkozott előadás, Anton Gottschalk, ott ismertük meg, ott vásároltuk meg az Igen című könyvét, Igen Uram, ez a címe a könyvnek. Tehát nekünk valahogy ez egy olyan lehetőség volt arra, hogy szembenézzünk a fájdalmunkkal, a velünk történtekkel, egy 6,5 éves küzdelemnek az áttekintése. Nagyon sok mindent felkavart bennünk. És amikor befejeződött ez a kongresszus, akkor Bíró László püspök atyának egy nagyon érdekes kérése volt hozzánk, hogy mondjuk el, hogy miért tudunk hálát adni ezért a 6,5 évért. Olyan állapotban voltunk, hogy mint két sebesült a harcmezőről egymást támogattuk, hogy valahogy élni tudjunk, vagy levegőt kapjunk ebben a helyzetben. Pongi éppen nagyon bezárkózott volt, szinte bezárta magát egy szobába, és időnként azért kikandikált, de az, hogy két szót szóljon, ez szinte lehetetlen volt számára. De majd erről ő fog beszélni, vagy talán most elmondanád ezt.
2: Maga a felkérés nagyon váratlanul ért, és nagyon mellbevágott. Én akkor még nagyon vihaskodtam, és nagyon nehezen tudtam elfogadni a Jóistennek ezt a akaratát, szándékát, hogy elvesztettük a lányunkat, és én, nekem egy nagyon hosszú gyászmunkám volt, körülbelül 1,5 éves, és bizony magát a felkérés sem tudtam igazából örömmel fogadni, és hát hagytam, hogy Jutka mond, amit mond, de én nem szólaltam meg. Az életemben ez egy nagyon fontos eseményé vált, mert valahol a Jóisten úgy irányított az én életemet, hogy ahogy nagyjából le tudtam tenni a gyásznak a fájdalmát, megtapasztaltam azt, hogy valóban az Isten milyen sok ajándékot adott számomra, számunkra ebben a 6,5 évben. Egy olyan közeli kapcsolatot élhettünk meg a lányunkkal, amit, ha tetszik, ha nem, ki kell mondani, hogy olyan közelit nem tudtunk a gyerekeinkkel megélni.
3: Egészséges
2: gyerekeinkkel, pedig hát legalább ugyanúgy szeretjük őket. De mégis abban a helyzetben, amiben voltunk, az egymásra utaltságban, annyi sok szépséget, örömet éltünk át a találkozásainkban, a beszélgetéseinkben, a játékainkban, hogy mondhatjuk azt, hogy egy ennyi év után is nyugodtan kimondhatom azt, hogy a Jóisten ajándékot készítette számunkra a Barbarában.
3: Egy szemléletváltozást adott számunkra. Imádkozzuk, hogy akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy ne a gödör fenekén üljünk, hanem engedjük be a napsütést, és lépésről lépésre jöjjünk ki ebből a nehézségből. Tehát nagyon sok mindenért tudtam hálát adni, hogy iskolába járhatott, az utolsó percig örömmel élhette az életét a nehézségek ellenére. Hogy emlékszem, amikor a püspök atya mondta, hogy egy gyerek halála olyan, mint amikor az egyik oldalról átfut a másikra. Tehát az ő halálának a pillanatáért és módjáért is hálát lehetett adni. Tehát ez a szemlélet, amit akkor ő kért tőlünk ebben a nehéz helyzetben, hát nagyon nehéz volt elmondani, és sírás nélkül nem is tudtam ezt megállni. De valahol az egész életünket erre a dologra kell ráfűznünk, hogy találjuk meg az örömöket, hogy miért tudunk hálát adni az adott napban is, hogy ne csak az állandó panaszkodás, siránkozás és kesergés legyen, hiszen mi a remény emberei vagyunk, és az örök élet birtokosai. Tehát azt gondolom, hogy ez valahogy így, hogy most próbáltuk át gondolni ezt a 25 évet, ez olyan hirtelen jutott eszünkbe, már el is felejtettük, de hogy milyen életadó volt ez számunkra. Aztán nagyon sok olyan lelki gyakorlatra, kirándulásra, tanulmányútra emlékszem, amikor nagyon személyes kapcsolatba tudtunk kerülni Bíró László püspök atyával és a többi házas párral, akivel együtt zarándokoltunk, az imádkozások, a találkozások. Nagyon-nagyon szép emlékek, és sok-sok kincsnek a birtokosai vagyunk.

0: Kedves hallgatóim! Önök a Mária Rádió házashétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Mai vendégeink Mikesi Pongrácz és felesége Judit. A műsort vezeti Pap Ági és Miklós.
1: Az előbb említettetek egy nagyon mély eseményt, amiben Bíró László püspök atyánknak a vezetése irányt mutatott és segített benneteket. Ti a házashétvégének nemzeti tímjeként vezetői is voltatok ennek a nagy közösségnek, itt a magyarországi nagy házashétvégés közösségnek. Jobban beleláthattatok a különböző házasságok, házaspároknak az életébe és a atyáknak a hatásaiba is. Hogyan tapasztaltátok a Laci atyának a hatását a házaspárokra?
2: Nagyon közvetlen volt, tényleg az egyháznak egy olyan képét élte elénk, hogy örömmel éli a papi életét, hogy személyre szólóan szólít meg mindenféle embert, tehát nem volt benne semmi olyan, ami tartózkodást jelentene a számunkra, tehát az öröm hordozója volt, mindenképpen itt tudnám megfogalmazni, az örömhír hordozója. A papi jelmondata is a veled, érted, ezt élte ő meg az emberi kapcsolataiban. Gyógyított, segített a kiengesztelődésben, kész volt, hogy szeresse az embereket, örömmel volt köztünk, és azt gondolom, hogy a szerető Istent tárta elénk. Bízott bennünk házaspárokban, olyan finoman, kedvesen mindig megerősített, bíztatott, meglátta a munkánkban a jót, a bizalmával ajándékozott meg bennünket, és azt gondolom, hogy társunk volt az örömben, a szenvedésben, a fájdalomban. Tehát valóban meg tudtuk élni azt, hogy a két élet szentségben élők, az atyák és a házaspárok mennyire tudják segíteni egymást egy teljesebb élet megélésében. Nagyon nagy hálával gondolok vissza arra, hogy ismerhettük őt, és tényleg, ha találkoztunk vele, akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Egy nagyon kedves, szerethető ember engedte, hogy szeressük. És a vele átélt, emlékszem az Egré Kartauzi lelki gyakorlatára, annak ő nagyon örült, mert csak ő beszélhetett 2,5 napig. Kartauzi, felolvastunk, úgyhogy az is egy kedves együttlét, ami most eszembe jut vele
3: nekem, ha püspök atyára gondolok, először is nagyon szeretem, amikor megjelent, akkor mindig volt benne egy kisugárzás, egy magabiztosság, de mégis egy ilyen szeretőre. És én amikor rágondolok, akkor hirtelen azt gondolom, hogy ő olyan, mint egy igazi édesapa. Rá föl lehetett nézni, el lehetett fogadni az útmutatását, és mégis szeretettel ölelt magához az embereket. És én bennem mindig ezért, hogy ő annyira közvetlenül is szeretett. És egyszerűen csodálom mindig azt, hogy bárkivel találkozik, rögtön tudja a nevét. Hát én komolyan mondom, 2-3 hét után már elfelejtem az illetőnek a nevét, és a püspök atyának, hogy honnan van ez a memóriája, ezt én sosem fogom tudni megérteni. Ez egy hihetetlen nagy adomány. És közvetlensége.
2: A megerősítő hétvégék is természetesen mindig nagyon nagy élmények voltak hallgatni őt, vagy lefordította nekünk a pápai leveleket magyarról magyarra, hogy megértsük, hogy apró pénzre tudjuk váltani a mi házastársi kapcsolatunkban, a mindennapokban ezeket alkalmazni tudjuk. Nagyon jó volt hallgatni őt, és hát is nagyon sokat dolgoztatok ezen a területen vele. A kiengesztelődési rész, a szentmisék nagyon-nagyon sokat adtak és adnak számunkra.
1: Nagyon nagy hála van bennünk a Jóistenének, hogy Bíró atyával együtt dolgozhatunk a megerősítő hétvégével, és a Lávori Tamással és Évivel, mert ezek nagyon szépen megerősítő események voltak a mi számunkra is. Már a fölkészülések is nagyon nagy dolog volt, és látni Laci atyának az alázatát, ahogy ő felkészült, és ahogy elfogadta a mi ötleteinket is, aztán látni a folyamatot, ahogy megtanulta a pápai enciklikákat, és ahogy igyekezett arra, hogy érthetővé tegye azt. És a visszajelzéseket várta. Ő nagyon szereti a tím munkát, nagyon szeretett együtt dolgozni, és mindig kifejezte, hogy mennyire jó, hogy itt nem egyedül felelős mindenért, és akkor sokszor úgy oda pillantott ránk, hogy na hány perc volt, nem volt túl hosszú, érthető volt, és annyira elfogadta a mi jelzéseinket, hogy ez nagyon sokat jelentett nekünk, és minket ilyen szempontból is megerősített, amellett, hogy lelkileg nagyon sokat kaptunk.
0: És az ő elméleti gondolatai mellett a mi példáinkat, amiket hát ugye megéltünk, átéltünk, azokat is mindig nemhogy elfogadta, hanem mindig megállapította azt, hogy mennyire alátámasztják az ő gondolatait, és mennyire helyén valók. Ha humor volt benne, akkor azért, és szívből tudott rajta nevetni, mulatni, szinte már várta, hogy na jöjjön az a poén, de ha kissé szomorúbb volt a történet, akkor egy-egy bevezető után nem egyszer előfordult, hogy oda ment az illetőz, és hátba veregette, és na jó, köszönjük, ugye túl vagy rajta, elfelejtetted.
2: Igen, nagyon nagy empátia és együttérzés van benne. Most hallgattuk azt, hogy a kórházban is hogy tud evangelizálni, és mennyi embert meg tud érinteni, és hogy mennyire éhesek az emberek a jó szóra, a hitre, az örömre, és ő hát szinte a sziklából is vizet tud fakasztani egy-egy története, amit most legutóbb hallottam a Hévízi kórházban. Nagyon megerősített bennünket, hogy fontos az a munka, amit házashétvégésként, referensként végzünk, és meg tudunk tenni a másik emberért.
0: Ahogy hallottuk benneteket, és ahogy ismerünk titeket, számunkra, de azt hiszem nem csak számunkra, hanem sok más házashétvégés és egyáltalán család számára példaképet jelentetek nekünk, a ti szeretetetek, a ti odaadásotok, érző lelketek. Itt most azt szeretném kérni, hogy esetleg egy-két mondatban, ha megfogalmaznátok, hogy mit tudtok üzenni azoknak a családoknak, ahol valami gond van, veszélyben van az ő egységük. Esetleg Laci atya gondolataiból, az ő tanításain alapulva tudtok valamit mondani nekik.
3: Én azt gondolom, hogy ma a társadalmunk egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lavírozta magát. És ma tényleg az első szempont az anyagi biztonság. Az, hogy amikor házasságot kötök, akkor legyen már lakásom, legyen autóm, legyen biztonságban a házasság ideje alatt. És hát még van egy nagyon szép szlogen, hogy mindent meg tudjuk adni a gyermekemnek, akár csak az egy legyen, vagy, mert hogy mindent ők rá akarunk helyezni. És ugye, ami az élet filozófiánkban meg teljesen máshogy látjuk a dolgot, és sokkal nehezebb körülmények között házasodtunk, de azt hiszem, ami korosztályunkban bárki, és mégis nézhetnénk azt, hogy a szüleimnek a példáját, aki kitelepítés, vagy politikai üldöztetés, vagy padláslesöprés közepette, és mégis vállalták a gyermeket és az életet. És Laci atya nagyon sokat beszélt az élet vállalásáról, az életadásról. Hiszen a Jóisten meghívott bennünket arra a feladatra, hogy társai legyünk a teremtésben. És ezt nem tudom elég hangsúlyosan mondani, hogy társai, az Istennek a társai. Nélkülünk Isten nem fog, ő fog gyermekeket világra hozni és fölnevelni. Ezt ránk bíz emberekre, és igazából csak akkor tudunk szerető közeget kialakítani, hogyha mi emberek képesek vagyunk arra, hogy ezt a társ szerepet elvállaljuk, és ráhagyatkozunk a Jóistenre. Az én életemben is sokszor megtapasztaltam az Istennek a kegyelmét, hogy milyen sokszor segített nehéz helyzetben, és hogy tényleg számíthatunk rá minden pillanatban. Amikor egy-egy házasság megköttetik, sokszor ugye már az a probléma is ott kezdődik, hogy későn kötnek talán házasságot, nem mennek fiatalon házasságot kötni. Aztán, amikor megkötik a házasságot, és jönnek a problémák, akkor legegyszerűbb ebből a dologból kilépni. Hát emlékszem arra, amikor a Barbarával kint voltunk Bécsben, és akkor már a osztrákok, ahol egy beteg gyerek volt, szinte mindegyik házaspár elvált, mi ott hagyták a feleséget a problémával, és Magyarországon ez nem volt jellemző. És a 6,5 év alatt mi nem nagyon találkoztunk, hogy a szülők elváltak, hanem közösen hordozták a beteg gyereket, és Néhány évvel később a rádióban egy szegedi orvos beszélt arról, hogy milyen szörnyű megtapasztalni az, hogy a nehézségekben elhagyjuk egymást. És én azt gondolom, hogy gondoljunk bele abba, hogy a nehézség az igazából mind a kettőnk előtt van, és csak ketten tudjuk igazából végigvinni ezt az utat. Szóval mi életünkben is többször megtapasztaltuk, könnyebb lett volna sokszor kilépni a betegség alatt, és akkor az ember tud dolgozni, vagy bármi, de higgyék, nem lehet az, hogy elhagyom a másikat. Az én feladatom nem az, hogy én boldog legyek a házasságban, az én feladatom az, hogy a társamat szentét tegyem, hogy a társam meg tudja élni a házasságot. Persze gyenge emberek vagyunk, és mindegyünknek vannak hibái, bűnei, mindenféle dolog, de ezek legfontosabb dolgok, hogy az összeköttetésünk, az elhatározásunk, az Istennek kimondott igenünk, az valóban igen legyen. És még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz.
2: Azt gondolom, hogy Isten nélkül nem lehet az életet, a házasságot jól megélni. Tehát, hogy Isten tegyük az életünk középpontjába, együtt imádkozzunk, tegyünk egymásért, ápoljuk a házasságot, hogy a házasság ne csak jó, hanem szép is legyen. Ez egy nagyon fontos gondolata volt számomra. Az életet ajándékba kaptuk, és ezt tovább kell adnunk. És nagyon sokan tesznek az életért. Nem is gondoljunk arra, hogy amikor vállaljuk a gyerekeket, a beteg gyereket is, amikor a beteg ágy mellett állunk, vagy haldokló mellett, hogy élhetővé tesszük egy nehéz helyzetben lévő családnak az életét, vagy fontos az, hogy közösségbe összejöjjünk, ez mind az életet szolgálja. Bíró László püspök atyának nagyon világos, egyenesen megfogalmazott mondatai voltak, és vannak. A hívom a családokat leveleiben is. Azt hiszem, hogy isszuk és vágyjuk azt, hogy hallhassuk őt, és nagyon remélem, hogy még sokáig lehetőség lesz arra. Táplálkozhatunk az ő szavaiból, gondolataiból. Tehát egy olyan tiszta forrást jelenített meg számunkra, ami reményt adó volt, és érdemes élni és örülni az életnek. Hát ilyen szempontból is nagyon életadó volt őt hallgatni, olvasni. Nagyon sok beszéde van fent a YouTube-on, tehát érdemes ezeket újra meghallgatni. És valahogy úgy helyreállítja az zűrzavart, a zajt, ami körülvesz bennünket, megnyugtat, és az iránytűt, a hajónk, ha meg is feneklik, de mindig abba az irányba, az orra mindig abba az irányba mutat, amerre nekünk mennünk kell. Tehát egy ilyen igazi szerető iránytű is az életünkben az ő mondatai, meg amire felhívja a figyelmünket, nagyon világosan fejezi ki azt, hogy milyen veszélyek fenyegetnek, és hogy ne dőljünk be ezeknek a dolgoknak, kísértéseknek, és meg tudjunk normális embernek maradni a családban.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, és ez a beszélgetés éppen Bíró László püspök atyának a kerek születésnapján hangzik el, úgyhogy nagyon jó egészséget kívánunk neki, és nagyon sok erőt, hogy még továbbra tudja sugározni számunkra azt a szeretetet, amit ő a jó Istentől kap, és amit ő ad a környezetének.
3: Isten éltessen, püspök atya!
2: És hálásak vagyunk mindazokért a kegyelmekért, amit rajtad keresztül a jó Isten nekünk adott, mindannyiunknak.
0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallották. Mai vendégeink Mikesi Pongrász és felesége Judit. A műsort vezették Pap Ági és Miklós.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
5: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetünk pedagógiai kérdésekről. A mai témánk nagyon, sajnos nagyon időszerű, mert olyan visszajelzések jönnek pedagógusoktól, szülőktől, nagyszülőktől, hogy a gyerekeink, unokáink nagyon-nagyon komoly zaklatásnak vannak kitéve a közösségi térben, a közösségi médiában, és magában a közösségben sajnos. Ezt az angol szóval szokták jellemezni, a bullying kifejezéssel, de ha ezt magyarra áttesszük, akkor ez egyértelműen arról szól, hogy komoly zaklatás éri a gyerekeinket, akik közül nagyon sok erre nincs felkészülve, illetve nem is lehet erre felkészülni, úgy gondolom. Milyen segítséget tudunk, vagy milyen nézőpontot tudunk ajánlani szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak erre vonatkozóan, hogy tudnak részben elébe menni, részben pedig segíteni az ilyen helyzetbe kerül gyereknek?
2: Nagyon nagy a probléma, tényleg azt gondolom, és hogy sok minden mással el voltunk, vagyunk foglalva közben, és nagyon csendes ez a probléma, mert a gyerekek szégyellik. Tehát amikor őket éri ilyen bántalmazás, akkor általában nagyon sokáig csendben maradnak. Most már vannak magyar vizsgálatok is, például a középiskolás, de ne dőljön hátra a kisgyereknek a szülője, a középiskolás korosztályban 85% a magyar gyerekeknek, akiket már ért ilyen jellegű zaklatás. Na most mi ez a bullying, mi ez a zaklatás? Tulajdonképpen ez egy olyan erős megfélemlítés, és azt lehet mondani, hogy egy szándékos, hosszú távú, tehát tartós, tehát ez nem egy-egy ilyen, hogy összevesztünk, hát mi is összevesztünk annak idején, meg mondták ránk is, hogy hülye vagy, meg nem tudom micsoda, de nem ez, hanem egy ismétlődő, és egy ilyen rossz akarás, sértés, bántalmazás, bántás, kifejezetten egy rossz érzésnek a szerzése, ami
1: fenntartása
2: is, igen, ami állandósul, és állandósulnak benne a szerepek, és a gyerekek, ugye, hát így, ahogy mondod, nem is lehet felkészülve, tehát itt azért megint csak számítanunk kell arra, hogy kialakulatlan személyiség, nagyon erősen például a kisebbrendűségi érzés minden 14 éves, 13-14 évesben benne van. Akkor, hogyha menjünk csak lejjebb korosztályban, mert sokszor arra gondolunk, hogy ó, hát nekem csak kisgyerekem van, ott nincsen, az óvodában is tapasztalunk már ilyen jelenséget. Tehát, hogy ugye régebben is hallottunk ilyet, és hát a legyek urát talán sokan olvasták, meg volt ilyen irodalma is, hogy a gyerekek azért durvák egymással, durvák is tudnak lenni egymással, de ezt a mértékű tulajdonképpen elfogadott a gyermek közösségben, úgy napirendre tértek, hogy hát ilyen van, csak attól fél, hogy csak nehogy én legyek a megtámadott, az áldozat. Na most az a baj, hogy ugye viszonylag kicsibe kezdődik, és úgy kikezdenek gyerekeket. Általában ugye, aki erőfölényben érzi magát, az kezdi ki. De ez lehet szellemi erőfölény, lehet fizikai, lehet, hogy például verbálisan, tehát nagyon le tudja dumálni a másikat. Lehet, hogy azért, mert úgy érzi, hogy a szülei valami olyan pozícióban vannak, és ő ilyen erős Jánosít, hogy bármikor akárki, mindenki meg fogja védeni. Lehet. Tehát mindenképpen valamilyen erőfölényből, és megérzi, kipécézi, megfigyeli, sokszor tudattalanul, megfigyeli azt a valakit, aki egy ilyen áldozat szerepre való. Tehát, hogy biztos nem védekezik, vagy nem tud védekezni, vagy amúgy is a többiek is. Most ez, hogyha kicsi korban van, tehát hogyha a fiataloknál, akkor nagyon sokszor kinézett, szemüveg, öltözködés, nem tudom mi, bármi ilyesmi. És amikor már megyünk fölfelé az életkorba, akkor bizony személyiségjegyek is akár, vagy akár származás, akár bármi lehet. Tehát tényleg bármi lehet. És akkor így megfogja. Most, hogyha hát sajnos így is hívják, hogy agresszor vagy bántalmazó, az, aki ugye folyamatosan bántalmaz, hogyha például talál egy-két társat, tehát hogyha ő egy menőbb gyerek az osztályban, vagy a csoportban, akkor nyilvánvaló, hogy először csak bólogatókat fog találni, aztán mások is megpróbálnak ilyen menők lenni, hogy hát én is tudok egy-két ilyet megereszteni, vagy mellé állok. Nagyon nagy szerepe van, és még csak mindig a helyzet elemzésében tartunk, de azért ezt kell látni, hogy nagyon nagy szerepe van a szemlélődőknek. A szemlélőknek. Tehát a bullying, a zaklatás mindig közösségben történik. Tehát mindig kell hozzá két, három, négy ember, ugye, akik előtt ő nagy erőfölényben van, akik előtt ő ezt megjátsza, akik azért nézik, hogy fú, ezt is megmeri csinálni, stb. Illetve, hogy azt a maga azt a nem létező magabiztosságát, azért ezt is lássuk be, és majd nem ássuk el teljesen a bántalmazót, mert nyilván, hogy őneki is valami óriási feszültsége van, amit valahol ki kell élnie, és valahol őnek is valakinek kell lennie. Tehát nagyon lehetséges az, hogy elnyomott harag, elnyomott fájdalom, sérülés, sértettség, mögötte szétesett család, otthon óriási feszültség, amit be kell nyelni. Nagyon érdekes például az a vizsgálat, ez már régi vizsgálat, hogy óvodásokat vizsgálva már 4 éveseknél a vizeletből ki lehet mutatni a szülőknek a feszültségi, tehát a szülők kapcsolatának az állapotát. Tehát ott jelenik meg a stresszhormon már a 4 éveseknél. Tehát azért az, hogy valaki folyamatosan bántalmaz egy másik gyermeket, az azt is jelenti, hogy benne olyan nagyon nagy a feszültség, hogy ott lehet valaki. Tehát ebben a folyamatban, ami a nagyon nehéz, és amit mondok, hogy nagyon csendes, mert sajnos az ember érzi azt, hogy nem csak úgy lehet valakit bántalmazni, hogy jó, belé rúgok, és akkor látszik minden, és ezt nem az udvaron fogom természetesen megcsinálni, hanem hogy összefirkálom a füzetét, hogy kiborítom a táskáját, hogy kicsit kigáncsolom, amikor megy, hogy nem tudom, én összeöntöm a levesét a főzelékével, csak úgy véletlenül, vagy, és ennél sokkal durvább dolgok történnek aztán, amikor elharapozik ez a bántás. Sokszor nem is gondoljuk, tehát sportegyesületekben edzők, hogy mi van az edzőteremben, hát azt mondja egyik edző, hogy kénytelen vagyok ott állni, amíg vetkőznek, mert hallatlan és borzasztó dolgok is megtörténnek kisgyerekek körében is. És nagyon szégyeli magát az, mert ugye a többiek előtt is nagyon, nagyon lejáratták, és nem mer szólni. De itt mindjárt el is kezdődik, hogy mit tegyünk, és el is kezdődik az a szomorú, hát szintén megállapítani való, hogy nem csak, hogy nem mer szólni, hogy általában nincs olyan bizalmi kapcsolata, akinek szólhatna. Tehát nincs a szülők között olyan, szülő és gyerek között sokszor olyan, hogy egyáltalán annak a légköre otthon meg lenne, hogy úgy beszélgetünk. Mert ugye egy ilyet nem lehet csak úgy előhozni, ugye van 5 percünk, hogy pakod be már a táskát, menj már és induljál. Nem fogja akkor fél visszaszólni az ajtóból, hogy ja, különben zaklattak. Hanem erre kell egy olyan rendszeres, már korábbanról fennálló bizalmi kapcsolat, amikor úgy sok mindent meg lehetett beszélni. Amikor például egy-egy nehézség során, ó, nem érdekes ez, ne üljenek annyira föl, hülyeség, hagyjuk, és ezzel gyorsan meg is szabadulunk a beszélgetés lehetőségétől. Tehát itt nagyon-nagyon ajánlanám most is újra a szülőknek, főleg ahogy kisebb gyerekeik vannak, és még szívesen beszélgetnek, hogy rendszeresen hazafelé az oviból, a játszótérre menet, este, vacsoraasztalnál, közös étkezésekkor, játék közben, kérdezősködés, és nem kell mindjárt helyre tenni, nem kell mindjárt megmondani, hanem hogy hadd beszélje, hogy igazából az lenne a fontos, hogy ez a beszélgethetés légköre létrejöjjön. Tehát, hogy azt tapogatják a gyerekek általában, főleg akkor, amikor ilyen hülye témákat előhoznak, kis serdülők, kisiskolások már, hogy ilyen nagyon vad valamivel, és akkor úgy bedobja, és akkor figyeli, hogy na,
1: mi lesz?
2: Most akkor elhallgat? Most akkor azt mondja, hogy hülye vagyok? Most akkor elfordul? Most akkor jól leteremt? És hogyha abban azt érzi, hogy na, mondj erről még valamit, tehát hogy mi, ez mit gondolsz erről, vagy mire érted, ez bármi, akármi, csak ne hagyja abba. Ott akkor megszületik egy olyan légkör, hogy amikor esetleg van egy ilyen eset, akkor, ha nem is azonnal, de előhozakodik vele. Ahogy ezt látjuk, hogy 85%-a, most egyáltalán azt is úgy szokták, hogy nagyon, hogy több, mint a fele, ilyesmi, ugye 10 gyerekből, akkor 5, ugye biztos, de ebből csak 2 szólal meg. Tehát az összes többi az lappangó, annak nincs kinek elmondani, és ez a 2 is akkor, amikor már elég nagy a baj. Tehát itt a bizalomnak a megelőző, és ugyanígy a tanároknál is, tehát óriási jelentősége lenne. Ugye felszámoltuk alsóba az osztályfőnöki órát, felszámoltuk a beszélgetést, felszámoltuk most már lassan a fogalmazás, és tehát nem tudja kimondani, nem akarja, nincs rá lehetősége, nincs rá idő. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy az érzelmeknek egy ilyen mentális térre van szüksége, ami sem, ez nagyon elegáns így fogalmazva, idő. Tehát idő kell neki, hogy ketten átérezzék, hogy elmondhassa, hogy befogadhassa, hogy beszélgessenek róla, hogy maga is megérezze, stb. És gyakorlatilag ezt a gyerekek lehet, hogy egész kiskorótak nem kapják meg. És itt szűjünk csak bele, vagy szűjünk ebbe a gondolatsorba még egyet bele sajnos, hát az online világot. Az a baj, hogy a zaklatás offline világban is, tehát a valós közösségekben is felerősödött. Még egy zárójelet tennék, még az online világ előtt, hogy a zaklatás ilyen személyes formái nagyon leképezik a felnőtt társadalomnak a személyes egymással a kommunikációs stílusát. Tehát amikor azt érzékeli, azt látja buszon,

0: fórum, hogy úgy mondjam, alig van, mert azt észrevétlenül szívjuk be. Tehát ez olyan, mintha szennyezett a levegő, akkor nem kell semmit mondani, nem sokára biztos benned van. És ez az agresszív légkör, ez a szeretetlen légkör, ez a... De sajnos még... Hát most nem akarom a saját házunk táját bántani, de azért gondolkozzunk el. Sajnos egyházi csoportokban is. Tehát, hogy ez egy kicsit úgy eltakarva, kicsit kegyesítve, de azért szurkálás, piszkálás, megjegyzés, lesajnálás. Sokszor kirek, jaj, ez ilyen, jaj, ez odajár, jaj, ez rózsafűzérezik, ez nem. Szóval sok minden előfordul. És ezt a gyerekek maximálisan magukévá teszik. Tehát nem tűnik fel. Tehát hogy ez így megengedett, ez így lehetséges. Na most, amikor ez így az offline úgynevezett, tehát a valóságos világban is megjelenik, ez egy kicsit még mindig könnyebben kezelhető, mert amikor egy ilyen helyzetben bántok valakit, azért ott van sok visszajelzés, tehát valamilyen azért van. Erre is azért sajnos...
1: És azonnali reakció.
0: És azonnali van, igen. Csak sajnos, hogyha ezt ugye sokszor megteszi, vagy egy nagy biztonságban megteszi, vagy szegény, ugye, na mindegy, szóval így nevezi a szakirodalom, hogy kérgesedik az érzékenység. És hogyha mondjuk egy gyereknek akár az ő környezetében, akár a családjában, akár más ilyen helyzetben lassan már kisgyerekkora óta kérgesedett, akkor sajnos ebben a valóságos helyzetben is hiába kiált föl az a valaki, vagy hiába mond egy valamit, érzéketlenné válik. Ehhez, és azért gondoltam, hogy ezt így egy kicsit járjuk körül, hogy ehhez hozzáadódik az online világ. Na most ott végképp gátlástalanok vagyunk. Tehát ott mindannyian sokkal gátlástalanabbak vagyunk, mint a valóságban. Azért, mert ez az azonnali reakció nincsen meg. És ez sorozatosan nincsen meg. És amikor benned van egy feszültség, és észre se veszed, hogy ott jön egy valami, és abba rögtön ki tudod engedni ezt a feszültség. Hozzá lehet szokni. Tehát, hogy nézzük meg a kommenteket, mennyire durvák, bármilyen szinten, és hogy azonnal ott kiömlik egy benne lévő feszültség, csak az a helyzet, hogy az a másik egyáltalán nem tud védekezni. Tehát még annyira sem, mint egy valós helyzetben. És még egy nagyon-nagyon súlyos adaléka van ennek, hogy viszi magával. Tehát amíg volt korábban is azért bántalmazás, meg voltak nehéz gyerekközi konfliktusok is, meg hosszantartók is, de amíg azt ott lezártam, hogy becsukom az iskola ajtaját, és kész, és hazamegyek, még akár a védett családi környezetbe is, az most nincs, mert viszem magammal a zsebembe az éjszaka, a mindig. És tulajdonképpen ennek a vonzása, amit ugye más területen is tapasztalunk, ezt állandóan meg is kell nézni, hogy most akkor, és viszem magammal, és fel is sokszorozódik, mert ugye az online világban nem csak 5-6-10 társultak hozzá, hanem akár esetleg 100-an. És akár esetleg ezeket megosztják, és sokkal erőteljesebb eszközrendszert kínál fel az online világ. Azt gondolom, hogy nem is hisszük el mi, én generációm azt, hogy mit lehet. Van egy ártatlan fotója, bármit csinálhat vele. Levetkőztetheti, eltorzíthatja, felöltöztetheti, hülyének mutatja, megszólaltathatja, olyanokat adhat a szájába, ami soha nem hangzott el. Olyan, hát ezerféle dolgot hozzávág, kivel volt, ki nem volt, nem tudom, mit csinál, mindent. Na most ez visszavonhatatlan ilyen értelemben. Tehát ez a mennyiségű bántás, nyilvánvaló, hogy ennek nagyon-nagyon sok következett, önsértések nagyon szaporodtak. Nagyon erősen. Nagyon úgymond jó közegekben is látjuk, hogy tele vannak vagdosva, kisgumik, stb. Lehet látni a nyomait, az öngyilkossági kísérletek. Szóval ezek a nagyon súlyos dolgok, na de ameddig cipeli ezeket, amiket nem tud lerakni. És ugye nincs elég ellátó rendszerünk se, ha kiderülne. Na most itt is azt látjuk, hogy ezt a gyerekek maguk nem tudják megoldani. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy intézzék el maguk között, mint ahogy régebben ugye egy vitát, vagy valamit, nem tudjuk. Tehát itt nagyon fontos a pedagógusok

0: szerepe is, ha volna kapcsolat, ha lenne olyan egy kicsit, hogy egyáltalán érzékenység, ráérez, érdekelni, lenne ideje rá, stb. Ha volna elég iskolapszichológiai ellátás, vagy bármilyen, bárki, aki ott van, akár mentálhigiénés, akár valaki, bárki, akivel lehetne beszélgetni, vagy ugye az otthoni menedék, ha ez is így valahogy lenne. És itt nagyon sokszor, most már többször van ilyen külön, tudom én, szülőértekezlet, csak az a baj, hogy nagyon sokszor azok a szülők, akik nem érintettek, hát ezt intézzék el, miért kell nekem erre bemenni, miért kell nekem ott lenni, miért kell, jaj, persze, mert ez egy olyan gyerek, rúgják ki, stb. Nem számítunk arra, hogy a mi gyerekünk is lehet adott esetben, át is csoportosulhat oda, meg lehet áldozat is.
1: Meg lehet, hogy benne is van.
0: És lehet,
1: valamelyik csoportban.
0: Hát de miért ne?
1: Vagy az áldozati csoportban, vagy a másikban, és nem tud róla.
0: Igen. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos például a nagyon sok beszélgetés, a nagyon sok olyan, és még ami nagyon jó lenne, ami szintén hiányzik, a közösségi tapasztalatok. Tehát már korábbanról azoknak a tapasztalatai, hogy egyrészt a közösséghez tartozni jó, hogy a közösségben elfogadnak, hogy ott vannak klassz dolgok, hogy ott élmények érik az embert, és egyebek. Tehát ott, aki azért a közösségben él, és itt kialakulnak kisebb-nagyobb kötődések, ott nem merül fel ez a bántalmazási. Tehát azt látjuk, hogy azokban az iskolákban, intézményekben lényegesen kevesebb, vagy amikor van egy kis előfordulása, ott a pedagógusok is nagyon érzékenyek rá, és ott el lehet simogatni. Tehát éppen most hallottam egy nem annyira régen egy olyan esetet is, hogy komoly bántalmazás volt az alsóban, mármint ilyen értelemben, de fizikailag is ment, és nem tudták, és nem tudom. És fordult egyet, sokat beszélgettek, és a gyerekek is meg tudtak fordulni, tehát most már benn van abba a társaságba a bántalmazó kisfiú is, aki korábban tényleg azt gondolták, hogy hát ki kell rúgni meg minden, szóval be tudták integrálni. Tehát azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy közösséget építsünk. Tehát megszűntek a cserkész csapatok, megszűntek a kórusok, az olyan jellegű, mit tudom én, természetjáró csoportok, a játszó csoportok, a játékok, a közös játékok, a társas játékok, a csak a jó kedvér és csak a játék kedvér összeálló kis foci csapatok, kosárlabda, kézilabda, stb. Ezeknek nagyon nagy jelentősége lenne, mert ezekben a közegekben, tehát vigyázz, fontos meglátni, mondtam az előbb az edzőket, tehát amelyik például egy teljesítményorientált
1: élsportra
0: jönnek össze a gyerekek, ott nincs közösség ilyen értelemben. Tehát itt a kifejezetten a hittancsoportok nagyon nagy lehetőség volna. Tehát ezeknek hogy ott ugye megint, hogy tér nyílik arra, hogy beszélgessünk, hogy játszunk, hogy közösen étkezzünk, hogy kiránduljunk, hogy túrázzunk, hogy zarándokoljunk, hogy értékek köré fogalmazott tevékenységek legyenek, akármilyenek, akár kézművesek, akár sport, akár szociális, vagy bármilyen. Szóval ezek nagyon-nagyon hiányoznak, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy nincs érzékenység, utána nincs gátlás, és nincs föloldó közeg, ahol bizalom lenne meg kötődés. Tehát ezek nem új dolgok. Tehát most ugye újonnan felébredtünk, hogy honnan ez a bullying. Hát régóta hiányoznak ezek az alapszükségletek, amelyek a társas létbe belevezetik a gyerekeket. És tehetetlenül kaszabolnak, amikor nincs semmiük, és bennük egy feszültség van, és akkor még mindig nem beszéltünk arról, a teljesítményfeszültségről, arról a feszültségről, hogy egyszerűen arról a gyorsulási feszültségről, hogy mindenhova szaladni kell, oda kell érni, nincs időre.
1: Hát és arról a feszültségről, hogy ez rengeteg időt elvisz, és oda koncentrál a gyerek, igen, a tanulásra nem marad energiája, igen, abból megint erődött feszültség. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és minden területre kiható. Azt kérdezném, hogy milyen jelek utalnak arra, hogy a szülő meg pedagógus hogy tudja észrevenni, hogyha effektív, igen, tudása nincsen, igen, de hát milyen, igen, tünetei vannak ennek?
0: nagyon sokszor álmatlanság, nem tud aludni, hát ugye a feszültség viszi. Nagyon zuhan a teljesítmény, nem akar bemenni az intézménybe, tehát nagyon tiltakozik ebben. Étványtalanság, evészavarok jelentkeznek, nagyfokú feszültség, vagy például egy váratlan becsukódás, tehát nem akar szólni, semmit se, annyit se, nem menj, tehát egyszerűen valahogy nagyon bezár. Leginkább ezeket látjuk, és ilyenkor érdemes, és azért is mondom, hogy nem tudja ő maga megoldani, sokszor a szülő sem, és itt tényleg szükség van szakemberekre. Vannak már olyan programok, sok ilyen van, tehát éppen emiatt, mert a baj elég nagy, hogy sok olyan iskolába is elhívható programok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, akik beszélgetnek a gyerekekkel, tényleg van egy ilyen program is, amit így szeretetsulinak nevezi magát, egy nagyon érdekes férfi csinálja, a Szőke Tibor, aki hogy elmegy gyerekekhez, és egyszerűen nagyon, nagyon ért a nyelvükön, ez kifejezetten gimnazisták, fiatalok, stb. Ő is megjárta ezeket, ő is volt zaklató is, és zaklatott is, és ugye meg tudja szólítani bennük ezeket, hogy ugye nehezedre esik ez, és mindig oda jutnak ki, hogy tulajdonképpen a kapcsolódást kell tanulni, és akkor érzed jól magad, ha jól tudsz kapcsolódni. Tehát nem csak a tiltás, nem csak az, hogy jaj, de csúnya vagy, miért csinálod ezt, fúj, mert akkor megbüntetünk, persze, nyilván kell, hogy legyen következménye a dolgoknak, és az áldozatot mindig meg kell védenie egy felnőttnek, tehát itt kellenek a felnőttek, akik mellé állnak, akik erről, de hát akkor, amikor már tudnak. Tehát a szülőnek is az a legfontosabb, hogy ilyen értelemben reagáljon erre, tehát hogyha nem tud aludni, gyomorfájás, szorítás, fejfájás, nagy fokú ingerlékenység, teljesítmény, zuhanás.
1: Ez a pedagógusoknak is, akik igen. ismerik a gyereket, hogy korábban igen. tudott teljesíteni, most meg egyáltalán ugyan. Nem tud. Bezárkózik, igen. mellé igen. sodródni a szünetbe.
0: Úgy, igen.
1: Hol tartasz most, igen. miért? Igen, egy nagyon nehéz, mert amikor az ember tanít, és az órán, hát igen. nyilvánvaló, nem hogy nem lehet ezt így észrevenni, de teljesítményzuhanásból mindenféleképpen.
0: Igen, és ugye nagyon, nagyon erős az alacsony önértékelés, és akkor az jön, hogy ja, én nem tudok, én ezt hozzá se fogok, én ezt nem fogom tudni, ugye, mert folyamatosan az önértékelését bombázza ez a külső, hogy te hülye vagy, te ilyen vagy, olyan vagy, mindig ezt kezdi ki, akármilyen formában, és akkor még egy súlyosat azért tegyünk hozzá, hogy valahogy lejönni a közösségi médiáról. Mert akármit is csinálunk, akárhogy is gyógyítjuk, akárhogy is beszélgetünk vele, ha az ott marad ebben a kötelékben. Nagyon erős volt annak a, talán Tódinak hívják azt az esetet, Anna, nem tudom pontosan, Anna Mária Tódi talán így. Az volt az első ilyen eset, öngyilkos lett ez a fiatal lány. De nagyon, nagyon figyelmeztető volt az egész történet, ez közösségi médián történt zaklatás, kortárzaklatás volt, és egyre borzalmas volt, nem tudott kijönni belőle, tárgyalták mindenféle szülők, elköltöztek, hogy kijöjjön abból a közegből, próbáltak mindent, de nem szedték le a közösségi médiáról, tehát hozta magával az egészet, és a kislány is, tehát azt lehet mondani, hogy ezek a gyerekek tényleg éretlenek erre. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát ez a kis butuska miért ment fel ugyanoda, ahonnan kapta ezt a vitriolt? Mert felmegy, mert nem tudja felmérni a következményeket, a veszélyeket, a nem tudom én. Ezeket nem méri fel. Visszament, és tényleg súlyosabb lett, és tényleg hát belehalt. Ez volt az első ilyen figyelmeztető jel, amelyiket így a nemzetközi figyelem is tényleg felkapott, de hát azóta nagyon sok minden történik, és pontosan ez az, hogy nem véletlen az, hogy sok-sok ország, most már sokkal, tehát több ország betiltotta 16 éves korig a közösségi médiát. Nem tudom, mire várunk. De hogyha most persze szeretnénk azt, hogy legalább ne legyen elérhető számukra, tehát
1: Hát azért ebbe elindult egy folyamat, hát reméljük, hogy folytatódni fog, igen. hogy az iskolában igen. el kell zárni a igen. telefonokat szünetben, nem telefonozhatnak, nem mehetnek föl a közösségi igen. médiára. Azért ez, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog, mert látjuk a pozitív hatását, hát mondjuk épp már nagyon-nagyon rövid távon érzékeljük ennek a pozitív hatását. Hát kívánjuk a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy legyen nagyon nyitott a szemük. Ezekből a jelekből, ha nem is mondja el a gyerek, de próbáljuk meg ezekből a jelekből feltérképezni a saját közösségeinkbe, saját osztályainkba, ahol tanítunk, hogy ezzel a gyerekkel valami most történt, és hogy valami fajta kapcsolatot védelmet teremteni nekik.
0: És közösségeket
1: teremteni, bizalmat. És olyan helyzetekbe érezze magát a gyerek otthon, ahol a saját személyisége ki tud bontakozni, és ne várjuk arra, míg a gyerek tényleg eljut egy olyan szintre, hogy maga sem tudja, hogy mi lesz ennek a következménye, és hogy milyen megoldást tud maga életben személyiségét találni, mert nem fog. Önök dr. Pécsi Ritát hallották az Életre Növelő műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
2: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa, Szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája, Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A Szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A Szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szálv rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferinó életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó Agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk FM 92,5.

0: Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! A májusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Egertől Székesfehérvárig, Szekszártól Vácig. A szerkesztő műsorvezetőt a mikrofonnál Takács Ilonát hallják. Vendégem Fábián Zsuzsanna Amáta, logopédus, Egerből érkezett. Isten hozott!
1: Köszönöm!
0: A májusi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Volt alkalom a Vajdaságban, a Cifrapalota táborban logopédusként másik Jézussá válni?
1: Igen, folyamatosan ezt éreztem, hogy minthogyha nem is egyedül lennék a mindenféle dolgom közepette, hanem Jézus támogatását éreztem végig.
0: A mai műsorban erről is fogunk beszélgetni, azt is megtudhatjuk, hogyan született a párbeszédből a vajdasági kollégákkal a folytatás. Milyen nemzetközi háló alakult ki az életiges segítségével. Ezekről a témákról beszélgetünk, hallgassanak bennünket!

a májusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai köré. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei. Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szent Lélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szent Lélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szent Lélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szent Lélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szent Lélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium éltető erőt, az egyház, Szent Háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szent Lélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen.
Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: ezt a szép Mária dalt a Gemberde nemzetközi együttestől hallottuk, ami a Fokalára lelkiségnek a csapata, és itt van a stúdióban velem Fábián Zsuzsanna Amáta. Egerből érkeztél, és logopédus vagy, de megkérlek, hogy még néhány gondolatot mondj magadról.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Én 40 évig logopédusként dolgoztam Egerben, ami az én esetemben azt jelentette, hogy a bölcsőtől a sírig mindenkit tanítottam beszélni. Ez úgy alakult, hogy a nem beszélő gyerekekkel foglalkoztam az időm legtöbb részében, körülbelül 2,5 éves kortól fogva, tehát akik még nem tanultak meg beszélni, azokat igyekeztem segíteni elég eredményesen. A másik része az életemnek a kórházban volt, akik a beszédüket elvesztik neurológiai vagy egyéb traumák kapcsán, agyi történések következtében, őket újra tanítottam beszélni, tehát ők a, így mondjam, hogy az idősebb nemzedékhez tartoztak főleg, de volt egy középső rész, azt pedig a mindennél jobban akarok beszélni csapattagjai voltak. Ezek főleg marketing szakos egyetemisták voltak, gazdaságtudományi karon tanulók, illetve olyan politikusok és egyéb közszereplők, akik vagy papnövendékek például, akiknek az átlagostól jobb beszédkészséggel kell rendelkezniük. Tehát őket tanítottam én 40 évig. Most nyugdíjas vagyok, és még egy pillanatra visszautalnék erre a Gemberde számra, én ezt nagyon szeretem, és én éltem a Fokolára lelkiség városkájába, Lopianóba, Firenze mellett van ez, egy nemzetközi város, nagyon gyönyörű.
0: Ahol és csak egy törvény van, az pedig igen, ugye nem más, mint a kölcsönös szeretet.
1: A kölcsönös szeretet, igen. És az Amáta név is Kiara Lubichtól származik, őtőle kaptam több mint 40 évvel ezelőtt, és amikor nemrégen a személyigazolványomnak a érvényessége lejárt, akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy felvegyem ezt a gyönyörű nevet, ami azt jelenti, hogy Isten engem végtelenül szeret. De biztosítom a kedves hallgatókat, hogy őket is Isten végtelenül szereti.
0: És ebben a szeretetben van neked egy nagyon érdekes kalandod, a Jóistentől jól gondolom, Vajdaságba kerültél, mint logopédus, először a Cifra Palota táborba. Hogyan kerültél oda, és mi történt ott?
1: Hát úgy képzeljék el ezt a kedves hallgatók, hogy amikor még nagyon fiatalon én Rómába gyakran találkoztam a Fokolára lelkiség különböző országból jövő képviselőivel, akkor az egyik buszsofőrünk ott, aki szállásról a rendezvényekre vitt minket, egy egészen fiatal hölgy volt, akiről megtudtam, hogy Fokolarina, ez azt jelenti, hogy elkötelezett, mint egy szerzetes, úgy kell elképzelni, hármas fogadalommal, tehát az egyház által jóvá hagyott Fokolára mozgalomba. És ennek a akkor fiatal nőnek az volt a neve Cincia. Tehát múlt az idő, és a szerzetesek, ahogy az összes egyéb szerzetbe is szokás, a világ összes tájára elkerülnek. Cincia Magyarországra került, tehát én egy régi kapcsolatot tudtam örömmel üdvözölni Magyarországon, hosszú ideig Magyarországon is élt, sokszor találkoztunk, jókat beszélgettünk, majd Szerbiában, az ottani Fokolárba, Belgrádba került. És legnagyobb megdöbbenésemre egy pár év múlva, ami most visszamenőleg azt mondom, hogy néhány éve, felhívott engem telefonon, hogy tudnék-e segíteni abban, hogy ők lelkes pedagógusokkal Szerbiában, Vajdaságban, Zenta mellett egy kis településen létrehoztak egy olyan alapítványt, ami az ottani, ott élő magyar kisebbség, tehát ott mindenki magyar, de ugye Szerbiában kisebbségi lét, a magyar lét, és ebben a különleges helyzetben ők egy olyan tábort szerveznek minden évben, ahol ezeknek a aránylag periférián lévő családoknak, sok gyerekes családoknak, néha elhanyagolt környezetben élő gyerekeknek remek programokat biztosítanak, azonban feltűnő, hogy mennyi beszédhibás van köztük, de logopédus nincsen. És hogy én elmennék-e, És én azonnal igen mondtam. Annyira rendkívülinek találtam ezt, még soha életemben nem voltam Szerbiába, azt se tudtam ott milyen pénz van. Megmondom őszintén, szerbül egy árva szót se tudok, és én beültem az autóba és elmentem. De persze nem innen indult, hanem néhány online megbeszélést folytattunk azokkal a pedagógusokkal, akik majd ebben a táborban segítők lesznek, és ők már ismerik ugye jól a gyerekeket, a szülőket, a családokat, ismerték azt a szintén volontáriát, én önkéntes vagyok a Fokolára mozgalomba, ugye mondtam, hogy Csincsia maximálisan elkötelezett, én önkéntes vagyok, ami azt jelenti, hogy nem teszek fogadalmat, de én Isten szeretetét akarom sugározni a világban.
0: És az önkéntesek azok a volontáriák.
1: Igen, és ez egy olasz szó, önkéntes, azt jelenti olaszul volontária, és én volontária vagyok, és tessék elképzelni, hogy ott, Szerbiában is élnek a Fokolára mozgalom tagjai, és pont itt, ezen a településen is, ebben a néhány tagú kuratóriumban egy másik volontárja is volt, akiknek a plébániáján zajlott ez a tábor. Ez azért érdekes, mert az ő férje diakónus, ott az a neve ennek a településnek, hogy Felsőhegy, Zenta mellett van közvetlenül, pár kilométerre tőle, Felsőhegy, és ott a diakónus, meg a felesége, aki ez az önkéntes, Danica, ők meghívtak engem, hogy vegyek részt ebbe a táborba. Ugye Csincsia tolmácsolta nekem ezt a meghívást, ő javasolta, hogy én logopédusként menjek oda, hiszen magyarok a gyerekek. Akkor magyar nyelvű logopédus kell nekik. És én elmentem.
0: És amikor megérkeztél, hogyan alakult a szervezés?
1: Hú, hát nagyon érdekes volt, ugyanis rájöttem, hogy ezek a gyerekek még soha se találkoztak logopédussal, tehát szerencsére én kitaláltam, hogy a logopédiai szűréstől fogok indulni, és az volt akkor az életige, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. És leültünk a kezdő csapattal, tehát a segítő csapattal leültünk egy teremben, amikor este megérkeztem oda Zentára, vagy hát Felsőhegyre, és leültünk a csapattal, és azt mondtam, hát gyerekek, ez a életige, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, hát nekünk nem kell csinálni semmit, csak éljük az igét, és már jó. És olyan boldogság töltött el engem, hogy én nekem ott jó, tényleg. Semmi félelmetes nem volt abban, hogy én senkit se ismerek, például.
0: És ebben a jóban mik voltak a napi teendők? Mert gondolom azért azok voltak.
1: Hú, hát először is több mint 70 gyerek volt ebben a táborban, akit mindegyiket megvizsgáltam logopédiai szempontból. Ezen kívül ott voltak a segítők, akik folyamatosan kérdezték tőlem, hogy mit gondolok, hogy ezzel a gyerekkel vagy azzal a gyerekkel mit lehetne tenni. Ezen kívül nekik is voltak különböző problémáik, nekik inkább ilyen lelki természetű dolgok voltak, de nekem mindenkihez volt egy-egy jó szavam, hiszen ez a sok évnyi pedagógiai munka, amit én elmondtam az elején, hogy én mivel foglalkoztam, ez rendkívül komplex látást adott nekem, tehát a legkülönbözőbb problémákra tudtam segíteni szerintem, de nem egyedül, hanem Danica és Csincsia is folyamatosan ott voltak a táborban, sőt megérkezett még egy Fokolarina, akit szintén nagyon jól ismertem, mert egy magyar származású Fokolarina volt, Kati, és így négyen már ezt a nagyon tudatos szeretetet árasztottuk. Mondom, én nekem a szakmai munka volt az elsődleges, tehát gyakorlatilag reggel 8-tól megállás nélkül logopédia órákat tartottam. A délutánok azzal teltek, hogy előadásokat tartottam óvónőknek, tanítónőknek, ott voltak a környékből a szülők, a nagyszülők, mindenféle, tehát írásolvasás zavaroknak a megelőzése és a már megkialakult problémáknak a minél jobb fejlesztése. Rengeteg anyagot vittem, rengeteg anyagot. Hát az életem összehalmozott tudását olyan módon válogattam, hogy a kocsi alig bírta átvinni a határon a rengeteg holmit. Csincsia elém jött, hogy a határőr nehogy valami baj legyen a határon, hogy ugye rengeteg dolgot viszek, és Csincsia nagyon jól tud szerbül, és elém jött a határon, és úgy mentünk át, és a határőr csak örvendett, hogy én segíteni megyek a ott élő embereket.
0: akkor mondhatjuk, hogy ez a tábor kegyelem teljes áldott volt?
1: Hát mindenképpen. Számomra mindenképpen. Én egyik ámulatból estem a másikba. Egy csodálatos helyen laktam, röngfából, gyönyörű bútorokkal berendezve, úgy neveztük ezt mi régen, hogy dácsa, egy ilyen vidéki kúria, inkább így mondanám, de magyarul beszéltem mindenkivel. Tehát ha nem tudtam volna, minden cirill betűkkel volt kiírva, de én orosz tagozatos voltam, tehát én mindent el tudtam olvasni, de én szerbül semmit se tudok, és egyszer mentem az úton, és annyira kaszagtam magamba hangosan, az autóba egyedül mentem, hogy ha engem most megállítana a rendőr, egy árva szót se tudnék neki mondani, hogy én mit csinálok ott, ki vagyok én, semmit. Ezen kívül azt se tudom, hogy milyen pénz van ott. Tehát nem, hogy nem tudnék, ha bármi problémám lenne, akkor, és ez annyira mulatságosan hatott nekem, hogy én Isten gyermeke vagyok, és én ebbe fürödtem végig. Úgyhogy vicces is volt, meg komoly is, hogy Isten ennyire komolyan vett engem, hogy igent mondtam neki.
0: És a helyiek mit mondtak? Ők hogyan reagáltak?
1: Teljesen el voltak ragadtatva. Tehát annyira meghatódtak attól, hogy én Egerből, tehát a térképen azért kikerestük, hogy hol van Eger Magyarországon, hát nem Szeged mellett, ugye, hanem teljesen Észak-Magyarországon, és oda voltak meg vissza, hogy én ezekért a gyerekekért, a Csincia szavára, mert azt tudták, hogy Csincia szólt nekem, de hogy én ennyire szeretetteli, bizalmi barátságban vagyok Csinciával, hogy én egy szóra oda elmentem hozzájuk a teljes ismeretlenbe, az ő gyerekeikhez, az ő unokájukhoz, az ő tanítványaikhoz, teljesen el voltak tőle ragadtatva.
0: Akkor ez egy igazi kaland volt, de ez a kaland folytatódott? Volt folytatás? Hú. Találkoztál az ismerősökkel újra?
1: Mi az, hogy találkoztam? Hát amikor én hazajöttem egy hét után, ki voltam nyúvadva, de amikor én hazajöttem, én semmi máson nem tudtam beszélni az emberekkel, csak arról, hogy tudják-e, hogy Vajdaságban ott vannak ezek az emberek? Tudják-e, hogy ott hogy élnek ezek a gyerekek? Van-e fogalmuk arról, hogy mi Magyarországon micsoda jólétbe élünk, micsoda boldogságba, szeretetbe, hogy nekünk micsoda pedagógiai vonal van, milyen gyógypedagógiai hálózatunk van, amire olyan büszkéknek kell lennünk, hogy nagyon, és ott pedig micsoda hiány, milyen periféria, amit Ferenc pápa mindig mondott, hogy menjünk a perifériára, hogy ne legyünk kanapé keresztények. Hát ez pontosan erről szólt nekem, és én beoltottam a kollégáimat. Úgyhogy egy év múlva...
0: Elvitted őket a perifériára?
1: Elbizony. Beültünk a kocsiba mindannyian, és mentünk, úgyhogy én már telekocsival mentem a következő évbe.
0: Hányan mentetek?
1: Hát hárman mentünk, de azért mondom, hogy telekocsi, mert két logopédus és egy pszichológus, gyógypedagógus volt az autóban, ami azt jelenti, hogy lefettük tulajdonképpen a vizsgálatoknak, meg a terápiák egy részének is azt a szegmensét, amiben a legjobb, legaktívabban kellett segíteni. Tehát a diszlexia prevenciós Meissner módszert megtanította ez a kolléganőnk tanítónőknek, tehát akik élő egyenesben tanítónőkként viszik tovább ezt a módszert, kivittük hozzá a szakmai anyagokat, és őket kiképeztük. A kolléganőm csoportos terápiákat csinált a gyerekeknek, én pedig az egyéni terápiákat csináltam végig. Volt olyan tanítványom, aki annyira sokat fejlődött, és még a tavalyi fejlesztési anyagaimat is megőrizték, amiket írtam neki, amiket rajzoltam, amiket a füzetébe betettem. Mindenkinek volt saját mappája. Rengeteget dolgoztunk.
0: Izgalmas volt ez a munka?
1: Nagyon. Olyan szakmai kihívások elé álltunk, pont emiatt a komplexitás miatt, amit említek, hogy a gyermekeknek a szociális háttere, étkezés, egyéb dolgok, magatartás dolgok is, nem egy átlagos csapat volt ez, de mindenki annyira vidám volt, és annyira akart tanulni, annyira akart ügyesebb lenni, meg okosabb, nagyon együttműködőek voltak. Nagyon csodálatos volt. A szakmai munkánknak a legjavát tudtuk adni. És nem csak itt, hanem meghívtak minket Zentára, egy autista központba, amit nem régen hozott létre egy érintett anyuka, az érintett az azt jelenti, hogy neki saját autista gyereke van. Az úgy nevezik, hogy érintett szülő. És ez egy gazdag ember, létrehozta ezt a magas szintű intézményt, És oda meghívtak minket, mivel tudták, hogy én tavaly ott voltam, és már többféle előadást tartottam. Kérték, hogy nekik is tartsunk előadást, meg nézzem meg azokat a gyerekeket is, akik ebbe az autista centrumban vannak nappali ellátásba. Úgyhogy oda mentünk szépen a pszichológusnál, mint a gyóntatószéknél, ott álltak az anyukák, akiknek lelki tanásra volt szükségük, én meg a szobába tanítottam a gyermekeket arra, amit tudtam.
0: És a beszélgetésünket, ezt a kalandot egy zene után folytatjuk tovább, és továbbra is hallgassuk együtt a Csemberdét.

0: A májusi életigének az utolsó két szava, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ez a dal is a Szent Lélekről szólt. Volt-e a Szent Léleknek abban tevékenysége, vagy pedig nektek a Szent Lélekkel kapcsolat, hogy hogyan folytatódott tovább ez a vajdasági kaland, vagyis hogyan alakult a kapcsolat a kint lévő kollégákkal, társakkal? Alakult-e úgy, hogy ők is mondjuk eljöttek hozzátok?
1: Hát szerintem ez volt a Szentléleknek az aktív közreműködése. Mert amikor ott voltunk, ahogy említettem, hogy elmentünk Zentárába, az autista központba, akkor megfogalmazódott bennem, és ezt a többiekkel megbeszéltem este, amikor hazaértünk, hogy meg kell őket hívnunk Magyarországra mindenképpen, hogy lássák, hogy nálunk hogy működik az autisták ellátása, ami azért érdekes, mert engem soha nem érdekelt az autizmus. Ha én autista tanítvánnyal találkoztam, mert ugye nem beszélőknek egy része autista, de akkor még az attól, hogy nem beszél, attól nem autista valaki, és fordítva se igaz. Tehát a beszéd fejlesztése során ismertem föl több tanítványomnál is, hogy ő neki nem egy sima nem beszélés a problémája, hanem például autista. Ezer más dolog is lehet, de ezt én mindig leválogattam, és mindig elküldtem a megfelelő szakemberekhez. Miért? Mert vannak nálunk megfelelő szakemberek. De Szerbiában ez rendkívül gyerekcipőbe jár még, és felismertem azt, hogy ha ők eljönnének egy pár napra, konkrétan én egy hétre hívtam meg őket Egerbe magunkhoz, akkor el tudnám vinni őket azokhoz a kollégáimhoz, akikkel én rendkívül jó szakmai kapcsolatot építettem ki a sok-sok éves munkám alatt. Mondom, bár én nem foglalkoztam soha se autistákkal, de azt tudtam, hogy kik foglalkoznak. És igen, mondtak. És el is jöttek.
0: Istennek hála érte, de maradjunk még a Szentléleknél. Csak azért gondolom ezt, mert hogy ezek a dolgok menjenek, előre haladjanak. Sokszor kevés az emberi erő, nagy szükség van az imára. Volt ima háttér?
1: Hú, hát azt elfelejtettem mondani, hogy már a legelső kiutazásomkor is én szóltam, a Focolare mozgalomban van egy imádkozó csoport, a délben mindig a békéért imádkoznak, de hozzáfűznek még egyéb ima szándékokat is, és én rögtön szóltam nekik, hogy most én megyek ebbe a táborba, a vadidegenbe, Csincia hívására, és hogy lesznek kedvesek imádkozni nagyon aktívan, és én éreztem is ezt az ima hátteret, nem csak akkor, hanem utána folyamatosan, hiszen velük kapcsolatban maradtam, e-mail kapcsolatban maradtam, nyilván a későbbiek során is, illetve azt elfelejtettem mondani, hogy én eldöntöttem, hogy nem várunk a következő nyárig. Tehát amikor én hazajöttem Vajdaságból az első alkalom után, rájöttem, hogy nem szabad egy évig várni, és ezért a Szegedi Focolar, a Szegedi Férfi Focolar, ahol a férfi szerzetes férfiak együtt élnek, ők egy nagyon szép napot biztosítottak nekünk, ahova Szerbiából eljöttek több mint 10, és ott mi megismerkedtünk a kollégákkal, én Egerből odavittem a kollégákat, akkor 4 mentünk autóval, és már ott terveket szőttünk arról, hogy a következő táborban miket fogunk csinálni. Tehát így volt ez az első vajdasági tábor, volt februárban ez a találkozó, a szakemberek és az ottaniak, és lett a következő nyári tábor, amiről az előbb beszéltem. Ennek kapcsán jutottunk el Zentára az autistákhoz. Tehát ilyen szempontból ez egy láncolat volt, de csak most látom, hogy a Jóisten mit tervezett nekünk, fogalmunk se volt erről. Tehát olyanok voltunk, mint a Szent Terézke, hogy én Jézus labdája szeretnék lenni, hogy csak játszom velem. És valóban ez egy rendkívüli felismerés volt nekünk, hogy el kell őket hívni Magyarországra. És eljöttek. Hát az egy olyan perspektívát nyitott ki, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát az összes volt vezetőm, a tankerület vezetője, az én főigazgatóm,

0: tehát az aktív igazgatóm. Ezek mind ott ültek, és egymás ellen az ötleteket, a terveket, a lehetőségeket, a kapcsolatrendszert mind rák öntötték, a tudásukat, a szeretetüket, a odafigyelésüket. Ezek a vajdasági kollégák azt se tudták, hogy hol vannak, mint Aliszka csodaországban. Tényleg úgy érezték magukat, hogy beesett a macska a tejfölös köcsökbe. És vittem őket ide-oda, ugye minden ajtó kinyílt előttünk, azért nem egy egyszerű dolog ám bemenni egy autistákat foglalkoztató intézménybe, az autizmust külön szakon oktatják az egyetemen. Nem egy sima mackó kötés, hogy egy sima egy fordított. Az egy teljesen más világ. Egészen máshogy kell velük viselkedni, máshogy kell reagálni, máshogy kell őket fejleszteni, és ezek az intézmények, ahova mi elmentünk, két olyan magas színvonalú tudás halmaz, és rendkívül elhivatott pedagógusok, akik kivétel nélkül képezik magukat a mai napig, és jövő héten is fogják magukat képezni az autizmus spektrumzavar miatt. Tehát egyik ámulatból estünk a másikba, én is. Tehát én se láttam ezeket az intézményeket. Soha nem voltam ott, nem is akartam elmenni soha, nem is vágytam oda soha. De ezek miatt, az emberek miatt oda mentem, és úgy éreztem, hogy engem ajándékoz meg a legjobban a Jóisten, hogy ilyen van, és ezt láthatom.
1: Hogyan folytatódott tovább? Nemzetközi kapcsolat született belőle?
0: Igen, hát ez meg a Szentléleknek egy újabb csodája volt, hogy amikor ezeken az intézményeken mi túlestünk, és elmentünk az én volt anyai intézményembe, ugye én már nyugdíjas vagyok, a volt anyai intézményembe, a vizsgálatokkal is megismerkedtünk, stb., akkor felvetődött az, hogy mi már Erdélyországban régóta csináljuk ezt a szakmai kapcsolatot, már több mint 20 évre visszamenőleg van, csak ugye ő Európai Uniós ország, Románia, és ott nagyon komoly magyar nyelvű szakembergárda dolgozik már, akinek egy jó része Magyarországon végzett szakember, és Erdélyországban aktívan dolgoznak. Ugyanez Szerbiában nincs, vagy majd ki fog alakulni reményeink szerint minél hamarabb. Tehát a Szegedi Egyetemre, Kaposvári Egyetemre azért vajdaságból tudnak elmenni fiatalok, és ezt nagyon ügyesen meg is beszéltük ezt most, hogy hogy kell ezt csinálni. Az a lényeg, hogy eszembe jutott, hogy hoppá, hát az erdélyiek tudnák a legeslegjobban elmondani a vajdaságiaknak, hogy hogy jutottak ők el oda, ahol most tartanak, mert a vajdaságiak még a startvonalnál vannak, most dobtak hatost. Tehát ilyenkor lehet kilépni, igaz? És most ők meg már a célegyenes felé mennek a bábúikkal, az erdélyiek, és velünk mindig kapcsolatban voltak. És akkor rájöttem, hogy egyszer csak a Szentlélek azt súgta, hogy miért nem oktatjuk a gyógypedagógusokat erre? Tehát engem olyan ütés ért az autizmus spektrumzavar miatt, azokkal a szülőkkel való beszélgetés, az ottani vezetőkkel, a szakemberekkel, az órákra beengedtek minket az órákra, a fejlesztő órákra, tehát soha se juthattam volna be. Nem is gondoltam, hogy be akarok jutni, de amikor ott voltam, akkor már akartam. És akkor jöttem rá, hogy a gyógypedagógusoknak feltétlenül ezt a tudást át kell adni, hiszen én logopédusként évekig tanítottam az egyetemen, nem is egy egyetemen, több egyetemen is. Én tanítottam gyógypedagógusokat, logopédusokat képeztem. De az autizmusról írtó keveset tanultak azért, mert ez, mondom még egyszer, egy-egy másik egyetem, másik szak irány, tehát nem szabad keverni a szezont meg a fazont, de azt tudtam, hogy legalább annyit tudniuk kell ezeknek a most majd gyógypedagógusként a pályára kikerülő kollégáknak, hogy fogalmuk legyen arról, hogy legalább a felismerés szintjén, hogy mi ez, meg hogy hova lehet küldeni ezeket a szülőket, gyerekeket. És itt jött a nagy durranás, hogy így mondjam, mert eddig is már olyan volt ez, mint egy tűzijáték. Na de most aztán jött a görög tűz. A rektorasszonyhoz bejelentkeztem.
1: Tehát megérkeztek a vendégek. Még ott egy pillanatra maradjunk, hogy mi történt, amikor ők eljöttek Egerbe?
0: Körbehordoztam őket, mint a véres kardot. Minden intézménybe elmentünk, amire csak el lehetett képzelni, hogy gyógypedagógusként, vagy és autizmus szakemberként, logopédusként, mert az egyik logopédus volt közülük, magyar nyelvű logopédus, és én be akartam őt oltani, hogy ne menjen sehova se, hanem a vajdaságba dolgozzon. És kiderült, hogy azért nem tud a vajdaságba dolgozni, mert a vajdaságba csak szerb nyelven lehet logopédus ő. De ő magyar. És magyar nyelven végezte a logopédia szakirányt, tehát ő magyarul tud logopedizálni. Tud szerbül természetesen, de hát azért nem ugyanaz a nyelvi struktúra, egyéb hangzásban, mindenben, tehát az egy másik nyelv, szláv nyelv a szerb.
1: És igen. Élvezték a vendégek a vendégszeretetet, és amit megtapasztaltak?
0: Azt úgy tessék elképzelni, hogy 6 órakor azért keltünk fel, hogy eleget tudjunk beszélgetni. Nem elég, hogy éjfélig beszéltünk, és örventünk, és sírtunk, és nevettünk felváltva, hanem mindig mondták, hogy hajnalba keltsen már föl őket, hogy még azelőtt is tudjunk beszélni, hogy megyünk a következő látnivalóhoz, hogy így mondjam. És rengeteg telefonszámcsere, címcsere, kölcsönös meghívások, mindenki el akar menni a vajdaságba, mindenki meg akarja őket hívni, az összes szakembert, a kollégium igazgatóval beszéltünk, hogy hol lehetne lakniuk. Tehát nagyon, nagyon konkréttá vált ez a dolog. És így jutottunk el az egyetemre.
1: És ebben a konkrétságban nehézséget is megtapasztaltál?
0: Hát az elején még nem, csak ez az eufóriát tulajdonképpen, hanem amikor a szervezet, tehát hogy szerveznünk kellene ezt az egészet, mert ez olyan volt, mint egy nyári boldogság.
1: Egy álom?
0: Igen, mint egy álom, tényleg olyan volt. Hanem utána mindig apró pénzre kell váltani ezeket a dolgokat, konkrét dolgokat kell megfogalmazni, konkrét emberek, konkrét feladatot kell, hogy kapjanak, és bizony belefutottunk egy olyanba, hogy az erdélyieknél látszódott, hogy nagyon, nagyon elfoglaltak, és nagyon nehéz lesz nekik majd kapcsolódni, bár ők is érezték, hogy ők a vajdaságiaknak akarnak segíteni, és tudták, hogy a szórvány magyarságnál miért van ez az áthallás, hogy miért kell segítenünk egymást? Ezt értették, de nagyon, nagyon leterheltek. Tehát ott egy kicsit meginoktam, hogy hú, ez hogy lesz majd.
1: És milyen pályázatot sikerült megnyerni talán? Sikerült megnyerni?
0: Azt még nem tudom, hogy sikerült-e megnyerni, de már az egy hatalmas fegyvertény, hogy beadtuk azt a pályázatot. Úgy tessék elképzelni, hogy amikor a rektorasszonyhoz én bejelentkeztem, egy röviden elküldtem neki, hogy mi történt a vajdaságban, mi van az erdélyekkel, milyen ötleteink vannak, akkor egyszer csak adott a rektorasszony nekem egy időpontot, ahova én elmentem, és a legnagyobb megdöbbenésemre felhívta a telefonon a projektiroda vezetőit, aki azonnal odajött, és azt mondta, elmondta neki is, hogy én miért ülök ott, és azt mondta ez a projektiroda vezetője, hogy van olyan Erasmus pályázat, ami 3 konzorciumi taggal 250 000 euróval megpályázható, ha ez és ezt és ezt és ezt, és egy, hát nem akarok kis számot mondani, egy 80 oldalas beadvány lett belőle. Tehát utána ezzel foglalkoztunk, mondhatom, hogy éjjel-nappal, mert rendkívül rövid határidő volt. Egy január végén volt a megbeszélés, március 5-én be kellett adnunk a pályázatot.
1: És bízunk benne, hogy ez a kaland folytatódik tovább, és a pályázatnak eredménye is lesz. Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel, Fábián Zsuzsanna Amátával, aki logopédus, azt hiszem bátran mondhatom ezt, még akkor is, hogyha nyugdíjas, és Egerből érkezett. Beszélgettünk Amátával logopédus hivatásáról, és a vajdasági Citrapalota tábor élményeiről, folytatásáról, egészen a nemzetközi kapcsolatokig, az Életige fényében. Köszönöm, hogy itt voltál az Életige műsorban, hogy meséltél a hivatásodról, életedről a Mária Rádió hallgatóinak. Az Életigével vegyétek a szent lelket, kívánok kegyelmet a szolgálatodhoz.
0: Köszönöm.
1: És további ilyen szép táborokat. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amellyel lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő Életige műsorral június 5-én pénteken 18 órától jelentkezünk. Köszönöm a technikai szolgálatot Szádvári Józsefnek. A májusi Életigével köszönök el, amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek vezesse önöket. hogy jól éljék az életigét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
2: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Mária Rádió.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársának gondolatait hallják.
1: Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Számomra azért bír nagy jelentőséggel ez a részlet a Máté evangéliumából, mert egy szegedi tudományegyetemre jártam, és amikor egyetemista voltam, akkor a Boldogasszony sugárúton haladtam, gyalog, valamiért sétáltam, és ezen a szakaszon törtem a fejem, de nem igazán emlékeztem, hogy hogy volt pontosan, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, hogy ott vagyok köztük, de hogy nem ugrott be, illetve arra sem emlékeztem pontosan, hogy a Szentírás melyik részéből. Azt tudtam, hogy nyilván, hogy valamelyik evangélium, de valahogy elkeveredtem az igék között, és ez még az időszak volt, amikor nem volt olyanról szó, hogy előkapok egy okostelefont és leellenőrzöm. És ahogy mentem a Boldogasszony sugárúton, egyszer csak éreztem egy erőt, hogy forduljak meg és a falra nézzek. És ahogy oda pillantottam, döbbened, de egy emléktábla volt a falon, Máté evangéliuma, 18. rész, 19-20. vers, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük, és ott volt a hely, ami nekem nem ugrott be. Tehát, hogyha vasútállomás felé megy az ember, akkor balkézre található. Egy katolikus bázis közösség jött itt létre 1981-ben, és ennek az emlékére tették ki. Nem tudom máshogy mondani, csak hogy ez biztos, hogy az Isten szándéka lehetett. Nincs erre másmilyen magyarázat. Én akárhányszor Szegedre megyek, megkeresem ezt a táblát, és megnézem, és le is fényképeztem, hogy mindig itt legyen nálam, és emlékeztessen az Úr erejére.
0: Dr. Bíró Csillának, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
2: Azt hiszi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott kellettől a világból, aki a délen alapító. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek védőszentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek. Fellini, a Kertész Mihály, Pazzaloni, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert akkor az nincs. Nem a türelemről, mert az sincs. Nem arról, hogy meshelyem van. Meshelyre szoktam menni, ez azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Hát akkor türelmesen várom. Vagy cserkészet. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóistennek ajándéka. Ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földből kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy vízcseppből csodálkész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy vízcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tehát aki adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van. Erről is van szó körülbelül, hogy a képek és én között mindig ott van az Istennek a mondani valója, amit nekem adott ajándékon, amikor mentem, ballagtam az úton, és már egy sikertelen reggeli vadászat volt, nem tudtam semmit lőni, fényképezni, és az úton ezt megláttam. Ez az Isten ajándéka volt számomra, és azt jelenti, hogy mennyivel többet tud rajtam keresztül, amire semmire sem vagyok jó. Hogyha nem állok ellen az Isten kegyelmének rajtam keresztül, mennyi mindent tud adni az emberiség számára. És ugyanígy bármely emberen keresztül. Másik kép itt van mellette, ez sokkal inkább, még inkább Istenről szól. Nincs reményem arra, hogy ajándékba kapok a Jóistentől valami jó képet. Ez rögtön átment abba a kísértésbe, hogy nekem az életben nincs reményem. És ezt persze tudtam, hogy agyilag, hogy ez nem igaz, mert azt mondtam, hogy ugye én szerzetes ott vagyok, az én reményem Krisztus, és igazából minden embernek ő kéne legyen a remény. De nem győztem. Olyan erős volt a kísértés, hogy nincs reményem, nincs reményem, nincs reményem. És akkor jött egy belső, határozott, ígéretekkel teli hang, ami ezt mondta belülről, hogy menj csak oda a bokorskor mögé a sarokba. És akkor elindultam a nagy hűbe, először nem láttam csak az ősznek a hátát meglegen, aztán fölemelte a fejét, amit látszik, és egy virágban a szájában. Eltűnt a kísértő. És ennek a mondani valója számomra is, meg mindenkinek azt kéne lenni, hogy reményünk. Hát soha nem lehetünk reménytelen.
1: Palkó Julián Mátraverebélyi Szentkúti ferences szerzetes atya gondolatait hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 5. hetében az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Krisztus annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten ő tette főpappá Melkizedek rendje szerint.

0: Krisztus az út, az igazság és az élet. Kérjük őt hangos szóval.
1: Élő Isten fia, áld meg népedet!
0: Urunk, imádkozunk hozzád egyházad minden szolgájáért, hogy amikor az élet kenyerét megtörik testvéreiknek, őket, magukat is tápláld és erősítsd.
1: Élő Isten fia, áld meg népedet!
0: Imádkozunk hozzád egész keresztény népedért, hogy példaadóan teljesítse hivatását, és őrizze meg a lelki egységet békében és szeretetben.
1: Élő Isten fia, áld meg népedet!
0: Imádkozunk hozzád azokért, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy feladatukat igazságosan és megértéssel végezzék, és így minden nép között erősödjék az egyetértés és a béke.
1: Élő Isten fia, áld meg népedet!
0: Kérünk, hogy tégy méltóvá a szentek közösségére minket, akik őszinte szívvel ünnepelünk téged, és elhunyt testvéreinket is, akiket kegyelmedbe ajánlunk.
1: Élő Isten fia, áld meg népedet!

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Erről szívesen tartanék öt elmélkedést is, mert az egyik legkedvesebb evangéliumi szakasz a két elveszett fiúnak a története, illetve példabeszéde. Nem tékozló fiú, bár így is szerepel az evangéliumokban, hanem a két elveszett fiú. Mindjárt kiderül, hogy miért tartom annak őket. Amikor a fiatalabb megérkezik, és az apa ünnepet ül, akkor hazajön a mezőről az idősebb, és meg van sértődve, nem akar bemenni. És akkor beszélget, az apa kimegy eléje, beszélgetnek, és elhangzik egy mondat, ami nekem az evangélium szíve közepe, Lukács evangéliumáról van szó. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egyikük sem tudta felfogni, hogy mit jelent a minden. A fiatalabb nem tudott mit kezdeni a mindennel. Ezért elkérte az örökségét, és elindult vélt szabadsága útján, ami aztán nagyon mély szolgaságba vezette őt. A mindennel nem tudott mit kezdeni, ezért szeretett morsákkal kellett beérnie. Eltékozott mindent, de az idősebb sem tudott mit kezdeni a mindennel. Mindig velem vagy, mindenem a tiéd, és ezzel szemben ott volt egy számító, elváró magatartás, aminek a lényege a béres lelkülete, ha dolgozom, ha szót fogadok, ha jól viselkedek, akkor nekem jár a szeretet. Ki akarta érdemelni azt, ami egyébként ingyen van, mert az apa fia. De nem tudta elfogadni, nem tudott vele mit kezdeni. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk. Mivel minden a miénk, Jézus Krisztusban minden a miénk lett. Hiszen Isten lett a miénk, és ő a minden. És minden nap újra és újra mindent ad nekünk Krisztusban. És mit csinálunk? Lázadunk, vagy morgunk? Elégedetlenkedünk, pedig minden a miénk, és nincs hála a szívünkbe. Nem tudunk mit kezdeni a legnagyobbal, aki a szeretet, aki maga az irgalom, és ezért elindulunk szeretett morsákat koldulni valahonnét. Pedig ha elfogadnánk a mindent, és naponta betöltenénk ezzel a mindennel a szívünket, akkor tele lennénk hálával, és a hálás szívű emberben ott van a derű, ott van az öröm. És abból tudom, hogy nem vagyunk hálás szívűek, mert nem látszik. Nem látszik a derű és az öröm. Morgunk, elégedetlenkedünk, panaszkodunk, összehasonlítgatunk, nekünk semmi nem jó, miközben minden a miénk. Bárcsak felfognánk ezt az ajándékot, mernénk hinni abban, amit az apa mondott a fiának, és ami ránk is vonatkozik. Mernénk elfogadni, és ennek az örömében, miután naponta hálával megünnepeltük, válaszolnánk erre a szeretetre. A keresztény ember hivatással ebben a kis szóban összefoglalható, hogy szeretet válasz. Isten feltétel nélkül mindent nekünk ad. A fiatalabbnak is odaadja, amit kér, az örökséget. Semmilyen feltételt nem szab. Kérted, tessék, vidd. És az idősebb pedig ott lehet minden.

nem akar függni ettől a jelenléttől. Az ember nem tud függetlenül élni. Mindig függnie kell valakitől, vagy valamitől. Képtelen függetlenül élni. Az csak illúzió, a szabadság illúziója, hogy kergetjük a függetlenséget. És akik a legjobban beleélik magukat ebbe, egójuk rabságába vergődnek. Ha mástól nem, az egójuktól függnek, és ez a legnagyobb szolgasággá válik kinek-kinek az életében. Úgy vagyunk megalkotva, hogy a Szent Háromságos szeretett Istennek vagyunk a képmásai, fiai és leányai. És csak akkor teljes a létünk, hogyha ettől a szeretettől akarunk függni. Amikor elhisszük, hogy erre nincs szükségünk, amikor Isten már nem elég, akkor elkezdik betölteni a helyét valamivel, vagy valakivel. Úgy hívják, hogy bálványimádás. Isten már nem elég. Kell valaki, kell valami helyette. És meg is találjuk, és rabszolgák leszünk. A helyet, a szabadság helyett, amit az Isten gyermekségünk ad nekünk. A két testvér, a lelkünk két oldala. Ott van a lázadó, a szabadságot, a hamis szabadságot kergető énünk, aki kezébe veszi az életét, mert ha Isten nem szeret, ha Isten megbízhatatlan, ha Istenre nem lehet rábízni magamat, akkor nincs más választásom, kezembe kell venni az életemet és a sorsomat. Majd én megmutatom. És az ideológiák, nem csak a marxizmus, az összes többi ideológia ezt kínálja fel. Isten nincs, Isten nem szeret, Isten megbízhatatlan, vedd a kezedbe az életedet és a sorsodat, és valósítsd meg önmagad. Valósítsd meg azt, amit álomként kergetsz. Ahelyett, hogy add át Isten kezébe önmagadat. Ahelyett, hogy függj a legnagyobb szeretettől. És ott van az idősebb fiú lelkülete is bennünk. Jó, a pedáns, törvénytisztelő, a szabályokat betartó énünk, amelyik kész engedelmeskedni. De nem önként, nem szabadon, nem szeretetből, hanem számításból. Ez a lelkület is ott van bennünk. Ez akkor derül ki, hogy nem szabadon, nem szeretetből tartotta be a szabályokat, volt pedáns és jó fiú, amikor megjön a fiatalabb, aki fölrúgta a szabályokat, aki tékozolt, aki az örökséget eltékozolta. Megjön, és az idősebb besértődik, nem hajlandó bemenni az ünnepi asztalhoz. Leesik az állarc, a vallásos állarc, amely mögé elrejtette a lázadó énjét. Kiderül, hogy ő is egész idő alatt lázadt, elégedetlen volt. Ő se tudott mit kezdeni az apa, az atya szeretetével, és végig arra számított, hogyha jól viselkedik, akkor csurran cseppen, legalább annyi, hogy a barátaival egy gödőjét levághatnak és mulathatnak. Mind a kettő magatartás jelen van bennünk. Ez a lelkünk két oldala,

0: egyik sem meri elhinni, hogy ingyen jár neki az atya szeretete. Nagyon szép mozzanat ebben a példabeszédben, amikor a fiatalabb, miután magába száll, és emlékezik az atyai házra, ahol még a béreseknek is jobb dolga van, mint neki ott a disznók között, akkor magába száll és elhatározza, hogy hazamegy. És megfogalmaz egy szöveget, aminek a lényege, hogy felismeri, hogy vétkezett, ki is mondja, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. Még mindig a számító magatartás van. Ha nem sikerült a szabadságot megszerezni, legalább a béreseid közé fogadj be engem. Ez azt jelenti, hogy ő is úgy megy haza, hogy tartja a markát. Mert ha majd dolgozom, mert ha majd rendes leszek, ha megtartom a szabályokat, ha minden úgy lesz, ahogyan a, akkor nekem jár. Nekem jár a kegyelem, nekem jár a szeretet. Nem meri elhinni, hogy ingyen van. És csodálatos az, amikor hazaér, és elkezdi mondani a jól betanult szöveget, apám, vétkeztem, miután az apa már messziről meglátja, eléje rohan, átöleli, megcsókolja, vagyis feltétel nélkül örül neki, mert elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámad, ő pedig mondja a magáét, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, és nem mondhatja végig a szöveget. Az apa közbevág, mert ő nem béres, ő a fia. És megállítja, és a szolgáknak szól, hogy hozzátok ide a fehér ruhát, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára. Hát a fiam, az én fiam, hazajött. Elveszett, de megkerült. Meghalt ugyan, de föltámadt. És lakomát tart. Ünnepel. Ez történik mindig a mennyországban, amikor bármelyikünk belátja, hogy hamis szabadság eszményt kergetett, belátja, hogy nem érdemes morogni, elégedetlenkedni, panaszkodni, hiszen már minden a miénk, és oda mer állni az irgalom elé, oda mer állni a szeretet elé, és már nem védekezik, leteszi a védekező fegyvereit, nem magyarázza a bizonyítványát az atyának, nem igazolja magát, és nem is vádolja magát, teljesen fölösleges, mert nem azért szeret, hogy mert én vádolom magam, azért szeret, mert ő a szeretet. Amikor már megmerünk állni Isten színe előtt, minden védekezés nélkül, önigazolás, magyarázkodás, szépítgetés nélkül, vádaskodás nélkül, nem önvádra van szükség, hanem bűnbánatra. Mert a bűnbánat az, amikor beengedjük Isten irgalmát, szeretetét a szívünkbe, amikor megadjuk magunkat ennek a végtelen szeretetnek, és egy pillanat alatt elveszi a bűneinket. Kis Szent Teréz azt a hasonlatot mondja, hogy olyan ez a pillanat, mint amikor a vízcsepp a tüzes platnira hullik. Egy pillanat alatt megszűnt. Így tűnik el minden bűnünk Isten irgalmas szeretetében. Csak adjuk oda neki. Csak ne őrizgessük. Csak ne igazoljuk, csak ne magyarázkodjunk, ne vádaskodjunk. Adjuk át neki a bűnünket, mert egyedül ő tud veled mit kezdeni. Egyedül ő képes megszüntetni. És attól a pillanattól kezdve szabadok vagyunk. És gyermekként, Isten szeretett fiaként, leányaként folytathatjuk a zarándokutunkat az atyai házba, a mennyei lakomára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Virtuálisan született újjá Jókai Mór svábhegyi kertje. A szlovákiai Mária völgybe hívta zarándoklatra híveit a szombathelyi egyházmegye. Névadóját ünnepelte a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az OSK Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál, adja hírül az OSK. A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé. A jokaikert.oszk.hu oldalon játékos és informatív módon lehet felfedezni a svábhegyi kert egykori világát. A virtuális történeti kert rekonstrukcióhoz program sorozat is kapcsolódik, amely május 9 a Madarak és Fák napján a Nemzeti Könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a svábhegyi kertben. Két évtizedes hagyomány, hogy május 1-én zarándoklatra hívja híveit a szombathelyi egyházmegye. Idén a szlovákiai Mária völgybe várták az embereket, írja a martinus.hu. A Pozsonytól néhány kilométerre található kegyhely története Szent István király idejéig nyúlik vissza. Ez az első Mária zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. A zarándoknap szentmisével vette kezdetét. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök utalt Jákob életére, aki találkozott az élő Istennel. Hangsúlyozta, Isten jelen van az életünkben, a történelem sorsforduló pillanataiban. A szentmisét követően keresztutat járhattak a hívek, májusi litánián vehettek részt vagy szentségimádásban. A délután során a pozsonyi Szent Márton templomban folytatódott a zarándoklat. József Halkó, pozsonyi segédpüspök köszöntötte a zarándokokat, és mutatta be a templomot és annak értékeit. Szent Atanász napot tartott hétfőn a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Adja hírül a nyíregyházi egyházmegye. Az ünnepség a Szent Miklós székesegyházban vette kezdetét, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanász miskolci püspök vezette. A liturgia után a görög katolikus papnevelő intézetben folytatódott a program. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor, a Paderborni Johann Ádám Müller intézet igazgatója volt. Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel. Az ünnepség végén két nemzetközi jelentőségű szakmai kiadványt ismerhettek meg a résztvevők, a szerzők és közreműködők jelenlétében. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nép művészete mutatja a nép igazi lelkét. Istenhez kiáltunk, hogy sorsunk jobb legyen. Hálát kell adjunk a szabadságért. Hálát kell adjunk a függetlenségért, az önrendelkezésért. De igazán azért lehetünk hálásak, amikor és akkor és ahogy megőrzött bennünket a pusztító erők ellenére. Mert sok pusztító erő tört ránk. Mert sokat voltunk rabságban. Voltak rövid, de annál drámaibb időszakok. Voltak iszonyatosan hosszú, szinte végtelennek és öröknek tűnő rabságok. De mindenből kiszabadultunk, s ami még ennél is bámulatosabb, hogy bármi történt is velünk, szépség vágya és szépség alkotása, alkotó készsége megerősödött a magyar népnek, és a nép alkotásaiban ez meg is maradt. Ilyen csodálatra méltó dolog például a magyar kézművesség, és ezen belül is a nők díszítő művészete. A néplélek jelenik meg a varrottasokban is. Hagyomány és életigenlés, szépség, igény és különös mesterségbeli tudás. Ezen ámuldoznak mindig kultúrán kiemelkedő alakjai, csodálva a népművészetének kincseit. Hallgassuk meg Móri Zsigmondot, mit ír az asszonyok művészetéről. Nézem, nézem, meghatottan a szinte káprázva nézem ezt a ragyogó vásárt. Színek tobzódásas, valami finom, nemes harmónia. Ezt az erőt és ezt a mérsékletet csak egy ezredéves kultúra tudja produkálni. Kis kendő, félméteres hosszú kék színben. A kék színnek valami pogányul eredeti árnyalatai, mint az alkony, mikor minden kékre szűrődik. S vörösben a természet valőrgazdagsága, s oly finom ízlés, hogy az ember megérti a görög szobrászok korát, amikor mesteremberek valamennyien egyformán tökéleteset alkottak. Nem lehet vitázni ezekkel az egymás mellé rakott színekkel. Meg kell érteni, és gyönyörködni bennük, mert így tökéletesek. Szavakkal lehetetlen ugyanazt az érzéki képet kelteni, mint amit ezek a pozitívumok adnak. De az asszonyok kezében a pamut sejemmé lesz, a sejem tündéri fényé, mintha minták csillognának. Ahogy ők ezüstszállal a piros mintát átszövik, az párává is szikrázó harmattá lesz. Az ingvállak fejedelmi pompa, fejedelmi termeten büszke kosztüm. Mintában, lejtésben, rajzban olyan különös, sátorlakó keleti nők túlzocs, mégis méltó pompája. Egy más emberélet jelképe ez. Valami nekünk idegen asszonyiság kellékei, ahol a nő egyenrangú a férfival, külön élete is van, külön kultúrája. Tűvel rajzolnak-e művészek, mint a sebész, aki neki megy a szemnek, s a sok kis rost közül azt az egyet metszi el, amit kell. Ezek itt mind tökéletesek, egyben teremtők és kiélők, urak és munkások. A legdrágább ékszerekkel versenyeznek ezek a ritka nemes művőrongyok, csak a leggazdagabbak lehet öröme, mert kell, hogy megfizethetetlen legyen. Jaj, annak, aki hozzányúl ehhez a művészethez, s gyáripart csinál belőle, szakértelem, s szív nélkül.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus a mai evangéliumban új parancsot ad. Szeretni egymást, amint ő szeret bennünket. Isten jósága, irgalma, szeretete végtelen az emberiség iránt. Ez bizonyítja a Golgota. Nekünk is meg kell tanulnunk egymást feltétel nélkül szeretni. Áldozatosan, azt mondja a kalkuttai Teréz anya, az az igazi szeretet, amely áldozatokkal jár, amely már fáj. Jézus ma is kiválaszt minket és elhív. Családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, az ő szeretetével szeressük a többieket. Magyarok nagyasszonya, mennyei édesanyánk, oltalmazd a magyar népet, melyet őseink évszázadokkal ezelőtt a te pártfogásodba ajánlottak. Terítsd ki palástodat hazánk fölé, őrizd meg családjainkat, közösségeinket, vigasztald a szenvedőket, erősítsd a gyengéket, és vezess bennünket Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Taníts minket hűségre, alázatra és szeretetre, hogy életünkkel mi is építsük Isten országát ezen a földön. Magyar szentjeink és boldogaink, könyörögjetek érettünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. A most következő beszélgetés a Peszachról, a zsidóságnak a tavaszi időszakra eső szentírási eredetű ünnepéről fog szólni, amelynek 8 napja során az Egyiptomból való kivonulásra emlékeznek. Kedves hallgatóink, a Szombathelyi Zsidó Hitközség épületében ülünk, és most a Peszach ünnepéről lesz szó. Itt fogadott bennünket a közösségnek a vezetője, Zeitler Ádám, akit most meg is kérek, hogy egy pár szót meséljen magáról, és majd aztán pedig az ünnepről fogunk beszélgetni.
1: Én Zeitler Ádám vagyok, és a Szombathelyi Hitközségnek vagyok a vallási vezetője. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rabbinikus teendőket én látom el itt a közösségben. Ez jelent havonta egy péntek estét, illetve egy szombat reggelt, lehetőleg Tóra olvasással és a teljes szertartásrenddel. Ezen kívül Budapesten dolgozok a Lauder Javnev közösségiskolának, vagyok a főigazgatója, ez egy 900 fős zsidóiskola Budapesten, illetve a tudományos munkámat azt a rabbi képzőnek a doktori iskolájában tevékenykedem aktívan. Úgyhogy nagyjából ez a három olyan karrier van, vagy karrierutamnak ez a három fontos eleme, ami idehozott, de tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb rész, amikor ide érkezek Szombathelyre. Általában a családommal, most kivételesen nem velük jöttem, de a családommal szoktam érkezni, és akkor itt eltöltünk egy ilyen úgynevezett sabatont, tehát egy ilyen sábeszi pihenést itt a közösséggel.
0: Köszönöm a bemutatkozást, és most akkor elsőként meg is kérdezem, hogy ez a Peszach szó, ez mit jelent, és ez az ünnep maga, ez honnan ered?
1: Igen, maga a Peszach, az a maga a kifejezés, az a héberül nagyjából azt jelenti, hogy átugrani, vagy átlépni, tehát nagyjából tanul lehetne a legkönnyebben lefordítani. Ennek alapvetően a fő oka az, hogy aki nem emlékszik rá a Tórából, vagy a Bibliából, hogy a 10. csapás környékén, amikor az egyiptomiakkal van ez a húzavona a csapásokkal, akkor a 10. csapásnál, amikor az elsőszülöttek halála következik, akkor a halál angyala az átugorja, vagy átlépi azokat a házakat, ahova az áldozati bárány vérével felfestettek egy csíkot az ajtófélfára, és az egyik magyarázat szerint maga a Peszach, vagy az átlépés, vagy átugrás kifejezés, ez ebből fakad.
0: Köszönöm szépen. És akkor ez az ünnep, ami most még kiderült, hogy még ma fog zárulni, ez akkor a Bibliában találjuk ennek a leírását, az alapítását, úgymond. Ennek mi a lényege?
1: Tórában vagy a Bibliában ez tulajdonképpen egy olyan ünnep, amit egyik az úgynevezett ilyen zarándok ünnepeknek, amikor a polgáridőszámítási szerinti első század előtt az akkori zsidók ugye felmentek a templomba, és ott különböző átbemutatási szertartásokon vettek részt. Valójában ennek az ünnepnek azért az eredete, mint a legtöbb zsidó ünnepnek, és a legtöbb ünnepnek úgy önmagában, ilyen rétegesen egymásra építkezik. Az, hogy a gyökerénél egyértelműen van valamilyen tavaszváró, tavaszköszöntő elem, arra ráépül később az áldozati kultusz, később ráépülnek rabbinikus interpretációk, tehát ma, ahogyan kinéz az ünnep, az tulajdonképpen egy pár ezer éves, ilyen egymásra épülő tradíciórendszernek az, amit ma megtapasztalunk. A Tórában a leginkább ez az áldozati kultusz eleme van talán kidomborítva. Ennek a megértésében talán az segít, hogyha az ember megnézi mondjuk a húsvéti szokásokat keresztény testvéreinknél is, hogy ott is esetleg nyúltojás kereséstől az Úr Jézus feltámadásig nagyon komplex, egymásra épülő tradíciórendszerek vannak, van amelyik inkább a keresztény tradícióhoz, van amelyik lokális tradíciókhoz köthető, tehát általában az ünnepeink azok ilyen egymásra épülő rétegekből áll össze valami, és ebben nem különbözenek ezek az ábrahámi tradíciók egymástól. A végén, amit ma ünneplünk, az egy pillanat felvétele annak, hogy az elmúlt pár ezer évben hogyan alakult az ünnep, és lehet, hogy 200 év múlva egy picit más lesz, vagy egy picit más a ma ünnepelt húsvét, és egy picit más a ma ünnepelt Peszach, még hogy a nagyszüleim ünnepelték, valószínűleg 100-200 év múlva egy picit más lesz a Peszach is, és a húsvét is.
0: És most ugye én Bibliát mondok következetesen, de hát a Tóra-nak a könyvei, igen, hogy ez akkor melyikben található ez a történet.
1: Többen is említésre kerül, tehát ez nagyon sokszor van az, hogy egy-egy ünnepünk az többször jelenik meg, főleg a hangsúlyossága miatt. Általában a Dvarimban az ötödik könyvben, ami kvázi az összefoglalása, ott mindig előjön, de ez fontos látnunk, hogy mint a Rosh Hashana, meg a többi ünnepünk is előjönnek, de valójában ezek ilyen említés szinten jelennek meg a Tórában, és még egyszer mondom, inkább az áldozati rendnek, az áldozati kultusznak a leírásáról van szó. Azt fogjuk látni, hogy milyenkor a Tórából ezt olvasjuk, ugye Peszach az egy 8 napos ünnep, amikor van tóraolvasás is, tehát elővesszük a tóra tekercsünket, és akkor igen, azokat a részeket olvassuk, amik leírják azt, hogy ilyenkor mi a szertartásrend, hogyan történik az áldozatbemutatás, mi a feladata a papoknak, a kohanitáknak, a levitáknak, tehát igazából tulajdonképpen egyfajta emlékezést mutatunk be, mert magának az ünnepnek is ez az alapüzenete, hogy el kell mesélni és emlékezni kell a Yetzirat Mitzrayimra, az Egyiptomból való kivonulásnak a történetére. Tehát tulajdonképpen az ünnepnek az alapja az az, hogy itt 8 napon keresztül, a diaszporában 8 napon keresztül, Izraelben 7 napon keresztül, de arra emlékezünk, hogy kivonultunk Egyiptomból, és tulajdonképpen, hát a szabad így fogalmazni, törzsből néppé lettünk, és Mózes mesterünknek a vezetésével elindult egy 40 éves vándorlás, aminek a végén Izrael földjére, Kánaán földjére jutottunk.
0: Most így közben szúrhatok egy kérdést, mert elolvastam én hát egyrészt ezzel kapcsolatban, és most tulajdonképpen én nem értettem azt, hogy amíg addig békében vagy befogadták a zsidó népet Egyiptomban, most hirtelen akkor meg elkezdtek tőlük félni, vagy én nem tudom, az volt leírva, hogy még a végén ellenünk fordulnak, hogyha háború lesz. Erről lehet tudni, hogy miért fordult ez így meg?
1: Hogyne, van erre. Ugye nagyon fontos, hogy a Tóra szövege az tulajdonképpen az alap korpusza a zsidó tradíciónak, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a különböző magyarázatrendszer és a magyarázatszintek azok erre ráépülnek. Ez nagyon hasonlít más tradíciókhoz is. Tehát sokszor a Tóra szövege az vagy homályos, vagy bizonyos részeket szándékosan nem egyértelműen fogalmaz, ezért a generációknak a feladata az azóta, hogy próbálja meg magyarázni és érteni. Éppen ezért ott, ahol mondjuk nincsen tiszta magyarázatunk, ott a rabbinikus tradícióra hagyatkozunk, akik egészen a 3. századtól, sőt már még korábbantól, akár napjainkig kommentálják ezeket a történeteket. Most a konkrét kérdésére válaszolva, ugye úgy kezdődik maga a könyv is, hogy felkelt, vagy jött egy új fáraó, aki nem ismerte Józsefet, tehát így indul, ezzel a mondattal indul ez a könyv, ami annyiban szerintem érdekes, hogy megmutatja azt, hogy ami történt régen József idejében, hiszen József idejében nem szabad elfelejtenünk, hogy tulajdonképpen a zsidók mentik meg József vezetésével a 7 szűk, 7 bő esztendő, biztos a hallgatók emlékeznek rá, tehát a gazdasági minisztere a József akkor az egyiptomiaknak, vagy a ugye modern szóval azt mondják, az operatív igazgatója, tehát ő az, aki összerakja azt a modellt, hogy hogyan lehet ilyen gabonatárolókat építeni, hogy lehet tulajdonképpen raktározni, és ezért nagyon hálásak, és ezért tulajdonképpen behívják a zsidókat az egyiptomiak. Aztán eltelik sok idő, és azt mondja a Tóra, hogy egy olyan fáraó jön már, aki nem emlékszik erre, csak azt látja, hogy rengeteg zsidó él Egyiptom földjén, és megijed attól, hogyha esetleg valaki megtámadja őket, mi történik. Én nem mennék nagyon messzire, hogy ennek a megértését megtaláljuk. Tulajdonképpen, ha a középkornak a zsidóságát nézi meg az ember, vagy a történetét, általában ez történik. Tehát bizonyos uralkodók Európában főleg sokszor nem finoman szólva sem meritokratikusan kiválasztva, hanem örökölve a pozíciót, mondjuk királyok lesznek, végtelen mennyiségű pénzt költenek a hobbiaikra vagy háborúkra, az állam gazdasági érzék az relatív kevés, és egyszer csak rádöbbennek, hogy nincsen pénz az államháztartásban, és most egyszerűsítek. És ilyenkor, ami történik, hogy általában zsidókhoz fordulnak, vagy kereskedőkhöz, és behívják őket az országba, hogy ezt rakják rendbe. Ilyenkor általában a zsidó közösségeket ez a nagy nehézség a középkorban, vagy kivágják országból, vagy behívják őket másik országokba. Egy klasszikusan ilyenkor egy király behívja őket, hogy rakják rendbe a közösséget, segítsenek nekik akár azzal, hogy hitelezik a rendszert, akár azzal, hogy felépítik a gazdasági modellt. Aztán, amikor jól megy, akkor meg valami pogromokkal elkezdik kiirtani őket. Tehát alapvetően a középkori zsidó történetnek a nagy része az az, hogy száműzetik őket országba, amikor azt látják, hogy jól élnek, ahol meg éppen egy közepesen tehetséges király próbálja menedzselni az utat, pedig behívják őket, egy ponton túl ő is úgy érzi, hogy most már köszönni szépen nem kellnek ide a zsidók, és általában ez lett pogromokhoz és különböző számüzetésekhez, ami a középkornak egy nagyon meghatározó időszaka. De Bevan Tórat nagyjából ezt írja le, hogy amikor szükség van a zsidóságra az ő speciális tudása miatt, mivel földdel nem rendelkezhettek a keresztény időszakban, tehát ezért kénytek volt a kereskedelemmel és pénzzel foglalkozni. Amikor szükség van erre a tudásra, akkor behívják őket, amikor pedig úgy érzik, hogy minden rendben van, akkor általában kirakják őket az adott országból. És azt hiszem, hogy az egyiptomi történet nagyjából ezt írja le, hogy a fáraónak, amikor kellnek József miatt a zsidók, hiszen megoldják a gazdasági problémáját, akkor nagy szeretettel befogadja őket Gosenbe, ami egy része Egyiptomnak, betelepíti a zsidókat, és akkor pár generációval később egy új fáraó már nem érti, hogy mit keresnek ezek itt, miért élnek ilyen jól, és miért vannak ilyen sokan.
0: Akkor most ez jutott eszembe, hogy akkor gondolhatjuk most azt, hogy ahogy így le van írva, hogy ez egy bizalmat, vagy hogy mondjam, adhat, hogy az Isten harcol az ő népéért. Én ezt szűrtem le magamnak ebből, ahogy ma is ezt üzenheti az embereknek. Hát most köszönöm, hogy erre egy rávilágított, és akkor azt kérdezném meg, hogy ez az ünnep mikor tartják, tehát hogy számítják ki, hogy erre mikor kerüljön sor?
1: A zsidó kalender, a zsidó naptár az egy picit másképp működik, mint a Gregorián, egy picit más elben működik. Itt nem mennék bele mélyen abban, hogy mi az, hogy szoláris, meg luniszoláris naptár, és hogy mikor a holdat, mikor a napot veszi alapnak, de tulajdonképpen itt van egyfajta, a hónapok a zsidóságban úgynevezett roshódeskor, hold újuláskor indulnak, ami minden hónapban egy meghatározott időszaka, amikor a hold megújul, és következő hold újulásig tartanak ezek a hónapok. Most ezek nem feltétlenül esnek egybe a Gergely naptár szerinti hónapokkal, éppen ezért általában eltérések vannak. Azt is látni kell, hogy ezek a hónapok pont ezért ilyen a Gergely naptárhoz képest ilyen mozgásban vannak, tehát hogy alapvetően, be itt is vannak szökő hónapok, meg szökőjében, de hogy alapvetően azt is mondani, hogy sokkal archaikusabb, egy sokkal ősibb naptárszámítási modellben maradt a zsidóság, ami ha jól tudom, például pont Kínában még hasonlóképpen működött, tehát ez inkább egy ilyen keleti típusú időszámítási rend a holdüléshez kötve. És éppen ezért van az, hogy bár általában ez itt Európában is a tavaszi időszakra esik valamikor, de azért hatalmas mozgások vannak, a polgári naptár szerint egy-két hónapos ilyen csúszások is lehetnek benne. Ezt a hónapot mi Niszán hónapnak nevezzük, és Niszán hónap 15-én kezdődik Peszach, és tart, amit nem 8 napig tart. Az első két napja ennek a 8 napnak az úgynevezett teljes ünnep, ami azt jelenti, hogy munkatilalomban hasonlóan egy szombathoz, némi eltéréssel, és az utolsó két nap is teljes munkatilalom, amit tegnap járt le. Tehát alapvetően ma van az első napunk, hogy már nem Peszach, tehát ma már mi ezt azért tudjuk ilyen szabadabban tartani, akár itt is, mert már nem köt minket az a nagyon szigorú munkatilalmi rend, hogy én akkor nem tudnék utazni, nem tudnék telefont használni, tehát alapvetően tegnap múlt el, és a közte lévő időszak az úgynevezett félünnepek, aminek egy külön jogi státusza van, hogy akkor mit lehet és mit nem lehet tevékenykedni, de nagyjából így épül fel maga, ez a Niszán hónap 15-én induló Peszach ünnep.
0: Most még azt kérdezem, hogy hogy néz ki ennek az ünneplése, hogy történik zsinagógai keretek között, meg az otthonokban, mert erről hallottam, hogy ennek külön rendje van.
1: Azt hiszem, ami nagyon sokat változott, és ez sajnos Magyarország sajátos történetének köszönhetően, és a holokausznak, vagy a Soának köszönhetően, azért nagyon sok családból eltűnt ennek a családi része. Általában ez egy inkább ilyen közösségi, itt is közösségi széder van. Most, ha visszatudnánk menni az időben, mondjuk ezünk az én nagyszüleim még fiatalok voltak, akkor az otthoni része ennek az ünnepnek volt igazán hangsúlyos. Az első két estéje, amik az úgynevezett széderestek, amik igazán fontosak voltak a családnak. Ilyenkor az történt, és ilyenkor azt történt mondjuk most is egy zsidó családban is, nálunk is otthon, hogy a széderestének a vezetője az különböző ilyen szimbolikus ételeken keresztül elmeséli az egyiptomi kivonulásnak a történetét. A kulcs az, hogy a gyerekeknek kell, hogy szóljon, tehát ez egy kifejezetten a gyerekeknek szóló történetmesélés.

0: tulajdonképpen a széder tál, amin van, a széder szó azt jelenti, hogy rend, ebből van a szidúr, ami az imakönyv, mint egy rendet ír le, ami itt egy egymás után következnek a dolgok. És az egészhez van egy útmutató, a Hagadá, ami egy, szintén egy ilyen kézikönyv hozzá, hogy mi után következik, mikor mit kell mondani, mire mondunk áldást és hasonlók. Tulajdonképpen ez egy nagyon furcsa este, és ez is a célja. Én, aki iskolavezetéssel foglalkozom, és nagyon sok diákkal dolgozom és tanítok is, nagyon jól látom azt, hogy valójában a kérdéseket fel kell tenni a hallgatóságban a legfontosabb. Tehát valójában ez nem egy ilyen frontális előadás, hanem az ember kiprovokálja különböző dolgokkal, hogy elkezdenek kérdezni tőle. A leghíresebb rész ez a 4 kérdés, amit a legkisebb gyermek tesz fel az asztalnál, megkérdezi azt, hogy ma miért eszünk csak maceszt és nem eszünk kovászosat, megkérdezi, hogy miért eszünk keserű füvet, miért mártjuk be kétszer a sós vízbe a petrezselymet, vagy amit éppen az a család eszik. Tehát tulajdonképpen a cél az, hogy ezekkel a furcsa dolgokkal olyan kérdéseket provokáljunk ki a bacsorán résztvevőkben, amin keresztül meg tudom nekik tanítani a kimulás történetét. Tehát a cél az, hogy ne egy frontális oktatás legyen arról, hogy az örökkévaló kinyújtott és erős kézzel kihozott minket Egyiptomból, hanem kérdezzék meg, hogy miért van egy tojás az asznak. El tudom mondani, hogy azért van a tojás, mert az azt szimbolizálja, hogy. Tehát a kulcs az, hogy egyfajta ilyen párbeszédes vacsora közbeni, gondoljon csak bele a oktatás kulcsa az nagyon sokszor, amit az angol hív, hogy set and setting, ami azt jelenti, hogy hogyan ágyazol meg az oktatásnak, mi a környezet, mi a hangulat. Itt az a cél, hogy egy jó evés közben 4 pohár bor, amit meg kell inni megívása közben, eszünk, beszélgetünk, kérdéseket teszünk fel, és tulajdonképpen a szabadságról beszélgetünk. Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent szabadnak lenni a zsidóságnak a fáraótól? De mit jelent a lelkedben szabadnak lenni? Ki a te fáraód? Ki az, aki alatt elnyomást érzi, amiatt nem vagy egy szabad ember? A következő évben mit érzel, kitől kell megszabadulnod? Mi az a szokásod? Akár az a bármilyen olyan ilyen lelki elfogultságod, amire azt érzed, hogy neked van egy fáraód, ami nem engedő szabad legyél, tehát van egy spirituális töltet ennek az énnek, ami egy ilyen önreflektív dolog, hogy szabad vagy-e, valójában szabadon hozzá meg a gönddöntéseidet, vagy a függőségeid, a szokásaid valójában nem engedik, hogy szabad ember legyél. Ez a személyes olvasata, és van ennek egy nagyon klasszikus történeti olvasata is, amikor elmeséljük a 10 csapást, elmeséljük azt, hogy szolgák voltunk Egyiptomnak a földjén, hogy ez a szegénység kenyere, amit eszünk, ez a macesz, ami ugye kovásztalan kenyér. Tehát ez egy nagyon-nagyon tartalmas, mély beszélgetés az asztal körül, ami otthon történik. A zsinagógákban pedig ugyanúgy van reggeli ima, délutáni meg esti ima, csak fel van töltve liturgikus elemekkel, ami kifejezetten a Peszachra fókuszálnak.
1: Most ez egy nagy ünnep, ez a legnagyobb ünnep, vagy pedig vannak ezzel egyenrangú más ünnepek, vagy milyen nagyobb ünnepek léteznek még?
0: Valójában ugye az is nagyon érdekes, hogy ez a fajta ciklikussága, hogy az évünk eltelik, egészen sok zsidó ünnep van. Melyik

0: Inkább azt nem mondják, más a fókusza. Ez inkább a szabadulásról, a történetmesélésről szól, a családról szól. Azt hiszem, hogy ha különbséget kéne tenni, a tórai ünnepek azok, amik szemben a rabbinikus ünnepekkel, amik későbbi ünnepek, talán azok lehetnek egyel magasabb szinten, hogyha azt nézzük, hogy mi a korpuszoknak a hierarchiája, hogy előbb van a tóra. De azt hiszem, hogy én nem érezném talán erősebbnek vagy jobb, mint egy Rosh Hashanát vagy egy Yom Kippurt. Egyszerűen tényleg ilyen alma is körteljezése van az embernek, mert ez egy ilyen, tényleg az ember bort iszik, beszélget, a barátaival van, vacsorázik, elmélkedik, tanítja a gyerekeit, rengeteg ének van, nagyon sok ilyen elem, és nem érzem, egy Yom Kippur az pedig, amikor az ember egy egész napon keresztül böjtöl, a halotti ruhájában van, meditál az elmúlt évén, végig gondolja azt, hogy miben kell változnia, bűnbánatot tud csinálni. Tehát azt hiszem, hogy még csak azt sem mondanám, hogy valamelyik talán ilyen nagyobb vagy kisebb, annyira más aspektusát jeleníti meg a mindennapjainknak és az életünknek, hogy talán ez a ciklikusság, hogy mindegyik benne van, ettől lesznek értékesek. Én ezért szoktam javasolni rabbiként is így a híveknek is, hogy érdemes mindegyiket valamennyire, ha más nem csak ilyen szűk körben otthon, vagy csak saját magának az embernek végig gondolnia, mert egyszerűen más aspektusára világít rá az életünknek. Ez a szabadságra, a közösségre. A Yom Kippur az egyébként sokkal egyedibb, magadba fordulóbb, sokkal keményebb, a sok böjtölés, a monoton imák, a zsinagógába, a fehér lepelbe ülés. Ez egy egyszerűen nagyon más részét mozgatja meg az embernek, és talán ennek így együtt van, ha az egész évet nézzük, valami ereje és valami olyan spiritualitása, amit szerintem egy zsidó embernek és bárkinek, akit ez érdekel, át lehet élni.
1: Most azon gondolkodtam, mivel ugye annyi mindent tud meg, ismer különböző vallásokból, hogy lehet, hogy butasságot fogok kérdezni, de a kereszténységnél az utolsó vacsora az lehetett egy ilyen szédereste?
0: A klasszikus és elfogadott ilyen tudományos konszenzus, vagy legalábbis sokáig az volt, az, hogy ez egy szédereste volt. Van olyan történeti elképzelés is, hogy nem, hanem egy másik olyan ünnep, amit ma már nem ülünk, vagy nem úgy ülünk. Tehát ebben nincsen teljes konszenzus. Azt hiszem, hogy a többség, vagy ha van is ilyen történeti konszenzus, akkor az, hogy igen, az utolsó vacsora története az klasszikusan egy széderestére hasonlít. Tehát a kenyértörés, a borivás, ugye megtörjük a középső pászkát a háromból, utána iszunk bort, négy pohár bort. Nyilván az átváltoztatástan az emlélnik meg benne, tehát alapvetően ezek az elemek, ezek a kifejezetten messianisztikus elemek nincsenek benne, bár hozzá kell tenni, ez azért egy messianisztikusabb ünnepek egyike, hiszen kirakunk egy poharat, egy üres poharat először, aztán megtöltjük Illés prófétának, akinek a eljövetelét várjuk, egy ponton a szertartásrendben kinyitjuk az ajtót, hogyha Illés próféta megérkezne ebben az évben, akkor őt várjuk. Ugye az Illés próféta a tradíció, a teológiában az eljövendő Mesiáhnak az eljövetelét ő fog eljönni, és meghirdet Illés próféta. Ha jól emlékszem, a keresztény teológiában keresztelő Szent János jelenik meg, mint Illés, és ő az, aki meghirdeti a Mesiáhnak, a Jesuhának az eljövetelét. Tehát ez egy nagyon zsidó, nagyon mélyen zsidó tradíciórendszer, ez a messianisztikus elem, és ez megjelenik a széder estében. Úgyhogy leszámítva azokat az elemek, amik a transzubstantát, ami az átalakulástannak az elemei, a kenyértörés, a borivás, az áldás, amit elmond a széder estének a vezetője, tehát nagyon gyanakodhatunk. Maga az egész Agnus Dei gondolat, mint az Isten báránya gondolat, ami a peszachi áldozatnak, a Jézusnak a saját magára való értése, hogy ő maga az, vagy legalábbis az egyházatják szerinti tradíció szerint ő maga az Agnus Dei, ő maga az Istennek a báránya, aki feláldoztatik ekkor. Tehát annyira erős a peszachi szimbolika ebben az egészben, hiszen a peszach az arról szól, hogy bárány áldozatot mutatunk be a templomban, vagy bárányt esznek, és nem csak a templomban, hanem az átlag zsidó ember is megsüti és megeszi utána a bárányát. Tehát azt hiszem, hogy a keresztény tradíciónak, talán ez egyik az ünnepeknek, ami a legtisztábban látszanak a zsidó gyökerek, vagy a legtisztábban látszódik. Talán a többi ünnepnél ennyire klasszikusan nem is tetten érhető a zsidó gyökereknek a mélysége. És talán itt van az, hogy aki egy peszachot végig ül és végig csinálnak, rengeteg ilyen aha élménye van a saját keresztény liturgiájával kapcsolatban, hogy ami itt történik most már egy pár ezer éve, az alapvetően az alapjául szolgál, aztán persze feltöltve a saját teológiájával a kereszténységnek.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt elmagyarázta, és köszönöm a beszélgetést is, de még mielőtt lezárnánk, megkérdezném, hogy szeretne még valamit elmondani, amire nem kérdeztem rá, vagy eszébe jutott közben.
0: Valójában azt hiszem, hogy itt ha nagyon tetten érhető, az az ünnepek egyike, és ezt mondanám még el, azt gondolom, hogy keresztény testvéreinknek is, hogyha van kedvük tanulmányozni zsidó ünnepeket, szertartásrendet, a széderestének a menetét, tehát ez nagyon tanulságos lehet. Tehát itt nagyon tetten érthető az, hogy a két tradíciórendszer mennyire szorosan egymáshoz köthető. Tehát ez az ünnep, ahol a leginkább ért az a fajta ilyen, ahogy János Pál pápa fogalmaz, hogy az idősebb testvéreinkkel kapcsolatban, nagyon érezhető az, hogy a két tradíciórendszer valamilyen erős közös gyökérből táplálkozik, ami az egy Isten hit. És azt hiszem, hogy talán ennek a tanulmányozása picit közelebb tudja hozni azokat az embereket is, akiknek a zsidóságról valamilyen teljesen más képe vagy elképzelése van. Itt talán megmutatkozik az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonlóan látunk bizonyos dolgokat, a gyerekeknek a szerepét, a jövő generációnak, a szabadságnak, az, hogy az örökkévaló megment minket, és amikor szükségünk van rá, akkor kinyújtja a kezét, és kihoz minket. Ha mi nem is bízunk benne, hogy Mózes mesterünk is többször finoman szóval, vagy kritikusan áll az örökkévalóhoz, akkor is az örökkévaló ott van és támogatja a népet. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán azt tudnám üzenni így a rádió hallgatóinak is, hogy ha van kedvük ezzel a témával foglalkozni, vagy zsidó ünnepek, vagy a zsidósággal, talán a Peszachon keresztül lehet a leginkább olyan elemeket találni, ami ismerős lehet a számukra, és egy picit a kötődés is, vagy az egymás iránti szeretet egy picit elmélyülhet.
1: Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Zeitler Ádám, a Szombathelyi Zsidó Hitközség vallási vezetőjeként beszélt nekünk a Peszach ünnepéről, bepillantást engedve a zsidóság történelmébe is. Felvételünk 2026. április 10-én készült. Köszönetet mondunk Sugár Juditnak, a Hitközség világi elnökének, és Pigler Tibornak, hogy megszervezték ezt a találkozást. Hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet.

tegnapi napon, május 7-én született Vajda János is és Berzsenyi Dániel is. A tegnapi napot Vajda Jánosnak adtuk, és Berzsenyi Dánielről pedig a mai napon, május 8-án emlékezünk meg. Berzsenyi Dániel 1776-ban született, Egyházashegyén, evangélikusnak keresztelték, a Soproni Evangélikus Líceumban járt, ahol sokkal inkább testi erejével és nem túl példás magatartásával tűnt ki, mint tanulmányaival, de Kis János költő, lelkész, a későbbi evangélikus püspök felfedezte őt, és elindította a költészet útján. Magyarságnak, a nemzetnek, a felvilágosodásnak és az Istennek a költője. A mai napon, május 8-án emlékezünk Berzsenyi Dánielre, és egyetlen egy költeménye hangzik el többször a mai napon, ez pedig a fohászkodás. Berzsenyi Dániel, fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasbb mens éter urányai, melyek körülted rendre keringnek, a láthatatlan férgek a te bölcs kezed remekel csodái. Te hoztad a nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot. S a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír, a szélvészek bús harca, az égi villám. Harmadcsepp virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső. Majdan, ha lelkem záraiből kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, ami után eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Berzsenyi Dániel, fohászkodás.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a római Szent István kerek templomban kedden este, adja hírül a Vatikán News. A szentmise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szálv rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferino életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a szent családot ábrázoló festményét. A találkozó Agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Vilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Kedves hallgatóink, mi alakítja ki az Istenről alkotott képünket? Hogyan ismerhető fel az egészséges és a torz felfogás Istenről? Mi a különbség és mi a hasonlóság, imádság és a mentálhigiénés gyakorlatok között? Mi az oka korunk tömeges hitehagyásának? Ezekre a kérdésekre keresik a választ Istenek és emberek címmel, a Mária Rádió áprilisi kerekasztalának résztvevői, Cserzita pszichológus, Gájer László teológus és Losonci Dávid birkózó világbajnok Fodor Endre moderálásával. A beszélgetés első része következik.
1: Jó napot, jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm valamennyiüket, akik itt jelen vannak a MAM Kulturális Központban, és azokat is köszöntöm, akik online követik a mostani beszélgetésünket. Szeretném bemutatni a vendégeinket, és igyekeztem most is egy idézettel, tőlük egy idézettel bemutatni őket, hiszen abban bizonyos vagyok, hogy azért készül a beszélgetésre, vagy idefelé jövetve, előző este azért utána néztek, hogy kik azok, akik a vendégeink, és talán az is meghatározó a témán túl, hogy kik a megszólalóink. Cserzitát köszöntöm, ő pszichológus, és a saját honlapodon olvastam, akár itt a témához kapcsolódva akár, hogy identitásom fontos részét képezi a keresztény hitem, katolikus vallásom, amennyiben a kliens számára is fontos és szeretné, teret és helyet kaphat a közös munkában. És az is fontos Zitával kapcsolatosan, hogy megjegyezzem, hogy Istenképről írta a szakdolgozatát a mesterképzésen, hogyha jól tudom, ugye? A címe pedig az volt, hogy személyes Istenkép kapcsolata a diszfunkcionális attitűdökkel és az önértékeléssel keresztény felnőttek körében. Ezt majd részben ki kell térni, magyaráznod kell, de úgy gondolom, hogy jó választás volt, hogy meghívtak ide, vagy meghívtunk vendégnek ide. Köszöntünk téged a mai estén.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Köszönöm Gájer László, teológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar tanszékvezető tanárát. Tőled is egy idézet. A 15. születésnapom előtt volt egy érdekes szentlélek élményem. Egy lelki gyakorlaton imádkoztak értem kézrátétellel. Istent érzékeltem akkor, és azóta is másképpen vagyok az Istennel. Azóta mondom talán, hogy ismerem az Istent, Isten szeretete a Szentlélek által jön hozzánk. Ezt választottam itt kapcsolódva. Szeretettel köszöntünk téged is itt a mai estén.
3: Ez remek választás volt. Köszönöm. Köszöntöm mindannyiukat.
1: És köszöntöm Losonci Dávidot, aki világbajnok kötött fogású birkózó. A tőled vett idézet pedig: édesapám igen vallásos ember, és azt vallja, hogy Istenbe vetett hite, mármint Dávid vallja, talán éppen édesapád meg a vallásos nevelés kapcsán is, hogy Istenbe vetett hit segíti őt a versenyzés során. Az egész életem egy áldás, mondja Dávid. A hitem olyan energiát és plusz tud adni az életemben, hogy a mindennapi nehézségeket el tudom viselni, feledni, és mindig új erővel tudok nekivágni a kihívásoknak. Szeretettel köszöntünk itt téged.
4: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
1: Jó magam, pedig Fodor Endre vagyok, akit már lassan egy visszatérő vendégként felkérve a beszélgetésre, nagy örömmel vállalom ezt, hogy kérdezem a vendégeinket. Nem elrugaszkodott kérdés, hogy azzal kezdem, hogy kiben milyen Istenkép lakozik, kinek hogyan jelenik meg az Isten, hogyan látja maga előtt, és esetleg arra egy picit ki lehet térni, hogy ez változott-e esetleg a születés a gyermekkor óta valamelyest. Most így körbenézve először a hölgynek adnám meg a szót, most először és utoljára már, mint a beszélgetés során nem kényszerítelek az elsőségre, de most kénytelen vagy először megszólalni. Köszönöm.
2: Rendben. Én azt mondanám az Istenképemre jelenleg, hogy leginkább gyógyuló. Nehezen indult, ugye én keresztény-katolikus családban nevelkedtem, és igazából fiatal felnőttként vettem először úgy igazán górcső alá az Istenképemet, hogy akkor most ez hogyan is néz ki, egészséges, nem egészséges, mit tartalmaz, honnan került bele. És most, ahogy így készültem erre a beszélgetésre, újra elővettem a szakdolgozatomat, elolvastam ott, amiket akkor írtam, és felidéződtek bennem azok az érzések, amiket akkor ott éreztem. És így visszanézve pár év távlatából látom azt, hogy ez a gyógyuló, ez egy nagyon jó leírása annak, hogy hogy vagyok most ezzel, mert szerintem egy szép ívet járok be, és jó irányban tart, tehát jó irányba tartok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dávid László.
5: Hát nekem igazából ugye keresztető születésem óta változott-e. Ugye, hát én is egy katolikus családban nőttem fel, és igazából már 6 éves koromban ugye muszáj volt menni imádkozni reggel este, és hogyha az emberre így ráerőltetik szerintem azt, hogy hinni kell, és hogy mindenképp neked imádkoznod kell, és ezt a vallást, szerintem ez nem egészséges szerintem. De ugye hát nem volt a választásom, mert nem kellett, és ugye hát gyerekkoromban az ember nem mondta, az édesapjának ellent, úgyhogy mentem, de ugye inkább érdekben értékeltek a játékok, meg az egyebek, és szerintem ez meg kell érni, hogy az embernek tényleg valóban egy kapcsolat legyen az Istennel, és legyen vele egy mély hite és egy mély kapcsolata. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mikor ilyen kora felnőtt koromban kezdtem el, úgy gondolom, hogy tényleg a hitemet gyakorolni és elmélyíteni. És hát én úgy gondolok az Isten képemre, hogy tényleg, hogy mindig itt a velem, és mindig segít, és mind, ami történik az életemben, az azért van, hogy valamilyen úton engem tanítson a jó Isten.
1: Akkor itt most ez az Isten kép, ez ilyen segítő, tanító, vagy hogyan képzeljük, mert ott ugye az gyógyító jellegű Isten képről beszélünk, akkor itt hogy fogalmaznád meg, mert most itt...
5: Hát azt gondolom, hogy egy támasz, egy segítség, igen.
1: Köszönöm. László atya.
6: Én arra gondolok vissza, amikor kérdeztél, arra gondoltam vissza, hogy amióta az eszemet tudom, tehát egész kicsi korom óta érdekel az, hogy milyen Isten. Ez jelenti, nem tudom mióta tudom az eszemet, 3-4 éves korom óta, de ilyen koromból vannak emlékeim arról, hogy a templomban szeretek lenni, és még nem egészen tudom, hogy ez micsoda, de hogy ez érdekel. Ez a történet, az a millió foglalkoztat, és oda vonzódom, és sosem érdekel igazán az, ami ez a hétköznapi valóság, hanem egy másik, egy magasabb valóság érdekel. És hát erre a vágyra, vagy erre az érintettségre rezonál az az élmény, amit felolvastál, az ide nagyon jól illik. Mert ott van egy olyan élményem, ilyen kora felnőtt korom, vagy nem tudom az is mikor kezdődik, de 15 éves koromban, amikor belép ő teljesen szuverén módon az életembe, és hallom a hangját. És ez nagyon érdekes, mert ilyen szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, hogy milyen Istennek a hangja, hogy azt úgy, azt úgy felismerjük. Lehet, hogy nem egészen tiszta bennünk, és tisztul, és gyógyul, és nem változik, de tisztul, gyógyul, esetleg erősödik, de hogy milyen a hangja, arra így rá tudok kapcsolódni. És az, amit én így egész kicsi koromból belőle megismertem, kicsit ilyen intuitíve, vagy ilyen gyermeki keresésben, ami sokszor abban nyilvánult meg, hogy szerettem a templomi milliót, vagy gyűjtöttem a szent képeket, vagy nem tudom, az hirtelen ilyen elevenné válik, és egészen kiélesedik, és ez az élesség elkísér engem a mai napig. Nem akarok túl elvontan beszélni, és nem akarom túl beszélni sem ezt a részét, csak hogy én úgy érzem, lehet, hogy ez kicsit ilyen najzolósan hangzik, de úgy érzem, hogy nagyon tiszta bennem az a kép, ami róla van. És ezt a képet akkoriban, tizenévesen azzal a Biblia idézettel tudtam megfogalmazni, ami egészen megdöbbentett akkoriban engem, tényleg ilyen egészen fiatalként, 15-16 évesen, amit a János levélben olvasunk, az első János levél 4-8, hogy Isten a szeretet. És engem ez a mondat, ez ilyen teljesen két vára fektetett, mert ez adekvát volt a tapasztalatommal, hogy tényleg az. És ennél jobban egyszerűen nem lehet és nem kell megfogalmazni, és aztán később, ahogy úgy én is növekedtem, úgy még egy bibliai rész van, ami talán még kifejezőbb, ami kicsit hosszabb, ugye az a Jézusnak a legismertebb, talán legfontosabb példabeszéd, amire azt is mondják, ha azt az egyet elmondta volna, akkor elmondta volna az evangéliumot, ez ugye a tékozló fiúnak a példabeszéde, hogy Isten az, és azt is mondják, hogy ezt a példabeszédet nem is így kéne nevezni, hogy a tékozló fiú, hanem hogy az irgalmas atya. Mert hogy Isten az, aki mindig vár, és Isten az, akinek mindig nagy a szíve. És akinek a szíve az mindig nyitva van, és oda be lehet menni, és ott van a teljesség. És nekem éppen ezért Eddig életem során 42 év alatt nem Istennel volt bajom, hanem magammal. Tehát ha valami hiányzott, az mindig én vagyok. Aki gyógyul, az én vagyok ebben a történetben. Persze gondolom, hogy amikor azt mondod, hogy gyógyul az Isten képed, akkor is te gyógyulsz, de hogy az ő részéről egy olyan hiánytalan, el is érzékenyülök tőle, egy olyan hiánytalan nyitottságot és ezt a szeretetben való nagy teret élem meg, hogy ebben legfeljebb én nem vagyok önazonos, és nekem kell gyógyulnom. Szóval ezeket hoznám ide nektek, hogy mindig tisztán hallom a hangját, és tudom azt a hangot, ismerem, és egyre élesebb, és abban valahogy nagyon jó lenni. És nem is vágyom máshol lenni.
1: Általában az egy meghatározó, hogy ember, és ugye itt utaltatok arra, hogy most vallásos családban vagy sem, ott azért szerintem, ha vallásos, hanem 6-15 éves korodban, hanem biztos, hogy volt valami, vagy kellett valami, de ezt majd válaszolsz rá, egy olyasfajta irányultság, az, amivel talán a gyerekkorban már valami, hogy azért csak meg kellett, hogy érintsen, gondolom én ezt, mert hogy ugye az istenkép általában gyerekkorban a szülők hatására, sőt érdekes, Bíró László püspököt idézem, aki sokszor mondta, hogy az az érdekes, de hogy nem is a szülő, hanem a nagyszülőknek van nagyon nagy szerepe abban, hogy kialakuljon valamilyen istenkép az emberekben. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan látjátok, hogy mi az, ami elindítja, mi az, ami alakítja az évek során a képünket, az istenképünket. Ehhez hogyan viszonyulunk? Ugye nagyon érdekes volt, amit te mondtál, hogy ez a fajta hogy muszáj imádkozni, hogy ott kell lenni, hogy követni, és hogy ez ellenérzést szül a gyermekben, vagy nem. Hogy én is most egy személyes példát osszak meg önökkel, hogy amikor a két gyermekemet magam mellé ültettem oda az orgona padra, én ugye a Szent Misén orgonáltam, és akkor a két pici még ott ült, aztán hol rajzolgatott, hol nem, de bennem se volt az a muszáj érzés, ha jöttök, ha nem, és a Jóisten úgy adta, hogy most így felnőttként, annak ellenére, hogy nem kényszerítettem rájuk semmit, szóval, hogy valahogy vagy a példa után, vagy a millió után, ők maguk is vallásosak lettek, istenfélők lettek, hogy látjátok ennek az alakulását? Kicsit nagy bevezetőt adtam, de hagytam időt gondolkodni.
2: Hát akkor én ezt szívesen elkezdem, ugye a kicsit pszichológiai irányából megközelítve, több elmélet és kutatás is van, és ugye próbálták mérhetővé tenni ezt a igazából Istent és az Isten képünket, és arra jutottak, hogy az Istennel való kötődés és az ő hozzá való viszony ugyanúgy mérhető, mint ahogy egy anya-gyerek kötődés, vagy egy párkapcsolati kötődés. Sőt, azt találták, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ugyanazokkal a szavakkal írjuk le, mint amit az anya-gyerek kapcsolat leírására használnak. Tehát ez a gondoskodó, szerető, odaforduló, figyelmes, a szükségleteket kielégíti, szükségletekre odafigyel. És igazából az elméletalkotók kétféle irányból közelítették meg. Van az apai irány, és van az anyai irány, hogy az anyának és az apának milyen szerepe lehet. Ezért érdekes volt hallanom ezt a Bíró László idézetet, hogy ugye őt idéztet, hogy a nagyszülőknek a szerepe, mert ezzel speciál nem találkoztam, amikor ugye ezzel kapcsolatban...
1: Nem olvastál szakdolgozatodat.
2: Lehet. És egyrészt most itt egy kicsit erről szívesen beszélek, hogy befolyásol az anya és az apa. Ugye a Ericssonnak van ez az ősbizalom fogalma, ami lehet, hogy ismerős, ez az legelső fejlődési szakasznak a konfliktusa, hogy most az ősbizalom, vagy az ősbizalmatlanság alakul ki a gyerekben. Ez arról szól, hogy amikor a pici csecsemő ott van teljesen védtelenül sír, és mindenben rá van utalva a szüleire, elsősorban az édesanyjára, hogy etesse, tisztába tegye, ruházza, hogyha ezt az anya következetesen elég jól csinálja, a sírására elég jól reagál, a szükségleteit időben teljesíti, nem hagyja sírni, akkor kialakul ez az ősbizalom. És felnagyítva, felnőttként ezt az ősbizalmat használjuk az Istenre való ráhagyatkozásban. Tehát az anyáknak ilyen szempontból van egy nagyon erős szerepe. Most a hétvégén beszélgettem egy atyával, a Szabó József atyával, Miskolc Diósgyőri plébános, és ő mondta ezt nekem, ez egy lelki beszélgetés volt, hogy én édesanyaként a szeretetem által a Jóistennek a szeretetét közvetítem és jelenítem meg a gyerekeim életében, illetve a családunknak az életében. Hát gondoltam magamban, szegények elég tökéletlen formában találkoznak a Jóistennel ilyen módon, de egyébként tényleg erről van szó.
1: Nem mondj ilyet. Tehát akkor tulajdonképpen az anyaságnak a megéléséből jön az, hogy én valamelyest elindítom ezt a fajta, majd később akár Isten felé való kötődést a gyermekem?
2: Igen, igen. Szóval, hogy azt, ahogy én anyaként reagálok rájuk, hogy jelen vagyok, hogy következetesen jelen vagyok, hogy törekszem arra, hogy folyamatosan a szükségleteiket, ugye ez a ősbizalom, ősbizalmatlanság szakasz, ez a 0-tól 18 hónap, tehát ez a legkiszolgáltatottabb hónap. Nagyjából 18 hónaposak a gyerekek, amikor az én tudat megjelenik. Ez azt jelenti, hogy képessé válik arra, hogy az anyától saját magát elkülönítse. Addig úgy működnek a gyerekek, hogy ők és az anya egyek. És ami onnan lehet tudni, hogy egy gyereknek már van én tudata, erre van egy nagyon aranyos teszt, úgy hívják, hogy tükörteszt, rajzolnak egy pontot a homlokukra, oda vezetik a gyereket a tükör elé, és ha a tükörbe érinti meg a pontot, még nincs én tudata, ha a tükörkép hatására a saját homlokán fogja meg, akkor már van én tudata. És innentől kezdve el tud kezdeni gondolkodni Istenről is, mert akkor tudom elkülöníteni a másikat, hogyha már én vagyok különálló entitásként.
1: És mi van azzal a helyzettel, vagy az olyan neveléssel, vagy az olyan anya-gyerek kapcsolattal, és beszélgettem már olyan hívő emberrel, aki viszont, akinek nem olyan gyermekkora volt, mert hogy nem voltak odafigyelőek, stb., de pont a szüleivel ellenkezőleg ő rátalált erre a hitre.
2: Igen, kettőféle módon írta ezt le az általam olvasott kutatások, ez a kompenzációs és összeillési hipotézis. Ez az egyik, ugye azt jelenti, hogy vagy olyan istenkép alakul ki valakiben, ami teljes mértékben megfelel, tehát összeillik a szüleivel szerzett tapasztalataival, teljes mértékben egy felnagyított anyának, apának képzeli el Istent, vagy pedig behelyettesíti, ez a behelyettesítési hipotézis, azokat a tulajdonságokat, azokat a érzelmi szükségleteket, amiket ugye nem kapott meg a saját szüleitől, azokat Istenben megtalálja. És lesz egy teljesen ellentétes istenképe azzal, mint ami ugye a saját szülő tapasztalata.
1: Na még mielőtt itt benneteket is kérdezlek, nagyon érdekes dologról beszéltél, Zita. Erre reagáltak-e valamelyikőtök reagál-e az elhangzottakra? Nem muszáj, csak kérdezem.
6: Hát annyit mindenképpen, hogy érdekes ez, amiket mondasz, nagyon izgalmas, mert ilyen sémákban én sosem gondolkodom, vagy nem ismerem jól ezeket, és így izgalmas, hogy az én hátterem, az biztos ilyen nagyon integráns családi háttér volt azokban az években, és ilyen tündérmese-szerű, tehát ilyen nagyon optimális. Tehát lehet, hogy azért is tudtam beérkezni ebbe, mert ez tündérmese volt, tehát jó volt a család. De továbbra is azt mondom, hogy van egy nagymama, aki meg a legelső. Lehet, hogy ő neki nem ebben a formában van szerepe a nagymamáknak, amit a Bíró László mond, hogy egy ilyen fejlődés lélektani állomáson elkísérjenek téged, de hogy ők nagyon sokszor azok, akik valamiért ilyen már-már, mi a jó szó erre, görcsös következetességgel, de megtanítják neked az első imákat, és vagy akár titokban megkeresztelnek, vagy tehát, hogy sok minden történik, mert ők érzik ennek a felelősséget, és nekem is van egy nagymama, aki az első imákat megtanítja, aki először beszél Jézusról, aki először mutatja meg a keresztet, akihez kötődnek a templom élményeim, tehát nekem is van ilyen. De ez biztos egy
2: érdekes
6: másik
2: történet. Érdekes lenne ezt mérni, megnézni. Tehát erre vonatkozóak tényleg semmit, most így nagyon tudományosan szóval, de semmit nem találtam. Lehet, hogy van egyébként, de én nem ismerem.
1: Az biztos, hogy amit mondasz, hát hogy a születés meg az anya-gyerek kapcsolat az egy valós dolog, de az is bizonyos, hogy nagyon sokan tudjuk azt mondani, hogy a nagyszülők későbbiek során már igen, meghatározóak voltak. Szerintem nem mondtunk ellent most egymásnak. És a felvetés kapcsán is most akkor különösen érdekes, amivel kezdted ugye a mondandódat az istenkép kapcsán, és ugye fölvetődött ez a muszáj, stb. Szóval magyarázz, egy kicsikét bonts ki itt nekünk ezt a dolgot.
5: Hát ugye igen, nálam nem volt ilyen nagyszülői ráhatást. Tényleg ugye inkább édesvám hozzak ki a családba, egy külni imaszobánk van, ki van rakva ugye a keresztmenet a falra, tehát tényleg amit el tud képzelni az ember, és ugye hát azért tényleg ebbe felnőni, hogy minden szobában kereszt van, mindenhol megjelenik Isten az ember ember létébe, de hogy ugye, amit mondtam, az, hogy ugye talán ugye amit mondtál, hogy a Isten ugye a anyja szereteten keresztül mutatja ki az első pár hónapban, hogy jelen van, akkor az nekem nagyon jelen volt, mert tényleg édesem mai napig nagyon mély és nagyon szeretetes kapcsolatom van, úgyhogy lehet már ott elkezdődött ez a hit, de tényleg, hogy 6 éves komut, amikor tényleg az emberek még játszani, és tényleg nem érdekelt még, akkor így mondom, tehát, hogy és akkor muszáj volt, de hogy egy idő után, amikor elkezd kamaszolni az emberek, akkor nyilván nem lehet ráöltetni ezt a dolgot, akkor ugye, akkor kicsit el is távolodtam.
1: Lázadó az ember.
5: Igen, de nem azért, hogy én lázadjak, hanem azért, mert akkor nem éreztem azt a kapcsolatot, hogy nekem, hogy mondjam, hogy szükség lenne rá, hogy én nekem ez kell, ez a kapcsolat, hogy nekem kell templomba járni. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy nekem ez adna puszt, vagy elvenne belőlem ez az egész. És akkor igazából ugye az ember valahogy visszatér, tehát, hogy...
1: Na de ehhez kellett egy trauma, ehhez kellett egy fiatalabb, beszélek, egy flow élmény, tehát, hogy Mi az, ami azt mondta, hogy na Dávid, akkor most valami megváltozott?
5: Igazából az, hogy a sportban ugye úgy gondoltam, hogy ha én eredményes akarok lenni, és ott akarok lenni a legjobbai között, akkor az csak vele fog menni, nélküle nem. Így gondoltam, hogy nekem úgy szeretem a Jóistenhez, mert hogyha ő velem van, és ő is velem küzd a szőnyegen, akkor úgy gondolom, hogy összetlen vagyok. És igazából
1: ez minek volt. Tulajdonítod? Mert értem, hogy elkezdesz az eredmények után hajtani, stb. Tehát, hogy kell, ez én gondolkodásom valahogy kell, hogy legyen valami olyan, ami azt mondja, hogy na hát próbálkoztam itt, csak most mondok egy példát, így nem sikerült, és akkor valahogy rátalálsz, így meg sikerült, és akkor azt mondod, hogy jé, tehát, hogy nem körül határolható ez a pont, ahol volt ez a váltás?
5: Hát én azt mondom, hogy nem, de volt egy olyan dolog, ami ugye nagyon megerősítette a hitemet, és tényleg az egész hitemben egy nagyon-nagyon mély fordulópont volt, mikor ugye a 2023-as világbajnokságon elcsalták az elődöntőmet, és ott ugye nem elkezdtem, vagy nem elődöntőmet, a döntőmet, tehát nem lettem azt mondjam, hogy világbajnok, és a később lettem világbajnok. Ott akkor azt mondtam azt, hogy amikor lejöttem, hogy a Jóistennek más szerint vannak velem, és gondolom, hogy vissza fogja nekem ezt adni. És egy hónap múlva én világbajnok lettem. Úgyhogy ilyen a történelem nem történt meg, hogy valakinek a birkózásban utol a világbajnoki érmet adtak oda, mert nincs erre szabály, és nincs erre. Tehát, hogy igazából egy csoda történt velem, és hogy ennél nagyobb bizonyoságnak nem is kell.
1: Köszönöm. László. Az előbb reagáltál, csak nem tudom, hogy így erre vonatkozólag van-e gondolat. Ha nincs, akkor én tovább lendítem a dolgokat. Jó. Méghozzá azzal, hogy ugye beszéltünk a születés, gyerekkor, ott van a szülő, ott édesapa, édesanyja. Nagyon meghatározó azt gondolom az, amikor a családi burokból, a családi kötelékből, a családi értékrendből kinyílik a világ az iskolában, ott vannak az osztálytársak, ott vannak ismeretlen emberek, ott vannak más felnőttek, mint a szüleink. Hát ugye jó, még óvodában is ezért tapasztalható, meg most már azért jó bölcsé, de az majd lehet, hogy elmondod, hogy annak van-e hatása vagy sem. De a dolog lényege, hogy a családi védőernyőből kikerülve, az ottani indítatásból kikerülve egy teljesen, lehet, hogy egy más világ, vagy egy más millió fogad bennünket, ahol a családból hozott értékeket, értékrendeket, a családból hozott kötődést, azt valahogy tovább kell vinnünk, és talán vetítenünk kell a barátaink, későbbi barátaink, barátnőink felé, iskolatársak felé. Hogyan látjátok, vagy a személyes élményből nektek van-e olyan példa, ami erősítette, kikerülve a családi hatásokat, vagy éppen ott ellentmondásba került sok minden, és helyre kellett tenni azt, amit korábban a családon belül tapasztaltál, és ami fogadott téged a családi köteléken kívül?
6: Most magamhoz ragadom akkor a szót. Ha nincs ellenetekre, az járt a fejemben, amíg fogalmaztad meg a kérdést, hogy nekem ez a lázadás, vagy ez a leszakadás, vagy leválás, ez olyan békés átmenet volt, és a lázadás az majdnem teljesen kimaradt. Nagyon érdekes, hogy tényleg van ez a családi hit, amit az ember otthon kap, hogy megyünk együtt a templomba. Én egy faluban nőttem föl, Nyugat-Magyarországon, Gencsapátiban, és annak az volt a jellegzetessége, hogy a barátaimmal egyszer együtt voltam az óvodában, aztán az iskolában, meg egyébként mindvégig a templomban. Aztán elkezdtünk ministrálni, és akkor ez ilyen együtt zajlott, hogy mi oda is mentünk, iskolába is mentünk, meg templomba is mentünk, és együtt zajlott. És a családommal is együtt voltam ebben a millióban. És ebből az ember ugye kezd kinőni, én mondjuk kezdtem érezni, hogy kinövök ebből a kapott hitből, kapott vallásosságból, engem egyébként marhára érdekelt, és mondom, mindig foglalkozott ez a millió, hogy mondjuk olyan 7.-8. koromban az körülbelül abban kimerült, hogy vettünk Bravo újságot, meg elmentünk az osztálybuliba. Ez volt a legnagyobb lázadás, itt körülbelül véget is ért, mert 15 éves koromban van egy erős élményem, illetve közben jön egy olyan plébános, aki nagyon jól szervezi a közösséget, és aki nagyon jó új impulzusokat ad, tehát ilyen bicikli túráktól a nem tudom mi lelki gyakorlatokig sok mindent, és az egész nekem egy élvezetes. És ekközben én gimis leszek egy nem egyházi gimiben, tudatosan egy nem egyházi gimiben, mert hogy az volt a legjobb gimi a környéken. Viszont ott mindenki ilyen gyökértelen, így a diákok is, meg hát a tanárok is, ugye nincs, nem kapsz az iskolában semmilyen impulzust. Eközben én a saját otthonomban, illetve a saját már öntudatos kereszténységemben 15-16 évesen, a saját közösségemben olyan erős öntudattal rendelkezem, hogy én így lépek be ebbe a gimnáziumba. És ott én vagyok úgymond azzal a lázadó, hogy én vagyok a katolikus. És én ebbe ki tudtam élni teljesen a lázadásomat, és a millió, az osztálytársaim pedig ezt nagyon értékelték bennem. Tehát én ebben egy jó arc voltam ebben a
1: maga szerepben. A katolikusságod volt a lázadás.
6: Tehát ott ilyen nem
1: a
6: volt.
1: A millióben.
6: A millióben. Ott ilyen nem volt még egy abban a közegben. Én bejöttem ezzel az attitűddel, és nem idegen voltam, hanem ez nekik így tetszett, hogy ez ilyen alternatív, vagy ez ilyen mindenki valamit csinál, valaki verseket ír, valaki színészkedik, valaki nem tudom mit csinál, matematika versenyre megy. Én meg így hozom ezt az attitűdöt. És ez így mindenkinek tetszett, és én egy ilyen kicsit ilyen önmagát kereső, önkifejezést kereső, kicsit néha művészkedő osztályban én ebben, ezzel így egy olyan színfolt voltam, amivel egyszer voltam lázadó, hogy nem olyan vagyok, mint ti, és nem olyan vagyok, mint ez az intézmény, és egyszerre voltam maximálisan önmagam, úgyhogy még szerettek is benne. És 18 éves koromban bementem a szemináriumba. És azóta benne vagyok ebben a kötelékben, tehát 25 éve, benne vagyok ebben a kötelékben, tehát igazából sose jöttem ki, hanem ez az egész csak így tágult körülöttem, vagy így gazdagodott körülöttem, és ebben szerintem itt voltak szerencsés, vagy jó összefüggések, hogy tényleg viszonylag kicsi koromban kaptam Isten élményt, ahhoz kaptam viszonylag kicsi koromban egy nagyon jó, nagyon integráns közösséget. Tehát mi 15-16 évesen evangelizáltunk az utcán, vagy tartottunk új életkurzusokat, vagy tehát ilyen egészen meglepő dolgokat csináltunk 15-16 évesen. Ez egy ilyen, akkor egy kamasznak, aki lázadna, és egy ilyen forradalmi dolgokban van benne, hát az egy teljesen jól ki tudja élni ezeket a lázadásait. Tehát én 15-16 évesen följárogattunk Budapestre a tűz evangelizációkra, ha valakinek mond valamit, mert az olyan formabontó volt, ezek ilyen karizmatikus B-közép rendezvények voltak, és ott így ki tudta élni az ember a saját lázadását. Tehát, hogy bennem valahogy ez az egész így olyan békésen átment egy ilyen magával ragadó, nem is tudom, lendületes, lelkes, az életemet átjáró történetté, hogy 18 éves koromban bementem kispapnak. És azóta visz ez az egész.
1: Akkor ez így megszabta talán, vagy ilyen egyenes utat, vagy ilyen egyértelmű utat adott neked, hogy ezt választottad. Alternatívák nem voltak?
6: Hát én pont azt éreztem, hogy most mit csináljak? Tehát
1: azt... Ebbe sztár vagyok, vagy kicsit olyan egyedi?
6: Igen, tehát hogy igen, hát így lehet, hogy is mondhatjuk, de hogy az ég a te világon semmi nem érdekelt. És egyre inkább azt fogalmaztam meg, hogy hát most tovább tudok valahova tanulni, csak nem érdekel. Tehát próbáltam, ilyen bioszfaktos voltam, hogy majd az az irány valahogy jó lesz, de nem lett volna jó, én inkább magyar töri érdekelt engem mindig. Igazából az nem lett volna egy jó választás. Engem a magyar töri az úgy érdekelt, hogy nem kellett rá készülnöm szinte. Tehát így volt, amikor meg is kaptam a vádat a kiváló magyar tanáromtól, hogy amit írtam verselemzést, azt biztos előrántottam, azt nem én írtam, mert az annyira jó.
1: És még nem volt AI?
6: És még nem volt AI, nem, hanem így folyt belőlem ez az intuíció, nem tudom. Másban nem, a matematikában például nagyon rossz vagyok, mindig is rossz voltam. Ez nem volt nekem, ez a humán, intuitív dologhoz volt érzékem. És azon gondolkodtam, hogy engem nem érdekel semmi. Tehát én nem akarok más tanulni, én nem akarok más dolgokkal foglalkozni, és amikor én 17 éves koromban eldöntöttem, hogy pap leszek, akkor én nem azt döntöttem, hogy pap leszek, hanem én akkor magamnak így fogalmaztam meg, hogy én csak Isten dolgaival akarok foglalkozni. Nem érdekel más. És igazából azóta is ezt teszem, és nagyon érdekes, hogy 5 éve volt egy ilyen mélyebb életkrízisem, egy ilyen kiégés közeli állapot a Covid idején, vagy a nagyjából a körül, és akkor is azon gondolkodtam, hogy ha én most elmennék innét, mihez kezdenék, és nem azért, mert nem tudok megélni, mert azt talán azt hiszem megtudnék, hanem hogy igen, nem érdekel semmi más, csak Isten dolgai. Tehát lehet, hogy te erre tudsz szakmailag magyarázatot adni, hogy ez miért történik így, de hogy az én lelkemnek a mintázatai, azok egyszer erre rezonálnak, és nem nagyon tudom magam elképzelni máshol. Tehát elképzeltem, hogy én most tanítok, és hogy ha nem lennék pap, mondjuk megcsípnék egy jó filozófia tanári állást. És ugye elképzeltem magam benne, és még ez se én vagyok. És ennél csak rosszabb állások vannak. De hogy még ez se én vagyok. És mindig ott vagyok otthon, valahogy ott a tekintetében. És így is alakultak a körülmények.
1: De ez egy jó állapot, hiszen jól érzed ebben magad, vagy ki tudod teljesíteni, meg megerősíti a önigazolt téged, és valahogy az önismeretedet, az önazonosságodat szerintem erősíti ez, mindez, amit elmondtál.
6: De semmi bajom nincs is vele.
1: Tehát, meg ettől lesz-e hiteles?
6: Ezzel így semmi bajom nincs. Néha van, mondom, vannak elakadásaim máshol, önmagammal, vagy emberekkel, vagy az egyházzal. Tehát vannak elakadásaim, de az nem, ezeket, nem ezt az igazán lényeges területet érintik.
1: Zita, ezt hogyan magyarázzuk?
2: Igazából ez egy annyira tiszta hivatás történet, amit én nem csúnyítanék a pszichológiával.
1: Te hogyan látod azt, vagy akár a tanulmányod kapcsán, vagy a szakdolgozat kapcsán, amikor belemélyedtél ebbe, hogy a családi kötelékből való távozás után, ami fogad bennünket, az hogyan alakítja a személyiségünket, istenképünket?
2: Hát ugye azt tudni kell, hogy a gyerekek képekben gondolkoznak nagyon erősen, és amikor eljön a kamaszkor, akkor, és elkezdenek mindent megkérdőjelezni, akkor ugye, aki vallásos családban nevelkedett, annak a hite is górcső alá kerül, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni. Ugye az ezt megelőző időszakban a gyerekek hite még egy kicsit olyan, mint az ilyen igazságos világba vetett hit, hogy aki jót tesz, az megérdemli majd a jót, és elnyeri a jutalmát, aki meg rosszat tesz, az majd megbünteti a szülő, a tanár, a jóisten, elnyeri a méltó büntetését. És ugye ez kérdőjeleződik meg kamaszkorban. Az az érdekes, hogy sokaknak nem is feltétlenül kamaszkorban, mert amíg valaki otthon lakik kamaszként, és mondjuk nem olyan a családi millió, ahol azt lehet mondani, hogy apa, anya, én most nem megyek templomba, mert ez engem már nem érdekel, hanem van egy kimondott vagy ki nem mondott nyomás, hogy templomba járni kell. Sokszor ez inkább akkor jön el, amikor elkerülnek otthonról a fiatalok, akár egyetemre, akár dolgozni, vagy bármiért, vagy kollégiumba kerülnek mondjuk középiskolás korban, és mondjuk ez nem egy katolikus kollégium, vagy egy katolikus iskola, ott eljön ez, hogy akkor mennyire szilárd a belső hit, a belső vallásosság, mennyire belső motivációból jár templomba. És az érett vallásosságnak pont ez a jele, hogy ott lehet kérdéseket feltenni Istennek, papoknak, tanároknak, szülőknek, ott elfér a kérdezés, elfér a bizonytalanság, elfér a megkérdőjelezés, és így tudja kiforni magát a felnőtt vallásosság és a felnőtt hit. És ez egyébként, ez csak egy ilyen széljegyzet, hogy a hit, a vallásosság, az Istennel való kapcsolat, az Isten fogalom és az Isten kép, ezek mind totálisan eltérő dolgok, hogyha tudományosan közelítjük meg őket, ugye itt most szinonímaként használjuk, meg ugye ezek össze is kapcsolódnak valahol, de például egy istenkép, meg egy istenfogalom, az teljesen más dolog. És lehet mondjuk egy kamasz gyereknek az istenképe egy nagyon félelemkeltő istenkép, egy nagyon negatív istenkép, úgyhogy az istenfogalma mondjuk a hittanórák, a szentmisék, meg a családi párbeszéd miatt pozitív. Az Isten fogalom ugye az Istenről alkotott tudásunk, amit itt is hallunk, hogy irgalmas, szeret minket, megvált minket, gondoskodik rólunk, a gondviselésbe vetett hitünk, ezek tartoznak az Isten fogalomhoz, az Isten kép meg az, amit én szubjektívan megélek Istennel kapcsolatban, ez egy nagyon érzelemgazdag fogalom, és ez teljesen, a kettő tud teljesen eltérő lenni egymástól. És kamaszkorban, meg fiatal felnőttkorban, amikor eljutunk oda, hogy megkérdőjelezzük a készen kapott, otthonról kapott, szülőktől kapott vagy nagyszülőktől kapott vallásosságot, akkor ezeknek a diszonanciája, hogyha ezek nem nincsenek összhangban, akkor ott azt saját magunknak tudni kell valahogy kisimítani, és sokszor itt áll vagy bukik a dolog, mert hogyha valakinek az Isten képe, ami ugye érzelemben gazdag, negatív, az elviheti negatív irányba, és az Isten fogalom kiszorul. Úgyhogy...
7: Ez a megkérdőjelzés, ezt úgy értjük, hogy ugye öntudatára ébred egy fiatal kamaszkorában, és akkor a saját elképzeléseihez viszonyítja a szülőktől kapott elképzelését.
2: Egyrészt, másrészt meg, hogy ugye kamaszként minden szabályt fel kell rúgni. Tehát, hogy kötelező identitásokat kipróbálni, egyik héten emós vagyok, vagy tehát, hogy volt ez az emós divat, másik héten punk vagyok, harmadik héten hippi vagyok, egyik héten zenélek, következő héten festek, aztán az irodalomban érdeklődöm, aztán semmi nem érdekel, és ugyanezt alá a vallásosság is bekerül egy idő után, hogy akkor én most vallásos vagyok, vagy nem vagyok, van-e vallásos identitásom, vagy nincs.
7: Szükségem van-e Istenre? Mit mondanak, bocsáss meg, hogy közbevágok, a kutatások azok mit mondanak, hogy általában fiataloknál általánosan azért megkérdőjeleződik ez? Tehát ez egy természetes folyamat.
2: Meg kell neki, így lehet eljutni az érett felnőtt vallásosságra. Uh-huh. El kell jutni oda, hogy egy külső motivációval, főleg ebben nagy hátrány, úgymond, aki vallásos családban nevelkedik, mert ott külső motiváció az, hogy templomba kell járni, imádkozni kell, amit a Dávid is mondott, meg kell felelni Istennek, meg kell felelni a vallásos családi szabályrendszernek, és aztán egyszer csak, amikor ez eltűnik, mert elkerül otthonról a fiatal, akkor kiderül, hogy van-e nekem saját belső Isten kapcsolatom, van-e nekem saját belső motivációm az Istennel kapcsolatot fenntartani, keresni az ő közelségét, imádkozni, megtartani a nagy böjtöt, rorátira menni adventben, vagy mindez annak szólt, hogy megfeleljek a szüleimnek.
7: És ez nem lehet, hogy egyébként ez még élünk, ez létezik, és ott van bennünk, csak az idő kérdése, vagy éppen esemény kérdése, vagy éppen valami krízis kérdése, hogy előjön, újra visszatalálunk, vagy sem. Tehát hordozzuk ezt, visszük magunkba. Aztán lehet, hogy valaki egy életen keresztül lázad ez ellen, hogy kötelező volt, vagy stb. Az én olvasatomban ezek szerint.
2: Szerintem az érett felnőtt vallásosságnak fokmérője az, hogy az most értsd jól, belőlem jön, tehát hogy nyilván az Istenre válaszolunk mi, vallásos emberként, de hogy az, hogy én akarjak válaszolni és kapcsolatban lenni Istennel, annak belőlem kell jönnie. Tehát egy érett felnőtt vallásosságnak kritériuma ez. Illetve ahol egy folyamatos külső megfelelési igény a vallásosság, az imádkozás, a vallási gyakorlatok, a különböző a szentségimádástól kezdve a szentgyónáson át minden, ha ez kívülről érkező nyomásként van jelen az életünkben, akkor szerintem az ott nem egy érett hit, nem egy felnőtt vallásosság.
7: Hanem inkább egy megfelelési
2: folyamat. Egy megfelelési kényszer, egy megfelelési gyakorlat, és egy torz istenképnek, ha már itt tartunk. Mert ugye tudjuk, hogy Isten nem vár el. De ezt majd Laci atya kiegészíti, ha szeretné, hogy Isten nem vár el tőlünk. De nem vár, tehát, hogy neki nincs ránk szüksége, ő nem várja el azt, hogy mi mit csináljunk meg neki. Uh-huh. Szóval, hogyha a vallásosságunk elvárásokra épül, akkor ez nem egy egészséges és felnőtt vallásosság.
7: Egy fontos fogalmat említette a torz istenképet, erre visszatérünk a Dávid után, mert itt ezen a vonalon okvetlen el kell, hogy induljunk. Dávid, ugyanaz a kérdésem, amit kiegészítek azzal, hogy ugye a sportban nagyon sok sportolót ismerek, mint akik vallásosak, akik hitüket élik, meg olyanok is vannak, akik nem. Amik hogyan, már részben érintetted, de hogyan szembesültek ezzel, vagy te hogyan szembesültél a fogadtatással, hogy mit tudom én, keresztet vetsz, mielőtt bemész a szőnyegre, vagy éppen imádkozol, sőt valamikor említetted, hogy ott azt nem tudom, hogy édesapád kapcsán-e, hogy a mielőtt nagyobb versenyek vannak, akkor letérdeltetek, imádkoztatok, és akkor úgy indultatok el. Szóval, hogy a fogadtatás kérdése.
5: Hát, hogy hadd reagáljak, nagyon jól látni azt, hogy egy ember ilyen önazonos, és tényleg azt szereti csinálni, amit csinál, és tényleg jó azt látni, hogy így beszélsz ilyen szépen, és ilyen örömmel beszélsz az életedről, ezt nagyon jól látni, úgyhogy gratulálok hozzá. Amiről beszélt az Ita is, az, hogy a megfelelés, nem szerintem ez volt gyerekkoromban és kamaszkoromban. Nem lázadtam, tehát nem volt az, hogy nekem sem volt ilyen ember, azért én édesvám elég szigorú volt, és nem nagyon mertem lázadni ellene, úgyhogy nem volt semmilyen lázadásom nekem se, de hogy inkább egy ilyen megfelelés miatt gyakorlom ütemet, és nem azért, mert én akartam ugye erre a nyomásra. És igazán, amikor ugye az a öntudatra ébredtem, és tényleg eljutottam arra szintre, hogy nem megfelelésben, hanem saját magam miatt, és saját magam miatt gyakorlom ütemet, és higgyek Istenben, és találjak rá, akkor ugye ez a megfelelési kényszer is azért, hogy én megfeleljek édesapámnak és valahol Istennek is, mert én nekem bizonytalan volt akkor, hogyha nem gyakoroltam ütemet, és úgy gondoltam, hogy Isten haragszik rám, hogy én most nem gyakorlom, és eltávolodtam tőle. Úgyhogy igen, ez az öntudatébredés, ez segített abban, hogy nem megfelelésben, hanem saját magam miatt, és saját magam miatt kezdek el ugye gyakorolni temet. Úgyhogy ez a, hát ennek a fogadtatása a sportban szerintem a hitnek szerintem egy nagyon pozitív, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy mindenki, akit ismerek, az pozitívan áll ehhez. Gyerekkoromban is, mikor édesem letérdeltünk a versenyről imádkozni, hogy segítsen meg engem Jóisten. Ezt is már másképp csinálom, tehát nem az ő tanítása szerint csinálom a mostani fejemmel, hanem úgy, hogy én gondolom, azt az imákat, és nem azt. Ugye mindig életéletű elmondtuk egy mi atyánkat, és megkértük a Jóistent, hogy segítsen meg, mert nagy küzdelemmel rám, és kemény harcolnát keresztül kell mennem azért, hogy akár első legyek, és segítsen azért, hogy első legyek. Most meg csak azt mondom neki, hogy Istenem, köszönöm neked mindent, amit adtál nekem egyetembe, és legyen meg a te akaratod. Mert úgy is tudom, hogy úgyis az fog történni a szüleim, amit ő akar, és amit ő nekem utat szánt, úgyhogy én nekem nem kell nekem más semmit tőle kérnem. Én boldog vagyok a valamit, amit adott nekem egyetembe, és hogyha nem ad semmit többet, hanem ezt az utat szállja nekem még, akkor én ezt is elfogadom. Tehát én soha nem szeretek kérni Istentől, mert én mindig nagyon hálás vagyok azért, amit ugye ő idéztél is, hogy amit adott nekem, és amit már a családomért, az eredményekért, mindenért, tehát hogy nem akarok tőle még többet, és még nem. Meg én hiszek abban, hogy van egy út, amin járok, és szerintem, hogyha az úton letérek, vagy nem azon megyek, amit ő szánt nekem, akkor ezt ő úgy is jelzi nekem.
7: És na is volt már olyan példa, amikor jelezte. Ebbe egy picit avasd be. Mert hogyha már említetted, akkor biztos, hogy volt. Bennünket meg nagyon érdekel, hogy mi volt ez.
5: Hát ugye akár tudom mondani azt a történést, hogy ugye múlt év szeptemberi, ugye nekem elszakadt a szallagom a birkózó világbajnokságon, először keresztül a szakadást szenvedtem, és hogy mondjam, felkész,

0: hogy még, és ugye az a béke, hogy elszakadt a szallagom, és szerintem, hogyha megpihenek ott egy hónapot, és nem jár a kezdésre, és tényleg újra beleztek a birkózásba, és nem ebben a kiégett fejjel és kiégett testtel megyek el a világbajnokságra, akkor nem tűnt volna ez a sérülés. Úgyhogy ő is azt mondta nekem, hogy most egy kicsit állj, kicsit nyugodj meg, nézz körül, nézz meg, hogy hol tartasz, és majd újra kezdj bele ebben a sérülés után. Mert annyira benne voltam, és annyira csináltam, hogy már nem is tettem benne erőmet, és el is elvesztem a utam során, és tényleg botoktalan voltam, és úgy csináltam ezt a sportot, hogy ugye mindent úgy érjen csinálni, ahogy az atya csinálja, ilyen boldogsággal, annélkül, hogy az ember úgy csinálja, hogy boldogtalan, akkor nincs értelme, szerintem.
1: Köszönöm, hogy beavattál ebbe, azt különben így megjegyezném, hogy milyen érdekes, ugye, hogy sokszor beszélgetünk arról, hogy a lelki egyensúly kérdése, vagy a lelki megbomlás kérdése, hogy előbb vagy utóbb, milyen érdekes, hogy testi tünetekben hogy megmutatkozik, mint jelen esetben itt, hogy ha rendben van az ember, akkor elkerülhető. Torzisten képek. Ez nagyon érdekes, amit Zita felvetett, és hogyha most megengeded, László, akkor ott indítanám el mégiscsak, hogyha már te vetetted fel a torzisten képet.
2: Mit tehetek?
1: Hát annyit tehetsz, hogy most akkor mégiscsak megragadom a szót. De hogy egy picit egy indítatást ennek adj a kutatásaid alapján a torzisten képekről, hogyan induljunk el a beszélgetés vonalát, hogyan indítsuk?
3: Hát azt tudom ugye idehozni, hogy én hogy kötöttem ki ennél a témánál. Én úgy kötöttem ki, hogy borzasztóan torz volt az istenképem. És szerettem volna ennek a mélyére nézni, és ez olyan jól sikerült, hogy szakdolgozati kutatást csináltam belőle.
1: Magyarázd a torz istenképet, légy szíves.
3: Torz istenkép, nem, tehát, hogy nem tudok hozzá így fogalmat kötni.
1: Írd körül.
3: Körülírom. Úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha egy ablakon keresztül szemlélnénk a Jóistent, és hogyha ez az ablak nagyon koszos, poros, grafitis, akkor torzul a fény, torzul Istennek a képe, amit ugye ezen az ablakon keresztül tudunk nézni. Ugye a színről színre látást azt majd a halálunk után reményeink szerint megtapasztaljuk, most csak ezen az ablakon keresztül tudjunk nézni. És mindaz a egyrészt gyermekkori tapasztalat, aztán felnőttkori tapasztalat, aztán ahogy a saját életünket keretezzük, ahogy narratívába helyezzük a Jóisten mentén, vagy a Jóisten mellett, ahogy definiáljuk az életünket, ez mind vagy tisztít ezen az ablakon, vagy ugye tovább koszolja. És akkor van egy Karl Frielingsdorf nevű nagyon okos teológus, és azt hiszem, hogy pszichoterapeuta, és ő foglalkozott egy írásában, egy könyvében a torz istenképekkel, és ő négyet különböztet meg, és párhuzamba állítja a helyes istenképekkel. Így egymás mellé helyezi, hogy hogyan lehet ebből gyógyulni. Nagyon ajánlom az olvasmányát a Frielingsdorf istenképekre, a Rákesnek most egy pontos címei nem jut eszembe. Egy nagyon olvasmányos könyv, és akkor ő sorolja fel ezt a négy torz istenképet, az egyik ez a démoni bíróisten, aki ugye alig várja, hogy elítéljen minket, a könyvelőisten, ez az Isten szeme mindent lát című isten, aki jegyzi pontosan dátumozva az összes kis bűnünket, aki mindenhol ott van, a halál istene, van egy ilyen démoni istenkép, ez azoknak van általában, akiket nem akartak, vagy akinek egy ilyen folyamatos halál árnyéka ott lebeg az élete fölött, és ennek mentén éli az életét, illetve a teljesítménykényszernek a istene. A Frielingsdorf ő egyébként úgy ír erről, tehát hogy Isten kisbetűvel, mint a démonoknak, mint szellemi létezőknek ők jelenítik meg ezeket a torz istenképeket, és igazából ezeknek a démonoknak szolgálunk, mikor ezeknek a torz istenképeknek a szemüvegén keresztül tekintünk Istenre, akkor igazából más szellemi létezőkre tekintünk ilyen kifacsart, groteszk módon.
1: Hát erre a teológus most mit mond? Milyen kontrát ad?
2: Én sosem foglalkoztam istenképekkel, érdekes, és lehet, hogy azért nem akarom magam ilyen jó színbe feltüntetni egyébként, mert nem vagyok ennyire jó, mint ami eddig kiderült, csak lehet, hogy azért nem foglalkoztam ezekkel, de nagyon érdekes volt, hogy megfogalmaztad, mert ezek egyike se érintett engem. Mert olyan, ezek az elszámoltató, vagy nem tudom, bíró, vagy halál, Isten képek, ezek nem érintettek engem, és ez sosem

0: se foglalkoztam ezekkel a mintázatokkal, hogy milyen lehet ő, hanem olyan, mindig nekem ő volt a kinyilatkoztatás Isten, a Biblia Isten, aki velünk jár. És a történetek ugye azért érdekesek, a bibliai történetek, mert egyrészt hát jó történetek, másrészt, hogy Isten nem egy ilyen szócikk, egy ilyen teológiai szócikk, hanem aki velünk jár. És hogy nem véletlen talán, hogy az egész kereszténység ez nem egy dogmatika könyvre épült, vagy nem egy ilyen dogmák összefüggésére, persze aztán az is lett, de az következmény, hanem olyan történetek, amikben Isten az emberekkel jár. És mindig úgy élem meg a Szentírást, most is azért is tettem ki ide az asztalra, hogy majd akkor valamelyik a tékozló fiút, vagy valamelyiket bele lehet olvasni, de hogy valahogy ebben tudom őt értelmezni, hogy velünk jár, és nincs távol, és nem értjük félre, és hogy a történetek azok folytatódnak benned, meg bennem, meg bennünk, a mi történeteink azok ennek a folytatásai, jó, az már nem kinyilatkoztatás, de valahogy számomra ugyanaz a történet megy tovább. Szóval nem leszek képes egyébként teológiailag analizálni ezt az egész történetet, ez lehet, hogy valami pszichológia, vagy pasztorál
1: pszichológia. Nem, de hát ennek egyébként örülnöd kell, hogy te személyes életedben ezeket nem tapasztaltad meg, mert
0: nem,
1: hogy
0: ezt
1: akkor...
0: Nem.
1: Itt már csak az a kérdés, akár éppen mindannyiunkhoz, hogy mi van akkor, hogyha felüti a fejét, változik, és bejön a képbe egy ilyen torzisten kép, mondjuk egy krízis helyzetben. Mert az talán előfordulhat.
2: Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ahogy a László atya van az Isten képével, nem az a standard. Tehát, hogy nekem azok a tapasztalatai, hogy nem ez a standard. Ez egy nagyon kivételes, nagyon áldásos, nagyon szerencsés és nagyon laboratóriumi helyzet. Tehát egy nagyon ideális, tényleg. Amit én tapasztalok, akár a kliensekkel való munkában, akár magam körül, nagyon ritka, talán egy-kettőt tudnék mondani, akiknek ennyire tiszta az Isten képe, vagy ennyire jó értelemben puritán és lényegre mutató.
1: Szóval nem véletlenül lett teológus, hát nem véletlenül lett teológus, tanszékvezető, tanár. Viccet félretéve, most ez egy kicsit elgondolkodtatott, úgy vettem észre, ezt hallva. Egy kicsit úgy mérlegre tetted a saját eddigi élményeidet. Jól látom?
0: Vannak olyan pontok, amiken ez az élményem azért megbicsaklott. Belefér még, ugye a szünet előtt vagy
1: nyugodt.
0: Hogy ez azért nem volt ez ennyire homogén, vagy nem volt ennyire akadálymentes. De tény, hogy az alapvetően azt tudom mondani, hogy a nagy totál az egy ilyen. Vannak pontok, amiken ez megbicsaklott. Mondok ilyen pontokat. Az egyik az, hogy amikor én 18 évesen szeminarista lettem, akkor elég kicsi voltam ehhez. Éretlen. És hirtelen bekerültem egy olyan nagy világba, amiben azért csalódtam. Tehát úgymond az egyháznak a keménységében, néha kudarcaiban, emberi arcában én ott azért elég erősen csalódtam, viszont kicsi voltam ahhoz, hogy ezt fel tudjam dolgozni. Azt lehet, hogy az ember 25, nem tudom, 30 évesen már könnyebben feldolgozza. Vagy ugyanezekben az években, 20-21-22 éves koromban, amikor ezek a csalódások értek, akkor a családomban is komoly tragédiák történtek. Tehát ott is megéltem azt, mintha Isten nem volna hűséges. És akkor ezekben az években én átmentem azért ezen, hogy Isten nem hűséges, mert a körülmények ugye nem úgy alakulnak. És ezt azért fel kellett dolgozni, hogy Isten nem, úgymond Isten nem volt hűséges hozzám, és én ezt szerintem valamilyen formában rosszul dolgoztam föl, megmondom, hogy miért. És egyébként nagyon érdekes, hogy Dávid és én ilyen intuitíve reagálunk, ez itt a pedig szakmaian. És van nekem egy sógorom, aki ugyancsak birkózik, nem olyan komolyan, mint te, de jól birkózik, és ő is nagyon érzékeny spirituálisan. Szóval visszatérve a témához, én ezt úgy dolgoztam föl, ezt a csalódást, hogy valahol Istenbe csalódtam, hogy miért kemény az egyház, miért velem miért kemény az egyház, vagy miért nem olyan, amilyennek elgondoltam, illetve, hogy a családom miért esik szét, hogy én így bekeményítettem. És szerintem valószínűleg ez egy hibás történet volt, mert én onnantól kezdve elkezdtem ilyen maximalista vagy perfekcionista lenni, hogy nekem mindig jól kell csinálni, mert ha nem, akkor el fog sodorni ez a történet, mert Isten nem fog megvédeni. És azért lettem én ilyen perfekcionista, hogy akkor mindig jól tanultam, egyre jobban, és akkor mindig szereztem fokozatot, nem tudom, de a plébánián is mindig mint a gyerek voltam, már mint a munkámban, hogy én mindig jó pap voltam, az érendezőnyém mindig sokan kellett, hogy legyenek, akkor voltam nyugodt, hogyha ez az elismerés ez mindig visszajött, és ez tartott 35 éves koromig, amikor körülbelül ebbe kiégtem. És ott kellett újra rakni az egész rendszert, hogy lehet, hogy lehet, hogy nem jól rakom össze a saját életállapotomat, vagy a saját életutamat, de hogy ez a perfekcionista válasz, hogy Isten nem fog megvédeni, ezért nekem meg kell védeni magam, ez ott összeomlott. És akkor oda mentem eléje, hogy mondom, én ezt így most egyedül nem bírom tovább. Vagy valami gyökeresen megváltozik, vagy ezt be kell fejeznem, mert rosszul vagyok. Vagy mentálisan rosszul vagyok. Aztán már fizikailag is rosszul vagyok. És akkor behívott engem az imába, és elkezdtem sokat imádkozni, mélyebben imádkozni. Ott a Covid volt rá idő, volt idő begyakorolni, aztán ezt elmélyítettem még, és akkor belépett ő újra úgy, mint egy végtelen szerető atya, aki nem hagyott el. És az egész történet ott egy ilyen új lendületet vett. Tehát biztos, hogy volt benne krízis állapot, és volt benne félrekezelése is a krízisnek. A krízis állapot 18-20 éves korom körül, amikor csalódom az egyházban, amikor a családom összeomlik, amikor valami újra kell, hogy induljon. Magam erejéből próbálok újraindulni görcsösen, több-kevesebb sikerrel, ám sikeres vagyok 11-12 évig, majd összeomlik minden, és akkor a nulláról ő azt mondja, gyere, építsünk valami mást. És ez, amit látsz, vagy amit érzékelsz, ez a tényleg reményteli, vagy ilyen, hogy most nekem nagyon jó. Alapvetően nekem nagyon jó. Ez ott van, hogy elkezdek mélyebben imádkozni, és újra rákapcsolódom a forrásra, és úgy most jó. Szóval azért ez gyógyul, meg változik. Az én életemben sem úgy van, hogy akkor leesett valami nagyon készen, hanem ez azért mélyen megpróbáltatott. Még egy mozzanatot elmesélek röviden. Emlékszem, mikor harmadéves teológus növendék voltam, akkor elhatároztam, hogy el fogom képzelni úgy a valóságot, mintha nem volna Isten. Nem azért, mert lázadok, csak mondom, én mindig ebben voltam, el se tudom képzelni, hogy milyen, ha nem. Úgyhogy egy hónapig Nietzsét olvastam, és próbáltam ebben lenni. De annyira meguntam, hogy ez nekem egy életre elég volt. De tényleg kipróbáltam ezt. Tehát ott valamennyire azt hiszem lázadtam, hogy kipróbáltam ezt, hogy a magam módján, de hogy lehet úgy elképzelni a valóságot, hogy nincs Isten. És akkor olvastam az Zarathusztrát, ami egyébként egy nagy olvasmányélmény, és aztán ennyibe kimerült ez az egész.
1: Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, nektek pedig köszönöm az eddigi értekezést. Folytatjuk.
3: Kedves hallgatóink! Istenek és emberek címmel a Mária Rádió áprilisi kerekasztal beszélgetésének első részét hallották. A beszélgetés részvevői voltak Cser Zita pszichológus, Gájer László teológus és Losonci Dávid birkózó világbajnok. A műsort Fodor Endre vezette. A második rész a hírpercek elhangzása után következik.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. A Magyar Fotográfiai Egyesület szervezésében május 4-én természetfotó kiállítás nyílt, melynek szerzője a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely Ferences szerzetesi közösségének széles körben ismert megbecsült tagja, Palkó Julián ferences szerzetes atya. Palkó Julián atya gondolatait hallják.
2: Azt hiszi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt távozott el ebből a világból, aki a délen alapított. És most sorozatban mennek a jubileumi megemlékezések. Tavaly volt 800 éve, hogy a naphimnuszként ismert költemény létrejött, és ennek köszönhetően, meg egyáltalán az életének köszönhetően, ő többek között az állatoknak, környezetvédőknek védőszentje. A művészetben a 20. század végén és a 21. század elején különös erővel beköltözött az ő személye. Azelőtt is festészetben, mint El Greco vagy mások, de megnéztem az interneten, hogy 1950 és 2022 között 17 filmet készítettek róla, és ebből a 21. században 11-et nevek. Fellini, a Kertész Mihály, Pazzaloni, Cavani, komoly zenében is megjelent. Az én képeim, amik itt vannak, ez nem a szaktudásról beszélnek, mert akkor az nincs. Nem a türelemről, mert az sincs. Nem arról, hogy meshelyem van. Leshelyre szoktam menni, az azt jelenti, hogy a földre leülök, vagy a vadászoknak a leshelyét használom. Hát akkor türelmesen várom. Vagy cserkészek. Nincs szaktudásom, hanem ami kép itt született, ezért azt mondom, hogy az nem a szerencse, hanem a Jóistennek ajándéka. Ezek után ezt a képet, ha megnézzük, ez egy rólam szóló kép. Mégpedig azért, mert ha nem süt a nap, akkor itt azt látnánk, hogy itt egy a földből kinővő kis ágacska van, ami ketté törött, tehát erről pedig le van törve már az ág, és a maga a levél már nem él, mert nem zöld, hanem száradásra van ítélve, a halálról beszélnek. És mi történik? Kisüt a nap, és egy napfény, egy halálra szánt levél, és egy vízcseppből csodát kész. Akkor ha ezt meg tudja tenni a napfény egy hervadó levéllel és egy vízcseppel, akkor mit tud megtenni bármely állapotú emberrel az Isten kegyelme és szeretete? Tálati adó, hogyha szeretetből viseli adó. Ugye ezek a hitünk kérdései, és ez egy kicsit a prédikációnak tűnik, de így is van, erről is van szó körülbelül, hogy a képek és én között mindig ott van az Istennek a mondani valója, amit nekem adott ajándékon, amikor mentem, ballagtam az úton, és már egy sikertelen reggeli vadászat volt, nem tudtam semmit lőni, fényképezni, és az úton ezt megláttam. Ez az Isten ajándéka volt számomra, és azt jelenti, hogy mennyivel többet tud rajtam keresztül, amire semmire sem vagyok jó. Hogyha nem állok ellen az Isten kegyelmének rajtam keresztül, mennyi mindent tud adni az emberiség számára. És ugyanígy bármely emberünk keresztül. Másik kép itt van mellette, ez sokkal inkább, még inkább Istenről szól. Nincs reményem arra, hogy ajándékba kapok a Jóistentől valami jó képet. Ez rögtön átment abba a kísértésbe, hogy nekem az életben nincs reményem. És ezt persze tudtam, hogy agyilag, hogy ez nem igaz, mert azt mondtam, hogy ugye én szerzetes pap vagyok, az én reményem Krisztus, és igazából minden embernek ő kéne legyen a remény. De nem győztem. Olyan erős volt a kísértés, hogy nincs reményem, nincs reményem, nincs reményem. És akkor jött egy belső, határozott, ígéretekkel teli hang, ami ezt mondta belülről, hogy menj csak oda a bokorsor mögé a sarokba. És akkor elindultam a nagy fűbe, először nem láttam csak az ősznek a hátát meglegen, aztán fölemelte a fejét, amit látszik, és egy virágban a szemben. Eltűnt a kísértő. És ennek a mondani valója számomra is, meg mindenkinek azt kéne lenni, hogy remény mindig. Hát soha nem lehetünk reménytelen.
1: Palkó Julián Mátraverebélyi Szentkúti ferences szerzetes atya gondolatait hallották.
0: Híreinket hallották.
3: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió áprilisi kerekasztal beszélgetésének második része következik, Istenek és emberek címmel. A beszélgetés részvevői: Cser Zita pszichológus, Gájer László teológus és Losonczi Dávid birkózó világbajnok. A műsorvezető Fodor Endre.
4: Folytatjuk a beszélgetést. Nagyon sok kérdés érkezett. Már is akkor olvasom. Hogyan őrizheti meg az ember a hitét és az Istennel való kapcsolatának stabilitását akkor is, amikor súlyos betegségek és mély személyes tragédiák megingatják a világba és Istenbe vetett bizalmát.
5: Én azért veszem el a szót, mert ezzel fejeztem be végül is valahol. Nem pont a kérdésre válaszoltam, de hogy hát vannak ilyenek. Igen, vannak ilyenek. Ha az ember ebben a pillanatban, én azt csináltam sokáig, hogy akkor valami túlélési stratégiát csinálok, hogy Istennel vagyok, de közben én próbálom megúszni ezt az egészet, rengeteg energiabefektetéssel, és az nem volt elég. Én nagyon egyszerűen tudnám mondani, hogy ha vele élünk, tehát töltünk vele időt, magyarul imádkozunk, és megtaláljuk az imának valamilyen minőségi formáját, amiben lehet hozzá kapcsolódni, és lehet érzékelni őt, akkor bizonyos nehéz helyzetekben nem feltétlenül az fog következni, hogy ő elment, vagy elhagyott, hanem az fog következni, hogy most a világ másként mutatkozik meg, és ennek ellenére Isten szeretete valami nagyon érdekesen mutatkozik meg számomra egy betegségben, egy magára hagyottságban, egy halál, egy elveszítés élményben. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogyha vele időt töltök, és tiszta az Isten képem, ha használjuk ezt a szakzsargont, akkor ezek nem a csalódás pillanatai lesznek, hanem a megélésnek a pillanatai. Hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt, vagy ebben Isten itt van, és hogy bár ilyen a körülmény, ő szeret. És hogy ez a szeretet kép, ez nem inog meg. Tehát én az én receptem elsőre, lehet, hogy túl egyszerű, de hogy tölts vele időt, ismerd őt, engedd, hogy hasson rád, tehát imádkozz, tölts időt vele úgy, hogy az minőségi idő, és ő meg fog mutatkozni azokban a helyzetekben, amikor már máskor egyébként úgy gondolnád, hogy nincs ott. Tehát, hogy nem veszíted el, vagy nem rendülsz meg, mert ismered őt, és ő is ismer téged. Olyan érdekes nekem a Pál apostol, aki több helyen is beszél a saját üldöztetéséről, a saját nyomorúságáról, és beszél például, vagy a zsidókhoz írt levél, ami talán nem páli, de beszél az üldöztetésről, a végén, amikor a hit példáiról beszél, vagy az egész Jelenések könyve, vagy annak a fele az üldöztetésről szól, a bajokról, a nehézségekről. Nyilván egyházüldözésről és hitüldözésről Pál apostolnak is elsősorban ugye az a nehézsége, hogy őt a hite, a missziója miatt bántják, de azért abban van sok minden más is, hogy az élet megpróbáltatásai, a nehézségek, és akkor mindegyik helyen akár Pál apostol beszél róla, akár a zsidókhoz írt levél, akár a Jelenések könyve mindig az jön ki a végén, hogy dicsőség a báránynak. Mert hogy a nehézségekben föltárult az ő arca. Tehát ez a, bocsánat, és átadom a szót, ez az első javaslatom, hogy tölts vele minőségi időt, mert látni fogod, hogy ő neki mi a dinamikája, akkor is a körülötted minden szétesik. Minden széteshet, neki van egy dinamikája abban.
4: Hozzátettem azt, mi gondolkodtok ezen, hozzátettem azt, amit én magam is megtapasztaltam, hogy ilyen helyzetben az a fajta görcsösség, ami ezzel jár, azt elengedi az ember, és valahogy teljesen rábízza magát Isten akaratára. Ez a fajta felszabadultság érzése hamarabb elvezet, mint sem görcsölök a magam baján, vagy olyan nagyon megélem a magam baját. Most csak remélem, hogy érthető volt, amit mondtam, mert nálam ez így segített ez a dolog, vagy tapasztaltam akár másoknál is, hogy amikor nem görcsöltek rá, amikor Isten kezébe adták a dolgukat, úgy felszabadultan, nem csak kimondva, akkor mindig voltak olyan jelek, amiről azt mondta az ember, hogy na, és vagy sikerült, vagy meggyógyult, vagy egy B-variációval azt mondta az ember, hogy jó, ezt az át megtapasztaltam, de ez a B-variáció, ez legalább annyit adott, vagy felszabadított, amit az A-nak a megéléséből kaptam. Hú, remélem értető voltam.
5: Szerintem arra gondolsz elsőre, hogy a gondviselésbe vetett bizalom leveszi a válladról a terhet, hogy ezt neked meg kéne oldani, vagy meg kéne küzdeni.
4: Hát igen, de ez nem a te old meg helyzete, hogy rábízom, és akkor hát oldja meg, hát jó Isten, majd megoldja. Nem, hanem az, hogy a kezedbe ajánlom ezt a helyzetet, ami van, aztán elfogadom az, amit te is mondtál, Dávid, hogy elfogadom, ami lesz. És valahogy ez mindig valahogy egyfajta olyan feloldozást adott, egy könnyebbséget adott, vagy elhozta a megoldást, csak erre értettem. Többiek ehhez esetleg szeretnének-e hozzáfűzni valamit. Nem az én mondandómhoz, hanem a kérdéshez.
6: Nekem ezzel egészen friss most egy élményem, egy lelki beszélgetésen, amire az előző blogban is utaltam. Ő mondta nekem azt az atya, hogy akkor van hozzánk az Isten a legközelebb, amikor szenvedünk, hogy akkor a legnagyobb szeretete az Istennek irántunk, akkor állott ki, amikor Jézus felkiáltott a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. És hogy akkor a megélésünk az nem ez. Az érzésünk nem ez, amikor szenvedünk, amikor nehézségeink vannak, betegek vagyunk, rosszul vagyunk, kudarcokat tapasztalunk meg, tragédiák, traumák érnek bennünket, akkor az Isten érzékeléssel szinte már a legutolsó, hanem pontosan ezt tapasztaljuk meg, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És volt nekem egy Szent Jónásom, ahol felszakadt belőlem a panasz, hogy de hát én itt nagyon szenvedek, és nem érzem az Istennek a jelenlétét, és mint egy rám pirított a gyóntató pap, hogy hát azt nem érezni kell, azt tudni kell. Az van és kész. Az nem egy vitatandó tény, azt hinni kell, tudni kell, tudatosítani kell, nem pedig érezni. És ez a kettő együtt szerintem egy jó válasz a kérdezőnek a kérdésére, hogy a szenvedésben tudatosítani Istennek a jelenlétét, a velünk szenvedő Istent, a keresztjét hordozó Jézust, hogy nem ismeretlen számára a mi szenvedésünk.
7: Hát igazából, ugye nekem is voltak már ilyen sajnos mindenki az életében ilyen pillanat, mikor sajnos ilyen nehéz vagy rossz időszakon megy keresztül, és akkor nyilván az a kérdés, hogy Istenem, de miért pont velem? Ugye ez volt az első kérdésem, és nyilván ez egy ilyen, mondanom, hogy nem egy jó kérdés, mert ugye mindenki megtörténnek sajnos rossz dolgok, de hogy amit a Cita is mondott, igen, hogy szerintem ilyenkor van az ember a legközelebb Istenhez, mert tényleg igazából teljesen átadja magát annak, hogy Istenem, kérlek, segíts rajtunk és old meg te, mert ezen már ugye itt már nem tudok mit csinálni, csak hát számíthatok. Úgyhogy igazából szerintem ilyenkor nem, hogy sokan ilyenkor hibáztatják, hogy miért velünk történik ez. Szerintem pont ilyenkor van az, hogy az ember közelebb kerül és inkább rábízom magát.
4: Ez kapcsolódott különben egy másik kérdés, ami azt firtatta, hogy ez a mentál higiéni és törődök magammal, és próbálok változtatni ezen, hogy ez hogy összeegyeztető azzal, hogy ugye így efféleképpen segíteni, vagy a hitemben változtatni, vagy a hitéletemből fakadólag próbálni változtatni az én állapotomon, nem pedig ez a korszelleminél mentál higiéniás gyakorlatokban. Szóval ennek a kérdezőnek mit válaszoljunk, hogy itt ellentét van, a kettő ellentmond egymásnak, a kettő megfér egymás mellett, vagy egy hitét gyakorló embernél ez nem egy jó út, vagy nem egy választási lehetőség?
6: Ha nem egy jó út, akkor én elég nagy bajban vagyok pszichológusként. Szerintem a kettő együtt harmóniában, ha tud működni, szerintem az egy nagyon ideális kombináció. Nekem különösen fájó pont, hogy egyébként a pszichológia és a teológia az nem működik úgy együtt, ahogy együtt működhetne, és nagyon istentelen tudományjá vált a pszichológia, tehát a minden nagy elméletalkotó Freudtól kezdve Jungon át mindenki eljutott odáig, hogy végül is a transzcendenssel foglalkozni kell, de még Freud is a legjobb, amit ki tudott ötleni, hogy egy felnagyított apa, aki a szorongásainkból fakad. És ez szerintem borzasztó téves út, mert a léleknek az alkotóját hagyjuk ki a lélektanból. És hogyha a vallást egy ilyen, most szintén Freud szavaival élve, egy ilyen kollektív neurózisnak, egy ilyen szorongásra adott válasznak tekintjük, az borzasztóan problematikus. És nekem nagy misszióm is, meg érdeklődésem is ennek a két tudománynak a minél közelebb hozása is, és együtt gondolkodás a kettőben. És egy kicsit a kérdésre is válaszoljak, foglalkozni magunkkal mentálhigiénésen, pszichológiai aspektusban, és ápolni a hitünket, és gyakorolni a vallásunkat, ez vezet szerintem a teljesség felé, és az egészségesség felé.
4: Azt gondolom, hogy egy ilyen változásnak lehetünk talán a tanulni, mert azért a természettudományban is nagyon sokan ugye vannak azon az állásponton, ugye említettük az első részben azt, hogy a lelki dolgok hogy vetülnek ki a testi bajokba, tehát azért már maguk az orvosok is azért pedzegetik ezt, hogy azért nem elrugaszkodott dolog a kettőt valahogy egymásra fektetni, vagy egymástól függővé tenni.
6: Csak a pszichológusok ilyen nagyon féltékenyek, hogy a lélek dolgaiban ők legyenek a szakértők, de szerintem ez nem egy helyes út.
4: Igen.
5: Én beismerem a teológusok hibáját, és megmondom miért. Azért, mert én egy olyan nevelést kaptam, nagyon jó tanároktól egyébként a budapesti teológián, egyéb szempontból nagyon jó nevelés, de hogy a pszichológia, az, annak köze nincs ehhez az egészhez, ez egy teljesen áltudományos valóság, nem is tapasztalat, vagy csak tapasztalati, de nem olyan elmélet, és hogy ezzel egy teológusnak nincs dolga, és amikor egy teológus nekiáll pszichologizálni, akkor jön ez én öntjönpöntjön, metyelepetyele, és erre senkinek semmi szüksége nincs. Én egy ilyen nevelést kaptam. És ez, amit én kaptam, ez az én meggyőződésem is volt, hogy nekünk ezzel nem kell foglalkozni egészen addig, amíg ugye 5 évvel ezelőtt rendet kellett raknom magamban. És azóta változtattam meg ezt a hozzáállásomat, tehát ez azért él, nem mindenhol, de él a teológiában is, hogy nekünk ezzel nincs keresnivalónk. Közben pedig rá kellett jönnöm arra, hogy van egy integráns élet, ami például abból is áll, hogy pihenek-e eleget, sportolok-e eleget, hogyan táplálkozom első körben. Aztán második körben ki vagyok én? A személyes projekt. Mik voltak az elakadásaim? Milyen elakadásaimat nem dolgoztam föl, nem vartam el, nem tettem helyre. Helyre tudom-e tenni? Mert lehet, hogy azért nem tudok jól imádkozni, vagy azért alszom rosszul, vagy azért merülök ki, mert bizonyos elakadásokat magamban nem tettem helyre. Én ezeket csak most kezdtem el foglalkozni, mert a teológiai nevelésünkből ezt nekünk kiiktatták. És az általam ugye sokat idézett és nagyon kedvelt Johannes Hartl beszél egy édeni kultúráról, ami a keresztény ember életformája, amiben nem csak azt tartozik bele, hogy imádkozol, hanem az is, hogy integráns életet élsz. Tehát például jóba vagy magaddal, vagy jóba vagy Istennel, megbékéltél a traumáiddal, megbékéltél az életednek a nehéz fejezeteivel. Tehát sok minden hozzátartozna ehhez, és ebben részben, és nem mindenkire igaz ez, és nem minden iskolára igaz ez, de részben a teológia is hibás, és az egyházi életünk is, hogy ettől így berzenkedünk. Viszont vannak talán ennek, erősíts meg, ha igazamban, jó keresztény apostolai is. Tehát én, nekem 40 évesnek kellett lennem, hogy Pál Ferit elkezdik olvasni. Tehát, hogy így, mert hogy az ilyennel nem foglalkozik az ember. Viszont hogy a saját integritásom, a saját önmagamhoz való viszonyom, az elakadásaimhoz való viszonyom, az így rávett erre, hogy akkor kezdjek el ilyesmivel is foglalkozni. Tehát vannak ennek jó keresztény szakemberei, igen.
6: Igen, meg már most egyre több pap ugye végzi a mentáigénés képzést.
4: Következő kérdés. Hogyan egyeztethető össze a feltétlen jó, szerető, segítő és megbocsájtó Isten képe a bibliai haragvó, büntető, pusztító, bosszúálló jelzőkkel? Most egészen váratlanul, bocsáss meg, keresd a gondolatokat. Dávid, hozzád fordulok. Te hogyan látod?
7: Az atya szerintem jól tudna már azt mondani.
4: Hát, majd ő jó és jobb. Most ne tegyünk jelzőket. Te hogy látod ezt? Mit válaszolsz erre?
7: Hát igazából...
4: Nehéz. Most válaszolt elé. Vagy hogy is mondjam, nagyon neked szegeztem itt a dolgot.
7: Ez egy nehéz kérdés.
4: Elengedlek akkor, hogyha...
7: Jó, megadom atyának a szót inkább.
4: Tuss!
5: Nem tudom, nagyon érdekes számomra, éppen ma fejeztük be az Új Jeruzsálem közösséggel a teljes Szentírás elolvasását, mert azt, amit Fábri Kornél csinál, azt mi előbb kezdtük már el, és mi ezt ma befejeztük. Tehát én ma olvastam el a Jelenések könyvét és a Zsidókhoz írt levél utolsó részét, elolvastam a Szentírást újra. Ennek az egész történetnek nem az Új Szövetség az izgalmas, hanem hogy érkezünk meg az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Mert sok katolikus úgy van ezzel, hogy az Új Szövetséget olvasom, az Ószövetség nem az enyém, nem akarom, hogy legyen hozzá közöm, nem kívánok megismerni, nem kívánok vele foglalkozni, ott Istenről olyan dolgokat lehet olvasni, amit nem értek, nem tudom hova tenni, és nem is akarom érteni. És amikor az ember ezt elolvassa egyben, akkor rádöbben el, hogy egy történet van, hogy Isten megfogta a kezünket, és végigmegy a keresztig, és végigviszi az egész történetet, és hogy aki nem olvassa az Ószövetséget, és nem akarja befogadni, az a elvágja magát a saját gyökereitől, mert Pál apostol úgy fogalmazott, hogy Izrael és a neki adott ígéretek, vagyis az Ószövetség, az a nemes olajfa, amiben belettünk oltva. És hogyha az ember elvágja magát a nemes olajfától, akkor nem lesz mély a keresztény élet. Tehát valamitől megfosztja magát, ha az Ószövetséget nem fogadja be. Igen ám, de ezzel találkozik az Ószövetségben. Erőszakos Istennel, haragos Istennel, harcos Istennel, Jahve Szabaot, a seregek ura. És voltak olyan nagyon korai keresztény eretnekségek, gnosztikus eretnekségek, akik azt mondták, hogy az Ószövetség Istene nem ugyanaz, mint az Új Szövetség Isten, hanem ez kettő, az egyik gonosz, a másik jó, és itt van egy dualitás, a jó és a rossz harca. Ezt ezzel a keresztények hamar leszámoltak, de szerintem tudat alatt azért ott van ez a gondolat, hogy az Ószövetség Istene haragos. Most én azt javaslom ilyenkor, hogy egy... Amikor mi tanultuk a biblikus teológiát, akkor egy ponton Székely János, aki tanította, rajzolt egy téglalapot a táblára. A téglalapon húzott egy átlót a bal alsó saroktól a jobb felső sarokig. Nem, jól mondom? Fordítva. A bal felsőtől a jobb alsó sarokig, és az alsó részt beszínezte. Tehát ha elképzelik a nézők és hallgatók, akkor a téglalap így keresztben alul sötét, fölül fekete. És azt mondta, hogy ez az idő... A kinyilatkoztatás kezdetén még nagyon sok rárakódás van Isten szavára, mert az emberek még nem értik, és egy az egyben nem lehet átadni mindent. Isten elkezd beszélni, de az emberek még alig értenek belőle valamit, és félreértik. És hogy közeledünk Jézushoz, Jézusnál már egészen fehér, ami fölötte van, ott már nincs rárakódás. Jézusban Isten egészen tisztán van jelen, de a kinyilatkoztatás tele van rárakódásra, amit értelmezni kell, magyarázni kell, és bizony korhoz kötött tanításokkal és emberi félreértésekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás nem igaz, de Isten szépen fokozatosan értettük meg. Amikor pedig tulajdonítunk neki esetleg erőszakos cselekményeket, vagy tulajdonságokat, akkor, mert a Szentírás tulajdonít, akkor próbáljuk meg azt allegorikusan értelmezni. Mert az segíthet nekünk. Isten a seregek ura, és megküzdi az én harcaimat, és legyőzi a gonosz ellenséget körülöttem, és elpusztítja a gonoszt. Csak már nem az amalekitákat, vagy a nem tudom melyik népcsoportot, a moabitákat, hanem... a bennem lévő gonoszt, a körülöttem lévő gonoszt. Tehát segíthet az, hogyha ezeket a kinyilatkoztatásnak kezdeti fázisában megfogalmazott szövegeket megpróbáljuk allegorikusan értelmezni, ahogy az egyházatják, vagy az egyház maga is megtette. De olvassuk, én a szívetekre teszem, hogy olvassuk együtt a Szentírást, ne csak az Új Szövetséget, mert így tárulnak fel a mély gyökerek, hogy minden ígéret és minden profécia Jézusban beteljesedett, és így tárul fel az, hogy Isten megfogta a kezünket, és kihozott bennünket valami kátyúból. És végigvitt egy úton, ami talán, bocsánat, hogy így fogalmazok, de neki se lehetett mindig kellemes. Úgyhogy pontosan, így beleférhet
7: ez az egész. Pontosan ezt akartam mondani.
4: Hogyan van kiút, gyógyulás a torz istenképekből? Ugye mindannyian, vagy pontosabban László nem annyira, de aztán egy picikét azért érintetted, hogy nálad is volt egyfajta ilyes valami, tösi?
5: Egy ponton bevallottam.
4: Vagy volt egyfajta olyan gondolat, amiben talán arra utaltál, vagy arra gondolhattunk, de hogy részben beszéltetek róla, de valahogy fogalmazzátok meg a saját ilyen tapasztalatokból, hogy hogyan van kiút ebből a torz, a megfelelő akaró képből, abból a homályos tükörből, amit láttál. Szóval, hogy hogyan, vagy éppen ott a kiégésről.
7: Hát igazából ugye, amit én mondtam is, hogy én nekem akkor tisztult le az egész, mikor tényleg ilyen öntudatra ébredtem, és kicsit már elhatárolódtam a otthoni tanításoktól, és nem azért kezdtem el elrahítom gyakorolni, és templomba járni, és imádkozni, mert azt tőlem elvárták, és meg akartam felelni, hanem azért, mert tényleg elkezdett önmagamtól érdekelni, és önmagamért csinálni. Úgy gondolom, hogy szerintem ez ilyen önazonosság is, hogy az ember hogy tekint valahogy magára is, hogy mit
4: kell, hogy öntudatod legyen.
7: Igen, meg az, hogy az ember önmagában jobban van-e, Mert hogyha önmagában szerintem nincs jóban az ember, akkor szerintem a Isten képe is, szerintem egy torz Isten kép lesz.
4: Pontos mondat, köszönöm.
6: Ez olyannyira igaz, hogy egyébként a szakdolgozati kutatásom isnak is ez volt az egyik beigazolt eredménye, hogy a pozitív önértékelés feltétele a pozitív Isten képnek.
4: Jó, és akkor a saját megtapasztalás?
6: Saját meg, mi volt a kérdés?
4: Hát ez ebből a torz istenképből való kiút.
6: Igen, ez egy folyamat nálam még, és pont ezt mondtam itt László atyának a szünetben, hogy nekem ez ilyen nagyon kognitív, nagyon ilyen tudás irányból közelítek, tehát hogy azért szakdolgoztam erről. Részben ennek is, ez is az oka annak, hogy én most az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán meddőségi szaktanácsadónak tanulok lelki gondozói modulban, mert nagyon így észből, tudásból, teológia felől, megértés felől próbálok közeledni a Jóisten felé, így is próbálok közeledni a Jóisten felé, hogy minél tisztábban és teljesebben ismerjem meg, amennyire meg tudjuk őt itt ismerni a földi életben. És ezáltal tapasztalom a gyógyulást, vagy az Istenképnek a tisztulását. Egyébként Frillingsdorf, akinek ugye a könyvére meg a tanulmányaira utaltam az előző blogban is, ő egész konkrétan a négy torz istenképhez gyakorlatokat is ajánl, hogy lehet gyógyulni ezekből.
4: Majd utána szerzői jogdíjakból kérünk, hogy most ilyen reklámot csináltunk neki. László?
5: Jó, egy kicsit még mélyítem azt, amit elmondtam, hogy nekem az volt ott az elakadás, egy ponton, aminek voltak tényleg faktuális, vagy voltak okai, hogy családi és egyházi kötődésekben, vagy találkozásokban megtapasztalt okai, hogy Isten nem véd meg. És hirtelen az, ami addig tündérmese volt, az egy olyan pillanattá válik, amiben azt tapasztalod, hogy mégsem az. Mert tényleg az enyém az 20, nem tudom, 18 éves koromig tényleg egy tündérmese minden szempontból. Hogy mégsem az, és akkor valószínűleg ugye nem elég mély, mert még én sem vagyok elég érett, nem vagyok elég idős, és nem tudom feldolgozni azt, hogy történnek dolgok, és ő annak ellenére jó. Valószínűleg, amit említettél az előbb, hogy haláltapasztalat, betegség tapasztalat, hogy minden összeomlik, ennek a tapasztalata ez, csak sokkal durvábban, mert az, hogy mondjuk mit tudom, hogy engem nem szeret mindenki, vagy... Nem, ez jó, igen, de volt azért komoly halál és betegség tapasztalatom is a családban. De ott azért fölmerül ez a kérdés, hogy akkor ő nem véd meg, nem szeret. Azt hiszem, hogy ez volt az én nagy kérdésem, amit nem tudtam magamnak megfogalmazni, csak így éldegéltem benne, hogy ha ő nem véd meg, akkor nekem kell magamat. És akkor profinak kell lenni. És nem mondom, hogy csak ezért, de biztos, hogy belejátszik azt, hogy én csináltam egy doktorit, két doktorit, hogy csináltam ezt a tudományos pályát, mert hogy én nekem meg kell védenem magam, én nekem jónak kell lennem mindig, mert különben el fog sodorni az ár. És aztán tényleg egy kiégés kellett ahhoz, vagy egy kiégés közeli rossz állapot, rossz mentális állapot, hogy azt mondjam, hogy mégis el tudom fogadni, amilyen ő, és nem nekem kell megküzdeni és meg legyőzni ezt az egészet, hanem el tudom fogadni, hogy ő itt van, és átemel ezen.
4: Egy picit,
5: és talán akkor gyógyult az egész.
4: Bocsánat. Picit azért válaszolunk azokra a felvetésekre, akik ilyen nehéz pillanatokat is megélnek, hogy milyen érdekes, hogy arról beszélünk, hogy ezek a krízis helyzetek, vagy ezek a rossz pillanatok, ezeknek a megélése mennyire felszabadító új irányt, vagy mennyire más irányt, vagy mennyire annak megéléséből egy új megtapasztalást ad, és hogy ezeket mindenkinek valahogy át kell élnie. Na jó, hát könnyen beszél az ember így kívülről rálátva másnak a bajára, de hogy azért ugye te is most azt mondod, meg itt mindannyian azt mondtuk, hogy ugye ennek a megélése fontos volt, hogy másképpen lássuk az életünket, másképp viszonyuljunk a mindennapokhoz, másképp viszonyuljunk a környezetünkhöz.
5: Azt Churchill mondja állítólag egy helyen, bár neki tulajdonítanak ilyen jellegű mondásokat, nem tudom, hogy ő mondta, ez a never waste a good crisis. Sosem mulassz el egy jó kis krízist. Én sose kezdtem volna el reggelente egy órát csendes imát végezni, ha nem jutok ebbe az életkrízisbe.
4: Akár éppen ennek folytatásaként a következő kérdező jelzi, és teszi fel azt a kérdést, hogy mi motiválja azt a lázadást, hogy az egyházból felnőttként valaki szektához menekül, elítélve a tiszta forrást. De ezt egy picit bővíthetem akár nem a szektával, hanem bővíthetem az eredeti kérdésnél azért megmaradva, megemlíthetem a kábítószert, megemlíthetem a közösségi másban való, a közösségi média által való másnak mutatkozásnak az élményét, ami sorra itt fölvetődik már beszélgetésről beszélgetésre, de talán ez ugyanez, amikor azért eltávolodik az ember ettől a tiszta forrástól. Szóval a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt feloldani, vagy mi a véleményetek, vagy hogyan, vagy ez minek tulajdonítható, vagy ki lehet-e védeni, mert egyébként ez az a saját kérdésem is lett volna így a végén, de akkor már megelőlegezem kapcsolva ehhez, hogy azért most beszélgethetnénk arról, hogy ez egy torz világ, vagy nem torz világ, szükség van erre, vagy nem. Most krízist élünk, nem krízist élünk a 21. században, amikor annyi minden értéktelen lesz értékes, az értékes meg értéktelen.
5: Azt kérdezném vissza a kérdezőtől, hogy lesz, hogy botránkozható leszek kicsit, de jártam már a hídgyülekezetében, amit én nem feltétlenül tartok szektának. Jártam már a Golgota, vagy az Agapé gyülekezetben, amelyeket egyáltalán nem tartok szektának. De kisegyháznak tartom ezeket. Ezek a pünkösdi vagy új protestáns kisegyházak, ezek olyan személyes törődést és figyelmet adnak az embernek, hogy azt, ami nagy monstrum és néha kicsit elfáradt közösségeink, nem biztosítják. Szerintem ez a lehet végtelen egyszerű oka van annak, hogy emberek elmennek esetleg kisegyházakba, hogy a személyes figyelmet és a törődést jobban megtapasztalják.
4: Érdekes, amit mondasz.
5: Mert én magam jól éreztem magam ezekben a közegekben. Nem mennék el oda, de én magam jól érzem magam ezekben a közegekben. Amiket említettem.
7: Én nekem van egy ismerősöm, aki hídgyülekezetben jár, és ő ugyanezt mondta, mint atya, hogy sokkal ilyen közösség a intpom is, és ismerjük egymást, és köszönünk egymásnak, és imádkoznak értem, és szurkolnak nekem, és ez nagyon esik az embernek, de hogy ott egy olyan kötődés, azt mondta, hogy olyan kötődés alakult ki köztük, és olyan mélyebben el tudnak ott beszélgetni és ismerni egymást, hogy ő emiatt sokkal szélesebben jár oda, és azt mondják, hogy nem egy szekter szélek, hanem ugyanazt csinálják, csak igazából kisebbe, és azt mondják, hogy intenzívenben ő ezt vallotta.
4: Értem. Van egy olyan kérdés, amely azt arra utal, ezt részben szerintem megválaszoltuk, hogy aki gyermekként nem neveltek vallásosnak, később az hogyan találja meg a megfelelő istenképet. Szerintem megválaszoltuk, de ha valakinek van még ehhez hozzáfűzni valója. Humorérzéknek mennyire fontos szerepe van az életünkben, a Isten képkeresésnek. Sokszor egyetlen hiányoltat, pedig én is mondok gondolatokat saját magam élményvilágából, hogy azért én sokszor mondom azt, hogy a jó Istennek nagyon jó humorérzéke van. Egy-egy olyan cselekedett egy-egy olyan bizonyságnak a megtapasztalásában, amire nem is gondoltam, és valahogy úgy helyreállnak, helyre rázódnak a dolgok, és akkor azt mondja az ember, hogy ezt nem is gondoltam volna, de lám. Most ez Istentől elrugaszkodott volt, úgy néztek rá, mintha magatok nem, vagy nem tudom, önök nem tették fel ezt a dolgot, hogy olyan jó humorérzéke van néha, hogy olyan jól alakítja a dolgokat, hogy azt mondja az ember, hogy ennél jobban nem is lehetett volna ezt valahogy elrendezni, valahogy ez ki se lehetett volna találni.
5: Nem, szerintem ez nagyon találó, és Jézusnak nagyon, szerintem jó humorérzéke van, ez abból is kiderül, amit az evangéliumból tudunk róla, tehát hogy nem tudom, a vasárnapi evangélium volt most, hogy elmegy az Emmauszi tanítványokkal, és hagyja, hogy azok órákon keresztül ott nyüglődjenek, és de nem azért, nem kitolni akarod, csak hogy hadd jöjjenek egy kicsit, és akkor végén megmutatja magát, hogy na itt vagyok. Vagy leül a szamária asszonnyal beszélgetni, és hogy kivárja az egészet. Szerintem azt is tudja üzenni ez néha, hogy nem kell magunkat olyan görcsösen komolyan venni. hogy tudni kell azon is nevetni, hogy most itt tartok vele, vagy az élettel kapcsolatban, és majd lesz jobb is, de hogy most itt tartok, kövel ennyit érek, és ezzel jó nevetni néha, és ő is leül velünk szemben, és így kivárja ezt az egészet. És nem így azt mondja, nem igaz, hogy nem értitek már, most annyit mondtam már, hát vegyétek már komolyan magatokat, nem, hanem hogy megvárja. Mosolyogva.
4: Van hozzáfűzni, vagy nincs, nem muszáj. Jó. Az időnk végére járt, de egy dologgal zárom, mert erről azért nem beszéltünk, és csak egy rövid, vagy röviddel kiegészített, rövid mondattal kiegészített választ, hogy a művészetekben ez az istenkép, hogy kinek milyen, melyik művészeti alkotásban látja az ő istenképét. És akkor most kezdem, engedjétek meg saját magammal, hogy most van ez a film, ugye a Kiválasztott, ott nekem ahogyan bemutatódik Jézus, az olyan emberi, aki játszik a többiekkel, humorizál a többiekkel, néha elkomorodik, az olyan emberi, az nekem most egyfajta új művészetben látható Isten képem, ahogy ezt én megtapasztalom ebben a sorozatban. Nektek egy szobor, egy festményen való ábrázolás, egy absztrakt ábrázolás? Ha nincs ilyen, akkor lépjünk tovább, nincs.
5: Én szeretem az absztraktot nagyon. Most elsőre azt mondanám, és mindenki érteni fogja, Pannonhalmi Bazilika, de jelenlegi állapotában leginkább. És mondok még egyet, a nagyon tiszta bizánci Jézus ikonok. Például, ami a Hagia Szófiában van, ez a mozaik, egy Jézus arc, de ezek a bizánci Jézus ikonok annyira tiszták, hogy az nem minimál, de annyira tiszta, hogy az időn átívelő, vagy idő fölötti. Az nem egy bizánc, ez nem egy korstílus, az idő fölötti.
4: Köszönöm. Többieknek van eset?
6: Nekem részben a Michelangelo Ádám teremtése festmény, tehát ez a szakállas öreg úr, ott a Mennyországban, és akkor néz lefelé. Ez volt a részben a gyerekkori is, meg sokszor így jelenik meg, még most is a lelki szemeim előtt, a másik nekem is a Kiválasztottak most, amihez nagyon tudtam kapcsolni, és nagyon sokat változtatott rajta. Illetve a viskó, ahogy ott a viskóban leírja a
4: Jánk az Istent.
6: Ez nagyon sokat változtatott rajta nekem.
4: Igen. Dávid, neked van?
7: Nekem minden kicsit egyszerűbb, hogyha Istenről beszélünk. Hát nekem ugye, mert felnőttem, a imaszobánkban van egy szobor, egy két méteres szobor, nekem az jön be legelőször. Igen.
4: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és különösen az, hogy így megnyíltunk egymás felé, meg az érdeklődők felé, és beszélgettünk erről egy kicsit emberibb módon, egy kicsit hétköznapian, és talán elgondolkodtattuk azokat, akik jelen voltak. Hát bízom benne, megköszönve a figyelmüket, hogy önök sem unatkoztak. Egy kicsit, ezt sose gondoltam, hogy szűkre szabott időkeretben érzem magunkat, mert még így beszélhegethettünk volna, de hát nem szeretnék a ti időtökkel sem, meg az önök idejével sem visszaélni. Ami viszont nagyon fontos, hogy ha tetszett a beszélgetés, akkor akár visszanézhető, és akik nem voltak jelen, azoknak ajánlják ezt a beszélgetést. A Mária Rádiónak a Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján elérhető lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy volt türelmük bennünket hallgatni. Akik online követtek, nagyon szépen köszönöm nekik is a figyelmet. A munkatársaimnak változatlanul köszönöm a technikai és nagyon fontos jelenlétet, segítséget, hiszen nélkülük ez nem bonyolulhatott le. A MOM Kulturális Központnak a helyszínt. És azt tudom mondani, hogy következő hónapban még nem tudok mondani önöknek témát, elnézésüket kérem, de kövessék a Mária Rádiónak a hírlevelét, a híradásait, és akkor következő hónapban majd folytatjuk ezt. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a tartalmas gondolatokat.
7: Mi is köszönjük.
6: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió áprilisi kerekasztal beszélgetésének második részét hallották, amelynek résztvevői Cserzita pszichológus, Gájer László teológus, és Losonczi Dávid birkózó világbajnok volt. A műsort Fodor Endre vezette.
8: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
9: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját. Közös

Vidéki Mária Rádióból hangzik el, április 7-én, kedden, 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor, 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Nagy szeretettel köszöntöm drága hallgatóimat. Péntek, rövid kis kedves szavak, üzenetek hangzanak el ilyenkor mindig, már évek óta az én szívemből, lelkemből. Isten szabad akaratot adott minden embernek, ezért engedi a színjátékokat, amelyeket újra rendezünk, aztán amikor túllépünk már az emberiességen, mert gőgösen, szemreben is nélkül hazudunk, ölünk, akkor felhangzik az égi szó, amit talán Madás tragédiájában olvashatunk szerencsésen. Lucifer, ne tovább! Amikor is Lucifer elmegy, hogy Istent letaszítsa az égi trónjáról, gondolván, hogy felhők fölött van az Isten trónja. Nabukodonozor, Attila, Napóleon, Hitler, Sztálin, Rákosi, te kegyetlen és emberietlen materialista és liberalista hóhér, ne tovább! S ő veszi a gyeplőt, a humána komédiából divina komédiát varázsol. Tehát magyarul az emberi komédiából, színjátékból isteni színjátékot. Megteszi mindig, mert nagyon szereti az embert. Nem akarja bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy az ember megtérjen és éljen. Hol vannak már ezek a történelmi matadorok, az én kihallgatóim, Mincenti és Tódor püspökök, kínzói és gyilkosai? Fenséges a második Zsoltár, miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek, összeesküsznek nagyjai az Úr ellen, és fölkentje ellen. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, mondja a Zsoltáros. Eljön az ideje, s rémületbe ejti gúnyolóit. Íme, ezt tanítja a történelem. Legmélyebb és legszebb élményeim közé tartoznak, amikor Isten a beteg ágyak mellett engedi szemlélnem csodás vonalvezetéseit. Megelégeli a sok hősködést és ostoba ízétlenséget. Egy fiú, ezzel fejezem be, a hitanórán elszólta magát, hogy látogatott intenzív osztályon egy ismerősét. Atya, menje be, mert egy 25 éves fiú baleset miatt újra élesztenek. Besiettem, még élt. Elláttam szentségekkel, hiszen a lényeg odát boldog legyen. Kapjon irgalmat. Ekkor pedig már késő este volt, egymás után jelentették az orvosok, nővérek. Isten áldja meg őket. Jaj, tisztendőr, itt is van egy halott. Van 6 haldokló amott.

0: majd részesültek az Isten irgalmát adó szentségekben, hogy üdvözülhessenek.
1: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Virtuálisan született újjá Jókai Mór svábhegyi kertje. A szlovákiai Mária völgybe hívta zarándoklatra híveit a szombathelyi egyházmegye. Névadóját ünnepelte a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az OSK Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál, adja hírül az OSK. A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé. A jokaikert.oszk.hu oldalon játékos és informatív módon lehet felfedezni a svábhegyi kert egykori világát. A virtuális történeti kert rekonstrukcióhoz program sorozat is kapcsolódik, amely május 9 a Madarak és Fák napján a Nemzeti Könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a svábhegyi kertben. Két évtizedes hagyomány, hogy május 1-én zarándoklatra hívja híveit a szombathelyi egyházmegye. Idén a szlovákiai Mária völgybe várták az embereket, írja a martinus.hu. A Pozsonytól néhány kilométerre található kegyhely története Szent István király idejéig nyúlik vissza. Ez az első Mária zarándokhely a történelmi Magyarország egész területén. A zarándoknap szentmisével vette kezdetét. Szentbeszédében Széke János megyéspüspök utalt Jákob életére, aki találkozott az élő Istennel. Hangsúlyozta, Isten jelen van az életünkben, a történelem sorsforduló pillanataiban. A szentmisét követően keresztutat járhattak a hívek, májusi litánián vehettek részt vagy szentségimádásban. A délután során a pozsonyi Szent Márton templomban folytatódott a zarándoklat. József Halkó, pozsonyi segédpüspök köszöntötte a zarándokokat, és mutatta be a templomot és annak értékeit. Szent Atanász napot tartott hétfőn a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Adja hírül a nyíregyházi egyházmegye. Az ünnepség a Szent Miklós székesegyházban vette kezdetét, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanász miskolci püspök vezette. A liturgia után a görög katolikus papnevelő intézetben folytatódott a program. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor, a Paderborni Johann Ádám Müller intézet igazgatója volt. Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel. Az ünnepség végén két nemzet

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa a Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel, de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket. A testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A kampániai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte a homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntésért visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek Máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk, és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. mennybe menetel is pünkösközött, Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió.
6: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak. Pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte be el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. És akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt, belépett és köszöntötte őket: békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg az oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Tanítása: legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a fontos keresztény ünnepeket több napon át szoktuk ünnepelni, a húsvétot akár egy egész héten át is. Bizonyos értelemben ez a mai vasárnap, húsvét második vasárnapja, már az egyház év szerkezetét tekintve a normál idő kezdetét jelzi. A húsvéti események lassan átmennek majd a húsvéti mindennapokba, pontosabban a húsvét utáni mindennapokba. És a mai evangélium is igazából, Tamás apostolnak az imént felolvasott története is, erről a vagy egy ilyen küszöbi időszakról szól. Még pontosabban arról, hogy hogyan lehetnek tanúk a hívők, hogyan lehettek akkoriban tanúk az apostolok, a 11 Tamás számára. És hogyan hihetnek a föltámadásban azok, erről is szól ez a mai evangélium, mert egy húsvét utáni közösségnek írta János evangélista ezt a részletet, akik már nem éltek, nem élhették meg a húsvéti eseményeket. Hogyan hihetnek a föltámadásban azok, akik már nem közvetlen részvevői voltak az akkori eseményeknek? Mint Tamás is annak idején, és hozzáteszem, mint a mai tamáskodók. Hogyan működik a hit egyáltalán? Ezt is kérdezi ez a mai evangélium. Hogyan működik a hit? Főleg, ha mások szavára kell támaszkodnia. A mai evangélium az úgynevezett hitetlen Tamásra összpontosít. János evangéliumában ez a Tamás apostol érdekes módon szerepel. Szerepel úgy, mint egy bátor és hűséges tanítvány,
hogyha olvassuk az evangéliumot. A kezdetektől fogva ott volt Jézus mellett. Ott volt Jézus útjának, életének, küzdelmeinek a legfontosabb állomásahelyein. És ha nem értett valamit, akkor nem habozott kérdéseket se föltenni a Jézusnak. Kitartó volt, hűséges volt. Nem csapongott ide-oda. Következetes volt a mester mellett. Ugyanakkor el is tudott bizonytalanodni abban az értelemben, hogy csak a saját eszének hitt. Mert kérdezni. Például az emeleti teremben megkérdezte Jézustól, ez az a bizonyos utolsó vacsora terme az evangéliumokban, megkérdezte a Jézustól, aki már búcsúzkodik, éppen az utolsó vacsora jelenetben, megint a János evangéliuma, Uram, nem tudjuk, hogy hova megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Szoktuk ezt idézni a temetésekkor is. Attól se riadt vissza, hogy megemlítsen egy ilyen helyzetben másoknak talán kellemetlen kétségeket is, a maga kétségeit. Teljesen tisztában volt a lehetséges következményekkel akkor is, amikor Jézus azt mondja, hogy megyek Jeruzsálembe, hogy megfeszítsenek, hogy azt mondja a többieknek, az apostoltársainak, menjünk vele, hogy mi is meghalljunk vele. Az életét is oda tudta volna adni a mesterért. Tehát tudott nagyon határozott lenni. Úgy mondanám, hogy nem mondta a fehérre azt, hogy fekete. És nem mondta feketére azt, hogy fehér. Lényegében egy olyan ember volt, akinek a társaságában úgy gondolom, hogy ma is szívesen elidőznénk. Kitartó, hűséges, önfeláldozásra kész. Ugyanakkor azonban megfontolt, és mindennek utána jár. Egy olyan józan megfigyelő, aki félelem nélkül kimondja véleményét is. De ki tudta fejezni a bizonytalanságát és a kétségeit is? Nem egy megmondó ember volt. Egy okoskodó, mindentudó. Bemerte vallani a bizonytalanságait, a kétségeit. Uram, nem tudjuk, hová megy. Nem volt tehát egy túlokos, mindenhez értő megmondó ember, föl tudta vállalni az igazságai mellett a kétségeit is. Erény ez ma is. Az a tény, hogy Tamás apostol az evangéliumban egy ilyen különös hangsúlyt kap, talán Jézusról is elárul azonban nekünk valamit, tehát kedves testvérek. Mert hogyan is van Jézus ott ebben a jelenetben? Ő hogy van ott ebben a jelenetben? Úgy, hogy időt szánt arra, hogy válaszoljon egy benne kételkedő embernek, Tamásnak. Van időd rám. Komolyan vette a kétségeit. Nem azonosult a kétségeivel, de komolyan vette. Nem azt mondta neki, hogy igazad van, de nem is intette le egy kézmozdulattal. Egy ilyen hozzáállás mindig egy másfajta nézőpontra ösztönöz. Én azt gondolom, hogy igen, az ilyen jézusi hozzáállás, amelyik nem inti le rögtön a másikat, hogy én jobban tudom. Gondolkodásra ösztönöz. Így van ez ma is. Lehet, hogy úgy van, hogy a túlokosság megriaszt. A túlokosság mindannyiunkat riaszt.
Egy Hannah Arendt nevű zsidó gondolkodó az ilyen jézusi mentalitásról, adok neked időt, még akkor is, hogyha másképpen gondolod. Úgy fogalmazott, idézem, akit gondolkodni tanítok, az már nem fogja ugyanúgy látni a dolgokat. Nem azért, mert rebellissé válik, hanem azért, mert a szokása lesz, hogy megvizsgálja a dolgokat. Jézus minden esetre nem utasította el Tamást. Megengedte még a kétségeit is. Megengedte, hogy maga tapasztalja meg az igazságot. Megengedte neki, hogy a maga tempója szerint tanulhassa meg a dolgokat. Jézus nem volt Tamás számára okoskodó. A mai evangéliumi olvasmány tehát egy olyan személyről szól, Tamáshoz visszatérve most Jézusról, aki kételkedett, aki tudni és vizsgálódni szeretett volna. Aki azt mondta, én nem hiszem, ha csak nem látom. De egy olyan Istenről is szól ez az evangélium, ez a mai részlet, aki nem árasztja el a maga hatalmával az embert, nem dorongolja le, hanem aki elviseli még a kérdéseit is. Milyen Istent állít elénk a mai evangélium, egy milyen Jézus, kedves testvéreim? Ilyenkor jó kereszténynek lenni. Egy türelmes Istent állít ma az evangélium elénk. Az isteni irgalmasság vasárnapja van. Nem véletlenül ez a mai evangélium. Tamás és Jézus találkozása azt hiszem egy olyan kulcsfontosságú helyzetként is értékelhető, ami megmutatja azt is, hogy mi magunknak is hívő közösségként hogyan kellene lennünk egymással. Hogy hogyan érthetnénk meg egymást mi is, és hogy hogyan is kellene egymással lennünk. Nekünk, és nem csak nekünk. Ez az evangélium arról is szól, hogy ne kategorikus imperatívuszok mentén szólaljunk meg. Ne így gondolkodjunk, és hogy ne így értékeljük a másikat. Tamás és Jézus kapcsolatában Jézus elviselte még a személyével kapcsolatos tamási kételyeket is. Mondhatsz, amit akarsz, Tamás. De tedd ide a kezedet, mondja egy idő után neki. Nézd meg a szenvedéseimet, a szenvedéseim helyét. Én Uram, én Istenem, mondja aztán az okoskodó. Lehet, hogy ez időnként legalábbis, hogy ezt lehet, időnként legalábbis megtehetjük, megtehetnénk, akár többször mi is. Ezeket a Jézusi gesztusokat. Mint ahogy mindenkinek meg kellene tennie. Mint ahogy így van ez egy valamire való családban is, ahol van türelem. Mert lehetséges, hogy egyikünk se tökéletes. Lehet, hogy egyikünk se. Lehet, hogy egyikünk se hordja zsebében a bölcsek kövét. Hogy az csak együtt lehet a miénk. Lehet nekünk is feladatunk, hogy ne utasítsuk azokat, akik momentán még kételkednek, és hogy főleg ne legyünk arrogánsak velük. Lehet, hogy ez mindenkinek a feladata. Lehet, hogy a türelem egy jézusi
egy a türelmetlenségek világában nagyon is aktuális. Egy olyan krisztusi erény, ami az életet élhetővé teszi. És hogy csak az lehet, az is a feladatunk, hogy képesek legyünk szembesülni a saját kétségeinkkel is, és bevigyük mi is ezeket a mi saját Istennel való beszélgetéseinkbe is. Mi is, meg a többiek. Mert hiszen nekünk is csak korlátozott rálátásunk van arra, mint nekik is, ami egyébként annyira fontos nekünk, vagy nekik. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és mélységesebb titok a mindenkori valóság annál, amit fel tudunk fogni. És hogy hála Istennek, ez egy egészséges, fontos erényre, alázatra is nevel. A feltámadás üzenete is meghaladja a fölfogó képességünket, és tudjuk, hogy rengeteg pillanat van, amikor Tamáshoz hasonlóan mi is meglehetősen bizonytalanok vagyunk. Vagy hogy úgy érezzük, hogy az Isten már akár nem is szeret. Mégis, még ezzel együtt is nekem, kedves testvéreim, mindenképpen bátorító érzés tudni azt, és gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy olyan hívőknek a hosszú sorához tartozhatom. Tartozhatunk. Akik képesek voltak, hűségesek maradni a hithez. És ugyanilyen jó, ha ebbe a hosszú sorba befogadják és támogatják az olykor, legalábbis olykor kételkedőket is.

0: Témaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyjál hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az 51 éve elhunyt Mindszenty bíboros emlékére mutattak be Szentmisét Rómában. A prágai magyaroknál járt Mohos Gábor segédpüspök. Boldog Ceferinóra emlékeztek Szombathelyen, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Baldó Reina bíboros, Leó pápa római egyház megyéjének vikáriusa, Szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája, Mindszenty József bíboros emlékére.

0: A római Szent István kerek templomban kedden este agyahírül a Vatikán News. A Szent Mise előtt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. A Szent Misén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt Gregorián énekeket. Baldó Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenty bíborosról. Hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztása, a bebörtönözése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát. Csehországba látogatott Mohos Gábor a külhoni magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Május 3-án ünnepi szentmisét mutatott be Prágában a helyi magyar közösségnek, írja a Magyar Kurír. Homiliájában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy bár életünk során különböző helyeken élhetünk, egyik földi állomás sem végleges. Krisztus azonban biztosít bennünket arról, hogy gondoskodik rólunk, és végleges helyet készít számunkra az atyaházában. A liturgia végén a gyermekek szavalatokkal és egy-egy szál rózsával köszöntötték az édesanyákat anyák napja alkalmából. A szentmise után egy különleges szobor kompozíció megáldására is sor került. A barokk szűzanya szobor töredéket az egyik plébániai tag felajánlásának köszönhetően állították fel a plébánia kertjében. Boldog Ceferinóra emlékeztek május 4-én Szombathelyen a püspöki palotában. Dr. Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének meghívására mintegy 50-en vettek részt a kápolnában tartott szentmisén. Olvasható a martinus.hu oldalon. Szentbeszédében a szombathelyi főpásztor felidézte Boldog Ceferino életének, hitének néhány pillanatát. Arra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a fiatalokat, hogy életükkel szolgálják Istent úgy, ahogy Ceferino is tette. Azt keressék, mivel segíthetnének másoknak, ne feledkezzenek meg az imádságról és a tanulásról sem. A szentmise végén Ferkovics József festőművész mutatta be a megjelenteknek a Szent Családot ábrázoló festményét. A találkozó agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért a Szent Margit imacsoport mondja a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérem, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Uram, ki hinni azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testénk églő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák, száját sem nyitotta ki, mint a leülésre szánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták. Ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még? Kivágták az élők földjéről. Népen bűneiért vertem meg őt, pedig nem művelt gonoszságot. Hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúnytárgya lett belőlem, szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát odakünn, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül, körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket koholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem. Az én sorsom a te kezedben. Ellenségem is üldözöm kezéből ragadj ki engem. Orcád ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadítsd meg őt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, konszumátum ezt. Egyek már a kereszt és a test. Úgy fonódik rá a durva fára, mit vére leps a pára, hogy eltorzul zsenge álla. S válla lekonyul, dult izma elernyed, s két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigors, e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Bíró Csillát, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát, akivel hitről, szentírásról és az életéről fogunk beszélgetni.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Édes Istenem, könyörögve kérlek, áld meg ezt az alkalmat, hogy úgy tudjak megszólalni a te útmutatásaid szerint, hogy a hallgatók épüljenek belőle, és be tudjam mutatni, hogy hogyan jutottam hitre. Ámen.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hogyan is kezdődött a hitének az útja? Kik voltak ebben a legnagyobb segítői? Meséljen nekünk.
2: Tipikus kádár korszakbeli vallástalan családból érkeztem, ahol jelentős műveltségű édesapám, aki jogász professzor volt, természetesen tartott otthon valláshoz kapcsolódó könyveket, de nem igazán forgattuk, és ezek elsősorban inkább a műveltségnek voltak a tükrei, nem pedig a valláshoz való kapcsolódásnak. Én iskolás koromban, alsós koromban nyilván különböző gyerekekkel megismerkedve hallottam arról, hogy vannak keresztények, hogy van Isten, hallottam Jézus Krisztusnak a nevéről, de nem nagyon tudtam mit kezdeni ezekkel a fogalmakkal. És bennem maradt mind a mai napig szinte a fülemben cseng az a párbeszéd, hogy hazamentem iskola után, és megkérdeztem édesapámat, hogy apa, van Isten? És ő a következőképpen világosított föl. Kislányom, Isten nincs, Jézus Krisztus volt, aki egy ember volt. És hát ezt az útmutatást kapva teltek az évek, és ahogy említettem, ugye voltak otthon bibliák, és egy csodálatos kétkötetes kék műbőr borítású képes bibliába botlottam, ugye a polcon, amely nagyon szép műalkotásokkal, ábrázolásokkal, illusztrációkkal mutatta be a bibliai, az ószövetségi és újszövetségi eseményeket, és ezeket én előszeretettel olvasgattam és lapozgattam. Tehát a kisgyerekkori élményeim a vallással kapcsolatban ebben merülnek ki. Amikor középiskolás lettem, ott történt egy jelentős fordulat, igaz, egy állami gimnáziumban tanultam tovább, ez a 90-es évek elejére tehető, és nem is igazán voltak egyházi gimnáziumok még akkor ezen a településen, itt Gödöllőről beszélünk egész pontosan. Később indult el a Református Líceum, illetve a Premontrei Szent Norbert katolikus gimnázium. Én a Török Ignác gimnáziumban, ami egy állami intézmény, oda kaptam felvételt, és hát ugye új osztálytársakkal, új gyerekekkel ismerkedtem meg, és egy valaki mondta nekem, hogy ő péntekenként sosem ér rá, hogy együtt legyünk, mert hogy ő bibliaórára jár. Hát mondom, mi lehet ez? És természetesen úgy alakult, hogy ez egy református közösség volt, tehát engem igazából az Isten vezetett ide. Hívott a barátnőm, hogy csatlakozzak egy ilyen bibliaórához, nézzem meg, hogy mi történik ott, különböző fiatalok vannak, idősebbek is, meg mi voltunk a legkisebb korosztály. És akkor elmentem egy ilyen pénteki alkalomra, amelyet Szente Péter lelkész úr tartott. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy fiúk, lányok, középiskolások voltak, egyetemista volt, körbeültek, és egy bibliai szakaszt olvastak fel versenként, utána pedig erről hosszasan a fiatalok szempontjait maximálisan figyelembe véve beszélgettek, illetve beszélgettünk, és nekem ez olyan újszerű élmény volt. Tehát ez a közösségben történő bibliaolvasás, az arról való beszélgetés, egyáltalán ez a közösségi lét. Eddig én ugye a saját képes bibliámat egyedül olvasgattam, és nem igazán tudtam a gondolataimat megosztani senkivel. Eldöntöttem akkor, hogy én csatlakozom, és hogy járni fogok, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történik itt, és péntekről péntekre mindig igyekeztem részt venni ezeken az alkalmakon. Akkor döbbentem rá, hogy nekem ez egy hiány volt az életemből, tehát hogy igazából az evilági szféra az megvolt, de hogy a transzcendenssel nem találkoztam még. Tehát valamikor 14 éves koromban,

0: Nagyon örülök.
1: Bátorság.
0: Igen, igen. Mai eszemmel nem is tudom, hogy ezt hogy vittem véghez, vagy hogy hogy volt bátorságom, de nem ismertem annyira reformátusokat, illetve hát csak ezt a fiatal bibliaolvasó közösséget, de ott mindenki azért nagyjából korombeli volt, úgyhogy nem igazán éreztem azt, hogy megkérhetném keresztszülőségre. És az osztályfőnököm nagy örömmel elvállalta. Természetesen akkor ugye konfirmáció előkészítőn is, mert egyszerre történt virágvasárnapon a keresztelés és a konfirmáció, úgyhogy hétről hétre konfirmáció előkészítőre is jártam. Hát templomba akkor már nagyon lelkesen minden vasárnap igyekeztem járni, és hát itt volt ez a bibliaóra. Én nagyon büszkén, és úgy éreztem akkor, hogy egy igazi, megalapozott reformátusként fogok a keresztség elé lépni. Természetesen, hát ez egy kezdetleges vallásgyakorlás volt a maga idétlenségeivel, akár bizonytalanságaival. Ugyanakkor, akkor eléptem egy olyan útra, amely maximálisan végigkíséri az életemet. Középiskolában a későbbiekben értek szintén olyan hatások, amelyek megerősítettek ezen az úton. Például én a későbbiek ugye latin-magyar szakra mentem az egyetemen, és hát ugye latin tanulmányaim voltak már gimnáziumban. És elsősként, vagy hát most úgy mondanám, hogy 9-esként Jacopone da Todis Stabat Matere benne volt a latin könyvben, de ez nem volt egy kötelező lecke, hanem a végén, mint ilyen plusz függelék az érdeklődő gyerekeknek, és valahogy amikor elkezdtem olvasni, persze a felét akkor nem értettem még, és akkor a hatást gyakorolt rám, hogy úgy éreztem, hogy nekem egy szótárat a kezembe kell vennem, és addig nem kelhetek föl, amíg nem olvasom végig, hogy mi történik, és azóta is, tehát a Mária himnuszok, akár az Ó Magyar Mária síralom, akár a Stabat Mater, ezek mind óriási hatással vannak rám, és nagyon szívesen foglalkozom ezekkel, illetve a későbbiekben majd bemutatom, hogy úgy alakult az életem, hogy középkori irodalommal foglalkozom pillanatnyilag, és nagyon boldog vagyok attól, hogy a vallási témák nem csak a magán életemben és a privát szférámban vannak el, hanem a munkahelyi környezetemben is. De visszaugorva még a középiskolás évekre, ugye hát ment a bibliaórára járás, templomba járás, kedves latin tanárom, Heltai Miklós tanár úr, aki akkor igazgatója is volt a Török Ignác gimnáziumnak. Ő Karácsony Sándor híres magyar pedagógusnak volt a keresztgyereke. Egy szűkebb körben nagyon igyekeztek ápolni a nagy pedagógusnak a munkásságát, és az írásait kezdték el folyamatosan kiadni, és minden évben Karácsony Sándor konferenciát is szerveztek. És bevont engem, mint ugye diákját, ezekbe a beszélgetésekbe, ötletelésekbe, Karácsony Sándor bizonyos témáinak a feldolgozásába, és én akkor jöttem rá, hogy Karácsony Sándor létrehozott egy úgynevezett bibliaolvasó kalauzt, amely minden évre lebontva ószövetségi és újszövetségi részeket arányosan tartalmazott, elsősorban így a barátainak, tanítványainak javasolta ennek a követését, és ennek is az volt a lényeg, hogy minden egyes nap egy közösség elvileg ugyanazokat a részeket olvassa el, és alkalomattán beszélget is róluk. Ő úgy fogalmazott, Karácsony Sándor, hogy egy világító torony a keresztények számára ebben a ingerekkel teli, mindenféle viharokkal, nehézségekkel teli világban ez a Biblia olvasó kalauz. Nekem ez is egy hatalmas nagy élmény volt, hogy egy év leforgása alatt, hogy az egész ószövetség, egész új szövetség fel volt osztva, és hogy hihetetlen, nyilván sok mindent előtte már olvastam, de ez a módszeres végigolvasás, elgondolkodás, és akkor persze minden rövid szakasz azzal zárult, hogy megpróbáltam hogy a saját életemre vonatkoztatni, ez egy hatalmas nagy élményt jelentett a számomra.
1: Hát akkor ezek a bibliaórák és a bibliaolvasás nem csak tudást adott, hanem hitet is.
0: Így van, egyértelműen, tehát erősítette a hitet és azt a közösségi élményt, hogy mások is úgy tekintenek ezekre

0: a szövegekre, illetve a szövegeken keresztül Istenre, mint az útmutatójukra. És nekem ez nagyon jó volt. Kicsit rossz érzésem volt olyan szempontból, hogy a szűk családom, ők természetesen egyáltalán nem szóltak bele semmilyen dologba, de hogy nem igazán érdeklődtek az iránt, hogy velem, vagy hogy a lelki világommal mi történik.
1: Mai napig nem volt ő rájuk hatással ez?
0: Nem.
1: Miként van jelen a hit az életében most?
0: Mint egy folyamatos olyan jelzőlámpa, amelyik megmutatja, hogy mi helyes, mi helytelen, hogy próbáljak cselekedni, illetve hogyha nem tudok dönteni, akkor hogy, kitől várhatok útmutatást, és lehet, hogy többszörösen végig kell valamit gondolnom Istentől, kérnem, hogy segítsen, de mindig biztos vagyok benne, hogy meg kell várnom azt az útmutatást, megkapjam, hogy a döntésemet az ő akarata szerint, hogy az ő a keresztény szellemiségben tudjam meghozni.
1: A szentírás olvasás megmaradt a gyakorló vallásos életében?
0: Hozzá kell tennem, hogy voltak évek természetesen, amikor ez háttérbe szorult, akár idő miatt, akár a fókusz elterelődése miatt, de folyamatosan ez az igény megvolt bennem, és mindig is, ha nem is napi rendszerességgel, de gyakori volt, hogy, illetve jelen időben mondom, hogy természetesen ez gyakori, hogy döntéshelyzetekben a lelkem megnyugtatása céljával, vagy bármilyen tevékenységem kapcsán a szentíráshoz igyekszem nyúlni, mert azt hiszem, hogy nincs más, ami útmutatást adhatna, vagy valós útmutatást adhatna.
1: Hozott is egy szentírási részt magával, ugye?
0: Így van, hoztam egyet, mielőtt bemutatnám, illetve felolvasnám ezt a kis részt, még annyit szeretnék elmondani, hogy én a PhD-mat, ugye középkori kartaúzi szerzetes, András Pannonius énekek kommentárjából írtam, ez egy latin nyelvű egzegétikai értekezés, kifejezetten terjedelmes, egy kéziratos szöveg, amelynek bízom benne, hogy egyszer sikerül majd a nyomtatott változatát elkészítenem, és az énekek énekével emiatt ugye rengeteget kellett foglalkoznom, bár nagyon szívesen, de ugye a szakmámból kifolyólag kötelezettségből is. Nekem ez is egy nagy megvilágosodás volt, hogy mennyire jó napról napra a szentírással foglalkozni, akár Ószövetség, akár Új Szövetség, hogy az énekek éneke is, amelyet azért nehéz elhelyezni, és rengetegféle értelmezése született, meg születik a mai napig is, de hogy az Isten szeretete, az ott van benne minden egyes sorában, és ez csodálatos, de most nem az énekek énekéből származó részletet szeretnék hozni, hanem a másik nagy kedvenc, a Zsoltárok könyve, amely azt hiszem, hogy az európai kultúra egészét végig kíséri. Ebből a 84. Zsoltárt választottam ki, mert ez amúgy is nagyon kedvenc olvasmányom. Ugyanakkor benne van, hogy akik hisznek Istenben, azok mennyire biztonságban érezhetik magukat, és hogy ő újra meg újra a nehézségek idején is erőt ad az embernek, és annyira jó lenne, hogyha ezt minél többen megtapasztalnák a saját életükben. Tehát a 84. Zsoltár. A karmesternek, a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Kórak fiainak Zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezheti oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.
1: Ki tud-e emelni ebből egy rövid részt, amihez kapcsolódik egy konkrét történet az életéből?
0: Ami engem mindig különösen megérint, és valahogy meghatónak is érzem, hogy a keresztény ember, ahogy próbálja a tevékenységét, a napjait élni ebben a világban, ugye, amit itt a Zsoltár síralom völgyének nevez, hogy még ez is a keresztények egyszerű hétköznapi élete is lehet példaértékű, úgyhogy én ezt a hetes verset emelném ki belőle. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Tehát, hogy egészen egyszerű kis cselekedetek is mennyire áldásosak lehetnek, és én ezt a keresztszüleim életében tapasztaltam meg, hogy pedagógusok, ugye az osztályfőnököm lett a keresztapám, és 4 lányuk volt, és ők mindig azt mondták, hogy jöjjek, amikor csak akarok, állítsak be hozzájuk bármikor, és én belegondolok, nekem 2 gyerekem van, és nagyon-nagyon sok feladatom van, bár most már azért nagyobbak, de hogyha visszagondolok a kisebb korukra, hogy egyfolytában körülöttük kellett foglalatoskodnom, és hogy nekem a keresztszüleim azt mondták, hogy a 4 gyerek mellé is, hogy menjek bármikor, és hogy ezek az egyszerű hétköznapi keresztényi cselekedetek és hívások, ezek szerintem ezek működtetik a világot.
1: És ment is hozzájuk?
0: Igen.
1: Szorosan vált a kapcsolat?
0: Nagyon, hát volt még nyaralás is együtt, de volt olyan, hogy minden, hát akkor ugye még nem volt ez, hogy mobiltelefon, vagy írok egy üzenetet, hogy na otthon vagy, hogy jövök. Beállítottam, én nem is gondoltam bele középiskolás koromba, hogy hát lehet, hogy egyáltalán nem érnek rá, vagy hogy nagyon elfoglaltak, vagy beteg valamely gyerek. Tehát sokszor beállítottam hozzájuk, így hétvégente. Volt olyan, hogy egy ilyen óriási dinnyét vettem valahol, mert hát ugye sok volt a gyerek, ugye, hogy a 4 gyereknek jusson, azt így felcipeltem, ilyen dombtető laktak, felcipeltem, és akkor úgy állítottam be, de hát soha egy percig egyszer sem éreztették egy icipici se, egy hangsúly erejéig se, hogy jaj, rosszkor jöttem, vagy jaj, elfoglaltak, mindig azonnal bevontak a saját hétvégi életükbe, és ezért nem lehetek eléggé hálás. Én egy kartaúzi szerzetesről írtam a doktori disszertációmat, és én az ő vele való foglalkozás közben ismerkedtem meg egyáltalán az ilyen monasztikus rendekkel, tehát a remete rendekkel, szemlélődő életformát folytató szerzetes rendekkel, és nagyon szeretek arról a saját életemben is gondolkodni, ez a cselekvő és szemlélődő életforma, ez manapság meg tud-e vajon valósulni. Ugye a középkorban ez természetes volt, hogy a cselekvő életforma az akár a politika területén, akár a kereskedelem, a kézművesség területén tevékenykedő keresztényeknek az életformája, akik nem tudják azt megoldani, hogy csak szemlélődéssel töltik az idejüket, de nekik is azért egy napjukon belül érdemes a szemlélődéssel, ott Isten igéjével, való foglalatossággal tölteni az idejüket, és sokszor érzem magam, hogy én nagyon-nagyon szeretek hosszasan akár egy-egy szentírási részleten gondolkodni, akár bármilyen egyházatjának is a részletén, tehát, hogy valahogy kapcsolódok ez a középkori világhoz, így szellemiségben.
1: Ez ma is nagyon aktuális. Van másik szerzetes rend is, amelyik ma is így él, és ez aktuális, például a domonkos rend, hogy a szemlélődés és az abból táplálkozó cselekvés.
0: Jó lenne, ha a mai ember is azért tudna így egy picit szerint a két keresztény életforma szerint élni.
1: Igen, ez lehet két oszlop, ami segíti erősen a keresztény életünket. Még a munkájáról. Mivel foglalkozik most a munkája során?
0: A Kortárs Női Reflexiók Fóruma nevezetű alapítvánnyal van egy közös projektünk, amely kifejezetten a nők helyzetét vizsgálja a középkortól a kora újkorig Magyarországon. Kifejezetten igyekszünk vallásos szempontból is közelíteni ahhoz, hogy milyen szerepük lehetett a nőknek. Már szerveztünk egy konferenciát, a nő a társadalomban és a családban egy, ennek ősszel lesz a folytatása, illetve közösen jelentettünk meg egy, hát én csodálatosnak nevezem ezt a kötetet, egy tanulmánykötetet, elsősorban az Árpádházi királyi hercegnőkről, akik külföldi udvarokba kerültek, illetve Anzsuházi is szerepel köztük, Anzsu Szent Hedvig, és az ő külföldi udvarokban betöltött tevékenységükkel nagyon sokat próbáltunk foglalkozni, számos külsős kutatót is bevonva, különböző tudományos intézményekből, Magyarországról és külföldről, és azt hiszem, hogy sikerült ráirányítanunk a mai ember figyelmét, hogy ők nem csak valamilyen háttérdísztetek voltak a különböző európai királyi udvarokban, vagy nemesi udvarokban, hanem ők is cselekvő személyek voltak, és nagyon-nagyon sokat tettek az új népük segítéséért, vagy a szellemiségének formálásáért.
1: Milyen hatással volt ez a munka az ön hitére?
0: Nagyon jó érzés volt foglalkozni a kötet szerkesztésével is. Én magam pedig Anzsu Szent Hedvigről írtam egy tanulmányt, akihez egy domonkos szerzetes egy királytükröt intézett, amely pont a szemlélődő és a cselekvő életformát tárgyalta nagyon részletesen, tehát ez egy kifejezetten elmélyült teológiai munka. Nekem ez azt jelentette, hogy egy napi rendszerességgel én is a szemlélődő és cselekvő életformával foglalkoztam, ami nagyon megerősítette ezeket a személyes preferenciáimat is. Ritka az, amikor a munka az nem egy kényszer, hanem egy öröm forrás tud lenni, és ez a kötet ez az volt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélgetett.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Ez a természetközeli életmód, ez azt jelentette, hogy sokkal jobban ismerték a saját környezetüket. Úgy éreztük, egy kicsit a burgonya rehabilitációjáról van szó, mert ugye mostanában már az étkezési kultúrában a hús és krumpli párosításával sokat veszített a népszerűségéből. Az a tudás, ami a növénytársításokra vonatkozik. Tehát, hogy milyen növény mi mellett tud élni úgy, hogy a vegyszermentes növénytermesztés előtérbe kerülhessen. Ugye ez is visszautal arra az ősi tudásra, amiből kiindultunk itt.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgetős társam Nagyné dr. Batári Zsuzsanna, a Szentendrei Skanzen tudományos főigazgató helyettese.
1: Üdvözlöm elnök urat és a hallgatókat is.
2: Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Ez a hét azért is érdekes, mert ezen a héten van a fenntarthatósági témahét, és az önök kiállítása, egy új kiállítás nyílik a Szentendrei Skanzen területén, és ez a beszélgetésünk apropója. Ez a kiállítás pedig arról szól, az volt az önök ötlete, és ezt valósították meg, hogy 2015-ben az ENSZ elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt, úgynevezett SDG-t, és azt találták ki, hogy nézzük meg, hogy ezeket a fenntartható fejlődési célokat hogyan lehetne megvalósítani, elérni, könnyebben elérni, hogyha támaszkodunk az ősi tudásra, a népi bölcsességre és a hagyományokra. Ez volt a kiinduló pontja, úgyhogy erről meséljen azért nekünk, hogy fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy összekapcsolni a skanzent, összekapcsolni a népi hagyományokat, kultúrát, tudást ezekkel a fenntartható fejlődési célokkal. Kinek a fejéből pattant ki ez az ötlet?
1: Ez az én fejemből pattant ki ez az ötlet.
2: De jó, hogy kérdeztem akkor.
1: Igen, és azért fontos, mert a Szentendrei Skanzenben egy hatalmas tudásbázis van. Ez azt szeretnénk megmutatni a hasonló jellegű kiállításokkal, hogy ez a paraszti tudás, ez nem egy zárvány, amit kiteszünk és mutogatunk, hanem ez valami, amiből mi is tanulhatunk, és ezek az ismeretanyagok, ezek az információk, a jó gyakorlatok, ezeknek a nagy része ma is használható, ma is alkalmazható a mindennapi életben, tehát ezáltal többek lehetünk, hogyha megtanuljuk és alkalmazzuk a saját életünkben ma is. Ez volt az egyik kiinduló pontja ennek a gondolatnak. A másik kiinduló pont pedig az volt, hogy a fenntarthatóságot helyezzük a középpontba. A fenntarthatóság középpontba helyezését azt a tematikus évünkkel indítottuk el. Ez a zöld skanzen tematikus év, de ez azért sokkal többet jelent, mint a környezeti zöld fogalom. Ebbe beletartozik a közösségeknek az összefogása, az egyenlőségek, a reintegrációs programoknak a beiktatása, és ezt egy egész sorozatként képzeltük el, amiben egyik évben elindulunk a természeti környezetből, ugye a skanzen az a Dunai-Poly Nemzeti Park területén van, tehát egy eleve adott egy természeti környezet, amit be is tudunk mutatni, és elindulunk a ház felé, az építkezés felé, és utána a házban használatos tárgyakra, a tárgyi világra fókuszálunk, és utána a benne élő emberre és a közösségekre. Ezt így építettük fel a tematikus év során, és nem csak kiállítással, de mindenféle más módon is próbáljuk átadni ezt a tudáselemet, ezeket a tudáselemeket, úgyhogy ez belekerül például az élőtörténelmi interpretációba, az élő múzeumi helyszínekre, új múzeumpedagógiai foglalkozásokat indítunk. Tehát ez egy nagyon komplex megközelítése annak, kiadványokat adunk ki, hogy hogyan tudjuk ezt a tudást innovatívan átadni a különböző típusú látogatóknak, a különböző érdeklődőknek.
2: Jó, apropó egyébként, hogy a fenntarthatósági témahét keretében esetleg iskolások látogassanak önökhöz, vagy az azt követő időszakban, hiszen a fenntarthatóság kérdésével nyilván nem csak egy hétig érdemes foglalkozni, és gondolom az önök kiállítása is milyen hosszú időn keresztül lesz látogatható?
1: Igen, a kiállítás az ebben a szezonban és a következőben is végigkíséri a tematikus évünket, a következő évben ugye a közösséggel fogjuk az emberrel fogjuk folytatni, és nagyon jó, hogy említette a fiatalokat, mert maga a kiállítás is nekik készül. Főként egy kiemelt célcsoportja ennek a kiállításnak a gimnazisták, fiatal felnőttek, egyetemisták, középiskolában tanulóknak a köre, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés komplex tudással rendelkeznek ezen a területen, és nagyon fontos lenne a szemléletformáláshoz hozzájárulni a mi eszközeinkkel is.
2: Hát igen, ez az egyik legnagyobb probléma szerintem, hogy elveszítjük azt a tudást, vagy már részben elveszítettük azt a tudást, ami a szüleink, nagyszüleink, vagy dédszüleink birtokában volt még, és ez hiányzik ahhoz, hogy egészségesen éljünk, hogy normális, hát jó legyen a viszonyunk a környezetünkhöz, a teremtett világhoz, és így tovább, és így tovább. Most arra nyilván nem lesz időnk, hogy a 17 fenntartható fejlődési célt végigvegyük, és a kiállításnak az ehhez kapcsolódó tematikáját. Én hármat gondoltam, nem csak azért, mert három a magyar igazság, hanem mind a három olyan, ami fölvillantja azt, a lehetőséget ad legalábbis erre, hogy fölvillantja azt, hogy az a szándék, amit az imént megfogalmazott, az a kiállítói szándék, azt hogyan sikerült a különböző eszközökkel, szövegekkel, figyelemfelhívó eszközökkel, hogyan lehet majd a közönség, az odalátogató közönség számára fogyaszthatóvá tenni. Melyikkel kezdjük? Talán kezdjük az ősi tudással, ha már erről beszéltünk. Ősi tudás, és hogy arról, ugye én is azt mondtam, hogy ennek egy részét sajnos elveszítettük már, vagy elveszítjük. Ugye az ősi tudás keretében beszélnek önök a gyógynövényeknek a használatáról, beszélnek a népi gyógymódokról, és beszélnek az egészséges étkezés szükségességéről, és arról, hogy ez korábban tulajdonképpen megvolt, csak most majd lesz egy olyan elem, a következő az majd az élelmiszer biztonság, és ott egyetlen dolgot akarok majd kiemelni, ez a burgonya, ami nekem is nagyon sok új információt adott, mindaz, ami egyébként ott az installációkon szerepel, de nézzük először ezt az ősi tudást. Gyógynövények, majd utána a gyógynövényekre szeretnék visszatérni, népi gyógymódok, egészséges étkezés. Mi a legfontosabb üzenet? Hogyan foglalná ezt össze az odalátogatók számára?
1: Az a legfontosabb üzenet, hogy őseink a paraszti kultúrában egy sokkal természetközelibb életmódról beszélhetünk, és ez a természetközeli életmód ez azt jelentette, hogy sokkal jobban ismerték a saját környezetüket. Ugye a változatos a természetföldrajz a Magyarországnak is eltérő környezeti hatások vannak, eltérő lehetőségek, eltérő földfelszín, talaj típusok, tehát hogy ennek az ismerete volt az ő sajátjuk, nem csak ezt ismerték, hanem a helyi fajokat, tehát nagyon tudták azt, hogy ebben az adott közegben mi az, ami legjobban megterem, és azt is ismerték, hogy a körülöttük lévő erdőkből, a körülöttük lévő természetből hogyan tudják például a gyűjtögetés technológiával, technikájával azokat a növényeket hasznosítani még, amelyek akár az étkezésükben, akár a tárgykultúrában segíthették őket. Ugye azért itt nem biztos, hogy csak az étkezésben tudták hasznosítani a körülöttük lévő természeti környezetet. Azt is tudták, hogy tapasztalati úton is, hogy ezeknek a gyógynövényeknek milyen pozitív hatása van, és mivel az egészségügyi ellátórendszer sem olyan volt, mint manapság, rá is voltak utalva arra, hogy ezt a tudást alkalmazzák, és nagyon sokszor specialisták is segítették azért ezt, és mindenhol tudták azt, hogy kik azok a gyógyítók, kik azok, akik ezzel a plusz információval rendelkeznek, akikhez tudnak fordulni. De magában a gyógyítás folyamatában fontos szerepet kaptak még a mágikus eljárások is, amelyen ezeket összekötötték. Tudták azt, hogy melyik faluban, hány faluval arrébb van egy-egy specialista, aki ezzel lehet menni, csontkovács, vagy olyan, aki masszírozott, vagy olyan, aki meg tudta gyógyítani őket. Nagyon fontos volt emellett az is, hogy és nagyon fontos azt is megemlíteni, amiről már szó volt itt a bevezetőben is, hogy nem csak a gyógyítás miatt voltak fontosak ezek a gyógynövények, hanem önmagában az ételek, amiket ettek, azok is jobb hatással voltak a szervezetükre, és ennek az információnak az átadását is nagyon fontosnak tartjuk. Például nagyon kiszorult az étkezésünkből sokféle gabona. Ezeknek a gabonáknak az újra behozatala a táplálkozás kultúrában nagyon fontos lenne. Nagyon sokszor könnyen elkészíthető szezonális alapanyagokat használtak, ugye ez nagyon fontos azok a lábnyom szempontjából is. Tehát nem messziről származik az az alapanyag, amit használunk, hanem helyben elérhető és szezonálisan elérhető. Tehát ezeknek az alapanyagoknak a táplálkozás kultúrába való visszaépítése, ez nekünk is nagyon fontos volt. A korábbi tematikus évünk, a malom tematikus évben például a gabonáknak a pozitív hatását úgy szerettük volna hangsúlyozni, hogy dietetikussal együtt működve mutattuk be azt, hogy mennyi pozitív ásványi anyagtartalom, vitamintartalom van ezekben a növényekben. Tehát a gyógyítás és a gyógynövények ismerete az egy kiemelt része ennek a kiállításnak is, és ezt úgy is fontosnak tartjuk, hogy élő múzeumi helyszínen bemutatjuk a gyógynövényeket. Mindegyik installáción van egy olyan javaslat, hogy melyik kiállítási egységben találnak még részletesebb tartalmat azok, akik érdeklődnek. Itt van egy úgynevezett boszorkánykonyha helyszínünk az észak-magyarországi faluban, ahol a múzeum területén lévő gyógynövényeket lehet megismerni. Több mint 120 féle gyógynövény található csak a skanzen területén, és ezeknek a felismerése, megismerése, a jó hatásoknak, a felhasználásnak a számtalan formája, ez ott ki is próbálható, megszagolható, nagyon fontos az emberek számára, hogy multiszenzoros legyen egy-egy múzeumi élmény, meg lehet kóstolni a gyógyteákat, tehát nagyon komolyan összekapcsolódik azzal a tartalommal, ami a magtáras kiállításban van.
2: Két megjegyzést fűznék ahhoz, amit mond. Egyrészt ugye jó tudni, a hallgatók és a nézők jó, hogyha tudják, hogy Magyarországon van egy gyógynövény kutatóintézet, ami nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ezek a gyógynövények később a gyógyításban nagyobb szerepet játszanak a jövőben, mint most. Jó azért azt tudni, hogy a gyógyszergyárak mind a mai napig ezeket az anyagokat használják. Tehát a gyógynövényeket nagy mennyiségben használják. A hallgató kedvéért most kiírtam néhányat, csak hogy nekem is egy jó néhány új volt. Maszlag, fájdalomcsillapítás, farkasalma, sebkezelés, ördög csákja, gyulladás csökkentés, utifű, köhögés ellen, kakukkfű, torokgyulladás, ott sok minden más is volt még egyébként, Orbánz fű, álmatlanság és depresszió ellen. Tehát, és most nem volt teljes a felsorolás, és ugye ezek csak a Magyarországon fellelhető gyógynövények, és hát ezen kívül még Kárpát-medencén kívül is van jó néhány olyan gyógynövény. Hát mondjuk az utifű, például a Dr. Tejsz, tehát hogyha gyorsan átkötünk, hogy ugye lándzsás utifűből készítik ezt a köhögés elleni szirupot, lehet, hogy a hallgatók, nézők egy része is használta már. Tehát valóban szükségünk van erre a tudásra, hogy minél nagyobb esélyt adjunk annak, hogy mellékhatást mentesen, vagy kevesebb mellékhatást megkockáztatva, mint a kémiai úton előállított gyógyszerek esetében segítsük magunkon, vagy segítsünk a gyerekeinken, unokáinkon, hogyha éppen betegek.
1: Igen. Kiegészítő kezelésként lehet ezeket mindenképpen alkalmazni.
2: Igen, ugye említette az élelmiszert is. Itt ugye külön az installációban lehet látni az árpa, zab, köles fogyasztásának a hasznát, de most mégsem ezzel akarok foglalkozni, mert egy külön fejezetet szántak, egy külön kiállítási blokk, a burgonya.
1: Igen.
2: És ugye azt az élelmiszer biztonsághoz, mint fontos szemponthoz, mint fenntartható fejlődési célhoz kötötték a burgonya fogyasztását.
1: Igen. Engedjem meg egy zárójeles megjegyzés, mielőtt válaszolok a felvetésre. A maga a kiállítás létrehozása az egy közösségi kurátori program volt. Tehát én kollégákkal dolgoztam együtt, a fenntarthatóság jegyében ez egy csapatmunkaként született, és a kurátorok, akik a múzeumban dolgoznak, egy-egy témával foglalkoztak, és úgy fejlesztették a tartalmat a kiállításhoz, és az ezen a tartalmon dolgozó kolléga az éhezés megszüntetése fenntartható fejlődési célhoz kifejezett a burgonya szerepét emelte ki csak. Na már most, amikor ő elővezette a témáját, ez mindannyiunkat rettenetesen megfogott. Tehát ez egy nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon látványos módja annak, hogy bemutassuk azt, hogy mennyi mindent elhagytunk az előzőekben, az előző években.
2: Hadd egészítsem ki, és akkor most egymásnak végszavazzuk egymást tulajdonképpen, mint a színházban. Amit hát, ha nem tud mindenki. Én felírtam itt egy jó pár, 2, 4, 6 vagy 7 olyan dolgot is, ami, és aki egy tő mondatokat mondok.
1: Igen.
2: 8000 éve ismerjük.
1: Így van.
2: 8000 éve ismerjük. Számos fajtája van egyébként.
1: Igen.
2: Az európai, Európába az 1500-as években érkezik, Magyarországba csak a 18. század végén.
1: Második
2: állítás. Ma 1 milliárd embernek az alapélelmiszere, negyedik, kicsi a vízigénye, tehát még 1 kiló burgony előállítása 150-250 liter víz, 1 kiló rizs, ennek a tízszerese. Ötödik, nagyon sokféle, nagyon változatos, hogyha valaki jár Perúban, akkor láthatja, hogy már akkor, az Inka Birodalom idején hányféle burgonyát termesztettek, és mind a mai napig egyébként mennyi van, hogy teszik forgalomban. Következő, energiadús, vitaminokban gazdag, gluténmentes. De. Nem mindegy, hogy hogyan készítjük el.
1: Tehát nem
2: erre,
1: bizony,
2: is, erre nem. is felhívják a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy ez főtt krumpli lesz, petrezselymes burgonya lesz, héjában sült burgonya lesz, és így fogyasztjuk,
1: igen.
2: Vagy chips formájában, vagy ilyen olajban sütött burgonya formájában fogyasztjuk, tehát nem mindegy, hogy hogyan fogyasztjuk. Ami engem nagyon meglepett ez a következő információ, hogy Magyarországon a második legfontosabb élelmiszernövény. A második legfontosabb élelmiszernövény, ezt nem gondoltam volna, és teljesen nyilvánvaló, amit az elején is mondott, hogy ha a szegénység leküzdését fontos célnak tekintjük, már pedig ez az egyik ilyen fenntartható fejlődési cél, akkor ezt a világon, a világ más részén, ez alapvetően nem Európára igaz, amit mondok, de a világ más részére, Afrikára, ázsiai részére, dél-amerikai részére biztos, hogy igaz, ez a burgonya fogyasztása, termesztése és fogyasztása nélkül nem lehet ezt a célt elérni. Gondolom önöket is ez motiválta, amikor kiemelt helyen szerepeltették
1: igen,
2: ezt.
1: Igen. Tehát ezek a célok nagyon összefüggenek egymással, ez is mutatja, hogy ennek a megvalósulása hozzájárul egy másik célnak a megvalósulásához is. Ugye 2008 volt a burgonya nemzet közi éve, és burgonya segélyezési akciók voltak korábban már más kontinenseken is, Afrikában is, és nagyon-nagyon sikeres volt, azért, mert nem csak a burgonyát adták oda, hanem elmondták, hogy hogyan kell termelni. Tehát a tudást adták át ahhoz, hogy utána újra tudják alkalmazni, és felesleget is tudtak termelni, eladni is tudták, és a saját élelmezésüket is tudták javítani, tehát ez egy nagyon jó modell arra, hogy hogyan lehet esetleg szegényebb területeken segíteni a táplálkozást, az alultápláltságot, főleg azért, mert mint ahogy említette, rengeteg sok tápanyag van benne. Emellett azért még a termeléssel, a termesztésével kapcsolatban is fontos elmondani, hogy rövid tenyészidejű, és nagyon, nagyon jól bírja a különböző talajtípusokat, úgyhogy a gyakorlati tippek, mert mindegyik installációban szerepel gyakorlati tipp is, amit az emberek magukkal hazavihetnek, ha csak egy-két lépésben is, de már aznap akár a fenntarthatóság útjára léphetnek. A gyakorlati tippekben itt a burgonyánál például arról van szó, hogy a kiskerti művelésben hogyan lehet lépésről lépésre ezt a burgonyának a termelését megvalósítani. És hát pont erre akartam az elején utalni még, hogy nem mindegy, hogy hogyan esszük. Úgy éreztük, egy kicsit a burgonya rehabilitációjáról van szó, mert ugye mostanában már az étkezési kultúrában a hús és krumpli párosításával sokat veszített a népszerűségéből, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sok jó krumplis étel van, burgonyás étel van, recepteket is szeretnénk átadni az embereknek, és a héjában főtt krumpli, illetve a héjában sült krumpli rengeteg tápanyagot tartalmaz, és ahogy volt róla szó, ugye nem mindegy, hogy hogy elszük, a chipsnek rettenetesen nagy ökológiai lábnyoma van, nem csak azért ahogyan készül és egészségtelen is, hanem a csomagolás és a szállítás miatt is sokkal nagyobb ökolábnyomot produkál, úgyhogy ezért érdemes átgondolni, hogy mi mellett tesszük le a voksunkat. És mindenre fókuszál az installáció, ami komplexen a témát feldolgozza.
2: Mondjuk egy jó krumplipüré, egy jó krumpli főzelék, ha pár, aki szereti a főzeléket.
1: A lepcsánkat, tehát ezeknek a, és ezeknek a bemutatását pedig szintén egy másik kiállítási egységünkben bemutatjuk, az a Dédanyáink Konyhatitkai elnevezésű élőmozami helyszín, ahol pedig a hagyományőr kolléga olyan régi ételeket készít el, amiket meg is próbálhatnak, meg is kóstolhatnak a látogatók, illetve a recepteket hazavihetik.
2: És ráadásul ugye arra is fölhívja ez a figyelmet, hogy nem olyan nagyon bonyolult elsajátítani ezt a tudományt.
1: Igen.
2: Tehát nem arról van szó, hogy egy egyetemet el kell végezni, és 3 diplomával lehet hozzáállni krumplis ételek elkészítéséhez. Igaz, egy kicsivel több fáradtságot igényel, mint a mélyhűtőből elővenni egy ilyen gyorsfagyasztott valamilyen ételt. De ha fontos a gyerekek élelmezése szempontjából és a vitamin, az ásványanyag bevitel, és hogy megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak, én azt gondolom, hogy a saját készítésű termékeknek nincsen párja. Tehát én is mindenkit inkább arra ösztönzök, hogy különösen a hétvégén, amikor több ideje van az embernek, használja ki ezt a népi bölcsességet, ezt a tudást. Fantasztikus egyébként a magyar konyha, fantasztikus receptek vannak, egyszerűen nagyon könnyen és viszonylag gyorsan el lehet készíteni, és még az ára is baráti, hogyha ilyen ételeket választunk és teszünk az asztalra. No de, akkor itt kapcsolódik ez a téma a harmadik kérdéshez, amit szóba akartam hozni. Amiről ugye beszélünk, a paraszti kultúra, paraszti hagyományok integrálása, hasznosítása a fenntartható célok elérése érdekében. Igen, ám, de ez a paraszti kultúra ma már többnyire ismeretlen, skanzenben látható. Miért? Mert ma a világ népességének 50, és ez nem csak Magyarországon van így, hogy a világ népességének 54%-a városokban él. Tehát egy nagyon erős urbanizációs folyamat zajlott le az elmúlt 50 évben, hát nyugodtan mondtam, 50-60 évben, és a tendencia is eléggé, nekem legalábbis elég riasztó, 2050-re, ez nincs olyan nagyon messze már, tehát negyed évszázad múlva, 4-ből 3 ember a mostani számítások szerint, ha ezek a tendenciák, ezek a folyamatok folytatódnak, akkor 4-ből 3 ember városlakó lesz. Ennek minden van előnye is, és nagyon sok hátrányával, igen, különösen, hogyha mondjuk afrikai, ázsiai bádogvárosokat nézek, de most ezt nyilván nem ebbe az irányba akarom vinni a beszélgetést. De a lényeg az, hogy egyre többen lesznek városlakók, egyre többen élnek a városban, egyre kevesebb kapcsolódásuk van a hagyományos paraszti kultúrához, elszakadnak a földtől, elszakadnak ezektől a hagyományoktól. Tehát ebből a szempontból is fontos ennek a tudásnak a fönntartása, fölelevenítése, átadása. És ugye önök nem állnak meg itt, mert azt mondják, hogy ez egy adottság. Te most már városlakó vagy. Jó, hogyha persze nagyapáid paraszti tudását is integrálod, de te, mint városlakó, kapsz néhány tippet, hogy hogyan tudod élhetőbbé tenni a környezetedet. Mondom, hogy miért ez ne legyen egy általános, én miket bogaráztam össze az installációból. Közösségi kertek létesítése, tudatos fogyasztás, ezt kiegészíteném azzal, hogy ez jelent energiafogyasztást, élelmiszerfogyasztást, és mondjuk a divat iránti
1: érdeklődés. Hát 11 kiló per évente a textil hulladék, ami per fő keletkezik. Igen.
2: Hulladék csökkentés, igen, és hulladék újrahasznosítás és közlekedés. Tehát ezeket a témákat veszik sorra, és adnak részben tippeket, hogy na, csak erre kellene odafigyelni.
1: Igen. Hát nagyon fontos először a kertekre reflektálni, mert ugye a múzeum az egy nagyon összetett, komplex intézmény, muzeális intézmény, mert a természeti örökség, az épített örökség, a tárgyi örökség és a szellemi örökségnek a meccéspontjában van. Tehát mi be tudjuk mutatni az épületeken, a berendezésen és az életmódon kívül azt is, hogy például milyen növényzet vette körül azt az adott épületet, ezeket etnobotanikai kutatások alapján végezzük, ebben a segítségünkre van környezetmérnök is, tehát ezeknek a feltárása együtt zajlik, én is amikor terepen voltam, vagyok, akkor együtt megyünk és kérdezzük azokat a tudásokat, amik pont a hármas célnál, ugye az egészséges életnél a gyógynövényekkel kapcsolatosak. Ez alapján alakítjuk ki a kertjeinket, helyi fajták vannak benne, és a gyógynövények egyébként ott is szerepelnek bizonyos kertekben, de nem állunk meg itt, mert lehetőséget adunk arra is, hogy a helyi lakosságnak, ugye Szentendre mellett található a skanzen, a helyi lakosságnak, akinek nincsen lehetősége kertet művelni, közösségi kert formájában biztosítjuk azt, hogy saját veteményese lehessen, és ehhez tudást is adunk, közösséget is építünk körülöttük, és segítjük őket, támogatjuk őket ezzel a tudással, ami van nekünk. Ugye a közösségi kertek a 19. századra mennek vissza Angliába, de nagyon fontosak voltak a háborús időszakokban is, mert segítették a lakosságnak az ellátását, amikor nem volt elég táplálék. A másik nagyon fontos dolog is a kertekhez kapcsolódik, az az iskolakert programunk. Ugye itt az iskoláknak szerettük volna azt a lehetőséget felajánlani, hogy a gyerekek végigkövethessék a folyamatot rendesen egy kertben közösen. Úgyhogy van egy olyan lehetőség nálunk, hogy 3-4 alkalommal a saját kertjükben a saját maguk által termelt növényeket és gondozott növényeket fogyaszthatják el a végén a gyerekek, ami nagyon fontos és kiegészíti a formális oktatásnak a lehetőségeit, illetve még a biokert program is nagyon fontos, amit elmondanék. Ez viszont az a tudás, ami a növénytársításokra vonatkozik. Tehát, hogy milyen növény mi mellett tud élni, úgyhogy a vegyszermentes növénytermesztés előtérbe kerülhessen. Ugye ez is visszautal arra az ősi tudásra, amiből kiindultunk itt. Tehát ez nagyon fontos, hogyha a kertekkel kapcsolatosan beszélünk, mert ugye az élhető közösségek, városi közösségeknek ez egy nagyon fontos lehetőség, hogy a természetben legyenek, és egy ilyen tudást magukévá tegyenek. Nagyon fontos a településéknél az építkezés is. Az, hogy a paraszti kultúrából átvett tudáselemeket akár városi, kertvárosi építkezéseknél is lehet alkalmazni. Nem mindegy ugyanis, hogy hogyan tájoljuk az épületeket. Nem mindegy, hogy szélcsatornában van csapóeső, hogyan éri, nem mindegy, hogy milyen talajra ültetjük, nem mindegy, hogy milyen felszínre ültetjük ezeket az épületeket. Tehát olyan egyszerű dolgok, amik a paraszti tudásnak az alapját képezték, a mi szemléletünket is formálhatja, akár egy új építkezés esetén is.
2: Árnyékoljuk-e,
1: így van.
2: Ültetünk-e fát olyan helyre, hogy majd nyáron árnyékot fog tartani?
1: Megtartjuk-e azokat az elemeket, amik egy átépítésből maradnak. Használjuk-e a bontott téglát? A tégla egyik legjobb alapanyag, újra használható, amikor bontásra kerül. Nagyon sok felületet lehet vele létrehozni, udvart kövezni, kerítést építeni belőle, akár kemencét, kerti kemencét, ugye a kerti konyháknak van egy reneszánsz a mostanában. Nem mindegy, hogy helyi építőanyagot használunk-e. Nem mindegy, hogy az az építőanyag minősített természetes anyagokkal is dolgoznak már az építőiparban, és az sem mindegy, hogy milyen a szükségletünk, tehát a fogyasztásnak a kultúrája annyira eluralkodott, nagy terekben gondolkodunk, mindenkinek külön szobában gondolkodunk, biztos, hogy ez fogja megadni azt az elégedettségérzést, amire szükségünk van, nem lehet-e, hogy egy kertkapcsolat, egy meghagyott diófa, egy jól kialakított tornác, veranda többet ad a jól létünkhöz, mint ezek a nagy terek például. Ezeknek ugyanis nem csak a létrehozása, de sok esetben a fenntartása is hatalmas okolábnyommal jár. Ugye itt ez mindig figyelembe kell venni akkor, amikor tervezzük, hogy mennyit fogunk fizetni érte, hogyha fűtjük, ha hűteni szeretnénk, tehát ez összeadódik, amikor gondolkodunk a lakóterekről. Ezt a tudást fel lehet használni akkor is, hogyha felújítunk. Ugye nagyon sok épület van még akár régi alapanyaggal épül, épült épület is van, az Alföldön vályog épületek. Tehát ezeknek a korszerűsítése, modernizálása sem lehetetlen. Nem mindegy az se, hogy hozzáépítés, átalakítás zajlik, de az új épületeknél is nagyon fontos ennek a szemléletnek az alkalmazása. Ebben azért az is benne van, ami a népre számára fontos, hogy a helyi tudás mellett a helyi jellegzetességek, a gyönyörű szép kialakítás, a forma, az aránya az épületeknek, a vakolata architektúra szintén megjelenhet, és vannak olyan építőirodák, építészek, akiknek fontos az, hogy ezeket a helyi értékeket tovább vigyék az új építésű házak esetében is. Ez is egy élhetőbb települési környezetet jelent, hogyha globálisan nézzük ezt a kérdést.
2: Ugye most még ott van a hulladékcsökkentés és a hulladék újrahasznosítás, mint házi feladat, igen, amit meg kell oldani, és a tudatos fogyasztás, amire hát sok szempontból utalt, lényegében amit mondott, az kapcsolódik a divathoz, kapcsolódik egyébként az energiahatékonysághoz, az energiafelhasználáshoz. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan sok elemében rácsodálkoztat, vagy fölhívja a figyelmet egy problémára, amit lehet, hogy nincs is a fejünkben. A másik oldalon a tippeket arra vonatkozó, hogy hogyan lehetne, anélkül, hogy nagyon le kellene mondani a kényelmi szempontjainkról, és a komfortfokozatokba vissza kellene lépni, tehát enélkül hogyan lehetne mégis fenntarthatóban élni. Tehát ugye említettem az elején, hogy hármat fogunk végigvenni, az sem tövűről hegyire, tehát világos volt az első pillanattól, hogy a 17-et nem tudjuk, de azt gondolom, hogy az, hogy hármat végigvettünk, az éppen elegendő muníció ahhoz, hogy a kedves hallgatók és nézők kedvet kapjanak, hogy ellátogassanak önökhöz. A Szentendrei Skanzenbe egyébként is érdemes elmenni, én azt gondolom. Igen. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, itt a tavasz, most már jó idő is van.
1: Bizony.
2: Túl vagyunk a télen. Egy jó családi séta, egy családi időtöltés. Szentrede egyébként is egy jó hely, a Skanzenen kívül is érdemes ott jönni, menni, egy kicsit téblábolni, de ezt a kiállítást akkor még külön is szeretném a hallgatók és a nézők figyelmébe ajánlani. Azt gondolom, az ott lévő, ott dolgozó szakemberek nagy lelkesedéssel fogadják majd az odalátogatókat, és hogyha kérdésük van, szívesen segítenek eligazodni ott a Skanzen útvesztőjével, jól gondolom?
1: Így van, szeretettel várjuk a látogatókat a kiállításon, és ahogy kezdtem, nagyon sok olyan attrakcióval várjuk tulajdonképpen a látogatókat, ami élményközelivé teszi ezt a tanulást, ezt a folyamatot, hogy ők is a fenntarthatósággal foglalkozzanak, és elinduljanak esetleg egy fenntarthatóbb életmód útján, és hogy azt próbáltuk, azt a szemlélet próbáltuk megvalósítani a kiállításban, és ami a fenntarthatóság sajátja, hogy nem kell rögtön megváltani a világot, és nem is lehet. Ugye a klímaszorongás és a klímadepresszió, nagyon sok ilyen negatív szóösszetételt ismerünk már a klímaváltozással kapcsolatban. Már bizonyítottan vannak erről adatok, hogy befolyásolják a fiataloknak a mentális állapotát. És nagyon fontosnak tartjuk azt is, és ezért is egyik kiemelt célközönség a fiataloké, hogy azáltal, hogy ezeket az apró lépéseket megteszik, megtanulják, azáltal egy kicsit csökkentsék esetleg ezt az érzést, ezt a negatív érzést bennük, és megéljék azt, hogy ők aktívan tudnak tenni azért, hogy egy élhetőbb környezetünk legyen. És arra buzdítunk mindenkit, aki a kiállításba is ellátogat, hogy ossza meg a tudását. Ugyanis itt a közösségi tudás, azt vissza kell emelnünk a gyakorlatba, és bárki, aki egy olyan felületet fog találni, ahol megkérjük arra, hogy milyen egyéb megoldásokat javasol erre a problémára, ott nyugodtan írják fel azokat a jó gyakorlatokat, amiket ők maguk is ismernek.
2: Tehát lehet bővíteni, gyarapítani még a tudást. Erről szörnyöznek mindenkit. Én is annak vagyok a híve, hogy persze beszéljünk a problémákról, mert egyébként strusz politikát folytatnánk, és homokba dugnánk a fejünket, de a problémák mellett mindig keressük, és hogyha van, mutassuk meg a megoldást is, és akkor elkerülhetjük a depressziót, a reménytelenség érzését. Hát köszönöm szépen Batári Zsuzsannának, hogy velünk töltötte ezt a több mint fél órát, megosztotta velünk a gondolatait, és még egyszer mindenkit arra biztatok, hogy látogasson el Szentendrére, a Skanzenbe, és nézze meg ezt a kiállítást. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra.

hatását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 9-e. Teljes énem hirdeti az Úr nagyságát. Amikor a szűzről azt mondották, hogy áldott méhének gyümölcsével együtt, és mert hinni tudott, igennel válaszolt, de aztán már nem ahhoz szólt, akihez korábban, hanem az Úrhoz kezdett beszélni, és csodálatos, dicsőítő éneket intézett hozzá alázatos szolgájaként. A Magnificat az Új Szövetség igazi énekek éneke, mely minden nap felcsendül ajkunkon, testvéreim. Próbáljuk meg ma különös buzgósággal énekelni, hogy lelki egységben

0: Máriával szóról szóra, szinte szótagról szótagra elismételhessük. És így megtanuljuk tőle, hogyan és miért kellene dicsérnünk az Urat. Azt tanítja nekünk, hogy csak Isten nagyságát és nagylelkűségét szabad dicsérnünk. Egyedül ő válthat meg minket, ezért lelkünk csak benne nyerhet vigaszt. Könyörülettel hajol le hozzánk, a hatalmánál fogva magához emel bennünket. Nagy és valóban felkölt a Magnificat leckéje. Mindenki elénekelheti, és el is kell énekelnie minden élethelyzetben, hogy vigaszt és nyugatmat lejjen a kegyelem és világosság adományán túl, még a megpróbáltatások és testi szenvedések idején is. Legyen ez a vigasz és béke forrás a számotokra is, beteg testvéreim, támogasson benneteket imádságotokban és szenvedéseitek áldozatában. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Életrehangoló című műsorban a mai vendégünk Süveges Gergő lesz, és köszöntő neked a két műsorvezető, aki majd faggatni fogja őt.
1: Varga Gabriella.
0: És Tomka Tivadar. Hát Gergő, mindenek előtt nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szívesen.
0: A március témája a férfi szerepeké lesz. Férfi szerepekben, hát mondhatjuk te, mint hogy újságíró, meg mint tévészakember, meg négy gyermek édesapja, hát azért bőven kijutott itt az eddigi karriered, vagy pályafutásod során.
2: Ez nagyon érdekes, mert én alapvetően nem férfi szerepekben határozom meg saját magamat, vagy legalábbis saját magamra nem úgy gondolok, hogy nekem férfi szerepeim vannak. Hát teszem a dolgomat. Igen, az identitásomnak az nagyon fontos része, hogy alapvetően és elsősorban az Istennek a teremtménye vagyok, meg férj vagyok, meg apa vagyok, és akkor minden egyéb ezután következik. Tehát, hogy talán ez a sorrend, amiben meghatározom magam, de valahogy ez, hogy férfi szerepek így az életemben, ezek most nekem újdonsága, hogy mondjátok, de mindjárt végig gondolom.
0: Van olyan, amikor ezek összegabajodnak benned, vagy ez mindig egy nagy egész?
2: Hát inkább időről időre kiszorítják egymást. Már a teremtettségemet azt nem nagyon tudja kiszorítani semmi nyilván, tehát az egy alap. De az, hogy most éppen apa vagyok, vagy munkatárs vagyok, vagy férj vagyok, vagy éppen újságíró vagyok,